előre stabilan üzemel, közölte a miniszterelnök Facebook bejegyzésében. Magyar Péter azt írta, ismét beléptünk a kritikus időszakba, a fogyasztás pedig jelenleg 500 megawattal van a tervezett szint alatt. Sorra jelentik be energiatakarékosság intézkedéseiket a cégek. Az E.ON Hungária csoport több mint 100 telephelyén napközben is mérséklik a klímák használatát. 16 óra és reggel 7 óra között pedig, ahol lehet, le is kapcsolják. Az elektromos gépjárműveket korlátozott időszakban töltik, minden dekorációs világítást kikapcsolnak. Az Európai Bizottság egyelőre nem lát ellátásbiztonsági problémát az atomenergia termelés terén. A Duna alacsony vízszintje miatti ellátási probléma több tagállamot is érint. A brüsszeli testület készen áll arra, hogy villamos energiával foglalkozó koordinációs csoportot hozzon létre, amint erre szükség lesz. Péntek éjfélig meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos. A tartós hőségben különösen veszélyeztetettek az idősek, a kisgyerekek, a várandósok és a krónikus betegséggel élők, valamint a szabadban dolgozók. A legfontosabb a rendszeres folyadékpótlás és a hőguta elleni védekezés, valamint a megfelelő öltözék. Benyújtotta a kormány a vényköteles gyógyszerek áfamentességéről szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A pénzügyminiszter által jegyzett előterjesztés szerint szeptember 1-től a recepthez kötött gyógyszerek áfája 5%-ról 0%-ra csökken. Áfamentesek lesznek a szintén vényköteles orvosi radioaktív izotópok és az egészségügyi oxigén is. Az ózonszennyezettség növekedésére figyelmeztet a Hungaromet. A következő napokban várhatóan az egészségügyi határérték felett alakul az ózon koncentrációja, emiatt erősödhetnek az asztmás, valamint a pollenallergiás betegek tünetei. Érdemes kora reggel, esetleg késő este szellőztetni és a szabadban tartózkodni. Lehetőség szerint senki ne végezzen nehéz fizikai munkát vagy aktív testmozgást kültéren a legmelegebb órákban. Tovább fokozódik a hőség, marad a többnyire napos idő, csak kevés gomoly felhő képződhet, csapadékra nem számíthatunk. Hajnalban 18 és 24 fok között alakul a hőmérséklet, szerdán a legmelegebb órákban 37 és 42 fok várható. Enyhülésre péntektől számíthatunk. Manna Hit.

0: amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna Hits.
1: Az elmúlt néhány évben valós élettörténetek ihlették a dalaimat. Különböző emberek küldték el nekem saját történeteiket. Ez a dal egy nőről szól, aki megtette a lehetetlent. Renének 4 gyereke volt, közülük 2 lány, akik ikrek voltak. Az egyikőjük Megan egy este a strandról jött hazafelé a legjobb barátjával, amikor az autójuknak neki ment egy 24 éves Eric nevű részegsofőr. Megan és a barátnője a balesetben olyan súlyos sérüléseket szenvedtek, hogy mindketten életüket veszítették. Eric megölte mindkét lányt. Renée egy pillanat alatt veszítette el a lányát. Aztán néhány héten belül egy tárgyalóteremben a 24 éves fiatalembert nézte, aki a balesetet okozta, és akit 22 év börtönre ítéltek. A következő években elkezdett iskolába, templomokba és különböző rendezvényekre járni Renée, és beszélni az ittas vezetés veszélyeiről. De mindig azt érezte, hogy valami hiányzik az előadásaiból. És akkor Isten a szívére tette, hogy menjen el és bocsásson meg ennek a férfinak, aki kioltotta a lánya életét. Renée elment Erichez a börtönbe és megbocsátott neki. Ez a cselekmény pedig annyira megváltoztatta a férfi életét, hogy rátalált Istenre és megtért. Ma már Renée és Eric együtt járják a templomokat, együtt járják az iskolákat, és mindenhol elmondják a megbocsátás erejét. És természetesen beszélnek az ittas vezetés veszélyeiről is. Erről szól a Forgiveness című dalom.

0: Manna Hit.
1: Ez a Manna Hit. A zenei élet mannasztikus oldala.
2: Hi, I'm Ken Gover, and I'm here to introduce my new song, Either Way. The song was inspired by a good friend of mine.
3: Ezt a dalomat egy nagyon jó barátom ihlette, aki az elmúlt évben rákkal küzdött. Sajnos nem tudtam őt meglátogatni, nem lehetett hozzá bemenni a kórházba, úgyhogy hetente egyszer felhívtam őt telefonon, és nagyon sokat beszélgettünk. Én mindig megkérdeztem tőle, hogy mit szeretne, mit kérjek Istentől vele kapcsolatban. Ő pedig mindig azt felelte, hogy imádkozz azért, hogy Isten erőt adjon nekem, hatalmas erőt addig, amíg itt vagyok a Földön. Azután nagyon vidáman mindig hozzátette azt is, hogy tudod ugye, hogy ha fizikailag nem is, én szellemileg már meggyógyultam Krisztus karjaiban. Szóval jól vagyok, mert tudom, hogy Isten lát engem, és tudja, min megyek keresztül, és én ismerem a megváltómat. A barátom Isten gondjaira volt bízva. Szóval ennek a dalnak az a lényege, hogy akármilyen beteg is a tested, ha ismered Jézust, a lelked már meggyógyult, és Istennél a lehető legjobb helyen vagy.
2: Either way, God loves us. Hope you

Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a

0: Kriszmeyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
1: Ne arra figyelj, hogy mit csinál a gonosz, hanem arra, hogy Isten mit tesz. Ne arról beszélj, hogy mit tesz a gonosz, beszélj arról, amit Isten csinál. Ne beszélj a világ problémáiról, találj valami jót, amiről beszélhetsz. Köszönöm, Uram, a Te ígédet. Szeretünk Téged. Szeretjük az ígédet. Taníts minket. Imádkozom, hogy az emberek figyeljenek, és mindent meg tudjanak ragadni, amit Te mondasz. Ki az itt az épületben, aki egy ideje már döntésképtelen helyzetben van, vagy pedig döntést kellene hoznia? Jó sok ember. Nos, mi van, ha hibát követek el, Joyce? Mi van, ha tévedek? Mi van, ha tévedek, ha elvétem őt? Ha elvéted Istent, akkor ő majd megtalál. Van, hogy soha nem jössz rá, vajon igazad van-e vagy sem, amíg ki nem lépsz, és meg nem próbálod. Túl sokat aggódunk amiatt, hogy tévedünk. Ha pedig valakinek nincsen bölcsessége, 5. vers, kérjen bölcsességet Istentől, aki szabadon, készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek, és meg is kapja. De mit is mond? Hittel kérje, semmit sem kételkedve, nem tétovázva. Mert aki kételkedik, tétovázik, az olyan, mint a tenger hulláma, amelyet a szél sodor és ide-oda hajt. Ne gondolja tehát az ilyen, hogy bármit is kaphat az Úrtól. Ha ő egy kételkedő,

A mai nap hibái miatt kesergésre pazaroljuk. Ezért mondja a Biblia, nincs többi kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak. Minden nap Isten bocsánatát kérjük a bűneink és hibáink miatt, és aztán nem kesergünk. Igen, sajnáljuk mindazt, amit rosszul tettünk, de nem kesergünk. Nem pazaroljuk a mai napot a tegnapra. Összpontosítunk arra, hogy ma jót tegyünk. Az Istennel való életem elején mindig arra figyeltem, amit rosszul csináltam. Túl sokat beszélek, ezt teszem, azt teszem, nehéz velem kijönni, önző vagyok, én központú vagyok. Volt, hogy egész nap azon gondolkoztam, hogy mi mindent csinálok rosszul. Ma már ezzel nem foglalkozom. Felkelek reggelente, és a hitre összpontosítok. Arra, hogy szeressem Istent, és jól bánjak az emberekkel. Minden helyzetben arra figyelek, hogy jót cselekedjek. És tudom, hogy mindezek során van, hogy rosszul csinálok valamit. Minden nap végén megkérem Istent, hogy bocsássa meg a bűnömet. Másnap reggel megint megemlítem ezt. Aztán elengedem, és megint arra figyelek, hogy aznap azt tegyem, ami helyes. Hiszem, hogy néhányan közületek túl sok időt vesztegettetek azzal, hogy az elrontott tetteitekre fókuszáltok. És ez elvonja az energiátokat attól, hogy a jó dolgokat tegyétek. Kaphatok erre egy áment? A saját hibáid elvonhatják a figyelmedet Istentől. És ő azt akarja, hogy elfogadd a megbocsájtást, és tovább menj. Nem tudsz változtatni azon, amit már megtettél. De ha odafigyelsz, a mai napot jobbá teheted. Ne a rossz dolgokra figyelj. Ne arra figyelj, hogy mit csinál a gonosz, hanem arra, hogy Isten mit tesz. Ne arról beszélj, hogy mit tesz a gonosz, beszélj arról, amit Isten csinál. Ne a világ összes problémájáról beszélj, találj valami jót, amiről beszélhetsz. Engem annyira fárasztanak a rossz hírek. Én nem is nézek híreket. Elképesztő, hogy mi minden folyik a világban, amikről beszámolnak nekem az emberek, és én nem is tudok róluk. Talán azt gondoljátok, kicsit tájékozottabbnak kellene lennem, de tudjátok mit? Úgy érzem, bármiről kell is tudnom, Isten majd gondoskodik róla, ahogy valaki elmondja nekem. Nem akarom a híreket hallgatni, rossz, rossz, rossz. Nem akarok a rossz dolgokra fókuszálni. A homokba se akarom dugni a fejemet, hogy semmivel ne kelljen foglalkoznom, de nem akarok a rossz dolgokra összpontosítani. Mert éveket töltöttem azzal, hogy többet beszéltem a gonosz tetteiről, mint arról, amit az Isten cselekedett. Na, se gonosz ezt csinálja, meg azt csinálja, nye-nye-nye-nye-nye-nye. Nem. Összpontosíts arra, amit Isten tesz az életedben, és beszélj arról. Fókuszálj. Ne arra figyelj, amit elvesztettél, hanem arra, ami megmaradt neked. Gyerünk! Ne mondd, hogy tudod, nem volt jó gyerekkorom, gyerekként molesztáltak, és tudod, nem volt lehetőségem minden szükséges iskolát kijárni. Tudod, a szüleim nem bántak velem jól, az első férjem kitolt velem, és lelépett egy másik nővel. És tudjátok mit? Ezek mindegyike megtörtént velem is. Egytől egyig. Nem indultam valami jól, de jól fogom befejezni. Lehet, hogy nem indultál jól. Lehet, hogy most sem érzed magad valami fényesen, de tudod mit? Megváltoztathatod a gondolkozásodat és a hozzáállásodat, és elkezdhetsz a jövőre összpontosítani. Elengedheted azt, ami mögötted van, és nekifeszülhetsz annak, ami előtted van. Nem túl késő számodra, de összpontosítanod kell. Szeretem a Galata 5.16-ot. Azt mondja, a lélek szerint éljetek, és akkor nem a test kívánságát fogjátok teljesíteni. Ez egy másik dolog a figyelemmel kapcsolatban. Csak koncentrálj arra, hogy Istent kövesd, és akkor nem fogod a test kívánságait betölteni. A Zsidó 12.2 azt mondja, vegyük le a szemünket minden figyelmet elterelő dologról, és nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére. Mi a helyzet a gondokkal és az aggodalmakkal, amelyek megpróbálják elterelni a figyelmünket? Az a mag, ugyanaz a mag esett arra a talajra, amiről ma beszélünk. De a gondok és aggodalmak elvonták annak a hívőnek a figyelmét, és a mag nem tudott gyümölcsöt teremni az életében.
A sátán megpróbálja elvonni a figyelmünket, haladsz előre, jó a kapcsolatod Istennel, jól működik az ima életed, tanulmányozod az igét, egy jó gyülekezetbe jársz, majd hirtelen két vagy három problémád is akad, és mielőtt észrevennéd, már semmi másra nem gondolsz, csak a problémáidra. És semmi másról nem beszélsz, csak a problémáidról. És semmi másért nem imádkozol, csak a problémáidért. Mielőtt észrevennéd, már egész

0: egészen ideges vagy. Már el is veszítetted a békességedet, elvesztetted az örömödet, minden miatt morogsz és panaszkodsz. Észrevette már valaki, hogy végtelen számú dolog miatt válhatunk idegessé? Észrevettétek? Úgy értem, se vége, se hossza mindannak, ami miatt idegessé válhatunk, ezért aztán, ha a világ nem fog megváltozni, akkor nekünk kell. Én éveket töltöttem mérgelődéssel, és végül eljutottam oda, hogy azt mondtam magamnak. Tudod mit, ha nem élhetek békességben, akkor nincs is értelme, hogy itt maradjak ezen a bolygón. Mit ér az élet, ha minden nap szerencsétlenül élek? Pedig élhetünk békességben, mert a János 14:27-ben Jézus azt mondta, békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek. Nézzük meg ezt az igét. A Magyarázó Bibliában egészen rendkívül ez az ige. János 14:27. Itt hagyom nektek a békességemet, a saját békességemet adom, és azt hagyom rátok. Nem úgy adom, ahogy a világ adja. Ne engedjétek, hogy a szívetek nyugtalankodjék, vagy hogy féljen. Ne engedd meg magadnak, hogy felkavart és zavart légy, és ne engedd meg magadnak a félelmet, ne jegy meg, ne légy gyáva vagy nyugtalan. Wow! Ó, akkor úgy érted, hogy nem imádkozhatom azért, hogy a békesség rám szakadjon fentről, hanem nekem kell azt választanom? Nem kell mérgesnek lenned. Ma, amikor várnod kell majd, hogy kijuss a parkolóból, nem kell mérgelődnöd. Attól nem jutsz ki hamarabb. Nem kell idegeskedned. Tudjátok, a keresztények időnként rakoncátlanok egy kicsit. Még olyan is volt, hogy én rám néztek furcsán, amikor ki akartam sorolni a forgalomba. És olyan kísértést éreztem, hogy lehúzzam az ablakot, és kiszóljak. Nem kell mérgesnek lenned, de ha akarsz, akkor lehetsz. Nem akarok semmilyen rosszat profétálni, de mi lenne, ha valaki elmenne a kocsidért, és defektes lenne az egyik kerék? Nem kell mérgesnek lenned, de lehetsz, ha azt akarod. De attól nem változik meg a helyzeted. Én most már igyekszem gyakorolni a békességet. Szerintem ez az egyik legjobb módja, hogy legyőzzük a gonoszt. Fogadok, hogy majd megőrül, amikor mindent megtesz, hogy megzavarjon téged, de te azt mondod, nem. Ezt már sokszor végigcsináltam, nem fogom újra. Megtartom a békességemet, és Isten majd gondoskodik erről. Mi az, ami mostanság felmérgesít? Gondolj csak vissza, hát nem buta dolog volt? Emlékszem, hogy régen a legostobább dolgok miatt veszekedtünk Dave-vel. Hogy hívták azt a színészt a tévében? Én azt mondtam, hogy így hívják, ő azt mondta, nem, nem úgy, de igen, nem, de igen, nem, de igen. És volt, hogy éjfélig fennmaradtunk, pedig mindkettőnknek dolgoznia kellett másnap, csak hogy megnézzük a stáblistát, és lássuk, kinek volt igaza. Ezek butaságok. Vagy megpróbáltam útba igazítani, semmi értelme a férfiakat irányítgatni vezetés közben. Ez teljességgel haszontalan. Hölgyek, ők nem akarják a segítségeteket. És nem is fognak megállni, hogy segítséget kérjenek valakitől. Inkább egy óráig keringenek, mint hogy útbaigazítást kérjenek. Nem szabad, hogy haszontalan dolgok miatt idegesítsük magunkat. Ne pazarolj többet az idődet. A sátán elvonja a figyelmedet, hogy ne tudj odafigyelni a célodra. Megzavar, hogy ne tudj arra figyelni, hogy szeresd Istent és az embereket, hogy ne tudj az igére figyelni. Tudjátok, a Biblia azt tanítja, hogy éjjel-nappal az igén kell meditálnunk. Mit jelent meditálni? Sokszor félünk ettől a szótól, mert a keleti vallások meg a New Age használja. De ez egy jó szó. Isten adta nekünk, mielőtt még a gonosz elvette és megpróbálta eltorzítani. Meditálni azt jelenti forgatni valamit az elmédben újra, és félhangosan kimondani azt. És a Biblia azt mondja, elmélkedj az ígében éjjel és nappal, és tarts meg mindent, ami abban megvan írva, akkor bölcs leszel, és sikeres lesz minden utad, jó szerencsés leszel. Mikor? Akkor, amikor többé válik benned, mint puszta információ. Amikor kijelentéssé válik. Tudod, lehetséges az, hogy leülsz, és arra figyelsz, amit Isten akar mondani neked. Hogy bármit is csinálsz, azon gondolkozol, hogy Isten szeret engem, nem mérges rám, megbocsájt nekem, bízhatok Isten szeretetében. Isten szeret engem. Mondjuk vezetsz a munkahelyedre, Isten szeret engem. Ez olyan nagyszerű, Isten szeret engem. Ó, csodálatos tudni, hogy szeret engem. Az ő szeretete állandó és örökké tart. Én is ilyen igéken gondolkoztam, mikor ma délután lepihentem, mielőtt idejöttem volna. 6 vagy 7 Isten szeretetéről szóló igét is felidéztem, amiket ismerek. És tudom, hogy Isten szeret engem, de így tudok erős maradni ebben a meggyőződésemben. Nos, találhattam volna olyat is, ami felől aggódhatnék. Higgyétek el, találhattam volna aggódni valót. Még mérgelődni valót is találhattam volna, ha akarok, de többé már nem akarok. Már túl sokat elvesztegettem ezekre az életemből. Többé nem vesztegetem ilyenekre az életemet. Inkább áldás leszek magamnak, és azt teszem, amitől boldog vagyok. Úgy érzem, legszívesebben felleugrálnék. Könyörgök nektek, többé ne vesztegessétek az időtöket arra, hogy olyasmit próbáltok megváltoztatni, amire nem vagytok képesek. Minden nap, amit Istentől kapunk, az egy ajándék, és nem számít, mi folyik az életünkben, meg kell találnunk a módját, hogy élvezzük azt a napot. Hallottok engem? Minden nap ajándék Istentől, és egyetlen elvesztegetett napot sem fogunk visszakapni. Ha önsajnálatra pazarolsz egy napot, akkor soha nem kapod vissza. Ha önsajnálatra pazarolsz egy napot, akkor soha nem kapod vissza. Ha a hitre, a szeretetre, az Isten jóságára, az ő megbocsátására fókuszálsz, és arra, hogy áldás légy mások számára, akkor azzal belefektetsz abba a napba, és annak a gyümölcsét az örökké valóságban is aratni fogod. Amen. Az aggodalom haszontalan. Összpontosíts! Ne tégy haszontalan dolgokat! Az üres beszéd is haszontalan. Ó, te jó ég! Rengeteget tanulmányoztam a beszéd témakört az elmúlt 2 évben. Elsősorban a magam számára, és a könyv miatt is, ami az év vége felé fog megjelenni. A Biblia azt mondja, hogy az üres beszéd még több istentelenséghez vezet. Mi az üres beszéd? Az, ha ülünk, és olyan dolgokról beszélünk, amikben semmi erő sincsen. A pletyka, a morgolódás és a panaszkodás. Az olyan dolgok miatti harag, amiket nem tudsz irányítani. Próbálni megváltoztatni valamit, amit nem tudsz megváltoztatni, szintén haszontalan. Elvárni az emberektől a tökéletességet, szintén haszontalan. Elvárni az emberektől, hogy ne bántsanak meg, és ne okozzanak csalódást, az haszontalan. Elvárni a tini gyerekettől, hogy normálisan viselkedjen, haszontalan dolog. És ez nem a tinik ellen szól. Szeretem őket, csodálatosak, de tudjátok, küzdenek néhány dologgal. Épp felnőnek. Tanulniuk kell nekünk, meg imádkoznunk kell értük. Fejlődik a személyiségük, megpróbálnak rájönni, hogy mit is akarnak az életben, és tudjátok, ez az ő számukra sem egyszerű. Egy másik dolog, ami az ige szerint elvonja a figyelmünket, az a gazdagság csábítása. Nos, mindannyian örülünk a pénznek és a szép dolgoknak. Nem fogok hazudni, és azt mondani, hogy nem. Örülünk, és egyáltalán nincs gond a pénzzel és a szép dolgokkal. Ha Isten szeretné, hogy bárkinek is legyen pénze és szép dolgai, akkor miért ne a saját gyerekeinek legyen? Azonban, amíg a pénz nem gond, és a szép dolgok sem azok, a pénz szeretete és a gazdagság utáni sóvárgás bizony nagy baj. Nagyon fontos, hogy ne fókuszáljunk a pénzre, hanem Istenre nézzünk, és bízzunk benne, hogy nekünk adja azt, amit kezelni tudunk. Bátorítalak, hogy imádkozz, hogy Isten soha ne adjon neked többet, mint amit kezelni tudsz. Na gyerünk! Azt mondtam, bátorítalak, hogy imádkozz, hogy Isten ne adjon neked többet, mint amit kezelni tudsz, és amennyi birtokában még közel tudsz maradni hozzá. Mert tudjátok, hogy minél több mindened van, az annál inkább elvon téged Istentől. Elvonhatja a figyelmedet, mert minden, amivel rendelkezel, arra gondot kell viselned. Minden kis kütyű, amit beviszel a házadba, arról majd port kell törölgetned. Jó, ez nagyon klassz ma. Jobb, ha örültök. Amen. Keresétek előbb az Isten királyságát és az ő igazságát, és minden egyéb megadatik majd nektek. Oswald Sanders azt mondta, ha nem vigyázzunk, ezek a szép dolgok az élet mozgató rugóivá válnak, és Isten az ő királyságával végül egy alacsonyabb helyre kerül. A szép dolgokat és a pénzt szeretem mágnesként tekinteni. Ha nem vigyázol, megragadnak téged, és elhúznak Istentől. Nem akarok több dolgot, mint amit még kezelni tudok. Azt akarom, hogy ez a szolgálat csak akkora legyen, amit még kezelni tudok, és ami mellett még Isten tudom első helyen tartani az életemben. Sokszor kellett igazgatnom az életemen. Volt, amikor engedtem, hogy a terhek, a felelősség, a munka elvonjon Istentől, és emlékszem, Isten szólt egyszer a szívemhez. Azt mondta, olyan büszke vagy magadra, amiért nekem dolgozol, csak az a baj, hogy semmi időt nem töltesz velem. Istennek kell az elsőnek lenni. Neki kell elsőnek lennie. A pénzkeresés nem az elsődleges célunk. Amen. Istennek kell elsőnek lenni. Az elfoglaltság se legyen az első, Isten legyen az első. A szép dolgok nem tudnak boldoggá tenni minket. Tudod mit? Azt hiszed, boldog leszel, amikor megszerzed, amit szeretnél, de csak egy kis ideig szerez majd örömöt. Utána valami másra vágysz majd. Lehet, hogy örülünk nekik, de nincs bennük igazi élet. Ha tőlük várjuk a boldogságot, akkor mindig újabb és nagyobb dolgokra lesz szükségünk, hogy kielégítsük a testünk kívánságát. Gondolj csak egy nyaralásra, amit régóta tervezgettél, amire sok pénzt költöttél, és amiről kimerülten tértél haza. Lehet, hogy az egészet hitelből fizetted, és az egész következő évben ezt törlesztheted, és még sajnáltad is az egészet, mert nem úgy sikerült a nyaralás, ahogy szeretted volna. Gondolj csak a nagyobb házra, amit meg kellett, hogy vegyél, és ami miatt most nagyobb részleteket kell fizetned. És tényleg boldogabb vagy most a nagy házban, mint amilyen a kicsiben, vagy a közepes méretűben voltál? Hadd emlékeztesselek valamire. Amit biztosan hallottál már korábban, de ami nagyon igaz. Az örömünk nem a birtokolt dolgainkból, vagy a körülményeinkből származik, hanem a bensőnkből. És ha tényleg tudod, hogy ki vagy Krisztusban, akkor bárhol, szinte bármilyen körülmények között boldog lehetsz. Miért? Az Isten királysága nem evés és ivás, hanem igazság, békesség és öröm, és az Isten királysága bennünk van. Tudjátok, én inkább türelmes leszek, és megvárom, amíg Isten nekem ad valamit, mint hogy megvegyem hitelre, és aztán szerencsétlen legyek a következő 20 évben, miközben megpróbálom kifizetni azt. Hiszem, hogy a dolgok arra valók, hogy megáldjuk az embereket, és nem az embereket kell a dolgok megszerzésére használnunk. Ha a rendelkezésünkre álló dolgokat nem tudjuk mások áldására használni, akkor azok a dolgok birtokolnak minket. Hiszem, hogy valahányszor lehetőségünk van adni, az egy fontos dolog. Az egy lehetőség, egy próba Istentől, hogy meglássa, mennyire fontosak nekünk a dolgaink. Isten időnként megkér, hogy adj tovább valamit, amivel más terveid voltak, csak hogy megnézze, engedelmeskedsz-e neki. Isten időnként azt kéri, hogy adj többet, mint amit szándékoztál, legalábbis szerintem ez így van. Velem sokszor megteszi ezt. Sosem szabadna tulajdonosként tekintenünk magunkra. Mindig sáfárokként kéne élnünk. Ne legyen enyém gondolkozásod. Minden, amink van, azt Istentől kaptuk kölcsön, a gyerekeinket is beleértve. És úgy kell felnevelnünk őket, ahogy Isten akarja. Nem úgy, ahogy mi szeretnénk. Ne vonja el semmi a figyelmedet. Tanulj meg figyelni arra, amire Isten szeretné, hogy figyelj. Ne légy olyan ember, aki végigül egy alkalmat, és mindenre azt mondja, amen, amen, amen. Majd 5 perccel az egész után arra sem emlékszik, hogy miről volt szó. Ha holnap megkérdezi valaki, nos, miről prédikált Joyce tegnap este? Akkor tudj válaszolni neki. A magvető példázatáról beszélt, aztán tegnap este arról prédikált, hogy miként vonják el a figyelmünket a gondok, aggodalmak és a gazdagság csábítása, és hogy az ördög hogyan próbálja elvonni a figyelmünket. És az egyetlen módja annak, hogy ezt meg tud csinálni az, ha gondolkozni fogsz mindezeken, miután hazamentél innen. Különben mi történik? Eljöttél, végigülted, egy kicsit több információ került az elmédbe. Hazamész, semmi sem változik. Nem érted, hogy miért? Összpontosítanod kell. Ezért butaság az, ha kimész innen és felhúzod magad, miközben megpróbálsz kijutni a parkolóból. Vagy ha mérges leszel, mert venni akarsz valamit a könyvespultnál, ahol tumultus van, és amúgy is több eladóra lenne szükség. Akármi is legyen. Amen. Miért nem tanulod meg rögtön azt mondani, nos, ez a gonosz, és én ezt nem veszem be? A gonosz próbál felidegesíteni, de én nem adom ki neki a békességemet. A gonosz próbálja ellopni az örömömet, és én nem adom neki azt. Összpontosítani fogok. A hitre és a szeretetre fogok figyelni. Meg arra, hogy áldás legyek. Nem pedig azokra, amiket rosszul csinálok. Arra figyelek majd, hogy mit tegyek jól. Nem arra fogok figyelni, hogy mit csinál a gonosz, hanem arra, hogy mit tesz az Isten az életemben. Nem a múltamra fogok fókuszálni, hanem a jövőmre. Összpontosítani fogok.
1: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából. Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Mindennapi motiváció a léleknek és a szellemnek a Public House médiától.
1: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
2: Nagy üzd mindenkinek, elő a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután.
1: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
3: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna Morzsa.
4: Az óceán akkor is velünk van, ha messze élünk tőle. Magyarországról nézve az óceán távoli dolognak tűnhet. Nincs tengerpartunk, nem látjuk naponta a hullámokat. Mégis az óceán a mindennapi életünk része. Hatással van az éghajlatra, a csapadékra, a hőmérsékletre, az élelmiszerláncokra, és a föld oxigéntermelésében is fontos szerepe van. A tengerek felszínközeli vizeiben élő apró növényi szervezetek, a fitoplanktonok fotoszintetizálnak. Vagyis fény segítségével széndioxidot kötnek meg, és oxigént termelnek. Nem látványos, nem szerepelnek természetfilmek főhőseként, mégis a bolygó működésének alapfigurái. Az óceán ugyanakkor sok terhet visel. Melegszik, savasodik, szennyeződik. A műanyag, a túlhalászat, a partmenti szennyezések és a klímaváltozás mind nyomást gyakorolnak rá. És ami az óceánnal történik, az előbb-utóbb a szárazföldön is érezhető. Ezért az óceánvédelme nem csak tengerparti országok ügye. A fogyasztási szokásaink, az energiahasználatunk, a hulladékkezelésünk mind összefügg vele. A távoli hullámok története valójában a mi történetünk is.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Keresztény beszélgetések a River Rádióból. Hitem szerint. Egy világi ember kérdései Istenről.
0: Ez a Manna Selection.

0: szerint. Egy világi ember kérdései Istenről.
1: A Hitem szerint mai epizódjában folytatódik az Elhívásban rejlő erő című minisorozatunk, aminek a vendég a fiatalokat képviselve most, vagy egy másik generációt képviselve, bocsánat, inkább így udvarias, Benedek Ruben, akik feleségével együtt az Éden gyülekezet pásztorai, egyébként Ruben pedig férj és apuka, és hát nyilván az Éden gyülekezet már önmagában az ő elhívását jelenti szerintem, de ezt majd ő elmondja. Szia, Rubi, köszönjétél.
2: Szia, szia, jó, hogy itt lehetek, köszi a meghívást.
1: Szóval Éden gyülekezet. Hogyha valaki gyülekezetet alapít, nem is tudom, ez a jó szó, ezt mondjuk egy gyülekezetet alapítunk,
2: helytálló,
1: vagy életre hívünk valamilyen, akkor az már önmagában egy elhívás, nem?
2: Hát nagyon, nagyon. Mindenféleképp, ugye szokták még mondani, hogy plántálni, meg ilyesmi, ez annyira nem biztos, hogy mindenki számára érthető.
1: Igen,
2: abszolút alapítás, szerintem ez így jó. Igen, az elhívásnak nagyon része, mert gyülekezet önmagában nem mindig kézenfekvő, nem mindig logikus, és éppen ezért ezt nem tudod csinálni, ha csak nincs valamilyen belső olyan drive-od, ami keresztül visz.
1: Hogy ismerted föl az elhívásodat, vagy az elhívásaidat? Mert hogy aztán az is kiderült, ugye itt ebben a minisorozatban a vendégektől, hogy abból nem csak egy van feltétlenül, lehet több is, és egymásra is épülhetnek, tehát hogy ez lehet egy elhívás láncolat.
2: Igen, ebben nekem van egy kicsit, hát én nagyon fajék egyszerű megfejtésem az én életemre, hogy én azt látom, hogy az elhívás az alapvetően minden keresztény ember életében örök, és ugyanaz, ami a Máté 28-ban van írva, hogy menjetek el, és tegyetek tanítványokká minden népet. Szerintem alapvetően ez a missziós parancsunk, vagy küldetésünk. És a platformja változik. Időszakonként az ember életében az, ahogy élethelyzetek adódnak, ahogy lehetőségek adódnak, ahogy bátrak vagyunk, vagy éppen gyávák vagyunk. Szóval ha az elhívás ilyen szempontból szerintem örök, de az, hogy ezt hogy éljük meg, vagy ezt az Isten hogy tud minket ebben a világban így használni, most ez lehet, hogy pura kifejezés lehet megint csak, hogy az Isten engem használhat, szerintem igen. Úgyhogy ebben biztos, hogy sokrétű a megfejtés, de valahol az alapja kicsit ilyen ellentmondásos szerintem, hogy amennyire egyszerű az alapja, annyira szerteágazó lehet. Szóval sok minden volt, de visszatérve, hogy hát én úgy nőttem fel, hogy ugye anyapa is gyülekezetbe járt, sőt, már a felmenők is gyülekezetbe járó keresztény emberek voltak.
1: Tehát akiknek... picikorodtól jártál te is?
2: Abszolút. Aha. Hát figyelj, én 34 éves vagyok, szerintem az elmúlt 34 évből most nem a számokkal akarok flexelni, de hogy az elmúlt 34 évből szerintem, hogyha összességében kihagytam az életembe 10 vasárnapot,
1: Akkor sokat mondok.
2: Aha. Szóval itt ugye elképzelni a kedves hallgató, hogy én egy nagyon-nagyon ilyen tenyésztett keresztény vagyok. Ennek van sok jó vonatkozása, meg kevésbé jó. De én abban nőttem fel, hogy a vasárnap az ilyen szempontból az az Istené. Aha. És azt láttam a apa meg anya életében is, hogy nem csak felvevők vagyunk a közösségben, hanem leadók is. Ez időt, pénzt, energiát is jelent. És azt láttam, hogy az Istennek a házában, amit a templomnak hívunk, oda jó menni, ott értékelnek, ott értékesnek érzem magam, ott van téradva, hogy kibontakozzak, stb. Stb. És ebben nőttem fel.
1: Akkor nem is kérdés veled kapcsolatban, hogy lesz valakiből ilyen fiatalon pásztor.
2: Azt mondod? Uh-huh. Lehet.
1: Te mikor érezted azt, hogy vezetni szeretnéd a saját embereidet? Hány éve van az Éden?
2: 2,5. Uh-huh. 2022. október második.
1: 31 és fél voltál.
2: Igen. Uh-huh. Igen. Ezt viszonylag én későn éreztem, mert én abban nőttem fel, hogy kb. 4-5 éves koromtól kezdve bekerültem a helyi gyülekezetnek a dicsőítő csapatába. Én úgy nőttem fel, mint ilyen csodabogár, ilyen tehetséges dobos fiú. És oda is úgy kerültem be, hogy otthon doboltam minden, és akkor mondta apa, hogy elég volt már, hogy otthon szétvertél mindent, akkor inkább beviszlek az imaházba, ott van valami dobszerű dolog, és akkor kalapáld azt. És akkor úgy kerültem be az egésznek a körforgásába, hogy volt egy alkalom, ahol az alapdobos, aki jött volna, ő lebetegedett, és akkor mondta apa, hogy na hát akkor kicsirigú, most dobolj. És akkor én így kezdtem el egyáltalán úgy a része lenni egy gyülekezetnek, hogy teszek bele valamit ilyen fiatalon. Aha. És éppen ezért ez nagyon jó dolog, mert a értékességemet meghatároztam, meg az identitásomat, viszont egy idő után, hogy az ember ebben nem lát többet, vagy nem hajlandó megújulni, milyen érdekes ugye, hogy hogy lehet gyerekként vagy fiatal felnőttként megújulni, de szükséges szerintem, akkor én például meg voltam győződve, hogy nekem ebben nincs több, tehát lényegében én egy dobos fiú vagyok, és pont. És akkor jöttek az évek, akkor milyen érdekes az elhívás, hogy kijött az, amit ugye az Isten viszont eleve az emberbe oda rakott képességet, habitust, ahogy gondolkodik, ahogy bánik az emberekkel.
1: És ez hogy jött ki?
2: És ezek előjöttek, így fiatalon, így az ifivel mocorogtunk, mentünk oda-vissza, szerveztünk sportnapokat, konferenciákat, ezek jól mentek, és azt vettem észre, hogy az emberek szeretnek így a közelembe lenni, hogy szívesen dolgozok együtt emberekkel, érzékeny vagyok az emberek felé, megbízom az emberekben zsigerileg, tehát hogy nem igazán van bennem ilyen távolságtartás, meg ilyen féltés, hogy ó, akkor a másik mit fog kezdeni, hanem én ilyen nyitott kezekkel élő ember vagyok, hogy el lehet belőle venni, meg lehet is beleadni, és ezt tudom fogadni. És ez viszont ilyen embermágnes, én most rájöttem már, ezek az emberek így elkezdtek így gyűlni körénk. És akkor képbe jött ugye onnantól kezdve Kingus, kb. 11 éve leszünk most házasok, és onnantól meg az egész így beindult, hogy mint házaspár is ilyenek vagyunk. Aha. És akkor itt jött, hogy jó, hát akkor emberek vannak körülöttünk, akikben megvan ez a közös nevezőnk, hogy szeretnénk valamit tenni.
1: Hasonló korúak, fiatalok? Tehát az a ti generációtok.
2: Igen. Aha. És akkor ez szépen így elindult, aztán felköltöztünk Pestre, és akkor elkezdtünk járni egy gyülekezetbe, aminek az a neve, hogy Hillsong. Ez egy ilyen full nemzetközi nagy gyülekezet, és volt Budapesten is egy ilyen plántálása. Uh-huh. És na, az viszont az így berúgta az ajtót arra, hogy én nem csak dobos fiú vagyok, hanem azt így nagyon szépen fenyitotta a szemem arra, hogy amiről ezelőtt beszéltem, hogy a dobolás az csak egy platform, de az alapja az, hogy én nagyon szeretem az embereket zsigerileg, nagyon érdekelnek az embereknek, hogy milyen gondolata van, ahogy működik, én észben tartom, hogy az embereknek valami fáj, vagy rossz napjuk volt, és akkor innentől indult az, hogy ho-ho, hát akkor én nem csak dobos vagyok, hanem ebben lehet valami más, vagy egy teljesen más irányba fog vinni az Isten, és akkor innen indultak a házi csoportvezetések, aztán utána ifit vezettünk, és akkor abból jött az Éden gyülekezet később.
1: És gyűltek egyre az emberek köréd?
2: Igen.
1: Tehát növekszik ez a
2: abszolút
1: társaság. Aha. Hogyan jelenik meg a te elhívásod az Édenben?
2: Hát jelenleg abszolút olyan vagyok, mint valami tyúkanyó. Hát úgy jelenik meg, hogy most csúnyán fogalmazok, mert nyilván ezt nem lehet teljesen így kijelenteni, mert hogy nyilván Isten a forrása mindennek, de valahol minden belőlem indul ki. Aha. Meg sok folyamatot végig kísérek, még megtörténnek a dolgok. Úgy vagyok jelen, mint embereknek első szinten ilyen mindig elérhető személy, akitől mindig meg lehet kérdezni, hogy most mégis mi történik, vagy milyen irányba megyünk, tehát ilyen látáshordozó. Egy rétegnek vagyok barátja, és nagyon sok embernek vagyok az a személy, akivel szeretnék időt tölteni.
1: Aha. Vagy egy lelkivezető tulajdonképpen.
2: Igen. Aha.
1: Mennyiben más, mit látsz a ti generációtoknak az elhíváshoz való hozzáállása? Mit látsz bennük? Mennyiben mások, mint mondjuk a 45 vagy 50 pluszos
2: időben
1: járók?
2: Hát azt látom egyrészt, hogy míg a felettem lévő generációt, a 40-50-es korosztály, ők nagyon is megtisztelték ezt a szót, és ennek van jó vonatkozása is, de van az a része, amikor tudod, annyira elkezdünk félni a szerepvállalástól, a terhektől, hogy túl gondoljuk, hogy mivel fog ez nekem kerülni. Szerintem valahol, hogyha elhívásról beszélünk, akkor az tud igazán az elhívásában járni, vagy hogyha, hogy értse a kedves hallgató, aki mondjuk nem hisz Istenben, akkor az tud igazából ezek elhívásában, vagy a küldetésében sikeres lenni, aki valahol tudja, hogy nem arra néz, amit most lát, hanem van benne valami, amit ki tud vetíteni a jövőre. És akkor azt mondja, hogy én már pedig ebbe el fogok indulni. és nem azt fogom megnézni, hogy miért nem tudok elindulni. Ez nyilván habitustól is függ, nyilván régebben is voltak ilyen emberek.
1: Hát meg ezt tudod, ezek ilyen generációs lenyomatok.
2: Igen,
1: szerintem.
2: Abszolút. De ezt nagyon látom a mostani fiatalabb, a mostani Z generáció, aki ugye nálam is jóval fiatalabbak, azt látom, hogy ott az, hogy egy 16 éves ember azt mondja magáról, hogy nekem van küldetésudatom, vagy pedig én már most tényleg bele fogok lépni, azt nem lehet figyelmen kívül hagyni, és nem lehet azt mondani, hogy ó, hát majd meg tudod 10 év múlva, vagy várjunk még egy kicsit, mert ő ezt személyes sértésnek veszi, hogy ő 16 éves gondolkodó emberként ugyan miért nem csinálhat valamit, vagy miért ne csinálhatna valamit.
1: Vagy miért nem mondhatná azt, hogy igen, én megtaláltam az elhívásomat.
2: Ja. Aha.
1: Egyébként, hogyha azt tesszük, hogy mennyire gyors a világ, akkor simán lehetséges az, hogy még akár ennél hamarabb is rátalál valaki,
2: igen,
1: aki hitben jár, és sokat,
2: igen,
1: tölt időt Istennel, és olvas a Bibliát, stb. Tudsz-e vezetőként, pásztorként segíteni a többi embernek, akik mondjuk ott vannak a gyülekezetben, vagy akár egy nem hitben járónak segíteni megtalálni az elhívását? Vagy segíteni neki eligazodni abban, hogy amit érez, az elhívása-e vagy sem?
2: Uh-huh.
1: Vagy segíteni abban, hogy mit mondjon, hogyan kérjen, mit imádkozzon, mit mondjon az Istennek annak érdekében, hogy világossá váljék számára, hogy ez az-e, vagy csak a feje kitalált valamit?
2: Uh-huh. Ez nagyon jó kérdés szintén. Jó volt bejönni hozzád beszélgetni. Uh-huh. Szóval, hogy
1: köszönöm.
2: Én az én életemből szoktam kiindulni, mindezt úgy, hogy tudom, hogy az Isten bármit megtehet, tehát hogy nem feltétlen kell ez alapján az Istennek vezetni, hogy a Bibliát is nézzük. Azért ahogy az Isten elhívott embereket, kezdve mondjuk Mózestől, hogy látjuk, hogy megjelenik csipkebokorba, stb. Mond neki valamit, és akkor az ember elkezd reagálni. De ha az ember végignéz számos ilyen bibliai szereplőt, ami szerintem tök jó kiindulási alap, akkor azt fogja látni, hogy ezek az emberek egy dologban voltak nagyon hasonlók, az, hogy elérhetőek voltak az Isten számára, nem tökéletes emberek voltak, hanem elérhető emberek.
1: Uh-huh.
2: És ha ezt kicsit árnyalni szeretném, akkor az elérhetőség mellé hozzátenném az engedelmes szót az Isten felé. Mivel vagyok engedelmes az Istennek? Nem azzal, hogy mindent jól csinálok, hanem hogy engedem azt, hogy az Isten amilyen helyzetekbe beleenged, azt nem kifogásnak fogom fel, hanem lehetőségnek.
1: Mm.
2: És ez most nem akarok ilyen nagyon nagy, ilyen coach megfejtésbe
1: átmenni. De mondj mindent, miért? Mondd.
2: De hogy én tényleg ezt látom, hogy ha az ember fel tudja azt fogni, vagy át tudja kapcsolni különböző helyzetekben, hogy ez, ami most történik velem, erre tudok reagálni úgy, hogy ó, hát én soha többet nem csinálok, vagy én semmiben nem fogok belekezdeni, mert mondjuk ezt elrontottam, vagy nem jött össze, vagy nem úgy reagáltak rám, vagy úgy fogom fel, hogy ez lehetőség arra, hogy na, ebből én most mit tudok megtanulni a következő időszakomra, vagy engem ez mire tanít, akkor szerintem az ember már is lényegében már tett egy lépés, már egy fél lábbal kilépett az elhívásában, mert valahol, ahogy mondtam is, a platformok változni fognak, tehát hogy valószínűleg 20 év múlva nem így fogok beszélni, meg nem ezeket a dolgokat fogom csinálni, teljesen más lesz a dinamikám, stb. De az elhívás az való ugyanaz, és tovább megyek, az elhívás az nem biztos, hogy mindig látványos. Nem biztos, hogy mindig azok az emberek a legjobbak az elhívásban, csúnya kifejezéssel élve, akik a leghangosabbak.
1: Uh-huh. Sőt.
2: Sőt.
1: Ez azt is jelenti, hogy ha befelé figyelek, ha odafigyelek, akkor kaphatok az Istentől megerősítést arra, hogy igen, én a helyemen vagyok. Igen, én azt csinálom, amit kell. És hogyha ahhoz jó érzés társul. Ugye szokták azt is mondani pszichológusok, vagy kócsok például, hogy milyen érzés, könnyű vagy nehéz.
2: Uh-huh.
1: Az a valami. Hogy érzed magad attól, vagy annak a valaminek a közelében, vagy annak a valakinek a közelében? Ez is az Istentől jövő válasz?
2: Biztos vagyok benne. Aha. Most mondok egy nagyon ilyen, amit én keresztül megyek, így ebben az elmúlt 2,5 évben, hogy gyülekezett vezetés, hogy rengeteg olyan dolgot kell csinálni, amire én azt gondolom, hogy zsigerileg én nem vagyok rá képes, vagy nem vagyok benne elég jó.
1: Aha. Tehát azt gondolod, hogy alapjáraton ez nem volna a te platformod.
2: Igen.
1: Aha.
2: Szóval, hogy
1: és ennek ellenére?
2: Igen. Tehát lényegében mondjuk az elmúlt 2,5 évben annyit kellett konfrontálódnom, mint idáig összesen az egész életemben.
1: Aha.
2: Úgy, hogy alapvetően én meg tudom ezt tenni, pláne hogyha sérti valami az igazságérzetem, akkor kiállok bármi mellett lényegében, de én nem az a vitatkozó ember,
1: aki
2: így keresem.
1: Aha.
2: Mégis nap mint nap kerülök ilyen helyzetbe, vagy például tovább megyek, hogy, én nem gondolom magam ilyen főszereplő vibe-os srácnak. Mégis ezt nem tudom máshogy végigcsinálni, hogy nyilván minden
1: csak
2: héten.
1: Csak a teászként.
2: Igen. És ezekből látom viszont, hogy ez valahol az isteni elhívás lehet, mert a Bibliát is, ha nézzük, akkor azt látjuk, hogy elhívott mondjuk egy Mózest, akiről annyit olvasunk a Bibliában, hogy nehéz beszédű volt, tehát lényegében nem tudott valószínűleg jól kommunikálni, és aztán, ha tovább megyünk a Bibliában, olvassuk, hogy, volt rá lehetőség, hogy nem-e másnak kéne beszélni, vagy nem-e lehetne, hogy valaki szószólja legyen ennek a csávónak, mert hát értjük az isteni víziót, csak hát nem értjük, mit beszél.
1: Igen. Lehetséges dadogott szegény, igen, mindig arra gondolok. Igen.
2: Vagy megyünk tovább, akár Gedeonnál, stb. Ó, én a legkisebb, én ezt, stb. Nem tudom megcsinálni. És itt jön képbe szerintem, ami kicsit viszont külön választja az elhívást, az isteni elhívást az ilyen emberi küldetéstudattól, hogy abban azért tudjuk, hogy ez isteni, mert van benne valami isteni, ami nem tud emberi lenni. Tehát amikor én beszélek dolgokról, és rájövök a végén, hogy, ó, hát ez hogy tudtam ilyen jól megfogalmazni, vagy hogy jött ki ez belőlem, akkor sokszor tapasztalom azt, hogy ez valahol ez az isteni része, hogy, ez csak azért tud jól működni, mondjuk az Éden gyülekezet is, mert az Isten fogta az én, ami nekem rendelkezésre áll, és azt mondja az Isten, hogy de jó, hogy találtam egy elérhető csávót, aki hajlandó ebben a mai világban is odafigyelni
1: így
2: rá meg.
1: Így szólni a saját közegéhez.
2: És akkor ő, és akkor én meg azt mondja az Isten, hogy hozzá fogom tenni, amit én tudok hozzátenni. Hogy
1: hát igen, mert valamit valószínűleg a Benedek Rubenség kell ahhoz, hogy ezt a felnövekvő generációt, a te korosztályodat és a még nálatok is fiatalabbakat meg tud szólítani.
2: Igen, én ezt gondolom.
1: Egyébként, ha már itt tartunk, lazábbak a mostani keresztény ifik, vagy hitben járó fiatal keresztények? Miben mások, mint mondjuk az 50-60 évesek? Mit látsz?
2: Sokkal kevesebb.
1: Dumában, szövegben, szóhasználatban, létezésben, öltözködésben, miben, hogyan?
2: Az is, meg sokkal kevesebb, hát, ha mondjam így, képmutatás van benne.
1: Okay, aha.
2: Szóval, hogy, a mostani fiatalok, ők úgy vannak vele, hogy figyelj, hogyha nekem meg kell játszani magam, akkor inkább nem jövök. Míg ha kicsit így más korosztályban, míg akkor látjuk azt, hogy hát igen, el kell mennem, tudod.
1: Igen.
2: Mennem kell gyülekezetbe, mert...
1: Tanárember, mérnökember, orvosember, a pap.
2: Igen.
1: Nekik mindig igazuk
2: így van. Így
1: van,
2: igen.
1: És nekik mindig meg kell felelnünk.
2: Pontosan. És akkor a mostani fiatalokban mi vannak vele, hogy figyelj, hogyha jó, akkor jövök. Uh-huh. De
1: ha jól érzem magam,
2: igen,
1: ugye?
2: Persze, azért az érzelemközpont azért az brutálisan erős. Tehát most nem azt akarom mondani, hogy, a fiatalok része hibátlan megközelítés most, és a idősebb generáció meg rossz. Erről szó nincs, csak nagyon-nagyon más.
1: Aha, értelek.
2: De ez érződik náluk, hogy úgy vannak vele, hogy figyelj, Rubi, függőségektől szenvedek, nem érzem magam értékesnek, keresem a válaszokat, futok dolgok után, nem tudok lemondani a külsőségekről, stb. Jöhetek így is? Persze, tesó, jöhetsz így is. Jó, akkor jövök. Aha. És a szemem előtt változnak meg emberek. Ezeket nem én változtatom meg, még csak nem is az, ahogy beszélek. Ez egy eszköz benne. De az ember azt érzi, hogy, oda tudok férkőzni valahogy az Istennek nevezett dolog, vagy személyhez. Mert sokszor nem tudják, hogy ez mi, vagy aha, mit jelent pontosan.
1: Azt mondtad, nem tudok lemondani a külsőségekről. Miért kéne? Tök lazán öltözködnek a keresztény fiatalok. Rajta is van egy olyan vagány kapucnis, Essentials, Fear of God, hát tök menő. Mindjárt végzünk, akkor meg is keresem a neten. Szóval, hogy van benne egy nagyon lazán, de mégis tisztelettel újraértelmezett hitbéli viselkedés, én így látom, egy olyan mintázat, ami tök jól mutatja azt, hogy a lényeg az lényeg marad. A kapucnisba vagy, szürke kis kosztümben, a hídben járás, vagy Istennel való rendszeres találkozás, vagy a Jézussal való rendszeres találkozás, tehát maga a hit, az nem kell, és most bocsánatot kérek előre mindenkit, a senki ne sértésnek, vagy csak képekben beszélek. Tehát, hogy ezeknek, amiket az imént elmondtam, nem kell templomhideg, moírtószagú, nagyon esdeklős, ferenciek terén erőszakos, bibliárus hangulatúnak lennie.
2: Így van.
1: És így most van. Bocsánat, senkit ne sértsek, meg képekben mondom, hogy mi az, amitől az emberek megijednek. Mert mi történt az elmúlt évtizedekben, hogyha valaki hitről Jézusról beszélt, akkor egy idő után ugye az ember megállt, hogy jaj, nem, már jön mindjárt, hogy meg akar téríteni itt helybe. Igen. Miközben szerintem hitben járónak lenni, Istenben hinni, vagy a Bibliát olvasni, az szerintem tök rock'n'roll.
2: Szerintem is. A legtrendibb dolog szerintem.
1: És az tud vagány lenni, az tud élhető lenni, az nem azt jelenti, hogy nekem el kell zárnom magam egy sötét szobába.
2: Igen. Igen, ugye itt van szerintem képzavar így a társadalomban, hogy halljuk a nevet, hogy Jézus, de a képünk, amit a személyhez társítunk, az ilyen zűrzavar.
1: Igen.
2: Nagyon
1: zűrzavar. Neked ráadásul ugye volt egy időszak, amikor szegény Jézust, meg az Istent is olyan erőszakkal tudták az arcunkba tolni, hogy az ember azonnal azt mondta, hogy ne, tehát hogy
2: vagyis,
1: hogyha belegondolunk, mindig azt szoktam mondani, hogy a legklasszabb dolog is utálatossá válik, ha muszáj.
2: Nagyon egyetértek.
1: Tehát innentől kezdve hadd válasszam én a magam tempójában.
2: Igen.
1: Úgy, ahogy én azonosulni tudok vele.
2: Igen.
1: Én ez alatt a másfél év alatt nagyon-nagyon sokat változtam. Szerintem én nem egyszer tértem meg ez alatt a másfél év alatt, hanem 11-szer.
2: De jó.
1: Legalább.
2: De jó.
1: De én nem merültem víz alá, és egy csomó minden van a mai napig, bevallom nagyon őszintén, amivel nekem vannak fenntartásaim, és amikről azt gondolom, hogyha lehetett a Bibliát értelmezni egyféleképpen évszázadokon keresztül, akkor az újításoknak ugyanúgy helye van. Hiszen ez csak attól függ, és csak azon múlik, hogy ki az, aki olvassa a Bibliát éppen.
2: Igen.
1: Ki az, aki kiáll, és elmond egy-egy mondatot. Tehát nekem például az eszenciája ennek az egésznek az, tehát amitől Isten és Jézus rock'n'roll, és a legőrületesebb jó arc, az az, hogy mindig van választásom.
2: Igen.
1: És minden adásban elmondom, lehet, hogy már unják, de szerintem ez nagyon fontos. Gondoljuk végig, hogy mennyire nagyon mély dolog ez. Azt mondja, nézd, ha ezt választod, ez lesz. Ha ezt választod, ez lesz. Mit szeretnél?
2: Igen.
1: Nem fogom mondani, hogy mit választ.
2: Igen. Igen.
1: És ha belegondolsz, a teremtés legelső pillanatától ez történt.
2: Igen.
1: Válasz. És még ha rosszul döntöttél, és én nem használnám az elárulni szót, de mondjuk ellenem döntöttél idézőjelben, akkor is szeretlek. Gyere, igen, semmi baj. Tehát az Isten, és akkor én ezt szeretném itt tisztába rakni, hogy én úgy tudok ebben hinni, hogy az Isten az nem egy büntető, féljél tőle, odaver majd neked, megleckésztet, esél el 8-szor, még egy lökök is rajtad egyet, ez nem így van.
2: Persze, hogy nem.
1: Tehát az, amikor lökök rajtad még egyet, az nem az Isten.
2: Így van, így van.
1: Persze. Az Isten a segíteni akar, akkor igen is, hogyha hülye vagyok, a jó Isten nem fogja egy fuldoklónak a vízmélységét ecsetelni, mielőtt kihúzná, soha.
2: Így van, így van.
1: Mekkora hülye vagy, na látod, hol vagy?
2: Persze.
1: Tehát ilyen igen nincsen.
2: Igen.
1: Tehát, hogy szerintem ebben ez a nagyon franki.
2: Igen.
1: Hogy, és akkor, hogyha ezen elkezdünk merengeni, hogy akkor ehhez mi minden társul még? Mi a legfantasztikusabb dolog az életünkben? A döntésszabadsága. Mi az, ami végig kíséri az életünket? Igen. Minden nap, minden percét. A döntés.
2: Igen. Abszolút így van. Meg szerintem azért nagyon, nagyon erőteljes, amit képvisel a hitünk, mert hogy mindenkinek van bármi fog, vagy valami fogalma Jézusról, gondol róla valamit, és milyen erős az a hit, vagy az a személy, amit kapunk Jézus által, hogy eljött erre a földre, és ha belegondolsz, ment egy társadalomba, vagy egy kultúrába, és igazából nem a kultúra változtatta meg Jézus, hanem Jézus volt hatással, és valahol most is igazából ez a mi küldetésünk, hogy nem az változtat meg minket, hogy most akkor mindent kigórunk belőle, meg mindent átírunk azért, mert a 2025-ben így működnek a dolgok, de benne vagyunk nyakig. Tehát igazából most ez tipik olyan dolog, hogyha most csak itt lehet kenyeret venni, akkor fogok én is kenyeret venni, most teljesen mindegy, hogy keresztény vagyok, vagy nem keresztény. De hogy nekünk is van egy ilyen küldetésünk, hogy legyünk hatással, hogy azt az értéket, ami Jézus személyéből fakad, ami nem tradíció, ami nem törvénykezés, ami, ahogy előbb mondtad, nem az, hogy na hol a hiba, hanem a lehetőségadás, az újrakezdésnek a lehetőség. Hát ebbe fullad meg az ember. Hát hány élet megy tönkre, hogy valamit tett 3 éve, és azt mondjuk rá, hogy hát ez úgyse fog megváltozni, de Én meg elvárom az életemről, hogy nekem senki nem mondja azt, hogy, hogy én nem tudok megváltozni.
1: Ne verje belém a csúfot, azt mondják az öregek. Nagyon érdekes dolog az egészben az egyébként, hogyha ezt mind nézzük, akkor az elhívás alapvetően az, de lehet, hogy nem jól értelmezem, de hogy, hogy most már sok-sok-sok ebben a minisorozatban sok beszélgetés lezajlott ezzel a témával kapcsolatban, és sok-sok fantasztikus dolgot hallottam a vendégektől, meg is lehet hallgatni a Rivernek az oldalán, de hogy az elhívás önmagában az, hogy az Isten hív minket.
2: Igen.
1: Magához vissza.
2: Igen.
1: De ez nem egy kerítéssel elkerített, nem egy görcsös, nem egy nehéz, nem egy szöges dróttal körbevett udvar, és nem egy folytonos nehézségeknek a háza, pont az ellenkező.
2: Igen.
1: Nyilván vannak dolgok, amikre az ember azt mondja, jó, hát én ezt nem tudom feladni, de hogy nem egyébként.
2: Persze.
1: De még az is elfogadható, én úgy tapasztaltam az Istennek, oké, majd fokozatosan.
2: Igen.
1: Egyszer egy dolog, hogy is van, hogy azért még a Bibliát nem tudom idézgetni, hogy legyen meg a holnap gondja, legyen a holnap.
2: Igen.
1: Elég
2: igen.
1: A mának a maga
2: igen,
1: gondja.
2: Igen, minden napnak a maga baja, igen.
1: Ez pont elég.
2: Igen.
1: Egyszer egy.
2: Így van.
1: És egyébként olyan érdekes, hogy egy nagyon plasztikus dolgot mondok csak, hogy ez nagyon sok helyen megjelenik az életben, hogy egy nap egy dolgot.
2: Így van.
1: Vegyük csak az anonim alkoholistákat, ami a világon mindenhol ugyanúgy működik. Ez az X lépés, és most nem akarok butaságot mondani, hány lépéses program, és ők mindig azt mondják, hogy egy nap, egy, mindig csak egy napot nézünk.
2: Igen.
1: Egy nap.
2: Igen.
1: One day at a time.
2: Igen.
1: Mondják.
2: Igen.
1: Tehát a gyógyulás, a változás, az nem úgy jön, hogy fogom, azt megnyitom a csapot, az rám ömlik 270 liter víz. Áldásként. Hanem, hogy megyek szépen,
2: így van.
1: És egyenként.
2: Igen.
1: És az benne nagyon fontos, hogy nem szabad túl messzere nézni.
2: Igen.
1: Gyászban, örömben, szerencsében, szükségben, soha nem szabad túl messzere nézni.
2: Igen.
1: Ugye?
2: Igen.
1: Lássuk ezt az egyet.
2: Igen. Abszolút.
1: Hogy lehet... Hogy lehet ezt az átmenetet felépíteni? Mert hogy én úgy érzem, hogy a te elhívásod az egy híd, az Éden gyülekezet, generációk között is, illetve, és akkor most ezt is kérem értse jól mindenki, a hit újraértelmezésében is. A hit az egyféle, de akkor az odavezető út újraértelmezésében, vagy másképp tálalásában. Mert erre igény van, időről
2: igen.
1: Időre. Ugye, hát színes tévénk is lett egyszer a fekete-fehér után,
2: van,
1: és ez nem,
2: van,
1: volt,
2: ne,
1: nem volt, hogy mondjam, csak egy borzalmas ördögtől való dolog.
2: Igen. Figyelj, én azt látom, hogy nagyon egyszerű válaszok vannak ezekre a kérdésekre. Erre most én azt gondolom kifejezetten, hogy az őszinteség, hogy annyi mindenre rádobtuk ezt a keresztény leplet,
1: amit elmondtam, ez igen. A templom hideg,
2: igen,
1: erőszakos,
2: hogy,
1: igen.
2: Igen, ugye ez, hogy mi bemegyünk a templomba, mi ott benn vagyunk, és akkor mi különbek vagyunk, mint ti, akik nem jöttek.
1: És mi hiszünk, te még nem hisztek. Aki nem jár templomba, az nem.
2: Így van. Hisz. És akkor gondolj bele, ez igazából ez egy nyílt provokáció, mert aki nem jött be, az azt mondja, hogy oké, de tudod-e, hogy miért nem jöttem be? Azért nem jöttem be, mert a munkahelyen hallom én, hogy hogy beszélsz. Hallom a pletykálkodást, hallom a negatív beszédet, hallom a cinikusságot, hallom, hogy hogy beszélsz a gyerekeddel, és akkor erre mi jövünk, hogy hát igen, de az Isten, meg az Isten, meg hát...
1: Úgyis emberek... megbocsájt.
2: Na.
1: Majd meggyónom.
2: Ja. És akkor az emberek meg azt mondják, hogy én értem, mondjuk Rubi, de én óvatosabb vagyok ennél egy kicsivel, csalódtam már dolgokban, meg hadd eszmékben.
1: Lássam.
2: Azt mondják, hogy tudok-e lenni a közeledben anélkül, hogy én, tehát én kapok ilyen kérdést, hogy oké, lehet-e veled beszélgetni anélkül, hogy én nem válok szektássá? És akkor most elkezdenek tudod erre
1: a
2: visszavágni.
1: A szektaság már megint, igen.
2: És akkor visszavágnék erre, hogy nem szekta. Nem vágok vissza, azt mondom, persze. Hát, hogy ha megyünk focizni, gyere nyugodtan. Nem fogok Bibliával járni focizni, és nem fogok mindenhol erről beszélni. Nyugodtan beszélgetek én veled kb. Bármiről az életben, és nem is akarok semmit rád kényszeríteni. És ha ezek alapján te azt mondod, hogy hát egyszer csak el fogok most már jönni az Éden gyülekezetbe, úgy is hallottam, hogy új helyre költözhetek az Akvárium Klubba, akkor eljövök egy vasárnap.
1: Tényleg?
2: Igen.
1: Na mondjuk azért az menő.
2: Nem hagyhattam ki.
1: Hát jó, hogy? Hát ez figyelj, olyan, mint valami amerikai fiatal Gyüli.
2: Igen.
1: Ilyen helyen van, ott a filmekben látni tudod.
2: Igen. És akkor én ezt látom, hogy vissza kell térni oda, ahonnan az ember indult, hogy mi emberek vagyunk. Uh-huh. És attól, hogy valaki keresztény nem lesz tökéletes, attól bement a templomba.
1: Hát meg
2: és
1: a szeretet, nem?
2: Persze.
1: Gyere, úgy, hogy vagy, mezitláb vagy, gyere mezitláb.
2: Igen, persze.
1: A annyi... szíved van mezitláb, jöjjön mezitláb a igen. szíved. Majd meglátjuk, hogy mit igen. tehetünk érte, de elfogadsz egy zoknit igen. először, nem?
2: Igen, abszolút ezt látom, hogy nagyon sok dologra akkora megoldás, hogyha néha csöndben maradunk. Uh-huh. És oda menni egy emberhez, akinek látom, hogy az élete nem változik, sőt, látom, hogy mondjuk nem olyan jó irányba megy, ami szerintem jó lenne, de nincs annál felszabadítóbb érzés, mint oda menni hozzá, és magyarázkodás nélkül csak örülni, hogy találkozok vele, hogy eljött, megölelem, és érzem, hogy neki jó, és nem is akarja folytatni, mert lehet, hogy úgy jött el, hogy szégyenérzete van, hogy igen. tudom, hogy nem tudok belőle megváltozni. Tehát most, amikor az ember egy milyen
1: de
2: más
1: akkor,
2: ember
1: akkor, amikor valaki ezt kimondja, Rubi, az már azt jelenti, hogy ezt már felismerte. És beismerte, hogy ez a dolog van. Tehát ő validálta magában, hogy neki van egy problémája. Hát ez a legnagyobb lépés, amit meg kell tenni. Onnan igen. már csak a könnyebb rész jön.
2: Igen.
1: Az csak már idő kérdése.
2: Igen. Persze. Szóval én ezt látom, és mellette meg, amit nagyon tanulunk az elmúlt 2,5 évben, az, hogy így viszonyulni az emberekhez, hogy szeretettel, de ettől függetlenül, ami elhangzik a gyülekezetben, meg amit képvisel, az legyen isteni, az isteni értékrend szerint való dolog, de ne vádolva, hanem tisztán kimondva. Aha. És aztán nem behajtani a másik emberen, ami elhangzott, hanem azt képviselni, és ha már én mondjuk ezt elmondom a színpadról, valamilyen dolgot, akkor igazából nekem az a felelősségem onnantól kezdve, hogy ne mondjak olyan dolgot össze-vissza, amiben nincs meggyőződésem, aha. amiben nekem sincs törekvésem az életemben.
1: Amiben stb. Nem vagy stb. Hiteles.
2: Így van, és akkor ezeket, mikor összerakom, akkor azt látom, hogy igazából a vasárnap az egy nagyszerű ünneplése, hogy kéne legyen a hitünknek. Aha. És aztán a keresztény életet mindenki megéli a hétköznapjában, tehát nem vasárnap lesz az ember keresztény.
1: Igen. Joyce Meyert hallgatom mostanában, és ő mondta azt, hú, nagyon bírom a nőt, és azt mondta a múltkor, vagyis hát nem azt mondta neki, nem nekem mondta a múltkor, hogy hello, mondj valamit, hanem hogy pont egy olyan beszédét hallgattam, amiben azt, erről beszélt, hogy nem attól lesz valaki jó hívő, hogy minden vasárnap ott ül a gyülekezetben, utána meg megy töknek passzújnak, és akkor amit uh-huh. felsoroltál, hogy így beszél, és úgy viselkedik, és így gondolkodik, igen. és így cselekszik, azt mondja, hogy attól, hogy órákat ülsz napi szinten a garázsodban, nem leszel autó.
2: Így van, így van.
1: Az és igazság. Azt mondta ő is, és akkor most visszakapcsolódok oda, hogy az embereknek miért nehéz, majdnapság már talán nem annyira változás miatt, amiről idáig beszéltünk, de hogy miért nehéz azért alapvetően megtalálni azt a default elhívást, ami az Isten hívás, hogy gyere vissza hozzám, legyünk újra együtt, én így értelmezem, mert egyrészt ez az erőszakos térítés van a fejükben, másrészt a megítéltetettség van igen. a fejükben, harmadrészt pedig ez, hogy de bocsáss meg mindenkinek, és ezzel baromi nehéz kibékülni.
2: Igen.
1: Én nem csak saját életem szintjén, tehát nem privát, egyéni szinten, hanem a pedofilok, a gyilkosok, az állatkínzók, a terroristák, tehát hogy azoknak hogy tud megbocsátani, tehát hogy ezen mindenki megakad.
2: Igen.
1: Tehát hogy az ember a szívére teszi a kezét, szerintem ezen még a hitben járok, és meg tudnak akadni, erről ők azt mondják, hogy de hát az más szinten van már a megbocsátás, stb. Na, erre azt mondta Joyce Meyer, hogy amikor meg akarunk bocsátani valakinek, akkor kérjünk az Istentől áldást rá. Igen. Arra az illetőre, áldja meg őt az Isten. Azt mondja, de ez nem azt jelenti, hogy akkor ő kap ezután, hogy én ezt kértem neki, ő kap majd egy új autót, meg egy nagy házat, meg sok milliót, meg ilyenek, hanem az első áldás, amit kapni fog, az az, hogy találkozik az igazsággal.
2: Igen.
1: Hogy szembesül azzal, amit csinált. Igen. Na hát azt azért elég nehéz úgy elviselni. És akkor ilyenkor mindig eszembe jut, mert ezt most már több egyszer hallgattam meg, nem tudom, hogy kinek ismerős, lehet, hogy neked nem, mert ez a 90-es években volt ez a film, Bruce Lee fia, Brandon Lee a főszereplő, aki egyébként érdekes módon pont úgy, mint az apja, az életét vesztette a forgatás alatt, a Holló című film, megvan?
2: Nincs.
1: Nézd meg.
2: Jó.
1: Kedves hallgatók is, nézzék meg, amiben van egy olyan rész, hogy úgyhogy ez igazságot a srác, hollóvá tud változni fájdalmában.

0: fejébe, megfogja a srác a pasinak a fejét. Tehát én kb. Így, így gondolom ezt. Hogy ott egy az egyben megkapod az információs csomagot. Tehát ez az igazságszolgáltatás, hogy nézd, ezt okoztad, nézd oda, ezt. Így érezte magát a másik tőled.
1: Igen, én abszolút azt gondolom, hogy nagyon nehéz.
0: Vagy hülyeséget mondok?
1: Nem.
0: Jó.
1: Nem. Én azt, abszolút ezt látom, hogy az Isten úgy érinti meg az embert, ahogy az, ami nem lehet emberi eszköz. Te nem tud emberileg csak ezt értelmezni meg felsorolni, de az tuti, hogy amikor mi áldást mondunk egy másik emberre, vagy minden nehézségünk ellenére azt mondjuk, hogy Uram, nem tudom ez miért történt, de hálás vagyok azért, hogy ezen keresztül megyek, és kérlek, hogy segíts ezen túlmenni, vagy mi ebben nekem, amit én tudok tenni, az megváltoztatja a gondolkodást, és abszolút ezt gondolom én is, hogy sokszor nem nekünk kell legyőzni a másik embert, hanem olyan jó lenne elengedni a másik ember felé a mi tartozásunkat, és hagyni, hogy az Isten az emberbe bekapcsolja azt, hogy figyelj, ez meg ez történt a múltban, ezt tetted, én nem foglak ezért elítélni, nem foglak tönkretenni, de ugye érzed a súlyát, hogy mit okoztál mondjuk másik emberek. Az én életemben rengeteg ilyen dolog történt mondjuk az elmúlt 10 évben, amit utólag jöttem rá, hogy figyelj, Rubi, 5 évvel ezelőtt történt valami, lehet már te el is felejtetted, de meg tudom most azt tenni, hogy ezt az embert felhívod, vagy eljövöd egy találkozóra, hogy ezt vagy azt a dolgot így átbeszéljétek. És lehet, és volt olyan eset, amikor ez ténylegesen nagyon dolgot indított el, meg hozott változást a másik embernek az életében. Valamikor látszólag nem történt semmi.
0: De van, amikor nem is kell ezt megtenni.
1: Hát igen, de erőteljes volt ez a fajta ilyen dolog, hogy nekem nem került semmibe, és csomó dolgot meg én ismertem fel a beszélgetés közben, hogy Rubi, paraszt voltál, bántó voltál, nem voltál empatikus, önző módon reagáltál a dolgokra, és a másik ember meg csak kapkodott, hogy ezt most miért kapom. És visszamenni, és azt mondani, hogy figyelj, hogyha ekkor megbántottalak, akkor ne haragudj, rengeteg ilyen mentem keresztül, az én irányomba is kapok ilyeneket, és a legkirályabb dolog, hogy aminek nál nem volt súlya, mert már én is feldolgoztam, annyira megerősít, hogy tudom, hogy egy másik embernek az életében is van lehetőség az Istennek dolgozni, változtatni, felhozni, azt mondani, hogy figyelj, ez nem volt oké. Ezt van lehetőséged letenni, ettől megszabadulni, azt mondod, hogy ez bűn volt, azt mondod, hogy Uram, én ezt le akarom zárni, és az Isten ezt megadja, és megadhatja másnak is, csak az a szép, ugye, hogy ez a fájdalmas igazából, így mondanám, a kegyelemben, hogy amikor ténylegesen történik, akkor az embernek valahol fáj, mikor mással történik, mert annyira jó lenne, hogy ha mi tudnánk ezt kontrollálni, hogy az Isten kinek bocsájt meg, és kinek engedi el minden tartozását. De ahogy az Isten működik, az sokszor az ember számára botrányos, hát látjuk Jézusnak az életét, hogy a kicsi Jézus mindenki szerette, a nagyot már nem annyira. Ott már a szombatok miatt, meg a törvények miatt voltak galibák, pedig azért jött, hogy az embernek élete legyen, és bővölködjön.
0: Az Isten elhívása az mindannyiunkra igaz. Valaki él vele, valaki meg még nem, vagy nem tud, vagy nem tudom, de nagyon sokféleképpen lehet erre reagálni. Hogyan tudom én nem tévútra vinni magam? Érted, mire gondolok?
1: Igen. Szerintem nagyon fontos, hogy milyen emberekkel vesszük körbe magunkat. Én azt látom, hogy legyen az ember bármennyire introvertált, vagy extrovertált, társas lények vagyunk, és nagyon meghatározza, hogy milyen emberek vesznek körül. Nagyon erős megtartó ereje van annak, hogyha olyan emberek vannak, akik értik, vagy szeretnék érteni, hogy mibe kezdünk bele, és nem azért, mert hogy ők is pontosan így csinálnák, hanem azért, mert értik, hogy nekünk mi a belső meggyőződésünk. Ha ilyen embereket találunk, akik azt mondják, hogy figyelj, jövök veled ebben, akkor az nagyon sokat tud segíteni az embernek, a másik pedig az, hogy az embernek megtanulni, elfogadni azt, hogy mivel emberek vagyunk, ezért hibázni is fogunk, és a hiba az nem egyenlő azzal, hogy akkor nekünk vége van, és ha valamit elrontunk, az nem tesz minket rossz emberré feltétlenül, és engem ez elképesztő módon megerősít, meg ad újabb lendületet csinálni tovább, hogy nem az vagyok, amit elkövettem, hanem én az Isten szemében tudom, hogy én Istennek a gyermeke vagyok, én tudom, hogy az Isten engem hogy lát, hogy néz rám, és hogy nem

0: tetteim alapján fog engem elítélni, és nem azt fogja mondani, hogy na Rubi, én mondtam neked, hogy ezt csináld, nem sikerült, akkor most ezt így elengedem.
1: Vagy majd jó, megkapod a magad.
0: Igen. Ugye azt mondja a Bibliában a Isten, hogy ő nem vonja vissza az ő elhívását. Hogy azt mondja, hogy megbánhatatlan az elhívása. Milyen szép, hogy Isten nem bánja meg. Igen. És lehet, hogy gondolj bele, hogy 0 évesen az Isten már tudja, hogy én ezt a drága gyermekemet, akit úgy lát, hagyom, hogy éljen, hozzon döntéseket, ahogy te is mondtad. Én tudom, hogy mit szeretnék vele, de alakulhat ez bárhogy. De ha 50 évesen még nem lépett bele, nem fogja az Isten visszavonni, hogy na, lekésted.
1: Lekésted.
0: És ezért nagyon érdekes volt, hogy ha nézzük a Bibliába, annyira előjön, annyira, hogy az Ószövetségbe is, hogy mondhatnánk, hogy ott egy törvénykező, nagyon kemény Isten volt. Nem. Annyi esetben adott új esélyt az embernek, bármit megtett, hogy csak hogy legyen kapcsolat.
1: De mindig az ember hibázik, mindig, igen. Sajnos ez a helyzet. Na, igen.
0: És ez a kulcs szerintem, uh-huh. Hogy az ember tud-e abban az állapotban maradni, hogy igen, el tudom fogadni, hogy soha sem leszek tökéletes, de az Isten az, és megmerem-e engedni magamnak, direkt mondom így, hogy uh-huh. Megmerem-e az Istentől függőségemet. Aha.
1: És megmerem engedni magamnak azt, hogy elhiggyem, hogy nekem nem kell, tehát hogy a könnyűséget.
0: Igen.
1: Nem kell nekem a főnöknek lenni, nem kell nekem állandóan okosnak lenni.
0: Így van.
1: Van, aki segít.
0: Így van, így van.
1: De ez az egóból, ez megint a választás. Tudod, hogy választasz engem, én segítek, vagy választod az egódat, ami valószínűleg meg fog csalni.
0: Igen.
1: Nem, én tudom.
0: Ja.
1: Megyek, ez az én háborúm. Jó, hát ezen átmegyünk sokszor, igen, sokan. Sőt, abszolút. Szerintem nincs is olyan ember, aki nem ment volna át. Milyen korosztály jár az Éden Gyülibe?
0: Hát mikor elindultunk, akkor úgy néztünk ki, mint egy, nem tudom, egy gólyabál.
1: Az jó?
0: Jó, hát persze. Mostanra azért, figyelj, pont érdekes, mert az elmúlt
1: hát
0: fél évben...
1: Hát megnőtt az a generáció most,
0: igen,
1: már.
0: Igen, igen. Hát nyilván minden szeptemberben érkezik egy ilyen frissítés, mert aki éppen felköltöznek Pestre, akkor megjelenik egy ilyen 5-10-20 nagyon fiatal. Aha. De most pont az elmúlt fél évben csináltunk egy ilyen házas kurzust, és pont összeszámoltuk, hogy 21-22 házas pár van
1: akit
0: a gyülekezetben.
1: Akit az Éden hozott össze?
0: Akik oda járnak házaspárként, és ebből van, aki...
1: Ja, azt hiszem, hogy ott találkoztak.
0: Nem. És ebből van olyan, aki 27 éve házas. Tehát az biztos, hogy nem fiatal. Aha. Nem annyira fiatal. Aha. Szóval, hogy most azért a korfa azért eléggé szépen nyílik kifelé. Aha. Szóval van egy... Nyilván jelentős réteg az még mindig ez a 20 és 35, 20 és 40 között. Aha. Ez a 80%-a lényegében a gyülekezetnek. Úgyhogy így.
1: Miben más nálatok egy istentisztelet, mint máshol? Mert ahol fiatalok vannak, ott mindig, én azt feltételezem, hogy mindig lazább, egy kicsit idézőjelben kötetlenebb, vagy más, igen, mondjuk a dicsőítő muzsikának a stílusa.
0: Igen. Lényegében elmondtad.
1: Igen.
0: Aha, hát nagyon, nagyon hangsúlyt fektetünk arra, hogy amit csinálunk, az minőségi legyen. Ez nem azért fakad, hogy megmutassuk meg, hogy mi jobbnak tűnjünk, hanem igazából úgy működik a generáció, a fiatal generáció, hogy ahogy csinál valamit, abban kíméletlenül precíz akar lenni, vagy ilyen, aha, hogy ami érdekli, abban jó is. Uh-huh. Ami nem érdekli, az olyan is. Szóval nem csinálnak semmit, azért, mert másnak ez az elvárása, de amiben nekik megvan, abban nagyon jó. Éppen ezért a maga az egész, ami történik így zenei szinten, bár nem most már ezen a helyszínen, abszolút olyan minőségi, hogy akik eljönnek azok...
1: Gyakorlatilag egy buli.
0: Igen, egy minőségi koncert, de mellette olyan élménnyel, ami az Istennek a jelenléte, és amit mondtál, a másik a kötetlenség, ez meg végképp nagyon így van, hogy mi szeretnénk, ha bár növekszik a gyűli, és a kis hal után jönni fog a nagy hal, meg stb. Nagyobb helyszínek, de hogy megmaradjon az egésznek az a fajta közvetlensége, ami az Istenből is fakad, hogy az Isten bármit megtehet, például a legutóbbi vasárnapi alkalmon nem volt ilyen szigorúan vett prédikáció. Mert a hálaadás volt a téma, a hála, és igazából valahogy kimaradt.
1: De akkor ott zajlik beszélgetés is?
0: Igen. Az egész közvetlenebb, nem ilyen...
1: Tehát interaktív, egy interaktív...
0: Jóval interaktívabb, igen. Tehát nem ilyen megvannak a szakaszok, és akkor erre ennyi perc van, akkor utána ennyit kell tanítani, utána pedig, stb. Van egy nagyjából váz, de ez csak azért van, hogy tudjuk, hogy mitől térünk el. Aha.
1: Rubi, köszönöm, hogy jöttél. Köszönöm ezt a sok mindent. Nagyon-nagyon örülök, hogy ezt megbeszélhettük. Én azt hiszem, hogy ez sok embernek adott új értelmet, meg új megvilágítást a hittel kapcsolatban. Köszönöm szépen.
0: Én is köszönöm.
1: Benedek Ruben volt a vendégem a mai Hitem szerintben, aki feleségével együtt az Éden gyülekezet pásztora, egyben férj és apuka természetesen, és akkor új helyen az Éden Gyüli, az akváriumban érdemes hozzájuk is elmenni. Köszönöm. Igen.

0: rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello a mikrofonnál, már István Dániel startol a Manna délután.
0: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna morzsa.
3: Az ételpazarlás láthatatlan ára. Amikor ti dobunk egy darab kenyeret, pár kanál főttételt vagy egy megromlott zöldséget, nem csak magát az ételt dobjuk ki. Vele együtt megy a víz, az energia, a munka, a szállítás, a csomagolás, a termőföld és sokszor a pénzünk is. Az ESZ környezetvédelmi programjának 2024-es jelentése szerint 2022-ben világszerte több mint 1 milliárd tonna élelmiszer hulladék keletkezett a kiskereskedelemben, vendéglátásban és háztartásokban. Ennek jelentős része háztartás származik. Ez azért különösen érdekes, mert a megoldás egy része nem távoli technológia, hanem mindennapi szokás. Például bevásárló lista, hűtő átnézése vásárlás előtt, kisebb adag főzése, maradék újragondolása. A minőségét megőrzi és a fogyasztható jelölés közti különbség ismerete. Sokszor nem nagy lemondásokra van szükség, hanem jobb ritmusra. Az ételpazarlás csökkentése egyszerre környezetvédelmi és háztartási ügy. Kevesebb szemét, kevesebb felesleges költés, kevesebb pazarlás.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Fokozódik a hőség, továbbra is üzemel a Paksi atomerőmű utolsó turbinája. Péntek éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Rika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Emelkedett a Duna víz szintje Paksnál. Az utolsó még termelő 240 megawattos turbina egyelőre stabilan üzemel, közölte a miniszterelnök Facebook bejegyzésében. Magyar Péter azt írta, ismét beléptünk a kritikus időszakba, a fogyasztás pedig jelenleg 500 megawattal van a tervezett szint alatt. Sorra jelentik be energiatakarékosság intézkedéseiket a cégek. Az E.ON Hungária csoport több mint 100 telephelyén napközben is mérséklik a klímák használatát. 16 óra és reggel 7 óra között pedig, ahol lehet, le is kapcsolják. Az elektromos gépjárműveket korlátozott időszakban töltik, minden dekorációs világítást kikapcsolnak. Az Európai Bizottság egyelőre nem lát ellátásbiztonsági problémát az atomenergia termelés terén. A Duna alacsony vízszintje miatti ellátási probléma több tagállamot is érint. A brüsszeli testület készen áll arra, hogy villamos energiával foglalkozó koordinációs csoportot hozzon létre, amint erre szükség lesz. Péntek éjfélig meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos. A tartós hőségben különösen veszélyeztetettek az idősek, a kisgyerekek, a várandósok és a krónikus betegséggel élők, valamint a szabadban dolgozók. A legfontosabb a rendszeres folyadékpótlás és a hőguta elleni védekezés, valamint a megfelelő öltözék. Benyújtotta a kormány a vényköteles gyógyszerek áfamentességéről szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A pénzügyminiszter által jegyzett előterjesztés szerint szeptember 1-től a recepthez kötött gyógyszerek áfája 5%-ról 0%-ra csökken. Áfamentesek lesznek a szintén vényköteles orvosi radioaktív izotópok és az egészségügyi oxigén is. Az ózonszennyezettség növekedésére figyelmeztet a Hungaromet. A következő napokban várhatóan az egészségügyi határérték felett alakul az ózon koncentrációja, emiatt erősödhetnek az asztmás, valamint a pollenallergiás betegek tünetei. Érdemes kora reggel, esetleg késő este szellőztetni és a szabadban tartózkodni. Lehetőség szerint senki ne végezzen nehéz fizikai munkát vagy aktív testmozgást kültéren a legmelegebb órákban.
0: Időjárás.
4: Tovább fokozódik a hőség, marad a többnyire napos idő, csak kevés gomoly felhő képződhet, csapadékra nem számíthatunk. Hajnalban 18 és 24 fok között alakul a hőmérséklet, szerdán a legmelegebb órákban 37 és 42 fok várható. Enyhülésre péntektől számíthatunk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Budapest Update István Dániellel.

0: István Dániellel.
1: Kik készítették a templomok és a sírok díszeit, és mennyi megbecsülés övezte az ókori egyiptomi művészeket? Hogyan dolgoztak a mesterek évezredekkel a modern technológiák megszületése előtt? Többek között ezekre a kérdésekre is választ ad az Örökké valóság megörökítése, hogyan alkottak az ókori egyiptomi művészek című kiállítás, amely november 1-ig látható a Szép Művészeti Múzeumban. Amint egy 140 műtárgyat felvonultató tárlat azt is megmutatja, hogy a modern természettudományos vizsgálatok és digitális technikák milyen fontos szerepet kapnak a tárgyak megismerésében. Az ókori egyiptomiak a halottak és az istenek világát az örökké valósággal kapcsolták össze. A sírokat és a templomokat ezért az örökké valóság számára építették, majd szobrokkal, domborművekkel, koporsókkal és mágikus rituális tárgyakkal rendezték be őket, ezek mögött pedig komoly művészi teljesítményt is láthatunk. A kiállítás a Szép Művészeti Múzeumban látható többek között egy koppenhágai és egy torinói erekjével. Az időszaki kiállítás jól kiegészíti a múzeum állandó egyiptomi tárlatát is, míg ott az ókori kultúra egészéről kaphatunk képet, itt elsősorban a kultúrát felépítő tárgyakat alkotó kézművesekre és a munka folyamatára kerül a hangsúly. A tárgyakat négy nagy anyagcsoport, a kő, fa, fém és fajansz szerint rendezték el, az anyagválasztás ugyanis egyfajta hierarchitást tükröz. Az ókori egyiptomiak maguk is látogatták és csodálták a régi emlékműveket. Az írástudók olykor a falakon hagyott ókori grafitékben méltatták az épület szépségét, vagy örökítették meg, hogy jártak az adott helyen. A műalkotásként csodált tárgyak nagy részét eredetileg vallási céllal alkották, az isteni és a földi világ kapcsolatát, valamint a halottak örök fennmaradását szolgálták. Ma viszont egy letűnt kultúra elpusztíthatatlan lenyomataként csodáljuk őket, így valójában egészen másfajta kapcsolatot ápolnak az örökké valósággal, mint ahogy készítőik gondoltak rájuk. Közben újabb Kolotkó szobor került a Szabadság térhez. Kolotkó Mihály új szobra ezúttal egy targoncást ábrázol, aki próbálja megemelni a szabadságtéri szobor talapzatát. A gerilla szobra Kolotkó pár hete helyezett el egy miniszobrot a Magyar Nemzeti Bank mellé a forint bevezetésének 80. évfordulójára, mostantól pedig a közelben találjuk meg legújabb alkotását. A német megszállás áldozatainak emlékműve talapzatához igazított egy targoncás figurát, mintha az épp emelné fel és szállítaná el a szobrot. A Sziget Fesztivál mínusz első napján Bródi János több mint 6 évtizedes életműve kerül a középpontba, így az Illés, a Fonográf, az István a király és a szóló évek legismertebb dalai csendülnek fel. Az ikonikus szerzeményeket nem csak az eredeti előadóktól hallhatjuk, de a mai generáció kedvencei újra is értelmezik, többek között Azaria, Beethoven-Hofi és a Carson Coma. Az idén 80-es Bródi Jánost és életművét ünnepelhetjük tehát egy teljes napon át. A legendás énekes és dalszerző mellett olyan ugyancsak ikonikus pályatársai lépnek majd fel, mint Presser Gábor, Konz Zsuzsa, Szörényi Levente, Halász Judit, Földes László Hobó, Charlie vagy Tolcsvai László. Persze a fiatalabb generációnak is érdemes kilátogatni az RTL bemutatja Bródi dalok napjára, mert az egész napos koncerten többek között olyan előadók is fellépnek, mint Jude Law vagy a Carson Coma. A különleges koncerten több mint 50 fellépő, mintegy 70 dalt ad elő Bródi János több mint 60 éves pályafutása során született szerzeményeiből. Patak, forrás, vízes és mocsarak, lápok, Budapest és környéke nem szűkölködik különleges vízes élőhelyekben, amelyeket romantikus túraútvonalakon közelíthetünk meg. Kis hidakon vagy éppen cölöpökön álló pallókon sétálva fedezhetjük fel ezt a rejtélyes világot. A Villa Budapest ajánlata következik. Az első állomás Szigetszentmiklósi úszóláp és tanösvény. Európa második legnagyobb úszólápját egy rövid, mindössze 700 méteres, ám annál több érdekességet tartogató tanösvény segítségével járhatjuk be. A túra könnyűszerrel félnapos elfoglaltsággá nyújtató, hiszen csodás park és a legkisebbek számára kellemes játszótér is rendelkezésre áll, a közelben pedig egy klassz büfé és cukráza is található megéheznénk. A különleges tájhoz hozzátartoznak a nagyobb zsombékok és nádasok, az ezek közül előbukkanó vízfelületeket, mocsarasabb részeket, hidak, kisebb pallók kötik össze. A rövidke, de vadregényes útvonalon csak a nádasból előbukkanó családi házak látványa figyelmeztet arra, hogy pár lépésre vagyunk a nagyvárostól. A következő a Búbánat völgy. Ha van időnk kicsit messzebbre kalandozni Budapesttől, értem az Esztergomhoz közeli Búbánat völgyet választani, bár a hely rejtélyes és szomorú legendák után kapta a nevét, ma már kimondottan vidám környék, ráadásul a Dunakanyar egyik legszebb panorámájában gyönyörködhetünk itt. Túránk egy része kedves halastavak mellett halad, az erdőben pedig olyan forrásokat találunk, amelyeknek vizével megtölthetjük a kulacsunkat. Irány a fényes tanösvény, szintén megéri egy kicsit többet utazni Budapesttől a tatai fényes tanösvény miatt, a helyszín néhány ezres belépő megfizetése után látogatható, az 1 km hosszan cölöpökön álló pallók pedig pedig egészen egyedülálló élményt nyújtanak. Egy vízben álló égererdőben sétálhatunk, miközben megfigyelhetjük a forrásokból feltörő enyhén szénsavas 20-22 fokos forrásvizet. A tanösvényről és izgalmas történetéről a neten olvashatunk bővebben. A források a környék szénbányászata miatt a szocializmus évei alatt elapadtak, majd a bányászat leállásával ismét táplálni kezdték a vidéket. Így jött létre a most látogatható különleges élőhely. Tata és környéke egyébként is elkényeztet látnivalókkal. Ha erre járunk, érdemes körbenézni a város környékén, de az Eszterházi pezsgőgyár vagy a Szerémlyuk felé is kalandozhatunk. Az Anna-völgyi vízesés is jó célpont lehet. Szárazabb időszakban csak egy kis erecske csordogál itt, vagy annyi sem. Az elsősebb hónapokban azonban takaros kis zuhataggá növi ki magát Szentendre közelében az Anna-völgyi vízesés, amit egy csodás túra keretében látogathatunk meg. A környék kedvelt túra célpont, így célszerűbb a hétvégék helyett inkább egy-egy hétköznapot választani. A helyszínt akkor is útba ejthetjük, ha a Vasas szakadék felé tartunk, ebben a túrában pedig gyakorlatilag minden benne van, amit egy kiránduló kívánhat, a panorámától a jól felszerelt menedékházon és a selymes réteken át a forrásig. Alsó Jegenye völgy a következő állomásunk. Solymár és Budapest határán találjuk az Alsó Jegenye völgyi vízesést, ahol egy kis patak mellett hidacskákon átjárhatjuk be a mesevedi környéket. Olyan állomások kísérik a túrát, mint egy 4 méter magas robajló vízesés és a Rózsika forrás, amelynek ugyan nem iható a vize, de a környezete kellemesen hűti. Utunk egészen a 20. században felfedezett Solymári várig tarthat. Már is van egy utca, melyet egy nőről neveztek el, mégis a férje nevét viseli. A Vilev Budapest járt utána a Verespálni utcának, amit csak egyetlen háztömb választ el a mai napig a tömegturizmusról szóló Váci utcától, szinte összeköti a turistáktól, ugyancsak hemzsegő ferenciek terét a nagyvásárcsarnokkal, valahogy mégis meg tudod maradni emberi léptékűnek, kedves kávézókkal, hangulatos reggelizőkkel és érdekes épületekkel. Amikor csak a környéken járunk, szeretünk végig sétálni a Macskaköves utca mentén, hiszen mindig találni itt valamilyen új felfedezni valót, sőt érdemes kitérőt tenni a mellékutcácskákba is. Már is ismerjük meg bővebben ezt az utcát. A ma ismert utca közvetlen elődjét a 19. század kezdetén alakították ki több másik közterületből, ám ekkor még német nyelvű utcatáblák hirdették a járókelőknek, hogy a Grüne Baumgassen steht állnak. Később 1874-ben kapta meg magyar nevét, szó szerinti fordításban Zöldfa utca. Mindezek előtt számos különböző nevet viselt, a Bástya utcától a Kecskeméti utcán át a Kórház utcáig. Arra pedig két lehetséges magyarázat is van, hogy végül miért a Zöldfa utca elnevezést tartott ki legtovább a Verespálné előtt. Az egyik szerint egy gyönyörű, kettős fasor szegélyezte régóta az utcát, míg egy másik elmélet szerint az 1800-as években itt álló nagy körös város tulajdonában lévő házon látható címer ihlette a nevet. Akárhogyan is, közel 120 esztendeje, 1906 óta már Verespálné nevét viseli az utca, akiben a magyar nőoktatás egyik legnagyobb alakját tiszteletjük. Benicki Hermin Karolina 1815. december 13-án látta meg a napvilágot a felvidéki Lázi pusztán. A kis Hermin még csak egy éves volt, amikor földbirtokos édesapja Benicki Pál elhunyt, de édesanyja Sturman Karolinát is korán, már 16 éves korában elvesztette. Édesanyja tagja volt a Pest-Budai Jótékony Nőegyletnek, amelyet Hermin a főherceg asszony alapított, bizonyára tőle örökölette társadalmi érzékenységét. A szülők halála után Hermin húgával és nővérével Tóth Györkre került nagyapjukhoz, Sturman Márton pedig hagyta kibontakozni a lányokat, gyakorlatilag azt csináltak és tanultak, amit akartak. A társasági életbe Pesten kapcsolódhattak be, itt ismerkedett meg Veres Pállal, aki akkoriban Nógrád megye főjegyzője volt. Életüket 1839-ben kötötték össze, majd egészen az 50-es évekig Hermin a minden idejét családjának szentelte. A leány és nőnevelés ügye akkor került figyelme középpontjába, amikor egyetlen lánya oktatását szerette volna segíteni. Rendkívül jó barátságot ápolt Madách Imrével, aki az ember tragédiájának első nyomtatott példányával is megajándékozta. Mégis Madách 1864-es akadémiai székfoglaló beszéde adta számára a végső lökést, hogy a nőnevelés ügyének élére álljon. Madách rendkívül lealacsonyítóan beszélt a női elme képességeiről, kijelentései pedig nem csak csalódást keltettek Verespálnéban, de mélységesen fel is háborították. 1867-ben társaival megalapították az Országos Nőképző Egyletet, majd két évvel később, 1869. október 17-én megnyitotta a saját leánynevelő intézetét, amely 1881-ben kapott saját épületet az akkori Zöldfa utcában. Később ez lett a ma ismert Verespálné gimnázium. Egészen élete végéig az iskolának szentelte idejét, amely egyre sikeresebbé vált. Erzsébet királyné háromszor is meglátogatta, azonban az itt kiadott bizonyítványt csak 1894-től ismerte el az állam. Ezt még megérte Verespálné is, egy évvel később hunyt el Vácz hartjánban.

0: kettőt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
1: Fizetőssé vált a repülőtéri áthaladás a taxiknak. Elindult a megújult MOL Bubi. Pest vármegyében leállítják a jégelhárító rendszert. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Megszűnt a taxik eddigi 5 perces díjmentes áthaladási lehetősége a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér parkolóiban. A változás miatt a taxisoknak mostantól fizetniük kell, ha a terminálnál teszik ki vagy veszik fel az utasaikat. A Fővárosi Taxi Egyesület szerint az intézkedés jelentősen ronthatja a szolgáltatás színvonalát. Úgy vélik, hogy sok sofőr inkább a termináltól több mint 1 kilométerre lévő parkolót választja, hogy elkerülje a plusz költségeket, ami az utasoknak is kényelmetlenséget okozhat. A Budapest Airport ugyanakkor azt közölte, hogy a döntés célja az egységes feltételek megteremtése a különböző szolgáltatók között. Az üzemeltető szerint a most bevezetett rendszer több nemzetközi repülőtéren is bevett gyakorlatnak számít. Pótlóbuszok járnak Kőbánya, Kispest és Dabas között. A MÁV javasolja a megnövelt kapacitással közlekedő helyi közi és agglomerációs buszok használatát. A vonatok Dabas és Lajosmizse között a megszokott menetrend szerint közlekednek. Reggeltől estig a vonatok a Z21-es pótlóbuszokhoz csatlakoznak, amelyek gyors járatként közlekednek. A munkálatokról és a megváltozott közlekedési lehetőségekről részletes tájékoztatás a MÁV Inform honlapján olvasható. Élénkülést mutatott a lakáspiac júliusban, bár éves összevetésben 14%-kal csökkent az eladó lakások és házak iránti kereslet. A szakértők szerint ezt elsősorban a tavaly bejelentett otthonstart program okozta kiugró érdeklődés miatti magas bázis magyarázza. Havi összevetésben viszont már 9%-ot meghaladó növekedést mértek. Az ingatlan.com adatai szerint különösen a családi házak iránt nőtt az érdeklődés. Ebben a kategóriában 13,5%-os bővülést regisztráltak júniushoz képest, míg a lakások esetében közel 6%-kal emelkedett a kereslet. A piac élénkülését elsősorban a kelet-magyarországi vármegyék hajtották. Szabolcs-Szatmár-Berekben, Hajdú-Biharban és Csongrád-Csanádban 30% körüli növekedést mértek. Budapesten ugyanakkor alig változott a vevői aktivitás. A kínálati oldalon már érződött a nyári uborka szezon hatása. Júliusban kevesebb új ingatlant hirdettek meg, mint egy hónappal korábban. Ennek ellenére tovább bővült a választék. Országszerte már több mint 146 ezer eladó lakás és ház szerepel a kínálatban, ami közel 7%-a haladja meg az egy évvel korábbi szintet. A szakértők szerint ez azt mutatja, hogy jelenleg több ingatlan kerül a piacra, mint amennyit a vevők felszívnak. Emiatt a kínálat folyamatosan növekszik, ami kedvezőbb alkupozíciót teremthet a vásárlóknak, miközben az eladóknak egyre nagyobb versennyel kell számolniuk. Elindult a megújult MOL Bubi, bárki használhatja az új közbringa rendszert. Bárki számára elérhetővé vált a megújult budapesti közbringa rendszer, a MOL Bubi. A több hónapos tesztidőszak lezárult, így mostantól az új kerékpárokkal és az új mobil alkalmazással vehetik igénybe a szolgáltatást a fővárosban közlekedők. A fejlesztés részeként a hagyományos kerékpárok mellett elektromos rásegítésű biciklik is megjelentek a flottában. Jelenleg 2500 hagyományos és 800 elektromos kerékpár áll a felhasználók rendelkezésére. Az új rendszer használatához minden korábbi felhasználónak ismét regisztrálnia kell az új alkalmazásban, amely a BKK szerint korszerűbb, gyorsabb és egyszerűbben kezelhető felületet kínál. Az indulást egy több ezer résztvevős tesztüzem előzte meg, mintegy 9000 felhasználó próbálta ki a rendszert, a tapasztalatok alapján pedig a BKK több ponton finomította a működését, mielőtt mindenki számára elérhetővé tette volna a szolgáltatást. A hagyományos kerékpárok havi bérletének ára továbbra is 2500 forint maradt. Az elektromos kerékpárok használatára külön bérlet váltható, amelyhez kedvezőbb feltételeket alakítottak ki. A BKK célja, hogy a megújult MOL Bubi még több budapestinek és turistának nyújtson gyors, környezetbarát közlekedési lehetőséget a városban. Pest vármegyében a gazdálkodók többségének döntése alapján leállítják a jéger-jégkármérséklőrendszert. A szavazáson a gazdák közel 69%-a a talajgenerátorok kikapcsolását támogatta, míg a rendszer működésének fenntartását kevesebb mint 18%-uk kérte. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara felmérése alapján az agrárvezetés úgy döntött, hogy azokban a vármegyékben, ahol ezt a gazdák többsége kérte, ott megszüntetik a jégelhárítást. Országszerte mindössze 4, főként nyugat-magyarországi vármegyében marad működésben a rendszer. A jéger talajgenerátorokból ezüst jódidot juttat a légkörbe, hogy csökkentse a nagyméretű jégszemek kialakulásának esélyét. Az elmúlt években azonban egyre többen állították, hogy a rendszer hozzájárulhat a csapadék elmaradásához és az aszály fokozódásához. A szakemberek ezt továbbra is vitatják és hangsúlyozzák, hogy nincs tudományos bizonyíték arra, hogy a jégelhárító rendszer csökkenteni a csapadék mennyiségét. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a biztosítók adatai szerint ugyanakkor a rendszer bevezetése óta jelentősen csökkent a jégkárok mértéke. A számítások szerint 2018 és 2025 között 44%-kal kisebb területet érintett jégkár, és a rendszer évente átlagosan mintegy 66 milliárd forint értékű termést óvott meg. Az eredményeket azonban többen is vitatják, arra hivatkozva, hogy az utóbbi években általában is kevesebb csapadék hullott. Egy 13 éves fiú vezetett egy személyautót Zuglóban, amikor frontálisan összeütközött egy másik járművel. A balesetben az egyik gyerek megsérült, a fiatalkorú sofőr pedig a karambol után elmenekült a helyszínről. A baleset még július 22-én történt az Ungvár utca és Csáktornya park kereszteződésében. Az ütközésben mindkét autó jelentősen megrongálódott, és a légzsákok is kinyíltak. A vétkes autó egyik utasa megsérült, őt a kiérkező önkormányzati rendészek látták el a mentők megérkezéséig. A rendészek rövid időn belül elfogták a 13 éves sofőrt és társát, akik elhagyták a baleset helyszínét. A rendőrség vizsgálja a karambol körülményeit, valamint azt is, hogy hogyan került a gyerekhez az autó. A fiú engedély nélküli vezetés, cserbenhagyás és károkozás miatt is felelősségre vonásra számíthat. A hatóságok szerint a baleset könnyen, sokkal súlyosabb következményekkel is járhatott volna. Villamos megállóba hajtott egy személyautó még vasárnap délután a budapesti Blaha Lujza téren. A balesetben egy fiatal nő megsérült, őt a mentők kórházba szállították. Az autó a József körúton sodródott a villamos megállóba, ahol betörte a megálló egyik nagyméretű üvegfalát. A helyszínre mentők és tűzoltók is érkeztek, a járművet áramtalanították, majd megkezdték a műszaki mentést. Az országos mentőszolgálat tájékoztatása szerint egy 20 év körüli nőt könnyebb sérülésekkel vittek kórházba. A baleset körülményeit a hatóságok vizsgálják. Különleges irodalmi alkotással gazdagodott a Városliget. A Magyar Zeneháza közelében átadták a Színes Tinták kertjét, amely Kosztolányi Dezső mostan Színes Tintákról álmodom című versét idézi meg élő növény kompozícióként. A Metaflora projekt alkotása

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Marad a hőség, továbbra is biztonsággal üzemeltethető a Paksi Atomerőmű működő turbinája. Csángó Fesztivál tartanak Jászberényben. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Az állami gazgatásban és az állami vállalatoknál péntekig érvényben marad az otthoni munkavégzés lehetősége, jelentette be a Védelmi Munkacsoport tanácskozása után a miniszterelnök. Magyar Péter a magánszektor munkaadóitól is azt kérte, hogy tegyék lehetővé a távmunkát ott, ahol ez lehetséges. Egyelőre továbbra is biztonsággal üzemeltethető a Paksi Atomerőmű még működő turbinája, közölték a Védelmi Munkacsoport tegnap esti értékelésében. A kormány honlapján közzétett jelentés szerint jelenleg pár centivel magasabb a vízszint attól, amelynél a leállást el kellene rendelni. Számítások szerint a következő napokban már lassú javulás várható, de a többi turbina újraindításához a szükséges vízszintnek tartósan meg kell maradnia. Meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást péntek éjfélig az országos tiszti főorvos. Fontos, hogy mindenki rendszeresen a megszokottnál nagyobb mennyiségben igyon vizet, valamint figyeljen az idősekre, a kisgyermekekre, a krónikus betegségben szenvedőkre, illetve a szabadban dolgozókra. A hőség ellenére továbbra is megfelelően működik a szociális ellátórendszer. Országosan 10 beteget kellett túlhevülés miatt ellátni, derült ki a kormány hőségriasztásról kiadott esti jelentéséből. Jelenleg 17 vasútvonalon, valamint 4 hévvonalon van sebességkorlátozás a rendkívüli meleg miatt. Tápiószelén termelési probléma miatt csaknem 2300 embernél nincs víz. Gazdagréten viszont már megszűnt a korábbi fennakadás. Országszerte csaknem 400 szabadtéri tűzhöz vonultak ki a tűzoltók a hőségriadó kihirdetése, vagyis múlt csütörtök óta. Halálos áldozat is volt. A Vas megyei Zsennyén egy férfi még a tűzoltó kiérkezése előtt megpróbált megfékezni egy bozót tüzet, de súlyosan megsérült, és később a kórházban meghalt. Táncos felvonulással, táncházzal, koncertekkel és népművészeti vásárral várja mától az érdeklődőket a Csángó Fesztivál Jászberényben. Több mint 400 közreműködő, köztük moldvai, gyimesi csángók, erdélyi, felvidéki és magyarországi hagyományőrzők, valamint a hazánkban élő kisebbségi tánccsoportok mutatkoznak be.
0: Időjárás.
4: Ma is sok napsütés várható, csak helyenként lehetnek gomoly felhők, eső nem lesz. A Dunántúlon időnként megélénkül a szél, délután 37-42, késő este 25-32 fok várható. Péntektől néhány fokkal enyhül a kánikula.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: 98.6.
3: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Hey, this is Andrew Rip, and this is the story behind my new song, Rejoice. It wasn't more than about 3 years ago that my wife and I
1: Több mint három évvel ezelőtt a feleségemmel végre örökbefogadhattuk a mi gyönyörű lányunkat, Franciszt, de ehhez a pillanathoz hosszú és fájdalmas út vezetett. Nagyjából 5 évig próbáltunk családot alapítani. A velünk egyidős barátaink is ezekben az években házasodtak és várták a gyermekeik születését. Minden babavárást végigéltünk velük, elmentünk az alkalmakra, amikor bemutatták a gyermekeiket a gyülekezet előtt Istennek. Első, második szülinapi bulikon ültünk, velük örültünk, de közben minden egyes alkalommal megszakadt a szívünk. Ez egy olyan rettenetes, nehéz időszak volt. Emlékszem, hogy azokban a napokban gyakran felébredtem éjjel, reggel viszont nem voltam képes kikelni az ágyból, mert kétségbe esett és depressziós voltam. Aztán Isten egy nap szólt hozzám, és azt mondta, hogy használjam végre a hangomat és azt az ajándékot, amit ő adott nekem. És igazából ez adott erőt ahhoz, hogy felkeljek az ágyból és újra a zongora elé üljek. Tudtam, hogy Isten nem a félelem lelkét adta nekem, hanem egy békés, erős, józan elmét. Emlékszem, egy nap eszembe jutott az a bibliai igerész, amikor azt mondja Isten, hogy mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok mindenért, hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. Ezek nagyon erős szavak. Arra vagyunk hivatva, hogy mindig örüljünk, ne csak akkor, amikor a dolgok jól mennek. Aztán az jutott eszembe, hogy na köszi, megtenném, örülnék, de most nincsen kedvem és erőm ehhez. Csak azt tudom énekelni, hogy megszakad a szívem. Na meg persze azért hálát tudok adni az életemért, és mondjuk hittel tudok énekelni a reményről, ami a szívemben él. Úgy gondolom, hogy néha az érzelmeink az akadályai a békénknek, de szerencsére Isten dolgozik és nem felejt el minket. Szóval ez a dal egy igazi nyers pillanatból született, amikor a zongoránál ültem, és felhasználtam azt az ajándékot, amelyet Isten adott nekem, hogy leküzdjem a depressziót és a kétségbeesést a szükség idején.
0: This gift that God gave me to combat depression and despair in a time of need.

0: 98.6 Manna FM, a budapesti régió legjobb programjai.
1: Idén 200 éves a fotográfia. A világ első ma is létező fényképét egy francia vegyész készítette el 1826-ban. Akkor ő még egyedül volt ezzel, most viszont már mindenki képes a fotózásra, elég hozzá egy okos telefon. Persze a tehetséget nem pótolhatja a technika, ez pedig most hat aktuális, még fotó-fotó kiállítással bizonyítjuk a Világ Budapest nyomán. Kajapó indiánok láthatóak a Néprajzi Múzeumban. A majd csak 2027. január 4-én záró kiállítás Gustav Verschwiewer kulturális antropológus 1974 és 2019 között készült fotóiból válogat. A képeken arcokat, ünnepi jeleneteket és mindennapi életképeket láthatunk az Amazóniában élő, önmagukat Mebengókrén nevező, de a külvilág által kajapóként ismert indiánokról, akikkel az antropológus hosszabb, rövidebb ideig együtt élt az elmúlt 4,5 évtized alatt. Egy a miénktől teljesen eltérő, nagyon izgalmas, a test átalakítását és rituális színezését a középpontba helyező, tőlünk fizikai értelemben is távol eső kultúra ismerhető meg az antropológus beszédes és élő fotói segítségével. Rákosi és Kádár börtöneinek világa látható a Kápa központban. Az augusztus 30-ig nyitva tartó kiállításon az egykori internáló táborok, börtönök, kihallgató helyiségek és a pereket kiszolgáló terek, például tárgyalótermek világa elevenedik meg és kínál hajmeresztően jó élményt, amit a fotók mellett látható installációk, videók és tárgyi emlékek csak fokoznak. Nem csak általános képet kaphatunk erről a félelmet keltő egykori világról, hanem gyakran tragikus, egyéni sorsokat, hihetetlen túlélés történeteket is megismerhetünk. Ha pedig már ott járunk a Kápa központban, érdemes megnézni egy másik kiállítást is, ami augusztus 23-ig tart nyitva. A világhírű, de mondhatjuk talán azt is a legjelentősebb nemzetközi képügynökség, a Magnum Photos korai színes képeiből válogat a tárlat. A következő állomása a mai Manóház. Az augusztus 23-ig látható kiállításon az idén 125 éves magyar film előtt tiszteleg az idén 200 éves fotográfia. A tárlat különlegességét az adja, hogy talált magának egy speciális nézőpontot. Stand és verkfotókon keresztül mutatja be a filmkészítés kulisszák mögötti világát, miközben a fotográfia és a mozgókép kapcsolatára is rávirágít. A rendező nagyságok, a színész óriások és a filmklasszikusok mellett valójában az őket lencsevékre kapó szürke eminenciások, a fotósok a főszereplői a kiállításnak. Az 1986-os Forma 1 magyar nagydíj a Jazz galériában látható. A fotó találkozása a festészettel, a kettőt összekötő híd szerepében pedig a 86-os első magyar nagydíj látható ezen az igazán különleges kiállításon. Napjaink sztárfestője, Weiler Péter festményeiből és Méhes Károly archív fotóiból áll a kínálat, ami azon túl, hogy feleleveníti a 40 évvel ezelőtti eseményeket, olyan kérdésekre is választ keres, hogy egy sportesemény hogyan válhat politikai és kulturális jelentőségűvé, és hogyan marad fenn a kollektív emlékezetben. A 2012-ben elhunyt Hemző Károly a magyar fotográfia fontos alakja. Kereken 50 évvel ezelőtt nyitott meg a Műcsarnokban a Találkozásaim című kiállítása, amit a magyar képző és fotóművészet legendás eseményei között tartanak számon. A szeptember 20-ig látható kiállításon a fél évszázaddal ezelőtti kiállítás képei láthatóak, valamint olyan fotográfusok munkái, akik a Hemzőről elnevezett díjat elnyerték, vagy elindultak érte.
0: Programajánlót hallottak. Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM.
2: Marad a hőség, továbbra is biztonsággal üzemeltethető a Paksi atomerőmű működő turbinája. Energiatakarékosság intézkedéseket vezet be egyre több cég. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Az állami gazgatásban és az állami vállalatoknál péntekig érvényben marad az otthoni munkavégzés lehetősége, jelentette be a Védelmi Munkacsoport tanácskozása után a miniszterelnök. Magyar Péter a magánszektor munkaadóitól is azt kérte, hogy tegyék lehetővé a távmunkát ott, ahol ez lehetséges. Egyelőre továbbra is biztonsággal üzemeltethető a Paksi atomerőmű még működő turbinája, közölték a Védelmi Munkacsoport tegnap esti értékelésében. A kormány honlapján közzétett jelentés szerint jelenleg pár centivel magasabb a vízszint attól, amelynél a leállást el kellene rendelni. Számítások szerint a következő napokban már lassú javulás várható, de a többi turbina újraindításához a szükséges vízszínnek tartósan meg kell maradnia. Sorra jelentik be energiatakarékosság intézkedéseiket a cégek, sok helyen otthoni munkavégzést írtak elő mától az irodai dolgozóknak. Mérséklik a klímahasználatot és lekapcsolják a díszkivilágításokat. Az E.ON Hungária csoport több mint 100 telephelyén napközben is mérséklik a klímák használatát és az elektromos járműtöltést, de megerősített készenléttel dolgoznak az esetleges hálózati hiba elhárításon. A Shellnél mától nem lehet autót mosni, és korlátozzák az elektromos autók töltésének időszakát. Belső dokumentumot hozott nyilvánosságra a közmédia ideglenes vezetése a Magyar Távirati Iroda elmúlt több mint 10 évének működéséről. A külpolitikai részlegen dolgozók által gyűjtött adatok között vezetői utasítások, ki nem adott tudósítások és módosított hírek is szerepelnek. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT közölte, a szemelvények a közmédiában működő politikai cenzúrát és hírmanipulációt bizonyítják, azt, hogy a kormányzati szereplők közvetlenül is beleszólhattak az MTI híreinek elkészítésébe. Az ügyben belső vizsgálatot rendeltek el. Táncos felvonulással, táncházzal, koncertekkel és népművészeti vásárral várja mától az érdeklődőket a Csángó Fesztivál Jászberényben. Több mint 400 közreműködő, köztük moldvai, gyimesi csángók, erdélyi, felvidéki és magyarországi hagyományőrzők, valamint a hazánkban élő kisebbségi tánccsoportok mutatkoznak be.
0: Időjárás.
2: Ma is sok napsütés várható, csak helyenként lehetnek gomoly felhők, eső nem lesz. A Dunántúlon időnként megélénkül a szél, délután 37-42, késő este 25-32 fok várható. Péntektől néhány fokkal enyhül a kánikula.
0: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene.
1: Marad a hőség, továbbra is biztonsággal üzemeltethető a Paksi atomerőmű működő turbinája. Energiatakarékosság intézkedéseket vezet be egyre több cég. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Az állami gazgatásban és az állami vállalatoknál péntekig érvényben marad az otthoni munkavégzés lehetősége, jelentette be a Védelmi Munkacsoport tanácskozása után a miniszterelnök. Magyar Péter a magánszektor munkaadóitól is azt kérte, hogy tegyék lehetővé a távmunkát ott, ahol ez lehetséges. Egyelőre továbbra is biztonsággal üzemeltethető a Paksi atomerőmű még működő turbinája, közölték a Védelmi Munkacsoport tegnap esti értékelésében. A kormány honlapján közzétett jelentés szerint jelenleg pár centivel magasabb a vízszint attól, amelynél a leállást el kellene rendelni. Számítások szerint a következő napokban már lassú javulás várható, de a többi turbina újraindításához a szükséges vízszínnek tartósan meg kell maradnia. Sorra jelentik be energiatakarékosság intézkedéseiket a cégek, sok helyen otthoni munkavégzést írtak elő mától az irodai dolgozóknak, mérséklik a klímahasználatot és lekapcsolják a díszkivilágításokat. Az E.ON Hungária csoport több mint 100 telephelyén napközben is mérséklik a klímák használatát és az elektromos járműtöltést, de megerősített készenléttel dolgoznak az esetleges hálózati hiba elhárításon. A Shellnél mától nem lehet autót mosni, és korlátozzák az elektromos autók töltésének időszakát. Belső dokumentumot hozott nyilvánosságra a közmédia ideglenes vezetése a Magyar Távirati Iroda elmúlt több mint 10 évének működéséről. A külpolitikai részlegen dolgozók által gyűjtött adatok között vezetői utasítások, ki nem adott tudósítások és módosított hírek is szerepelnek. A Duna Média szolgáltató Nonprofit ZRT közölte, a szemelvények a közmédiában működő politikai cenzúrát és hírmanipulációt bizonyítják, azt, hogy a kormányzati szereplők közvetlenül is beleszólhattak az MTI híreinek elkészítésébe. Az ügyben belső vizsgálatot rendeltek el. Táncos felvonulással, táncházzal, koncertekkel és népművészeti vásárral várja mától az érdeklődőket a Csángó Fesztivál Jászberényben. Több mint 400 közreműködő, köztük moldvai, gyimesi csángók, erdélyi, felvidéki és magyarországi hagyományőrzők, valamint a hazánkban élő kisebbségi tánccsoportok mutatkoznak be.
0: Időjárás.
1: Ma is sok napsütés várható, csak helyenként lehetnek gomoly felhők, eső nem lesz. A Dunántúlon időnként megélénkül a szél, délután 37-42, késő este 25-32 fok várható. Péntektől néhány fokkal enyhül a kánikula.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Budapest Update.
2: Nagyon mindenkinek jó reggelt, a mikrofonnál István Dániel. Már is indul a szerda reggeli Budapest Update. Szokás szerint a mai napnak megfelelően augusztus 5-e mellett nyitom a kalendáriumot, hogy megtudjuk, hogy mi mindenről híres a mai nap, és aztán majd fellapozzuk a mai újságokat, akár online, akár fizikálisan, hogy elmondjam, hogy mi mindenről beszélnek ma Budapesten. Hát többek között arról, hogy 40 szökőkutat kapcsol le a főváros a víz megtakarítás érdekében, illetőleg majd arról is lesz, hogy ingyenes esti strandolást hirdettek országosan a hőségriadó miatt. Budapesten korlátozásokat vezettek be a fürdőzőknél. Mindjárt jönnek a részletek.
0: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Budapest Update István Dániellel. Minden hétköznap reggel 6-tól a főváros és környéke legfontosabb híreivel.
1: Már is nyitom a kalendáriumot, a mai napnál augusztus 5-e van, egyébként szerda. Jó reggelt kívánok mindenkinek! 94 éve született Gecse Gusztáv filozófus vallástörténész, aki Aquinói Szent Tamást fordított magyarra, Budapesten látott napvilágot. Aquinótól az előadások a Hiszek egyről, a Mi atyánkról és a Tíz parancsolatáról című művét fordította le, de további művei még a vallástörténeti kis lexikon, bibliai kis lexikon, a szerzetesség története. 81 éve született szintén a mai napon Gici Csaba, olimpiai ezüstérmes, háromszoros világbajnok kajakozó, Németországban látott különben napvilágot, 65-től 78-ig szerepelt a magyar válogatottban. A jelentősebb nemzetközi versenyeken összesen 14 érmet, köztük három világbajnoki és egy Európa-bajnoki aranyérmet szerzett. 78-ban a budapesti Kandó Kálmán műszaki főiskolán üzemmérnöki, később a testnevelési főiskolán kajakkenu szakedzői oklevelet szerzett. 82-től 91-ig a Tungsram SC kajakkenu edzője, majd az Újpest KSC szakosztály vezetője és edzője lett. Felesége Zakariás Mária, olimpiai bronzérmes kajakozó. 73 éve született Ligeti András, Kossuth és Liszt Ferenc díjas hegedűművész karmester. 17 évesen nyert felvételt a Liszt Ferenc zeneművészeti főiskolára, ahol előbb hegedű szakon, majd a karmester képzőn is diplomát szerzett. Pályafutását a Magyar Állami Operaház koncertmestereként, majd karmestereként kezdte. 3 éven keresztül a Magyar Rádió igazgató karmestere volt. Egyetemi docensként több éven keresztül a Liszt Ferenc zeneművészeti főiskola karmesterképző munkáját is irányította. 2005-ben lett a Tajpei Szimfonikus Zenekar főzenei igazgatója. Karmesterként széles repertoárral rendelkezett, a barokk és klasszicista szerzőktől egészen a 20. századi művekig. Művészetét számos rádió és hanglemez felvétel is megörökítette. 310 éve Szavoljai Jenő és Pálffy János hadai megverték Ali Pasa 150 ezres seregét a mai napon. Péterváradnál volt az ütközet. 78 éve született Varga Gábor, íróköltő, vegyészmérnök. 71-ben szerzett vegyészmérnöki oklevelet a Temesvári Műegyetemen. 71-től üzemmérnök volt, 75-től kutatóvegyész. Az Ady Endre irodalmi kör tagjaként tevékeny szerepet játszott Nagyvárad kulturális életében. Híres kötetei a 6. ostrom, az Itt maradt nyár vagy a Kronosz elkomorodása. 36 éve hunyt el Hegedűs Erzsébet, Jászai Mari díjas színésznő a mai napon. A debreceni Csokonai Színház Csokonai díjas és Jászai Mari díjas művésze volt. Az 1960-as évek derekától nem csak a színpadon, hanem filmekben és a televízióban is számos szerepet játszott. Kiváltképpen munkás és parasztasszonyok figurái voltak rendkívül találóak tőle. Pontos a filmjei a Fejlővés, a Virágvasárnap, a Horizont vagy a Fogjuk meg és vigyétek. 14 éve nincsen közöttünk Cvak Péter nagyvállalkozó diplomata. 86 éves korában Olaszországban hunyt el. Az Unikum híres gyomorkeserű titkos receptjének egyik birtokosa. Családja 1840-ben alapított Unikum likőrgyárát a gyár második világháború utáni újjáépítése után államosították. 89-ben Cvak hazatérése után megalapította a Cvak Unikum Budapest Kft-t, később RT-t. 90-ben a Magyar Vállalkozás Fejlesztési Alapítvány első elnöke, 2001 végétől az SZDSZ ügyvívője volt. Budapest díszpolgára, közterületet is neveztek el róla. 96 éve született Neil Armstrong, amerikai űrhajós, az első ember, aki a Holdra lépett. Vadászpilóta volt a koreai háborúban, majd 62-ben kezdhette meg űrhajós kiképzését. 69. júliusában az Apollo program keretében indították az Apollo 11-et, amelynek parancsnoka volt. Edwin Aldrinnal együtt 69. július 20-án szállt le a Holdra. Korábban részt vett már egy Gemini küldetésen is. Tiszteletére az 1982 PC aszteroidát, valamint a Hold túlsó oldalán egy 4 km átmérőjű krátert neveztek el róla. Ugyancsak Armstrong űrhajós nevének részletét viseli az egyik olyan ásvány, amelyet az első Holdra szállás űrhajósairól neveztek, ez az armalcolit. Gyakran idézett mondata, kis lépés egy embernek, de hatalmas ugrás az emberiségnek. És 138 éve Berta Benz 106 kilométert vezetett, majd visszatért a kiinduló helyre. Ez volt az első hosszú autóút. Mannheimből Pforzheimbe ment és vissza. Berta Benz felesége és üzlettársa volt az autót kifejlesztő Carl Benznek. Ma is folytatódik tovább a nagyon meleg kánikulai nyár. A hőmérséklet maximum a 38 fok körül várható, csapadékra nem lehet számítani. Nem sokára arról lesz a Budapest Update-ben, hogy a Magyar Reklámszövetség tagjai hétfőtől lekapcsolták digitális reklámfelületeiket, az esti világítással és más cégeket is csatlakozásra kérnek.

0: A legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is mondom, hogy mi mindent tudtam meg a fővárosról. A Magyar Reklámszövetség tagjai például hétfőtől lekapcsolták digitális reklámfelületeik esti világítását, és más cégeket is csatlakozásra kérnek. A kritikus esti csúcsidőben kapcsolják le a reklámokat, miközben minimálisra veszik digitális reklámfelületeik világítását. Az intézkedés minden a tagozat tagjai által üzemeltetett digitális reklámfelületre, kijelzőre, blacklightra és világító tetőreklámra kiterjed, Budapesten és vidéken egyaránt, országosan több mint 1000 reklámeszközre. Az érintett reklámcégek emellett a saját működésükben is visszafogják az egyéb nagy energiafogyasztású eszközeik használatát a kritikus időszakban délután 5 óra után. A tagozat emellett arra kéri a többi céget is, amely digitális vagy esti megvilágítású reklámfelületeket üzemeltet, valamint minden olyan vállalkozást, amelynek saját áramról működő világító reklámja van, hogy csatlakozzon az országos kezdeményezéshez, és a kritikus esti órákban kapcsolja le felületeit. Egyetlen lekapcsolt felület önmagában keveset számít, de ha minél többen tesszük ugyanezt, együtt már érezhető segítséget jelent a lakosság energiaellátásán dolgozóknak. Ezért kérünk mindenkit, akinek világító vagy megvilágított reklámfelülete van, hogy csatlakozzon hozzánk, mondta Bajer Tamás, az MRS OOH tagozatának elnöke. Közben a főváros 40 szökőkutat kapcsol le. Budapest 40 köztéri szökőkutat és mesterséges vízesést iktat ki, mivel a hatóságok fokozzák a vízmegőrzési intézkedéseket az országot sújtó súlyos bodó, aszály és hőhullám miatt. Az intézkedést Dezsényi Péter, a város park fenntartó cégének, a Főkertnek az ügyvezető igazgatója jelentette be, aki elmondta, hogy rendkívüli vízkorlátozások bevezetését követően most készül egy vészhelyzeti klímavédelmi terv. A vízhasználatot anélkül kell csökkenteni, hogy feláldoznák Budapest zöld örökségét. Dezsényi szerint sok önkormányzat és magánkert tulajdonos kérdezi, hogy teljesen le kell mondaniuk az öntözésről. Válasz egyértelmű, drasztikusan csökkentsék a vízfogyasztást, de tegyék ezt okosan. Figyelmeztetett, hogy Budapest parkjai, fái és kertjei a becslések szerint 400 milliárd forint értékű élő természeti vagyont képviselnek, amely az elmúlt 100-150 év során épült fel. Ha hagyjuk elpusztulni őket, évekig tartana a helyreállítás. Egy ilyen forró augusztusi időszakban a kertek és parkok öntözése normális körülmények között akár a teljes városi ivóvíz felhasználás 10%-át is kiteheti, nyilvánvaló, hogy a mostani helyzetben ezt jelentősen vissza kell fogni, írta. A fiatal fák a fontosak, a gyep egyelőre várhat. A Főkert több prioritást is meghatározott, mind az önkormányzatok, mind a lakosok számára. A város szerint a rendelkezésre álló alternatív vízforrásokat kell használni, ahol csak jogilag lehetséges, míg az öntözési erőfeszítéseknek először a fiatal fákra kell összpontosítaniuk, majd az újonnan ültetett cserjékre, virágágyásokra és évelő növényekre. A gyep már nem számít elsődleges prioritásnak. A fű általában képes regenerálódni az aszályos időszakok után, feltéve, hogy a gyökérrendszere túléli. Az azonnali cél tehát a gyep életben tartása, nem pedig zölden tartása. Egy másik ajánlás a talaj kaszalékkal, aprítékkal, szénával, mulcsal vagy más szerves anyaggal való lefedése. Dezsényi szerint a mulcs nem csak csökkenti a párolgást, hanem megvédi a talajt a túlmelegedéstől is, így az egyik legegyszerűbb és leghatékonyabb víztakarékos intézkedés. A lakosokat kérik, hogy segítsenek a fiatal fák megmentésében. A Főkert közvetlenül a budapesti lakosokhoz is fordul. A város azt javasolja, hogy minden fiatal fának 50-100 liter vizet adjanak egy öntözési alkalommal, hogy a nedvesség elég mélyen behatoljon a talajba, és tartós hatást érjen el. A lakosokat arra ösztönzik, hogy használják a Bicom mobil alkalmazást, amely több ezer fiatal köztéri fát térképez fel Budapesten és több más magyar városban, így könnyen megtaláltják az önkéntesek a vízre szoruló fákat. Közben ingyenes esti strandolást hirdettek országosan a hőségriadó miatt, Budapesten korlátozásokat vezettek be a fürdőknél. A tartós hőség miatt több magyar városban ingyenes az esti strandolás, miközben a budapesti fürdőknél energiahatékony intézkedések léptek életbe. A fővárosi fürdőkben átmenetileg korlátozzák az energiaigényes szolgáltatásokat, így egyes szaunák, élményfürdés és hosszabbított nyitvatartások is szünetelnek. A változások célja a hőség elviselhetővé tétele a lakosságnak és az ország villamos energiafogyasztásának mérséklése. A tartós kánikula miatt több magyar városban díjmentes esti strandolást is biztosítanak a helyi lakosoknak, jellemzően lakcímkártya és fényképes igazolvány felmutatásával. A kedvezmény csak meghatározott időszakokban és a fürdők befogadó képességének határáig vehető igénybe, számolt be a kedvezményes fürdősi lehetőségről a Termár Online. A főváros egy halálos gázolás nyomán megvizsgálja, miként tehetnék kötelezővé, hogy a budapesti kijelölt övezetekbe behajtó valamennyi nehéz gépjármű rendelkezzen holtérfigyelő eszközzel, vagy megfelelő közvetlen rálátással. Szerdán hunyt el egy kerékpárjával közlekedő nő, akit teherautó gázolt el az Erzsébet körút és a Király utca kereszteződésében. A főpolgármester pénteken Facebook oldalán azt írta, hogy a halálos balesetet követően egyeztetett a budapesti közlekedési központtal és a Budapest közút vezetőivel. A főpolgármester közölte, a BKK soron kívüli tájékoztatást kérte a rendőrségtől a gázolás részleteiről, hogy mielőbb megtehessék és feltárhassák a szükséges lépéseket a hasonló esetek megelőzésében. A BKK és a Budapest közút ennek fényében felülvizsgálja, és szükség esetén módosítja a nagykörút felújításának eddig elkészült terveit. A tervezés közúti biztonsági auditot is tartalmaz, a terveket pedig szakértő civil és szakmai szervezetekkel is egyeztetik. A főpolgármester bejegyzése szerint London példáját követve vizsgálják a holtérfigyelő eszközök kötelezővé tételének lehetőségét. Közölte azt is, támogatják a KRESZ azon módosítását, hogy a buszok és teherautók kanyarodási sebességét 10 km/h korlátozzák. Közben Budapest ivóvízellátása stabil, de azért takarékoskodnunk kell. A főpolgármester szerint olyan döntéseket hoztak meg a napokban, amelyek hozzájárulhatnak az áram és a vízfogyasztás csökkentéséhez, de azt kérte, mutassuk meg, hogy Budapest szolidáris város. Miközben vízkorlátozás elrendelését kérte a hőségriadó időtartamára Tabajd, Mány, Felcsút, Etyek, Vasztépuszta és Alcsútdoboz települések önkormányzataitól a Fehérvíz ZRT, Karácsony Gergely biztosította a fővárosban élőket, hogy az ivóvízellátás stabil. A város számos intézkedéssel spórol az energiával, a közösségi közlekedéstől, a díszkivilágításon át az otthoni munkavégzés elrendelésén keresztül egészen a fürdők szaunáinak kikapcsolásáig. Budapest ivóvízellátása stabil, korlátozás jelenleg nem szükséges elrendelni. Ahhoz azonban, hogy ez így is maradjon, mindenki hozzájárulhat ahhoz, hogy a következő napokban takarékoskodjon az ivóvízzel. Nagyon kirekere mindenkit, mutassuk meg újra, hogy Budapest szolidáris város, írt a legfrissebb posztjában. A főpolgármester arról is beszámolt, hogy a BKK is hozzátesz, amit tud, a metrót és ahol lehet kiváltják a trolikat. Egyre több nagyvállalat jelenti be korlátozásait, amire a miniszterelnök kérte őket. Magyar Péter már bejelentette, milyen kötelező lépésekről döntöttek az éjszakai védelmi ülésükön. Hamarosan programajánlatok érkeznek.

0: Kezdd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
1: Marad a hőség, továbbra is biztonsággal üzemeltethető a Paksi atomerőmű működő turbinája. Energiatakarékosság intézkedéseket vezet be egyre több cég. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Az állami gazgatásban és az állami vállalatoknál péntekig érvényben marad az otthoni munkavégzés lehetősége, jelentette be a Védelmi Munkacsoport tanácskozása után a miniszterelnök. Magyar Péter a magánszektor munkaadóitól is azt kérte, hogy tegyék lehetővé a távmunkát ott, ahol ez lehetséges. Egyelőre továbbra is biztonsággal üzemeltethető a Paksi atomerőmű még működő turbinája, közölték a Védelmi Munkacsoport tegnap esti értékelésében. A kormány honlapján közzétett jelentés szerint jelenleg pár centivel magasabb a vízszint attól, amelynél a leállást el kellene rendelni. Számítások szerint a következő napokban már lassú javulás várható, de a többi turbina újraindításához a szükséges vízszínnek tartósan meg kell maradnia. Sorra jelentik be energiatakarékosság intézkedéseiket a cégek, sok helyen otthoni munkavégzést írtak elő mától az irodai dolgozóknak, mérséklik a klímahasználatot és lekapcsolják a díszkivilágításokat. Az E.ON Hungária csoport több mint 100 telephelyén napközben is mérséklik a klímák használatát és az elektromos járműtöltést, de megerősített készenléttel dolgoznak az esetleges hálózati hiba elhárításon. A Shellnél mától nem lehet autót mosni, és korlátozzák az elektromos autók töltésének időszakát. Belső dokumentumot hozott nyilvánosságra a közmédia ideglenes vezetése a Magyar Távirati Iroda elmúlt több mint 10 évének működéséről. A külpolitikai részlegen dolgozók által gyűjtött adatok között vezetői utasítások, ki nem adott tudósítások és módosított hírek is szerepelnek. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT közölte, a szemelvények a közmédiában működő politikai cenzúrát és hírmanipulációt bizonyítják, azt, hogy a kormányzati szereplők közvetlenül is beleszólhattak az MTI híreinek elkészítésébe. Az ügyben belső vizsgálatot rendeltek el. Táncos felvonulással, táncházzal, koncertekkel és népművészeti vásárral várja mától az érdeklődőket a Csángó Fesztivál Jászberényben. Több mint 400 közreműködő, köztük moldvai, gyimesi csángók, erdélyi, felvidéki és magyarországi hagyományőrzők, valamint a hazánkban élő kisebbségi tánccsoportok mutatkoznak be.
0: Időjárás.
1: Ma is sok napsütés várható, csak helyenként lehetnek gomoly felhők, eső nem lesz. A Dunántúlon időnként megélénkül a szél, délután 37-42, késő este 25-32 fok várható. Péntektől néhány fokkal enyhül a kánikula.
0: Élet, öröm, zene. Manna

0: Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Összesen 13 intézmény vesz részt idén az állatkertek éjszakáján, melynek ezúttal az állatvilág tényei és tévhitei lesznek a középpontjában. A rendhagyó programokkal jelentkező eseményt augusztus 28-án rendezik meg. Vajon tényleg vak a vakon, a sün valóban almát hord a tüskéin, a denevérek belegabajodnak az emberek hajába, többek között ezekre a kérdésekre is választ kaptatnak mindazok, akik ellátogatnak az állatkertek éjszakája programjaira, ahol idén a tények és a tévhitek az állatvilágban a fő téma. Az állatokkal kapcsolatban ugye számtalan legenda félreért és generációról generációra öröklődő történet él a köztudatban. Az Állatkertek Éjszakája programhoz csatlakozó 13 intézmény szakemberei ezen az estén látványos bemutatókon, izgalmas előadásokon és interaktív programokon keresztül mutatják be, mi igaz ezekből és mi csupán mítosz. A budapestiek és környékbeliek számára a Fővárosi Állat és Növénykert, a Budakeszi Vadaspark, valamint a Veresegyházi Medve otthon lehet majd elsősorban érdekes. Először a budapesti klasszikus filmmaraton nyitófilmjeként lesz látható a Queen emblem

legnépszerűbb zenekara, a Queen 80 ezer néző előtt lépett fel a Népstadionban. A becslések szerint a koncertet a falakon kívül további 45 ezer ember hallgatta. A végnapjait élő szocializmus budapesti gigakoncertjéből felejthetetlen generációs élmény lett, és azért is emlékezetes világszerte, mert a zenekar ekkor lépett fel először a Vasfüggöny mögött a Keleti blokkba. A magyar filmszakma összefogásával és kiválóságainak közreműködésével a Zsombolyai János rendezésében elkészült Queen Budapest című koncertfilm örökítette meg az ikonikus eseményt. A világsztárok utazását és a koncertet számos operatőr rögzítette összesen 17 kamerával 35 mm-es filmre. A koncert teljes felvétele mellett a Queen budapesti tartózkodása során forgatott jelenetek is láthatók, köztük az ünnepelt sztárok megérkezése Budapestre szárnyas hajóval, szentendrei és budapesti séták, önfeled gokártozása a Hungaroringe. A Sony Music Vision és a Nemzeti Filmintézet együttműködésének köszönhetően az 1986-ban a magyar fővárosban felvett koncertfilm a budapesti klasszikus filmmaraton nyitófilmjeként lesz látható először, teljes körűen felújítva szeptember 15-én az Uránia Nemzeti Filmszínházban. A Liget Budapest és a Pavilon kert a kiemelkedő látogatói érdeklődésre tekintettel augusztus 19-ig meghosszabbítja az ingyenes Városligeti kert mozi programját, melyben mások mellett helyet kapott a Macskafogó, a Bárányok hallgatnak és a Ponyva regény is. A Pavilon kert közleménye szerint a június elején elindult vetítés sorozat az elmúlt két hónapban nézők ezreit vonzotta a Városligetbe. A 100 éves fák lombjai alatt kialakított szabadtéri moziban kultikus klasszikusok, romantikus közönségkedvencek és családi filmek várták az érdeklődőket. A programot meghosszabbították tehát augusztus 19-ig. Különleges irodalmi és köztéri projekt jött létre a Városligetben. A Magyar Zeneháza közelében élő növényi kompozícióként elevenedett meg Kosztolányi Dezső egyik híres verse. A Városligetben adták át a Metaflóra irodalom virágnyelven projekt újabb alkotását, a Szintes Tinták kertjét, amely Kosztolányi Mostan színes tintákról álmodom című versén alapul írja Vilább Budapest. A virágnyelve fordított irodalmi művek alkotói Orbán Eszter műfordító és Márton László festőművész. A Metaflóra egyszerre fordítói és kertészeti projekt, amely a fordítás új válfaját teremti meg. A nemrég elkészült Kosztolányi kert már a második projektjük. Az első kertfordítást Balatonfüreden a Magyar Fordítóháznak otthont adó Liptákházban találjuk, ezt Kafka Margit Színek és évek című regénye inspirálta. A kertet körbejárva nem csak különböző színek, de különböző térformák és a tájak követik egymást, miközben mindegyik más és más érzelmet vált ki belőlünk. A domb tetején lévő objekt egy hintát idéz, amely a képzelet szabad szárnyalását jeleníti meg. A köveket Márton László ásványi festékkel tette meg, ezek színfolyóként szimbolizálják a vers dinamikáját. A tarka kert egy szürke köves térből nő ki, utalva a vers utolsó sorára, amely a színes álomvilágot a szürke valósággal állítja szembe. A növényválasztásnál az alkotók fontosnak tartották, hogy az itt szereplő növények és virágok túlnyomó többsége szárasság tűrő legyen, így a kezdeti öntözés fokozatosan csökkentető. Kosztolányi versét a kerítés mentén található táblákon több nyelven is elolvashatjuk. A Margit körúton nyílik meg a világ első mindennapi privát fotókkal foglalkozó kulturális központja. Az Eidolon Center for Everybody Photography, a mindennapi fotográfia központja jövőre nyílik meg, 2027 második felében. Nem csak itthon, de világviszonylatban is hiánypótló kulturális intézmény jön létre. Az új intézmény a Margit körút 8-10 alatt nyílik majd meg, közel 600 négyzetméteren, egy korábbi bankfiók helyén. A kulturális projekt mögött az Eidolon alapítvány áll, ami szorosan együttműködik Budapest főváros második kerület önkormányzatával, valamint az OTP csoporttal. Alapítói Szilágyi Róza Tekla művészettörténész, aki az igazgatói posztot is betölti, valamint Simó György üzletember. Az Eidolon görög eredetű szó képmást, látszatot jelent. A hétköznapi vagy inkább mindennapi fotográfia lényege elsősorban abban rejlik, hogy bár elsőre nem több egy ilyen fotó, mint személyes emlék, ami mások számára jelentéktelen vagy érdektelen, idővel mégis kiderül róla, hogy egy korszakról, annak kultúrájáról és társadalmáról ad árnyalt képet. Ha innen nézzük, kimondottan hiánypótló lesz az intézmény, hiszen hasonlós nincs sehol a világban. Az Eidolon 2023-ban alapították, és azóta lépésről lépésre építette fel önmagát, sőt szerzett magát nevet a szakmai berkekben, például olyan tárlatokkal, mint amilyen a Kápa központba vitt nagyszerű Kereki Sándor kiállítás volt. Különleges évforduló alkalmából jelentkezett új alkotással Kolotkó Mihály. A különleges alkotás Budapest belvárosában a Magyar Nemzeti Bank épületének és a Hold utcának a sarkán kapott helyet. A szobor létezésére egy Facebook bejegyzés hívta fel a figyelmet. Kolotkó korábbi munkái között olyan népszerű figurák szerepelnek, mint a bombába kapaszkodó Vuk, a mása és a medve medvéjének hasán üldögélő Paddington, valamint a kockás fülű nyúl, aki távcsövön keresztül figyeli Pestet. A legújabb alkotás az 1946. augusztus 1-én bevezetett forintnak állít emléket. Az új fizetőeszköz a pengőt vált

tartotta fel, miután Magyarország történelmi léptékű hiperinflációt élt át. A Budai hegység és a Pilis hegyei között nem csak természeti kincsekre, hanem évszázados spirituális örökségekre is bukkaltunk. A Villa Budapest összegyűjtött néhány különleges kegyhelyet, ahol a túrázás élménye történelmi legendákkal és szakrális nyugalommal párosul. A Budai hegységben, a Pilisben vagy bármelyik hazai hegységben kirándulva gyakran találkozhatunk szentként számon tartott forrásokkal, épületekkel. Források, kiskápolnák vagy akár grandiózusabb épületek is jelölhetik a Máriának, Jézusnak vagy más szentnek tulajdonított csodák színhelyeit, ahová a hívők és búcsút, vagyis bűnbocsánatot nyerhetnek a katolikus tanítás szerint. Ilyen például a Buda-Szentlőrinci Pálos kolostor. A második kerületben található rom kilóg a sorból, hiszen az egykori kegyhely nem Szűz Mária tisztelete köré szerveződött, hanem az egyiptomi születésű, a 3.-4. században élt Remete Szent Pál relikviáit őrizték itt. A sivatagban elvonultan élő szent, a névadója az egyetlen magyar alapítású férfi szerzetesrendnek. A 13. században Boldog Özséb egyesítette a pilisi és patacshegyi remetéket, így alakult meg a Pálos rend. A tatárjárás után az akkor még erdőkkel körülvett területen alapították meg kolostorukat, egy Szent Lőrincnek szentelt kápolna mellett, ez lett ezután a rend központja. A 14. században Nagy Lajos király Velencétől megszerezte a sivatagi temetkezés miatt mumifikálódott szent testét, amelyet a kolostornak ajándékozott. Ezután lett híres búcsújáróhely Buda-Szentlőrinc, ahol a krónikák szerint csodás gyógyulások történtek. A törökkorban azonban a barátok kénytelenek voltak elmenekülni. A csodatévő relikviáit is vitték magukkal, de sajnos az elpusztult, amikor Trencsén bára az ostrom alatt leégett. A kolostor soha többet nem népesült be, a törökök kifosztották, majd a falakat építkezésekhez hordták el a következő évszázadokban. A következő megálló Pilis-Szentkereszt Szentkút. A Pilis-Szentkereszti Szentkút erdei környezetben található búcsújáróhely hitbéli jelentősége a 19. századtól eredeztethető. 1858-ban építettek kápolnát a Mogyorós forrás felé, mert ekkor jutott el a faluba a lurdi jelenés híre. Többen állították, hogy a forrás vizében fehér galambot vagy Szűz Mária arcát látták, de megmagyarázhatatlan gyógyulásokról is meséltek a helyek kapcsolatban. Leghíresebb a súlyos bénulásban szenvedő 19 éves erdei Matilda esete, aki állítólag teljesen meggyógyult, miután meglátogatta a helyszínt 1949-ben. Mindezek ellenére a katolikus egyház soha nem emelte hivatalos búcsújáróhelyi a Pilis-Szentkereszti forrást. Szentkút sokkal inkább egy szabadon formálódó népi kultusz színhelye volt, ahová még Józsefvárosból is rendszeresen érkeztek zarándok csoportok, de nem csak a hívő, hanem élelmes vállalkozók is megtalálták a forrást, amelynek vizét a 20. század elején is széndioxiddal dúsították, és palackozva árulták szikvízként. A Mária Remetei Kisboldogasszony bazilika is népszerű destináció. Mária Remete városi környezetben található, mégis csendes és nyugodt tér, ahol az országos kék túra nyomvonala is keresztül vezet. Története a 18. századra nyúlik vissza, ekkor a Svájcból Pest hidegkútra települt Thalwieser Katalin az Eisiedelnis Szűz Mária szobor másolatát függesztette ki egy tölgyfára. A köznyelv Remete Máriának nevezte el a képet, amely előtt sokszor imádkoztak és egyre több csodás gyógyulást kötöttek hozzá. A leghíresebb történet szerint egy vakasszony visszanyerte a látását, miközben a szűzanya képmása előtt ájtatoskodott. A 19. század végén a környék földesura Terstyánszky Ignác kápolnát épített a kép felé, majd egy jóval grandiózusabb neogótikus templomot emeltek ide, amelyet 1899-ben szenteltek fel. Mária Remete a mai napig zarándokhely, a templom fő búcsúja a Szent Háromság vasárnapja és Kisboldogasszony ünnepe, amely a katolikus hagyomány szerint Jézus édesanyjának születésnapja. Na, na, na, na, na.

anyagiból áll a kínálat, ami azon túl, hogy feleleveníti a 40 évvel ezelőtti eseményeket, olyan kérdésekre is választ keres, hogy egy sportesemény hogyan válhat politikai és kulturális jelentőségűvé, és hogyan marad fenn a kollektív emlékezetben. A 2012-ben elhunyt Hemző Károly a magyar fotográfia fontos alakja. Kereken 50 évvel ezelőtt nyitott meg a Műcsarnokban a Találkozásaim című kiállítása, amit a magyar képző és fotóművészet legendás eseményei között tartanak számon. A szeptember 20-ig látható kiállításon a fél évszázaddal ezelőtti kiállítás képei láthatóak, valamint olyan fotográfusok munkái, akik a Hemzőről elnevezett díjat elnyerték vagy elindultak érte.

0: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, elő a mikrofonnál már István Dániel, startol a Manna délután.
0: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám. Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma!
5: A Városliget mellett Budapest egyik legkülönlegesebb új lakókörnyezete formálódik. A Dürer Park épületei már szerkezetkész.

0: Az első beköltözésekre egy éven belül sor kerülhet. Most lakás, garázsbeálló és tároló együttes vásárlása esetén akár 9 millió forint árelőnnyel. Dürer Park, ahol az elegancia otthonra talál.
1: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
2: Augusztus 7-én megnyílik Buda első Apple Premium partnerüzlete az Alléban. Ünnepelj velünk, és csapj le a nyitási ajánlatokra! iPhone 17 Pro már 469.990 forintért, MacBook Neo 249.990 forintért, AirPods Pro 3 pedig 79.990 forintért. Várunk a megújult iCenterben, az Alléban.
3: Tedd sebességbe a karriered a Spar Magyarország csapatával. Teherautósofőröket keresünk Üllőre és Bicskére. Ha CE kategóriás jogosítvánnyal rendelkezel, nálunk a helyed. Csatlakozz egy stabil, országos csapathoz, és jelentkezz még ma a spar.karrierportál.hu oldalon. A Spar csapata téged is vár.
4: Nyaralás ösztönző bónusz a Spirit Autónál. Aki augusztus 31-ig új személy vagy haszonjárművet vásárol a Spirit Autónál, plusz 100 000 forint értékű szervizutalványt is kap ajándékba, hogy több jusson a nyaralásra. A kedvezmény részleteiről érdeklődjön márka kereskedéseinkben, vagy a spiritservice.hu-n. Spirit Autó. Budapest, Üllői út 822.
5: Reklám hangzott el.
6: Marad a hőség, továbbra is biztonsággal üzemeltethető a Paksi atomerőmű működő turbinája. Újabb támadás érte az ukrán fővárost. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
7: 98.6 Manna FM. Hírek.
6: A Duna vízszintje már néhány centimétert emelkedett Paksnál. Az utolsó még termelő 240 megawattos turbina egyelőre stabilan üzemel, közölte a miniszterelnök kora este. Magyar Péter azt írta, a fogyasztás jelenleg 500 megawattal van a tervezett szint alatt. A kormányfő korábbi bejelentkezésekor elmondta, hogy hétfőn és vasárnap 6-700 megawattal volt a tervezettnél kevesebb a felhasználás, a lakosságnak és a vállalatok önkéntes megtakarításának köszönhetően. Meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást péntek éjfélig az országos tiszti főorvos. Fontos, hogy mindenki rendszeresen a megszokottnál nagyobb mennyiségben igyon vizet, valamint figyeljen az idősekre, a kisgyermekekre, a krónikus betegségben szenvedőkre, illetve a szabadban dolgozókra. Belső dokumentumot hozott nyilvánosságra a közmédia ideglenes vezetése a Magyar Távirati Iroda elmúlt több mint 10 évének működéséről. A külpolitikai részlegen dolgozók által gyűjtött adatok között vezetői utasítások, ki nem adott tudósítások és módosított hírek is szerepelnek. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT közölte, a szemelvények a közmédiában működő politikai cenzúrát és hírmanipulációt bizonyítják, azt, hogy a kormányzati szereplők közvetlenül is beleszólhattak az MTI híreinek elkészítésébe. Az ügyben belső vizsgálatot rendeltek el. Ismét halálos áldozatokat követeltek az ukrán főváros elleni orosz rakétatámadások. Kijevben hajnalban egy ember meghalt és 22-en megsebesültek. A légicsapások a város 7 különböző pontját érték. A belváros közelében romba dőlt egy raktárépület, amely több embert maga alá temetett, keresik a túlélőket. A támadások Kijev környékét is érintették, ahol szintén egy ember életét vesztette, és 21-en megsérültek. Orosz felderítő repülőgép miatt riasztották a lengyel légierőt, néhány napon belül már harmadszor. Ismét egy Il-20-ast észleltek a Balti-tenger térségében, de a gép ezúttal sem sértette meg a lengyel légteret. Legutóbb pénteken azonosítottak egy kikapcsolt jeladóval repülő orosz Il-20-ast, amelyet a lengyel légierő F-16-os vadászgépei kísértek ki.
7: Időjárás.
6: Ma is sok napsütés várható, csak helyenként lehetnek gomoly felhők, eső nem lesz. A Dunántúlon időnként megélénkül a szél, délután 37-42, késő este 25-32 fok várható. Péntektől néhány fokkal enyhül a kánikula.
8: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
9: Augusztus 5-e van, jó reggelt kívánok, indul egy újabb Manna délelőtt, Isten éltesse a születésnaposokat mindenkit, aki augusztus 5-én, vagyis egy napon született Neil Armstronggal, az amerikai űrhajóssal, aki először lépett a Holdra. Az első ember, aki a Holdra lépett, Isten éltesse a névnaposokat, Krisztina, az Ábel, a Mária és az Emőd nevű hallgatókat. A mai napon a stressz és a hormonrendszer összefüggéséről fogunk beszélgetni, hogyan hat ez a mentális egészségünkre, hogyan hat a pszichénkre és hogyan hat a súly ingadozásra. Erről is beszélni fogok ma dr. Balog Illés endokrinológus vendégemmel, majd a 9 órás hírek után, de addig is a szokásos életöröm zenékkel indul a Manna délelőtt. Jó reggelt!
8: Életöröm zene, ez a Manna. Well,

0: délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: Újra Csángó Fesztivál Jászberényben, ez a 34. immáron ma kezdődik, és egészen augusztus 9-éig tart a különleges élettel teli és népművészeti Csángó Fesztivál. A fesztivál igazgatójával, Szűcs Gáborral beszélgetünk a fesztivál történetéről és az idei programokról is. Szia Gábor, köszönöm szépen, hogy ránk érsz.
2: Üdvözlök én is mindenkit, sok szeretettel. Igen, ez már most ugye a 34. mint ahogy említve volt, és ez ugye 91-ben nyilván nem volt talán kétszer megrendezve a Covid miatt, úgy tudom, 91-ben a Jászberényi és akkori vezetője Papp Imre ötlete volt, hogy rendezzünk egy Csángó Fesztivált, mi pedig azért, mert előtte elég sokat járt ő is ki, illetve a Jászberényi tagjai gyűjtőúton gyimesi csángóknál, majd a moldvai csángóknál, és hát akkoriban azért nem volt egyszerű kijutni gyűjtőterületekre az akkori Romániával, Ceausescu kormány idején, és hát ezért is volt az, hogy de jó lenne, mikor már lehetett őket hozni, le jó lenne őket Magyarországon is az anyaországba elhozni, és megmutatni azt a fajta kultúrát, amivel rendelkeznek, hagyományaikat, értékeiket, és innen indult el igazából az egész, és azóta, hát akkor még egy egynapos fesztiválunk volt, most már ugye azért öt napba torkollik ez, és hát nem csak a csángók, hanem határon túli magyarság Erdélyből is érkeznek még hagyományőrzők, és ez sok-sok más program, és ilyen ma este indul egy gála műsorra, itt a Vigoró Művészeti Iskola fiatal táncosainak lesz egy estés előadás, utána pedig táncházzal indul a fesztivál.
1: Az nagyon érdekes, amikor valaki fesztivál igazgatóként, főszervezőként látja azt, hogy egy olyan fesztiválnál, ami ilyen régóta létezik, felnő egy generáció, sőt, majdnem kettő, akik visszatérnek minden évben, és aztán egy ponton túl már hozzák a saját gyerekeiket, és hiszen azért a Csángó Fesztiválon vannak gyerekprogramok, vannak nagyon finom falatok, mesélj erről is kérlek.
2: Hát igen, hát tényleg itt lehet azt mondani, hogy nagyon-nagyon sok táncos megfordult, aki ikonikus táncosok a magyar néptánc mozgalomban, tehát adat közülükre gondolok, akár Magyar Szentmenőnekről, Ördöngős Füzesről. Itt még ugye a Palatkával, a Kodobájék, ugye az egykori régi banda volt, de hát ugye már most már a fia Florinak a kisebb fia is itt van, tehát ugye a hagyományozódás, és muzsiká, vagy a csávási zenekar, meg a csángáló dumnyezőjék, és ma már az ők leszármazottjai húzzák a muzsikát a színpadon, de a táncosoknál is találunk ilyet, akár Moldvában, akár Gyimesben. És hát a közreműködők, vagy a szervezők, hát ugye én kezdtem 36 éve szervezni, most már a két lányom itt van mellettem, aki szervező, tehát minden szinten ezek megjelennek, megmutatkoznak ezek a pontok. Tehát igen, ilyen szempontból tényleg érdekes, és az, hogy látni most, hogy jönnek új fiatalok, mondjuk Mérából, Visából, Magyar Lapádról, fiatal táncosok, Szilárdságból érkeznek, 15-20 éves táncosok, akik reméljük, hogy nagyon sokáig még fogják mivelni ezt a hagyományt, azt a kultúrát, amivel rendelkeznek ott a saját élőhelyükön.
1: A Csángó Fesztivál nagyon sok szempontból lényeges és fontos. Az én szívemnek azért nagyon kedves, és beszélünk is minden évben rendre, amikor elkezdődik a fesztivál, mert szerintem a mai világban, ami túl gyors és túl hangos, és túl kevéssé figyel a hagyományokra, a hagyományőrzés különösen lényeges a felnövekvő generációk számára, pláne, hogy át tudjunk adni olyan örökérvényű dolgokat, amik elvesznének ezek nélkül.
2: Mindenképpen, és hát ugye a moldvai gyimesi csengőknél nagyon-nagyon megmaradt a hagyományos kultúra, mai napig viseletbe járnak, Gyimesbe is ez visszaköltözött a fiatalok életébe, ezek a szokásokat, hagyományokat rendszerint ápolják, bálok minden névnap alkalmával, de úgy Moldvával is, tehát ez arhaikus nyelvjárástól kezdve. Nyilván egyre nehezen, mert azért Moldva is románosodik a nyelvjárás is, ugye nagyon sokan járnak Magyarországról is ki oktatók, akik tanárok, akik ebbe segítenek, hogy fönnmaradjon akár a tánckultúra, akár a nyelv kultúra, tehát ezek ugye olyan dolgok, amik nagyon-nagyon fontosak, hogy működjenek, és hát reméljük, hogy ez a fajta identitás tudat, ez megmarad, és nem ölik ki belőlünk, hanem továbbra is tudjuk ezáltal élni az életünket, illetve hát ez a hagyomány fönn tud maradni, amit ugye tehát tényleg a fiatalok tudják továbbvinni, és ezáltal tud öröklődni, és hát aki nem is mivel ezt napi szinten, de azért ebből is kap egy szeletet, akár ilyenkor egy fesztivál alkalmából, hogy milyen magas kultúra van a kezünkben, és milyen színes és gazdag ez a néptánc és népzene hagyomány.
1: Miben más az idei Csángó Fesztivál, mint az előzőek?
2: Hát annyiban más, hogy 42 fok van.
1: Azért kellenek óvintézkedések. Mit tudtok csinálni?
2: Hát most igazából még ugye van közben egy táborunk, tehát itt most kemény, mert egy tánctábor is zajlik. Itt kemény, hát ugye rengeteg vizet hozunk a táborozóknak is, tehát ezeket tudunk meg strand területén, mert gyorsan tudnak hűsölni. Tehát ilyen szempontból jó, de hát reméljük, hogy hétvége azért csökken a hőmérséklet, ilyen információk vannak. Nyilván közben azért itt a fellépőknek folyamatosan a víz az ott lesz a sátrakba, a fellépő helyeken, tehát ezt azért biztosítjuk egy folyamatosan. De igazából, hogy miből lesz más ez a fesztivál, mindig azt szoktam mondani, hogy mert egy új év vagy másik év van, tehát más érdeklődők, más közreműködők is vannak a fesztiválunkon, de alapgondolatisága a fesztiválnak, ha soha nem változott, nem is szeretném, ha változna, amíg a fesztiválnak az igazgatója vagyok, de nyilván hát azért kitekintünk, tehát a hagyományos kultúra és a nagyon adatközlő táncosok mellett azért ott van egy naplegenda produkció a Magyar Állami Népi Együttestől, ami egy nagyon-nagyon neves produkció, és hát azért ott a magyar néptánc alapjaiból épült fel ez a produkció, tehát a táncos alapokból, tehát ebből táplálkozik, amit a színpadon nekünk látunk a hagyományőrző táncosoktól, abból táplálkozik ez a produkció. Hogy a magyar banda, ugye, aki ma a fiatalok körében nagyon népszerű, ők is az adatközlőktől tanultak el, a népzenét tanulták meg, és a saját ízlésükre formálták most, és úgy szólalnak meg, egy kicsit innovatívabban és a mai fiataloknak szól. Tehát ezek jó utak is kellenek is, csak hogy és mindig oda jutunk vissza, hogy honnan, tehát a gyökerektől táplálkozik a táncprodukció is, az új stílusú koncert, vagy a world music, ahogy nevezzük, vagy populárisabb zenének. Tehát mind azért a hagyományos kultúrából táplálkozik, és ez fontos, hogy ez a kettőség meg tud maradni, és azon a fesztiválon is ez felelhető lesz.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy ránk értél. Szűcs Gáborral beszélgettem, a Csángó Fesztivál igazgatójával. Tessék jegyezni a dátumot. Ma kezdődik a fesztivál augusztus 5-től 9-ig Jászberényben, a 34. Csángó Fesztivál. Köszönjük szépen az idődet, tudom, hogy sok a dolgot, szaladj nyugodtan.
2: Nagyon szépen köszönöm, várunk mindenki szeretettel Jászberényben.

0: hozzám.
1: Manna délelőtt. Minden hétköznap reggel 8-tól.
2: A 98.6 Manna FM-en.
3: Amikor a változásra törekszünk, amikor az ember fogadkozik, hogy változtatni fog, akkor érdemes egy kicsit nagyobb mértékben és léptékben gondolkodni, nem csak azzal kapcsolatban például, hogy lefogyunk és változtatunk az étrendünkön, a táplálkozási szokásainkon vagy az életmódunkon, hanem hogy zöldítjük az életünket például. Hogyan lehet zöldebb az otthonunk? Mik az első lépések, amiket meg kell tennünk egy zöldebb élet irányába, ami egy tök jó fogadkozás, hogyha az ember valóban szeretne változtatni. Az első például az okos termosztát. Ugye rövid távon könnyebben megvalósítható hatékonysági megoldás az a bizonyos intelligens termosztát. Ezek a wifi-s készülékek bármely okos eszközről vezérelhetőek, így például bárhonnan vezérelhetjük a központi fűtést vagy a légkondit. Az okos termosztát segítségével még ezek mellett a rendszerek csak akkor kapcsolnak be, amikor mi otthon vagyunk, és mindig az optimális szinten tartják a klímát és a fűtést, hogy ne fogyasszunk túl sokat. Aztán a zöldítés, a szó legszorosabb értelmében a kert betonozott vagy térkövezett felületeit, vagy a nagy balkonokat, erkélyeket, a környezetünkben lévő betonplacokat zöldítsük be, sokkal-sokkal elviselhetőbbé, nyugtatóbbá, komfortosabbá teszi nem csak az életünket, és nem csak a látvány lesz azzal, hanem az otthonunk mikroklímáját is a nyári hőségben. Kevesebb klímahasználat, kisebb áramszámla, és kisebb ökológiai lábnyom, hogyha árnyékos fáink vannak. Ráadásul a zöld felületek életteret adnak a rovaroknak, a madaraknak, így aztán a természetnek is vissza tudunk adni valamit, ami égetően fontos probléma mostanában. Úgyhogy én arra biztatnék mindenkit, aki éppen az agglomerációba tervez költözni, hogy amikor megvesz egy telket, vagy mondjuk egy vállalkozóval, egy építési vállalkozóval tárgyal, ne vágják ki rögtön az összes fát a telken. Mert utána csak térkő lesz, fű, amit majd mással kell nyiratni, és utálni fogják nyírni, és azt a maradékot is letérkövezik, és aztán majd ketyeghet a klíma, meg mehet a fűtés, mert nincsenek fák, nincsenek lombok, és nincsen árnyék. Aztán érdemes gyűjteni az esővizet, ugye? Vissza a gyökerekhez, vissza az alapokhoz, a nagyszüleink mindig ezt tették. Az esővízgyűjtő rendszert nem is olyan nehéz kialakítani, cserébe viszont sokat spórolhatunk a vízszámlán. A növényeknek is jót tesz, hogyha nem a túl kemény csapvízzel öntözzük őket, sőt, a növényeken nagyságrendileg 3-5 nap után látni fogjuk a változást, hogy mennyivel szebben és gyorsabban növekednek, gyarapodnak, dúsulnak, színesednek, virágoznak, hogyha esővízzel locsoljuk őket, nem pedig csapvízzel. Energiatakarékos háztartási gépeket érdemes beszerezni, a régi elavult háztartási gépek aránytalanul sok áramot fogyasztanak, ami sem a bolygónak, sem a pénztárcánknak nem jó, most különösen nem. Bár egy kicsit nagyobb beruházás ez, mint a korábban felsoroltak, bár az okos termosztát sem egy olcsóság, de nagyon megéri, és hosszú távon abszolút kifizetődik, lépésről lépésre le tudjuk cserélni a készülékeket. Nagyon fontos dolog az, hogy így tudjuk megtenni az első lépéseket egy zöldebb élet irányába, hogyha ezekre figyelünk, tehát egy okos termosztát, a zöldítés olyan mértékben, amilyen mértékben csak lehet. Növényből sosem lehet túl sok. Egy kertben, egy balkonon, egy erkélyen az, hogyha fut a borostyán, hogyha van egy kis pici bokorkánk, hogyha vannak növények a dézsában, akár szezonális növények, akár örökzöldek, abból nem tudunk sem mellé nőni, sem pedig túl sokat tenni. Gyűjtsük az esővizet, még egy teraszon vagy balkonon is érdemes, és szépen fokozatosan, hogyha van rá módunk, akkor legyen az a projekt hosszú távon, hogy lecseréljük energiatakarékosra a háztartási gépeinket, így már megtettük az első lépést egy zöld

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.
3: Manna FM.
0: FM-en a 98.6-on. Online. És a

0: Minden hétköznap reggel 8-tól.
1: A történelem nagyjai sorozatunk mai főszereplője a hölgy, aki az elsüllyeszthetetlen becenevet kapta. Nem véletlenül, mert ő az, aki túlélte a Titanic katasztrófáját, túlélte a Britannic katasztrófáját, és túlélte az Olympic katasztrófáját is. 83

13 évesen halt meg Angliában, nem hajóelsüllyedés által. Violet Jessop nővéről van szó, ő az, aki Violet Constance Jessop néven született Argentínában, október 2-án 1887-ben, és óceánjárókon volt ápolónő vagy nővér. Túlélte, ahogy mondtam, a Titanic, a Britannic és az olimpik ütközését is, katasztrófáit is, úgyhogy nem meglepő, hogy ezután ő volt a Miss Unsinkable becenevű hölgy, vagyis az elsüllyeszthetetlen kisasszony, vagy Miss elsüllyeszthetetlen. Sok fotó is készült róla, na jó, hát a sok az túlzás, de ezért felelhetőek a neten róla készült fotók, például a Britannic fedélzetén 1916-ban egyébként egy nagyon szép hölgy volt. Szülei William Jessop és Catherine Jessop voltak, a családban 9 voltak testvérek, de csak 6 érték meg a felnőtt kort. Vajon a gyermekkorában tuberkulózisban szenvedett, az orvosok szerint gyógyíthatatlanul. Csupán néhány hónapot adtak neki, de mégis túlélte. Jessop 16 éves volt, amikor az apja belehalt a műtétjének komplikációiba. Ekkor költözött édesanyjával Angliába, ahol egy kolostoriskolában tanult. Mikor azonban az édesanyja is beteg lett, elkezdett stewardessként, vagy hát ilyenkor inkább ez kísérő és ápolónő pozíció volt, a Royal Mail Line társaság Orinoco nevű hajóján. Nem volt egyszerű elhelyezkednie, mert a hajókon dolgozó hölgyek, ezek a bizonyos stewardess kísérő ápolónő nővér hölgyek még középkorúak voltak, és a munkaadók attól féltek, hogy a 21 éves Violet problémákat okozhat a személyzet és az utasok körében. A hosszú munkaórák és az alacsony fizetés ellenére szerette a munkáját. 1910-ben kapott munkát a Titanic testvérhajóján az Olympicon.

kényszerítették őt rá, hogy felejthetetlen élményben lesz része. Violet elfogadta az ajánlatot, a Titanic pedig 1912. április 10-én hagyta el Southamptont, és április 14-én nem sokkal éjfél előtt ütközött a jéghegynek az Atlanti-óceán közepén. 1912. április 15-én 2 óra 40 perccel az ütközés után ketté törve süllyedt el a hajó. 1514 ember veszítette életét, és amikor Jessop mentőcsónakba szállt, egy kisbabát adtak a kezébe, hogy vigyázzon rá. A Kárpátia fedélzetén a gyerek visszakerült a családjához. Violet elmondása szerint az első gondolata az volt, hogy a Titanicon felejtette a fogkeféjét. A Kárpátián egy asszony, feltehetően a baba anyja, kivette Jessop kezéből a gyereket, majd szó nélkül elszaladt. Jessop ezt követően a harmadik testvérhajó, a kórház hajóvá alakított Britannicon kezdett el dolgozni. 1916. november 21-én a Britannic aknára futott, amit az U-70 német tenger alatt járó telepített ki. 55 percen belül süllyedt el a Britannic. Jessop ezúttal nem tudott mentőcsónakba szállni, így leugrott a fedélzetről, beütötte a fejét, és bár megsérült a koponyája, mégis túlélte ezt is. Az első világháború után Jessop elhagyta a White Star Line-t és a Red Star Line hajóin kezdett dolgozni. 1971-ben halt meg szívelégtelenségben, 83 éves korában. Ha rákeresünk a nevére, akkor nagyon sok érdekes fotót és írást is lehet még pluszban, emellett a történet mellett találni és olvasni róla.

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: Ugye nagyon-nagyon sokat hallani azt, hogy csak tévével tudok elaludni, csak a tévé duruzsolása mellett tudok elaludni, nem vagyok képes másképp aludni, ahogy kikapcsol a tévé, felébredek én is. Természetesen ez nagyon egészségtelen, könnyű hozzászokni ahhoz, hogy az ember a tévére alszik el. Nagyon sokan megszokják a bekapcsolt tévét, és úgy érzik, hogy a háttérzaj elaltatja őket, vagy szükségszerűen eltereli azok gondolatait, akinek hajlamosak az agysejtjei nagyon rakoncátlankodni és idegeskedni és kattogni lefekvés előtt. Ezt mondja Wendy Troxell, PhD klinikai pszichológus, okleveles viselkedési alvásgyógyászati szakember. A National Sleep Foundation jelentése szerint a tévénézés a legnépszerűbb lefekvés előtti rituálé az Egyesült Államokban élő felnőttek körében. Ugyanez a közvéleménykutatás kimutatta, hogy azok, akik lefekvés előtt nézik a képernyőt, rosszabb minőségű alvásról számoltak be, mint azok, akik nem. De vajon hogyan és miért befolyásolja a televízió az alvás minőségét? Tehát annak ellenére, hogy sokan az elalváshoz szükségesnek tartják a tévé éjszakai bekapcsolva hagyása, több okból is ronthatja a pihenés minőségét. Egyfelől, amiről már sokat hallottunk, de nagyon-nagyon fontos, és nem lehet róla eleget beszélni, az az, hogy csökkenti a melatonin termelést. A számítógépekhez és a mobiltelefonokhoz hasonlóan a tévé is kék fényt bocsát ki. A fény hullámhossza a napéhoz hasonlítható. Ez a hullám hosszú fény zavarja leginkább a melatonin termelést, így mondja Susan Mellon, PhD, MSN alváskutató és adjunktus. Azt mondja, hogy a belső biológiai óránk nem tudja felismerni, hogy ez a fény a nap helyett a tévéből jön, hanem egyszerűen csak reagál rá, ezért csökken a melatonin szint és felborul a természetes cirkadián ritmusunk. A melatonin körülbelül 3-4 órával azután szabadul fel, hogy a kék fény eltűnik, így aztán, hogyha sokáig tévézünk, a melatonin termelése késik. Alvás közben pedig stimulálja az agyat a televízió, mert hogy az agy továbbra is feldolgozza az elalvás előtt megtekintett tartalmat, sőt, miközben alszunk, folyamatosan dől az információ a tudatalattinkba, ezért fontos, hogy tisztában legyünk azzal, hogy milyen típusú médiát fogyasztunk, médiumot használunk, és nézünk vagy hallgatunk az éjszakai tévézés közben. A szorongató, izgalmas vagy ijesztő tartalom nagyon megnehezíti a jó minőségű alvást, és a természetesen az agyunk továbbra is dolgozza fel folyamatosan azt a tartalmat, amit beleöntünk még alvás közben is. Az ilyen érzelmi aktiválás lefekvés előtt rendre megzavarja az alvás minőségét. A REM ciklust is megzavarja, ugye a REM alvás az körülbelül egy órával az alvási ciklus megkezdése után történik, akkor következik be, ilyenkor általában részletes álmaink vannak, a tévé bekapcsolása pedig, vagy bekapcsolva hagyása, vagy bekapcsolt állapotban való hagyása megzavarhatja az alvás ébrenlét ciklus minden aspektusát, beleértve a REM alvást is, mondja a szakember. Az erősen zavaró vagy ijesztő tartalom rémálmokhoz vezethet, amelyek leggyakrabban a REM alvás közben fordulnak elő. Ez a szakasz szintén erősen kapcsolódik a memória konszolidációjához. Még az alacsony hangszint is megakadályozhatja az agyat abban, hogy belenyugodjon a kognitív működéshez szükséges helyreállító alvási szakaszba. Az alternatívák a tévé mellett alvása, mert hogy vannak ilyenek is, hogyha megszokta valaki, hogy a tévére alszik el, és enélkül nem tud álomba merülni, akkor vannak módszerek, amik segíthetik a váltást. Érdemes fehérzaj gépet használni, vagy a különböző hangfelületeken megkeresni az ilyen tartalmakat, beállítani egy időzítőt a televízión, hogy ez kikapcsoljon és ne maradjon. Szerencsére most már egyre több olyan televízió van, ami ugye nem nyúlnak hozzá egy idő után, kikapcsol magától, de ha nincs, akkor be kell állítani az elalvás időzítőt a tévén, vagy fogyasszunk alternatív médiát, tehát az éjszakai tévé rituálét valami másra le lehet cserélni, egy könyvolvasása, vagy egy nyugtató podcast hallgatása is lehetséges alternatív lehet. Ezek a tevékenységek legalább nem növelik a kékfények, vagy a kékfényeknek való kitettséget, és hogyha olyan tartalmat hallgatunk, ami megnyugtató, akkor az az agyunkat is le tudja csillapítani az alvás idejére.

0: 98.6 Manna FM életöröm zene és a hormonrendszer, valamint a stressz. Hogyan hat egymásra, kettő pontosabban, hogyan hat a stressz a hormonrendszere, és a hormonrendszer milyen tüneteket ad. Ennek köszönhetően, vagy inkább úgy mondom, ennek eredményeképpen a mi szervezetünkben, a mentális és a pszichés egészségünket, illetve a fizikumunkat tekintve. Dr. Balogh Illés endokrinológus a vendégem, a friss hírek után kezdjük a beszélgetést.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám. Forró nyár. Még forróbb akciók a Designer Outlet Pandorban. A Final Sale Week alatt az outlet árakból további akár 50%-os kedvezmény vár rád. Frissíts fel nyári gardróbodat a Nike, Birkenstock, Converse vagy Levi's ajánlataival egészen augusztus 8-ig. Az árak olvadnak, a stílus marad. Designer Outlet Pandorf.
3: Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma!
4: Augusztus 7-én megnyílik Buda első Apple Premium partnerüzlete az Alléban. Ünnepelj velünk, és csapj le a nyitási ajánlatokra! iPhone 17 Pro már 469.990 forintért, MacBook Neo 249.990 forintért, AirPods Pro 3 pedig 79.990 forintért. Várunk a megújult iCenterben, az Alléban.
5: Nyereményjáték a Rossmannban. Vásárolj augusztus 3-a és 30-a között egyidejűleg legalább 2500 forint értékben Purina macska eledelt a Rossmannban, és nyeri ajándékkártyát vagy belépőt a fővárosi állat- és növénykertbe. További részletekért látogass el az online drogériába. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
6: Nyaralás ösztönző bónusz a Spirit Autónál. Aki augusztus 31-ig új személy vagy haszonjárművet vásárol a Spirit Autónál, plusz 100 000 forint értékű szervizutalványt is kap ajándékba, hogy több jusson a nyaralásra. A kedvezmény részleteiről érdeklődjön márka kereskedéseinkben, vagy a spiritservice.hu-n. Spirit Autó. Budapest, Üllői út 822.
2: Reklám hangzott el.
7: Folytatódik a hőség. Péntekig marad az otthoni munka végzés lehetősége az államigazgatásban. Újabb támadás érte az ukrán fővárost. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
7: Péntekig marad az otthoni munka végzés lehetősége az államigazgatásban és az állami vállalatoknál. Jelentette be a Védelmi Munkacsoport tanácskozása után a miniszterelnök. Magyar Péter szerint az áramellátás szempontjából is a következő 48 óra lesz a legnehezebb, ezért továbbra is takarékosságot kér a nagyfogyasztóktól és a lakosságtól is. Meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást péntek éjfélig az országos tiszti főorvos. Fontos, hogy mindenki rendszeresen a megszokottnál nagyobb mennyiségben igyon vizet, valamint figyeljen az idősekre, a kisgyermekekre, a krónikus betegségben szenvedőkre, illetve a szabadban dolgozókra. Az Európai Bizottság egyelőre nem lát ellátásbiztonsági problémát az atomenergia termelés terén. A Duna alacsony vízszintje hatással van az atomenergia termelésre a folyó mentén, a probléma több tagállamot is érint. A testület szükség esetén villamos energiával foglalkozó koordinációs csoportot hoz létre. Rendkívüli tanácsülést tartottak az uniós tagországok belügyminiszterei a ceutai migrációs helyzetről. A megbeszélés után a spanyol belügyminiszter kijelentette, hogy a Schengeni övezet biztonsága nem került veszélybe. A múlt héten tízezrek jutottak be illegálisan a városba Marokkóból, miután hamis információk terjedtek el a spanyol határ megnyitásáról. Ismét halálos áldozatokat követeltek az ukrán főváros elleni orosz rakétatámadások. Kijevben hajnalban egy ember meghalt és 22-en megsebesültek. A légi csapások a város 7 különböző pontját érték. A belváros közelében romba dőlt egy raktárépület, amely több embert maga alá temetett, keresik a túlélőket. A támadások Kijev környékét is érintették, ahol szintén egy ember életét vesztette, és 21-en megsérültek. Táncos felvonulással, táncházzal, koncertekkel és népművészeti vásárral várja mától az érdeklődőket a Csángó Fesztivál Jászberényben. Több mint 400 közreműködő, köztük moldvai, gyimesi csángók, erdélyi, felvidéki és magyarországi hagyományőrzők, valamint a hazánkban élő kisebbségi tánccsoportok mutatkoznak be. Ma is sok napsütés várható, csak helyenként lehetnek gomoly felhők, eső nem lesz, a Dunántúlon időnként megélénkül a szél. Délután 37-42, késő este 25-32 fok várható. A Balaton és a Velencei tó 26, a Tisza tó 24 fokos. Péntektől néhány fokkal enyhül a kánikula.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
0: A műsor mai vendége dr. Balog Illés endokrinológus, vele beszélgetünk a hormonrendszerről és a hormonrendszer változásairól a stressznek köszönhetően, és még sok minden más is szóba kerül, érdemes ezt nagyon figyelni, nem csak hölgyeknek, az uraknak is, sőt, a szülőknek is. Már is kezdünk.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: Mai vendégem dr. Balog Illés endokrinológus, akivel szerintem korunkat leginkább mondhatom ezt a szót, hogy megnyomorító, megnehezítő jelenségéről, a stresszről, és ennek a hormonháztartása gyakorolt hatásáról fogunk beszélgetni, mert bizony azt borítja meg legelőször, és hogyha a hormonháztartás borul, akkor tulajdonképpen mondhatjuk, hogy minden felborul odavent az emberi szervezetben. Üdvözlöm, doktor úr, köszönöm, hogy ránk ér.
2: Jó napot kívánok mindenkinek!
1: Mit kell tudni a hormonrendszer és a stressz összefüggéséről, vagy egymásra való hatásáról?
2: Hát a stressz jelenség az egy normális élettani jelenség. A stressz jelenség az korábbi egyetfejlődésből, vagy testfejlődésből következően, amikor valamilyen hirtelen támadás, vagy menekülésre van szüksége a szervezetnek, akkor erre való reakciója a hormonháztartásnak, hogy ezt elősegítse, és így sikeres legyen a túlélés. Tehát ez a stressz reakció, ez nagyon régmúltból származik, és ennek a jelentősége a túlélés. Úgyhogy ennek semmi probléma nincsen, hogyha van ilyen stressz reakció, és ennek a hormonális következménye sem ártalmasak, hiszen a reakció után a hormonrendszer visszaáll a normális szintre.
1: Ha visszatud, de hogyha folyamatos stressz van, ugye?
2: Igen. Igen, tehát hogyha ilyen több apró stressz jelenség éri a szervezetet, akkor ez a hormonszint nem tud visszaállni a normál szintre, és a stressz reakció során felszabaduló adrenalin, ami egy vérnyomás emelkedést, egy pulzus számemelkedést okoz, és a kortizol, ami pedig a reakció során a cukorral ellátja a szervezetet, tehát a cukorháztartást mobilizálja, illetve a keringést átalakítja úgy, hogy az agyra és az izmokra menjen főleg az energia. Ha ez a jelenség ez tartós és állandó vagy gyakori a nap során, akkor az bizony szövődményeket okoz.
1: Honnan vesszük azt észre, hogy valami a hormonrendszerünkkel nem stimmel? Annak idején a 80-as évek elején, a 70-es évek végén emlékszem, hogy még alsó tagozatos iskolás koromban, hogyha valaki nagyon duci gyerek volt, akkor sokszor hallottuk, hogy a felnőttek azt mondták rá, hogy hormonzavaros. Pedig akkor nyilván egy gyereket ilyen stressz nem ér, legalábbis jó esetben nem. Hol kezdődik a hormonháztartás problémája? Mert nyilván nem csak a stressz okozza mindezt, hogy egy picit erre is kitérhetünk.
2: Hát a duci gyerek esete az egy picit más, mert ott azért valóban előfordult hormonzavar, tehát egy pajzsmirigyalú működés, vagy mellékmesekérek hormon túlműködés, tehát hogy ott, vagy cukorbetegség, ott azt vizsgálni kell. Uh-huh. Itt inkább a felnőtt generáció, tehát a mindennapokban élő emberek, az urbanizáció okozta stressz jelenséggel, az, amivel szemben védekeznünk kell valamilyen formában. És itt a stresszt úgy kell elképzelni, hogy például a fényszennyezés, éjszaka nem alszunk, hanem villog mindenféle lámpa, a hangszennyezés, hogy zaj van mindenhonnan, a hangszennyezésen kívül az információszennyezés, jön mindenféle hír az interneten, a telefonunkra. Ezek apró-apró stresszt okoznak, és ennek a lereagálása a szervezetnek a természetes reakciója. Tehát ennek a mennyiségét kell valamilyen módon csökkenteni, vagy pedig megtanulni ennek a feloldását, tehát hogy legyenek a nap során olyan időszakok, amikor ezt kizárjuk az életünkből.
1: Nagyon fontos természetesen azzal is tisztában lenni, hogyha ezeket mind megtettük, de mondjuk a munkahelyünkön, a családunkban, vagy az életünk bármely más területén továbbra is folyamatos stressz áll fönn, tehát nem az üs vagy fuss helyzet, amikor menekülni kellett a mamut elől, hanem ez a folyamatos, konstans, csepegtetett, ahogy ön is fogalmazott, állandó stressz, akkor nyilván el kell kezdeni nagyon tudatosnak lenni arra, hogy min lehet és mind kell változtatni. De ahhoz, hogy ez kiderüljön, érdemes elmenni vizsgálatokra, és milyen vizsgálatokra menjünk el, hogyha arra gyanakszunk, hogy a hormonháztartásunkkal valami nincsen rendben.
2: Vizsgálatra akkor érdemes elmenni, hogyha ez már panaszt okoz.
1: Milyen tehát panaszokat okozhat?
2: Szorongás, depressziót, emésztési problémát, súlygyarapodást, koncentráló képesség csökkenést, alvás zavart, a memória koncentrálásnak a csökkenését. Tehát ha ilyen tüneteket okozunk, akkor érdemes orvoshoz fordulni. Egyébként pedig mindenkit érez a stressz, tehát akinek még nincsenek tünetei, azok valószínűleg jól dolgozzák fel a stresszt, és itt az orvosok olyan javaslatokat szoktak tenni, hogy oda kell figyelni a táplálkozásra, oda kell figyelni arra, hogy, valamit hobbit tudjunk űzni, amiben kiélhetjük magunkat, ami lehet sportolás, de éppen lehet horgolás is, vagy bázisugrás, vagy sakkozás, tehát mindegy, a személy nek megfelelő, habitusának megfelelő aktivitás.
1: Hogyha mindezt megtaláljuk, akkor is szükség van még azért szakértői segítségre, és nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy mi hogyan tudunk jól és okosan együttműködni a hormonrendszerükkel. Ezzel fogjuk folytatni hamarosan. A vendégem dr. Balog Illés, endokrinológus, a stressz és a hormonrendszer összefüggéséről beszélgetünk.

0: hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en.
1: A stressz és a hormonrendszer egymásra hatásáról és összefüggéséről beszélgetünk. Szakértő vendégem dr. Balog Illés endokrinológus, és ígértem, hogy egy kicsit belemegyünk abba is, doktor úr, hogyha nem baj, hogy tulajdonképpen a hormonrendszer mit csinál bennünk, miért és hogyan termelődnek a hormonok. Nyilván ez egy nagyon hosszú válasz lenne, csak így dióhéjban, amit a legfontosabb tudni erről, és hogyan tudjuk mi a legjobban megtámogatni a hormonrendszerünket, hogy ne is alakuljon ki hormon probléma. Tehát azok a tünetek ne jöjjenek elő, pontosabban ne alakuljanak ki, amiket az előző beszélgetésben ön felsorolt.
2: A hormonrendszerünk működése a legtöbb esetben születésünktől kezdve normális, tehát a környezetre adott reakciók a lényege a hormonrendszernek. Ez segíti az idegrendszert abban, hogy a hirtelen reakciókra egy picit föl tudjon készülni, és ehhez fölkészíti a szervezetet energiában, a szívfrekvenciában, a vérnyomásban. Tehát a észlelünk a szemünkkel valamit, vagy hallunk a fülünkkel, vagy érzékelünk bármelyik érzékszervünkkel valamilyen olyasmit, ami esetleg a szervezetünkre, az életünkre, vagy bármire negatív hatással lehet, vagy bármilyen váratlan hatással lehet, akkor a szervezetnek van egy idegi reakciója, hogy azonnal az izomzat megfelelő összerándulásaival reflexesen reagál erre a dologra, és a hormonrendszernek is van, ami támogatja ezt az idegrendszer által feldolgozott képet, jelenséget. És ebben a hormonrendszernek van óriási szerepe. De ez a szerep, ez túlságosan leterhelő lehet, hogyha a környezeti ártalmak nagyok. Itt, amikor valaki betegséggel fordul hozzánk, akkor, és elmondja a tüneteket, amikor már a hosszú ideje fennálló stressz állapot már betegséget okoz, és megkérdezem tőle, hogy egyébként hogy is él, vagy mivel foglalkozik, és akkor kiderül, hogy általában 2-3 helyen dolgozik, és dupla annyi munkát végez, tehát nem marad ideje arra, hogy valahol meditáljon, valahol feloldja a mindennapi stresszt, és ez hiányzik a mindennapi életünkből. A sportolást azt mindenki tudja, hogy a sportolásnál a stresszhormon szintet lehet csökkenteni, és kijelni tulajdonképpen magunkból az aznapi feszültséget, tehát ez már egy triviális dolog, hogy a sportolás az egy ajánlatos. A táplálkozást is nagyon sokan tudják, hogy ma már azért Magyarországon kifejezetten elérhetőek a cukormentes ételek, italok, édességek, amik külföldön még nem ilyen számban érhetőek el, tehát ebben a vonatkozásban a magyar ellátottság az egészen jó, összehasonlítva akár egy amerikai kontinensen levő állammal, vagy akár a nyugati országokkal, vagy a mediterrán államokkal. Tehát a lehetőség megvan arra, hogy vigyázzunk az egészségünkre. Most már csak az a fontos, hogy meg is találjuk a nap során, vagy a hét során azt az időt, amit arra szánunk, hogy az idegrendszerünket nyugalomba helyezzük.
1: Tehát akkor gyakorlatilag arra nagyon oda kéne figyelni, amit manapság olyan divatosan én időnek neveznek, amit ön hobbiként is, vagy a hobbi gyakorlásaként is megjelölt, hogy valami, ami örömet szerez, amiben megnyugszunk, ami kikapcsol. Hogyha mindezt tudjuk, akkor miért veszik ennyire kevéssé komolyan ezt az emberek? Miért mindig a pihenés a legutolsó? Miért mindig az étkezésre való odafigyelés a legutolsó? Mit tapasztal a praxisában?
2: Ez azért szokott előfordulni, mert már nem marad rá energiája. Mert már olyan mértékű a leterhelés és az elfáradás, hogy maga az állandó stressz miatti kimerültség okán nem marad energiája, hogy magára odafigyeljem. Tehát kell egy kis tudatosság ebben, hogy ezt a pihenést, ezt a pihenő időszakot, ezt a ételekre való odafigyelést, hogy miket eszik, mikor eszik, hogyan és mennyit, hogy ezekre fordítsunk időt. És hogyha ez elmarad, és azt mondjuk, hogy ma már nem volt rá időm, vagy a múlt héten nem volt rá időm, ez össze fog adódni, és aztán utána már a szomatizálódása a szervezetnek a rossz reakciója bekövetkezhet.
1: Hogyha odafigyelünk tudatosan a hormonháztartásunkra a stressz szinttel kapcsolatban is, akkor mik azok a belső elválasztású mirigyek, amikre a legrosszabban hat, vagy amire a legkevésbé hat a stressz, a szorongás, ez a felgyülemlett feszültség, vagy sorolhatnánk még a belső elválasztású mirigyeink közül. Van-e ilyen sorrend?
2: A stressz hormonok a mellékveséből származnak, de nem a mellékvese sérülése várható, hanem ennek következtében az állandó cukoremelkedés miatt az inzulin háztartás, az inzulin rezisztencia kialakulása, a koleszterin szint megváltozása, a koleszterin emelkedés, ezzel kapcsolatban a vérnyomás emelkedése és keringési problémák kialakulása várható. Tehát nem a közvetlenül a stressz hormonért felelős szer lesz, amelyik sérül ettől, hiszen ennek a mellékvesének életünk végéig az utolsó pillanatig kell tudnia működnie, reagálnia a külső hatásokra, hiszen ez az élet egyik lényege, hogy reagálunk arra, hogy mi történik körülöttünk.
1: Doktor úr, egy nőnek egy bizonyos kor után, akár ez a premenopauza idejében is jelentkezhet ez az emelkedett szőrösödés, az is például valami hormonszint probléma, ami szintén gyakran előfordul manapság.
2: Hát ugye a nőkre általában nem jellemző a szőrnövekedés fokozódása, azért nőies bőrük van. Mikor a stresszhormonszint megemelkedik, akkor a petefészek működése is sérül, hiszen említettem, hogy a stresszhormon hatására a keringés elosztása, hogy hova koncentrálja a szervezet az energiát a meneküléshez, a reagáláshoz, az az izomzat, az agy, nem pedig a petefészek vagy a helyre, tehát nem a nemi működés felé megy az energia, és ezért ott sérülhet ennek az ellátottsága, ami nők esetében a menstruáció zavarhoz vezet, a megérő tüsző nem reped meg, visszamarad, policisztás ovárium betegség alakulhat ki, ami egyébként például egy plusz stressz tényező a nők életében, a pubertás, illetve a menopauza. Ebben a két időszakban ez fokozottabb problémát okozhat, a petefészek működés zavara, és ennek következtében a bőrön megjelenő jelenség, ez a szőrnövekedés. Ilyenkor ezt orvosilag lehet korrigálni, segíteni, persze genetikai okok is lehetnek, amikor már csak szépészeti megoldások jöhetnek szóba. De ez nem csak nőknél fordul elő, nem férfiaknál is, csak ott nem olyan látványos, mert nem egy menstruáció kimaradás, elmaradás következik be, hanem a nemi működés, a nemi vágy csökkenése az, ami jelenségként megfogalmazható, és ezzel a férfiak viszonylag későn fordulnak orvoshoz. Egyrészt büszkeségből, másrészt pedig hát a férfiak ritkábban mennek orvoshoz, mint a nők.
1: A vendégem dr. Balogh Illés endokrinológus, a stressz és a hormonrendszer összefüggéséről beszélgettünk, és vajon preventíve tudunk-e dolgozni ezek ellen a tünetek és kialakulóban lévő, vagy lehetséges betegségek ellen, erről lesz a következőkben, hamarosan folytatjuk.

0: FM-ben. Manna délelőtt Péter Petrával.
1: 98.6 Manna FM.
0: Minden hétköznap reggel 8-tól.
1: Manna FM.
2: Vendégem dr. Balogh Illés endokrinológus, a stressz és a hormonrendszer működésének az összefüggéséről beszélünk. Tudunk-e bármit tenni megelőző jelleggel? Táplálkozás, mozgás, ezt tudjuk, de tudjuk-e például valamivel, gyógynövénnyel, vagy valami célirányos tevékenységgel, vagy valaminek a fogyasztásával konkrétan és kifejezetten támogatni mondjuk a pajzsmirigyünket, vagy a mellékvesét, vagy a hasnyálmirigyet, esetleg még, uram, bocsán, az agyalapi mirigyet is?
3: Nem csak gyógynövényekre, gyógyszerekre vagy ételekre kell gondolni ebben az esetben, hanem oly módon is tudjuk támogatni a szervezetünket, hogy odafigyelünk a mentális egészségünkre. Tehát meg kell próbálni a nap során megtalálni azokat a szituációkat, amikor tudunk nevetni, örülni a környezetünkkel, a családunkkal, párkapcsolati, harmonikus párkapcsolatot kell tudni fenntartani. Érdemes talán figyelmet fordítani, hogy elmenni akár egy moziba, színházba, vagy olvasni könyvet. Tehát ezek a mentális karbantartásnak fontos részei. Ez nem csak divatból kell ezt megtenni, hanem azért is, mert a saját egészségünk szempontjából ez nagyon fontos. Ezen kívül a sportolás is ugye egy ilyen fontos tényező, vagy a zenehallgatás is, tehát aki koncertre megy, vagy akár csak amíg az ember az autóba beül reggel, és elmegy a munkahelyére, és közben zenét hallgat, az már önmagában is egyfajta levezetése a reggeli stressznek, ami a felkelés, elnekések, stb. Dugó okozta stresszből adódik. Tehát egy megfelelő zenét is érdemes beállítani. Tehát egy mentális karbantartás jóval nagyobb értékű a megelőzés szempontjából, mint ha azt hiszük, hogy most iszunk egy gyógynövényes teát, vagy bekapunk egy kapszulát, ami akármilyen divat kapszula, hogy az segít.
2: Hogyha mindez megvan, akkor jó eséllyel meg tudjuk támogatni a hormonrendszerünket úgy, hogy ez olyan hosszan és olyan jól tudjon működni, mint ahogyan az egyébként rendeltetve van.

hogy rendelve van, vagy rendeltetett valabár, hogyan fogalmazunk is, ők azért dolgoznak, a belső elválasztású mirigyek, hogy rajtunk segítsenek, hogy minket balanszírozzanak, úgyhogy természetesen, hogyha bárki bármi olyasmit tapasztal önmagán, ami a leírtakkal, a megbeszéltekkel összecseng, a leírtakat azért mondom, mert hogy nyilván erről sokan olvasnak az interneten is, akkor érdemes szakemberhez fordulni. Az első vizsgálat is, akkor még ide

0: panasznak valamilyen relevanciája a laborleletekben, és hogyha talál eltérést, vagy ha nem talál, az is egy információ, akkor tovább küldi szakorvoshoz, ami akár egy endokrinológus is lehet, és akkor már speciális vizsgálatok, akár terheléses vizsgálatok, akár más hormonális vizsgálatokra kerül sor, és általában megtaláljuk az okot, vagy kiszűrjük az okot, ami a panaszokat okozza. Ha az megvan, akkor eldöntjük azt, hogy ez az ok, ez olyan mértékű, ami még karbantartható valamilyen alternatív módon, diétával, sporttal, vagy erre adunk egy záros határidőt, hogy mit próbáljunk meg, és hogyha nem megy, akkor akár gyógyszeres segítségre is van lehetőség.
1: A vendégem volt dr. Balog Illés endokrinológus, a stressz és a hormonrendszer összefüggéseiről és egymásra való hatásáról beszélgettünk. Doktor úr, köszönjük szépen az idejét!
0: Én köszönöm!

0: 98 pontat Manna FM életöröm zene és ma napközi, ahogy az ilyenkor lenni szokott. Hogyan tudjuk hűteni a cicánkat a hőségben? Miért olyan fontos az úti fűmaghéj fogyasztása? Hogyan készül a mini sifon torta, vagyis a mamon? És melyek azok az élelmiszerek, amik 40 fölött egészen negatívan hatnak a hormonrendszerünkre, és bizony hízást és egyéb problémákat is okozhatnak? Erről szól a mai Manna közé, friss hírek után kezdünk is.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Folytatódik a hőség, csökkent a vízfogyasztás az elmúlt napokban, péntek éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Nem változott a Duna vízállás a Pakson, így az utolsó üzemben maradt turbina stabilan termeli az áramot, írta a közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a hőség ma és holnap tetőzik, ezért most különösen fontos a fogyasztás csökkentés a kritikus esti időszakban. Az elmúlt napokban 9%-kal csökkent a vízfogyasztás, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közösségi oldalán hangsúlyozta, hogy az összefogásnak és az odafigyelésnek köszönhetően sikerült jelentősen csökkenteni a hálózat terhelését, ami biztonságot és stabilitást ad a teljes rendszernek. Meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást péntek éjfélig az országos tiszti főorvos. Fontos, hogy minden

0: ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene. Beauty Time. Egy rovat a szépségért. Kipróbálni Manna.
1: 40 év felett gátolják a fogyást, lassítják az anyagcserét, ételek és italok, amik rosszul hatnak a hormonokra. Tessék nagyon figyelni, ugye 40 éves kor felett már amúgy is problémás a létezés és az egészségünk, szépségünk kordában tartása és fenntartása, hiszen 40 éves kor felett már nem úgy működik az anyagcsere, mint fiatalabb korunkban, és ugye az anyagcsere gyakorlatilag mindent befolyásol. Érdemes pár dologra odafigyelni, mik ezek. Például hát nyilván is elsősorban az étkezés. 40 éves kor felett ugyanis megváltozik a szervezet működése, jelentősen csökken a kollagén termelődés, az ízületek egyre érzékenyebbé válnak a terhelésre, lassul az anyagcsere, és sokkal nehezebb megszabadulni akár csak 2-3 kilótól is. Természetesen az étrend összeállításán múlik leginkább az, hogy milyen ütemben zajlik az öregedés folyamata, és hogy sikerül-e megakadályozni az elhízást. Ugye nagyon sok háztartásban alattomos bűnösök lapulnak, amiket napi szinten fogyasztva telített zsírokat, túlzómértékű cukrot és nátriumot juttatnak a szervezetbe, úgyhogy itt vannak azok, amiket javasolt mérsékelni 40 éves kor felett. Hát gyerekek, virslés, előre csomagolt húsok, azaz a feldolgozott élelmiszer, füstölt szalonnák, virslik, felvágottak, mind nagy-nagy-nagy mértékben tartalmaznak nátriumot, és bármennyire is fehérjében gazdag és még a ketodiétával is beilleszthető élelmiszerekről van szó, a nitrátok és a nitritek emelik a vérnyomást, károsítják a vérereket, emellett pedig a hatásukra megnövekszik a szervezet oxidatív stressz szintje, ami elhízáshoz vezet, és az öregedést is felgyorsítja. A magas nátrium szint vízvisszatartó hatású befolyásolja a vesében lévő hormonokat is. A vaj például, képzeljétek el, margarinból és vajból ugye azok sírtartalma miatt naponta maximum 2 kanállal ajánlott fogyasztani, de ezt a mennyiséget nagyon könnyű átlépni. Elegendő sütésnél vajjal kikenni a tepsit, vagy valamilyen vajas süteményt készíteni, és már is a többszörösét visszük be. És ezek az úgynevezett transz zsírok lassítják az anyagcserét, gyengítik az inzulinválaszt, és növelik a koleszterin szintet is. Ám egy 2010-es kutatásban azt is kiderítették, hogy a transz zsírmentes margarinok mérsékletes fogyasztása, azaz 2-3 gram naponta belőle még jótékonyan befolyásolja a koleszterin szintet. Azért itt szerintem a franciák ezzel vitatkoznának. Aztán ott van a fehér liszt, ugye, a finomított és a feldolgozott gabonafélékből készült búzaliszt, amik gyorsan felszívódó szénhidrátokat tartalmaznak, hirtelen vércukorszint növekedést okoznak, ami aztán egy idő után elhízáshoz vezet, és olyan betegségekhez, mint a cukorbetegség. A lassan felszívódó típusok, mint a teljes kiörlésű liszt vagy a tönköly búzaliszt, a rosttartalmuknak hála táplálják a bélflórában található jótékony baktériumokat, amik bizonyítottan segítik a fogyókúrás folyamatokat, erre 40 éves kor felett javasolt külön odafigyelni. És hát bármilyen egészségnek is tűnik reggelente egy-egy pohár narancslevet meginni, valójában a gyümölcslevek, főleg a boltban kaphatók legtöbbje hozzáadott cukrot tartalmaz, úgyhogy tessék belegondolni, hogy már eleve a gyümölcsben lévő fruktózis okozhat hasi elhízást, a plusz cukortartalom miatt pedig rövid időn belül a túlsúly gyakorlatilag a végeredmény egészen biztosan. Aztán ott vannak a szénsavas üdítők, a zéró és a cukros is, úgyhogy tessék erre is figyelni, mert hogy a cukros és diétás üdítőitalok bevitele egyaránt mérséklendő kategória 40 éves kor felett, hiába diétás valami attól még okozhat súlygyarapodást, a Yale Egyetem tudósai találtak kapcsolatot a hastályéki hízás és a mesterséges édesítők között, ezen kívül pedig egy átfogó 78 ezer főt számláló 22 éven át tartó kutatásban pedig a cukros szénsavas üdítők hatását vizsgálták a nők szervezetére, és azoknál, akik napi szinten egy pohárral megittak a cukros üdítőkből, 75%-kal nagyobb eséllyel alakult ki a köszvény. Aztán itt van még a bűnösök között sajnos a kávé, de hát ez bizonyos helyeken a világban azért szintén vitatott, pont úgy, mint mondjuk a vaj mennyiségének a bevitelével vitatkoznának a franciák, hát a kávé mennyiségének a bevitelével pedig vitatkoznának például az olaszok vagy a brazilok. Ugye a kávé sokunknak napindító üzemanyag, ám némelyek napközben is legurítanak még pár pohárral belőle, és ahogy telik az idő, úgy változik a szervezet cirkadián ritmusa, és vele együtt a hormonháztartás is. Így válik az ember egyre érzékenyebbé a koffeinre és annak élénkítő hatására, a túlzó fogyasztás következtében pedig alvászavar alakulhat ki, ami pedig aztán szorosan összefügg az elhízással és az anyagcsere erőteljes lassulásával is, úgyhogy ezekre kell figyelni 40 éves kor felett.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom. Élet, öröm, zene. Napi recept. Kipróbálni Manna.
1: Légies sütemény, bármivel feldobhatjuk a tésztáját, lehet édes, lehet sós, ezt úgy hívják, ezt a kis sütét, ami úgy néz ki, mint egy picurka muffin, hogy mamon. Piskolta, de mégsem, ugyanolyan könnyű, de mégis különlegesebb sokkal ez a süti, mert tényleg szinte bármivel lehet ízesíteni. Sági Kün Zsófi receptje alapján haladunk a sóborsnál, és hogy tökéletes legyen, visszatérve most a mamonhoz, vízgőzben kell sütni, úgyhogy a formák alá a tepsibe egy kevés vizet kell tenni, és úgy tudjuk be a sütőbe a sütiket, úgyhogy olyan tepsit kell választani, ami egészen magas falu, hogy biztonsággal legyen benne a víz, és ilyenkor mindig szilikonos muffin kapszlit kell. Szerintem azt érdemes használni, hiszen nyilván a vízben mondjuk elázna ugye a papír. Mi kell hozzá? 12 darabos adaghoz kell 10 deka krémsajt, 1,2 deci tej, 7 darab tojás, 2 evőkanál keményítő, 20 deka cukor, 7 deka vaj, és ebben az esetben minek utána ilyen piskótaszerű süteményről van szó, mindenképpen vaj kell hozzá. 2 evőkanál olaj, abszolút semleges ízűre van szükségünk, 12 deka liszt, egy csapott teáskanál sütőpor, negyed teáskanál citromlé. Fölforraljuk a vizet a lábasban, egy tűzálló tálba, ami passzol a lábas tetejére, beletesszük a vajat, a krémsajtot, a tejet, az olajat, és ezt a tálat a vízgőz fölé helyezzük, ne érjen a vízbe az üvegtálalja, és szépen összemelegítjük a hozzávalókat, és amíg a vaj és a krémsajt el nem olvad, és egynemű nem lesz a keverék, addig kevergetjük a vízgőz fölött, majd levesszük és hagyjuk kihűlni. Előmelegítjük a sütőt 180 fokra, és ezután pedig szétválasztjuk a 7 darab tojást. A tojássárgákat kikeverjük a vajas krémsajtos alappal, hozzászitáljuk a lisztet, és ebben az esetben nem elhagyható a szitálás. Hozzáadjuk a keményítőt és a sütőport is, de hogyha ezt előtte még szitálás előtt összekeverjük a liszttel, akkor egyszerre megtörténhet az egész. A tojásfehérjét habbá verjük a citromlével, és amikor már nagyjából összeállt és szép fényes, akkor elkezdjük hozzáadagolni a cukrot, így egészen kemény, stabil habbá tudjuk verni. Gyönyörű, fényes, stabil hab lesz. Ezt a tojáshabot több részletben szépen ügyesen lapáttal beleforgatjuk a tojássárgás alaphoz. Vigyázzunk nagyon, hogy ne törjük össze a buborékokat, akkor jó, hogyha szép egynemű lesz majd a massza. Kivajazunk 12 muffin formát, vagy használjunk szilikont, szerintem ez az ilyenkor az legegyszerűbb, mert a vízzel érintkezve nem lesz baj, és a természetesen az a legegyszerűbb, hogyha nem kell kivajazgatni a formákat, de hogyha papírkapszlink van, csak akkor pedig 2 tepsit használunk, és akkor a vizes tepsibe belerakunk egy másik tepsit, amiben benne van az összes kis sütike. Szétosztjuk a kapszlik között ezt lehetőség szerint fagyiskanállal a muffin tésztát, belerakjuk a muffin formákat a tepsibe, aláöntünk annyi vizet, hogy a formák egyharmadáig érjen, és olyan 25-30 percig sütjük őket, tűpróbával lehet ellenőrizni, hogy készen van-e, és hagyjuk még, ez fontos, hogy hagyjuk a lekapcsolt sütőben, nyitott sütőajtónál őket nagyjából 3 percig, és akkor utána már hagyhatjuk őket teljesen kihűlni, mielőtt kínálnánk, és ebben az az igazán izgalmas, hogy tulajdonképpen bármivel lehet ezt készíteni, és úgy tud sós lenni, hogyha 20 deka cukrot ki tudjuk helyettesíteni, például egy kis sörélesztő pehellyel, és csak egy minimális cukrot kell a tésztájába tenni, de ilyenkor ez kihelyettesíthető akár egy kis mandula liszttel még pluszban, vagy egyéb maghelyettesítő darálmányokkal, amik tulajdonképpen maglisztnek mondhatóak, de hogyha maradunk az édes tésztánál, akkor akár meg lehet potyogtatni, ha gyerekekkel készítjük gumicukorral, gumimacikkal, vagy zselécukordarabkákkal, vagy gyümölccsel, vagy kandírozott citrom és narancséjjal, vagy cukrozott cseresznyével, ki mit szeret, de teszem hozzá egyébként, hogy a krémsajt miatt kifejezetten finom így magában is. Nagyon-nagyon finom, és a tetejére esetleg érdemes egy ezt a bizonyos amerikai icingot elkészíteni és rákenni. Jó étvágyat!

igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a

0: minden hétköznap reggel 8-tól
1: a 98.6 Manna FM-en.
0: És most jönnek Petra jó tanácsai. Megfogadni Manna.
2: A bélflóra és a bélrendszer egészsége egy rendkívül fontos dolog. Gyakorlatilag a teljes egészségügyi állapotunkra hatással van, és nem csak az egészségi állapotunkra, hanem a mentális egészségünkre, sőt az immunrendszerünkre is. Úgyhogy íme a jó tanács, fogyasztunk rendszeresen úti fűmag héjat. Ez egy olyan kíméletes méregtelenítő és béltisztító és emésztőrendszer tisztító növény, amiről az ember nem is gondol, hogy mekkora varázslatot tud tenni. Ez egy csodaszer, úgy hívják, tehát, ahogy az imént mondtam, hogy útifű makhéj. A világon legalább 250 féle útifűvet tartanak számon. Az útifű makhéj, vagy más néven indiai bolhafű, nem azonos a meghűléses betegségek esetén jótékony hatású lándzsás útifűvel, két tök különböző növényről beszélünk. Ez a bizonyos útifű, vagy bolhafű a zsenge kis leveleit nyersen kínálja nekünk saláta lehetőségként, a szárított magját pedig gyulladáscsökkentő és béltisztító hatásának köszönhetően évszázadok óta használják a bélrendszerben kialakuló gyulladások megszüntetésére, illetve az emésztőrendszer tehermentesítésére. Miért olyan fontos az emésztőrendszer tehermentesítése? Ahogy szokták volt mondani, bocsánat, keményen koppan a szó, de ez így van, Paracelsus mondta ezt először, a halál a belegben lakozik. A még ismertebb ókori orvos Hippokratész szerint minden betegség a bélből ered, és egy 18. századi francia pszichiáter Philippe Pinet úgy vélte, hogy az elmebaj kiindulási pontját általában a gyomor és a beleg környékén kell keresni. A szervezet egészséges működéséhez szükségesek a vitaminok, az ásványi anyagok, a fehérjék, a szénhidrátok, a rostok, a zsír és a víz. A rohanó, felgyorsult világban viszont olyan ételeket fogyasztunk, aminek a többségéről elmondható, hogy bővekedik zsírban, szénhidrátban, illetve sok hús és tejtermék fogyasztás miatt a fehérje bevitel is meghaladja a szervezet számára optimális mennyiséget, és ezek az anyagok nagyon leterhelik a beleket, és kevés rostfogyasztás miatt pedig a félig emésztett ételek megrekednek a bélcsatornákban. A megfelelő mennyiségű rost, ami napi 25 g kb, és a folyadék, a megfelelő mennyiség, ami napi másfél, két és fél, három liter, attól függ, hogy az ember mit dolgozik, milyen a napja is, hány kiló és milyen koróna, ezek mind képesek segíteni a megfelelő emésztést. Ezek hiányában különböző egészségügyi problémák léphetnek fel, például pattanásos bőr, túlsúly, sajgó ízületek, székrekedés, puffadás. Na de mit tud ez a méregtelenítő csodaszer, az útifű makhéj? Az útifűnek 85%-a nem felszívódó élelmi rost, így rendkívüli folyadék felszívó képessége van, képes arra, hogy a térfogatát akár a tízszeresére növelje. Egyébként a vegánok biztos, hogy ismerik, mert tojás helyett kötőanyagnak, zselésítő anyagnak szokták használni. Az útifű és a folyadék az együttes hatását úgy fejti ki, hogy a fogyasztás után egyfajta zselésgél képződik a gyomorban, már ott, ami nyugtatja a nyálkahártyát, és nem szívódik fel, hanem tovább vándorol, így ebben a kis zselés állagában végig, egész végig a bélrendszeren. Egy üvegmosó keféhez lehet hasonlítani az útifű működési elvét, mindenféle lerakódott salakanyagot a bélbolyhok közül képes kiszedegetni, a bélbolyhokból, bélredőkből, és viszont eközben a bélbolyhokat megkíméli. Hasmenés esetén magába szívja az emésztőrendszerben található fölösleges folyadékmennyiséget, székrekedés esetén pedig a felszívott folyadéktartalom képes lágyítani a székletet, nem felszívódó rostként pedig képes visszaállítani a bélrendszer egészséges úgynevezett hernyó mozgását. Az útifűmag nem okoz hasmenést, nem okoz székrekedést, hanem pont optimális állapotot eredményez. Rendkívül alaposan tisztít, garantáltan megkötés eltávolítja a vastag bélben lerakódott méreganyagokat, és az nagyon-nagyon fontos, életbevágóan fontos, mégpedig azokkal a káros baktériumokkal együtt, amelyek krónikus betegségeket tudnak okozni, és hosszú távon akár a belek rákosodását is kiválthatják. No, kinek ajánlott, és akkor itt a jó tanács résznek a legértékesebb pontja, kinek ajánlott az útifűmag fogyasztása, akik üzemi koszton, gyorsételmi ételen vagy instant félkész feldolgozott élelmiszereken élnek, azoknak, akik nem sok állati fehérjét fogyasztanak, mivel ez adja a legkiválóbb táptalajt a bélférgeknek, és a különböző bélparazitáknak, aztán akik evés után kellemetlen gyomorműködési panaszokra hajlamosak, felfúvódás, szélgörcs, túlzott teltségérzet, Aztán azoknak, akik a kelleténél több kandidagombát fedeztek fel a szervezetükben, akár egy vizsgálatnak köszönhetően, vagy a tüneteknek köszönhetően már észrevették, azoknak, akik hajlamosak bármilyen epe problémára, volt vagy van epekövük, vagy epevezeték elzáródásuk. Azoknak is nagyon hasznos az úti fűmag fogyasztása, akiknek rossz a májfunkciójuk, vagy bármilyen májműködési zavarra kapcsolatos betegségük van. Akiknek az orcáin, vagy a szája körül található májfolt, vagy állandóan barna karikás a szeme, vagy makacs kiütései és pattanásai vannak az állán, vagy a szája körül az arca közepén, ugyanis ezek a bőrtünetek a legtöbb esetben emésztési és gyomorműködési rendellenességekre utalnak, és azoknak is hasznos, aki antibiotikumos kezelés után a bélflóráját helyre kívánja állítani, illetve a túlsúlyosaknak, akik nem tudnak fogyni, annak ellenére, hogy keveset esznek, a refluxban szenvedőktől, a bélférgeseknek, és azoknak is, akiknek nem jó a székletük, tehát akiknek emésztési problémájuk van. Gyakorlatilag, mondom még egyszer, egy olyan hihetetlen csodaszerről beszélünk, mint amilyen a kóvaföld. Úgyhogy tessék úti fűmaghéjat fogyasztani.

kukulában nagyon fontos, hogy ne csak a saját hűtésünkre, hanem a gyerekek és a kisállatok hűtésére is figyeljünk. Egy cicának a hűtése nyáron alapvető fontosságú, de nyilván ilyenkor adódik a kérdés, hogy hogyan tudunk segíteni a cicának a kánikula elviselésében. Nyilván az első a friss, hideg víz. Mindig legyen friss, és mindig legyen hideg az a víz. Nem jéghideg, tehát ne, de úgyis felmelegszik nagyjából másfél perc alatt. Banális tanácsnak tűnik, mégis sokan elfeledkeznek arról, hogy friss vizet adjanak a macskának, pedig az állatok elég válogatósak a cicák, úgyhogy nem feltétlenül isszák meg a több napos nyálas vizet. A cica hűtése pedig nyáron úgy az optimális, hogyha a tálkájába rendszeresen kerül hideg víz, esetleg néhány jégkockát is beledobhatsz. Ha valamilyen különleges megoldásra vágysz, akkor akár egy olyan macskáknak való ivókutat is vehetsz, amiben folyamatosan csobog a víz. Ez a termék azoknak az állatoknak lehet jó, akik nem szeretnek a tálkájukban lévő vízből inni. A macska ivókutról egyébként már beszéltem, nagyon jót tesz, mert hogy friss vizet forgat neki. Aztán készíthetünk, ugye erről is korábban beszéltünk már talán a múlt héten is, hogy jégkrémet vagy jeges krémet. Simán egy jégtömböt is oda lehet adni a cicának, hogy az állat nyalogass, és ennek segítségével hűtse

le magát, de azért a tapasztalatok alapján a csacskamacska szerint is így szól az igazság, nem minden macska szereti ezt a megoldást, de például, hogyha összeturmixolsz botmixerrel egy finomabb, nedves macska eledet, és azt lefagyasztod jégkockatartóban, és akár az összegyűjtött kis jégkocka pálcikákat belenyomod, és így tudod neki tartani, hogy nyalogassa a jeges finomságot, imádni fogja a cica, de a cica is megfázhat attól, hogyha túl sok hideget eszik, úgyhogy csak módjával. Aztán ilyenkor, hogyha észrevettétek, a kutyánk is és a cicák is igyekeznek a járólapon a kövön feküdni, úgyhogy tegyétek lehetővé azt, hogy bemenjen azokba a helységekbe, ahol ráfekhet a hűvös járólapokra, ez megkönnyíti neki is a forró napok elviselését, ha pedig már az a hely is átmelegedett, amin éppen fekszik, akkor csak szimplán arrébb megy, egyébként vagy odébb tolhatod, hogyha mondjuk alszik. Az ételeket is érdemes lehűteni, mert a kánikulában bár általában kevesebbet eszik a cica, a hűtése így is lehetséges, hogy néhány órára a hűtőbe rakod az eledelt, amit oda szeretnél adni neki, bár előfordulhat, hogy nagyon hidegen nem eszi meg. Tehát legyen inkább hűvös az étel sem, mint hideg. Aztán ott van a trükk ugye a nyáron hűtésként a cicának, kutyának és nekünk is egyébként, a vizes törölköző, akár alá, akár pedig a kis testére is tehetsz bevizezett törölközőt, vagy vásznat, vagy textilt, vagy egy párnahúzatot. Bár van olyan cica, aki ezt egyáltalán nem viseli el, hogy beteked, vagy rápakod, de hogyha lerakod mondjuk a kőre ezt a hűtő alkalmatosságot, ami egy vizes kicsavart törölköző vagy vászon, akkor arra rá fog feküdni. Ventilátor, hűtött palackos víz, ugye így is lehetséges, hogy a fekhelyéhez hűtött palackos vizet pakolunk, vagy pedig azt a bekapcsolt ventilátor mögé tesszük, mert hogy így sokkal hűvösebb lesz a szétfújt levegő, vagy pedig a ventilátort azt egy vizes textil elé, vagyis mögé kell tenni, és azon keresztül fújja majd a levegőt a ventilátor, akkor ez is hűvösebb lesz a cicának. A csacskamacska írója azt mondja, hogy olyat is szokott csinálni, hogy egy előre behűtött vagy teljesen lefagyasztott palackos vizet fektet le az éppen pihenő macska mellé. A cica hűtése nyáron így is sikeres lehet, hogyha az állat a helyén marad. Arra tessék figyelni, hogy a klímás a lakás, akkor rendben vagyunk, de mindenképpen tessék vigyázni, mert az emberekhez hasonlóan az állatoknak sem tesz túl jót, hogyha hosszú időn keresztül túl intenzíven megy mellettük a klíma. Viszont, ha elmész otthonról, és a cica otthon marad, vagy a kutya otthon marad, akkor ugyanúgy redőny le, roló le, függöny behúz, legyen hűvös neki, ne süssön be a nap, ne melegedjen és ne hevüljön túl, és ilyenkor is érdemes a lakás több pontjára, vagy a kert több pontjára, vagy a ház több pontjára, kinek milyen van, elhelyezni itatótálkákat, és mindig nézni, hogy friss legyen benne a víz, és ilyenkor még gyakrabban el is kell mosni, mert ugye, hogy elkezd melegedni benne a víz, az a kis nyálas víz azért az olyan kis nyálkás lesz, úgyhogy megállnak benne ott a dolgok, ezt érdemes kimosni, és hát vannak olyan cicák, akinek nagy a bundája, és esetleg érdemes azt is lenyiratni nyáridőre, ha hagyja magát.

0: 98.6 Manna FM életörömzene és azok között is a legfinomabb muzsikák. Vagyis jó szokásunkhoz híven a híreket követően indul a zenei finomságok órája. Ez az egyedülálló és különleges zenei óra. Tisztorfield Shout, Tom Odell, Paolo Nutini, Super Stereo, Nim, Petruska, Angie Stone, Texas és Edwin Collins a Girl Like You-val. Ő indítja el a mai zenei finomságok óráját. Ezt az egyedülálló zenei órát kizárólag itt a Mannán a friss hírek után.
1: Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
2: Életörömzene.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Szemét.
5: Levittem.
4: Villany.
5: Befizettem.
4: Klíma.
5: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
4: Hol?
5: kaisai.hu.
6: Augusztus 7-én megnyílik Buda első Apple Premium partner üzlete az Alléban. Ünnepelj velünk és csapj le a nyitási ajánlatokra. iPhone 17 Pro már 469.990 forintért. MacBook Neo 249.990 forintért. AirPods Pro 3 pedig 79.990 forintért. Várunk a megújult iCenterben, az Alléban.
7: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
3: Reklám hangzott el.
8: Folytatódik a hőség, csökkent a vízfogyasztás az elmúlt napokban. 10 millió fölé emelkedett az 55 és 79 év közötti alkalmazottak száma Dél-Koreában. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
8: Nem változott a Duna vízállása Pakson, így az utolsó üzemben maradt turbina stabilan termeli az áramot, írta a közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a hőség ma és holnap tetőzik, ezért most különösen fontos a fogyasztás csökkentés a kritikus esti időszakban. Az elmúlt napokban 9%-kal csökkent a vízfogyasztás, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közösségi oldalán hangsúlyozta, hogy az összefogásnak és az odafigyelésnek köszönhetően sikerült jelentősen csökkenteni a hálózat terhelését, ami biztonságot és stabilitást ad a teljes rendszernek. Stabil és biztonságos Budapest vízellátása jelentette be közösségi oldalán a főpolgármester. Karácsony Gergely közölte, a Duna alacsony vízállása ellenére a szolgáltatás jelenleg még biztosítható. A főpolgármester felhívta a figyelmet, hogy miközben a szakemberek folyamatosan az ellátás fenntartásán dolgoznak, elengedhetetlen a takarékoskodás. 15 ember életét vesztette és legkevesebb 50-en megsérültek a Kijevet és környékét ért éjszakai orosz légi csapásokban, számolt be róla az ukrán katasztrófa védelem. A támadások elsősorban raktárakat és logisztikai központokat értek, válaszul az orosz területet ért legutóbbi ukrán dróncsapásokra. A katasztrófa védelmi egységek továbbra is nagy erőkkel dolgoznak a lángok eloltásán és a mentésen. Orosz felderítő repülőgép miatt riasztották a lengyel légierőt, néhány napon belül már harmadszor. Ismét egy Il-20-ast észleltek a Balti-tenger térségében, de a gép ezúttal sem sértette meg a lengyel légteret. Legutóbb pénteken azonosítottak egy kikapcsolt jeladóval repülő orosz Il-20-ast, amelyet a lengyel légierő F-16-os vadászgépei kísértek ki. Első alkalommal haladta meg a 10 milliót az 55 és 79 év közötti foglalkoztatottak száma Dél-Koreában. A gyorsan előregedő ázsiai országban az érintett korosztály több mint fele dolgozik, és a többségük akár 73 éves koráig is munkában maradna. A 2005 óta vezetett nyilvántartás szerint a mostani adat rekordmagasnak számít az idősebb generáció gazdasági aktivitásában.
1: Időjárás.
8: Ma is sok napsütés várható, csak helyenként lehetnek gomoly felhők. Eső nem lesz. A Dunántúlon időnként megélénkül a szél. Délután 37-42, késő este 25-32 fok várható. A Balaton és a Velencei tó 26, a Tisza tó 24 fokos.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Zenei finomságok.
0: Már mondom is a mai finomságokat, már lehet is hangosítani a rádiót. Tears for Fears és Shout Tom Odell-től a True Colors, de itt lesz még Paolo Nutini, a Superstereo, Nim Petruska, Angie Stone, Texas és Edwin Collins, ez a Girl Like You. Már is kezdődik a zenei finomságok órája itt a Mannán.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

1961-ben született a zseniális Angie Stone, akit most meg fogjuk hallgatni, a Wish I Didn't Miss You című dalt, ami legendás és táncolható, és az ember tényleg úgy érzi, hogy beindul tőle teljesen, hogy felforra a vére, és közben minden emlék eszébe jut, amikor valaha hiányzott neki annyira valaki, hogy képes volt azt mondani, hogy nem tudok aludni, nem tudok enni, nem tudok lélegezni nélküled, mert mindannyian tudjuk, hogy van ilyen, egyszer legalább az életben mindenki érezte így magát, pontosan jól tudjuk, hogy akkor az volt a legnehezebb tulajdonképpen, hogy ez ugye nem öli meg az embert úgy, mint egy szívlövés, hanem tovább kell hordoznunk magunkban azt, hogy valaki, akit annyira szerettünk, az elhagy bennünket. Angie Stone legendás énekesnő, óriási szívvel és óriási Isten hittel. Egyébként egy interjúban annak idején, még a pandémia idején készítettek vele egy hosszú interjút, és abban mesélte el, hogy ő úgy gondolja, hogy aki a világon a legjobban szereti őt, mert feltették neki ezt a kérdést, hogy ki az, aki a legjobban szeret téged a világon, mit gondolsz, és erre Angie Stone azt mondta, hogy hát Jézus és Isten. És olyan érdekes volt, hogy azt mondta neki a riporter, hogy aki tulajdonképpen egy doki volt egyébként, hogy ilyenkor az ember azt várná, hogy azt mondod, hogy a családtagjaid, a családod, vagy a gyereked, vagy valaki a szoros környezetedből, vagy a barátok, azt mondja, hogy igen, de hogyha egy családról beszélünk, és egy családban beszélünk arról, hogy ki az, aki téged a legjobban szeret, az mindig egy nagyon nehéz téma, főleg akkor, hogyha az ember ismert. Mert hogyha egy családon belül vagy, akkor te közülük való vagy. Egészen másképp néznek rád, viszont Isten mindenkit ugyanúgy szeret, ezért gondolom, hogy ő szeret a világon engem a legjobban. Nagyon édes a nő egyébként, ahogy beszél. Mindig nagyon-nagyon őszintén beszél, és mindig nagyon szép és mély dolgokat mond. Egyébként nagyjából olyan 10-11 évvel ezelőtt diagnosztizáltak nála cukorbetegséget, és elmesélte, hogy akkor, ami a legfontosabb volt számára, hogy a teljes család táplálkozása fölött átvette az irányítást, ő megy el vásárolni, ő készíti az ételeket, háladáskor például ő főz, nagyon szeret főzni, ezt el is mondta, hogy mindenkinek ő készíti az ételt, de mindig csak egészséges dolgokból. Most már nagyon odafigyel, hogy mit teszik, mert azt mondja, hogy tartozom magamnak és az Istennek azzal és ennyivel legalább, hogy vigyázok magamra, és odafigyelek arra, amire felhívták a figyelmemet, mert hogy úgy értékelte a cukorbetegséget, mint egy figyelmeztető jelet. Szóval 1961-es születésű, hivatalos neve Angie Levin Brown, a művész neve az Angie Stone. Ő nem csak dalszerző és énekes, hanem színésznő és lemez producer is. A 70-es évek végén a The Sequence hip-hop triónak volt az énekesnője, a tagjaként vált ismerté, és aztán 90-es évek elején a Vertical Hold R&B triónak lett a tagja, és aztán később, amikor kiadta a Black Diamond című első szólólemezét 99-ben az Artist Recordsnál, akkor már aranyminősítést kapott odakint az Egyesült Államokban, aranylemezt, és megszületett a No More Rain in This Cloud című kislemez, és utána, amikor mindenki szívéhez szólóan és mindenki szívéből szólóan elénekelte a Wish I Didn't Miss You című dalt, akkor mindannyian pontosan jól tudtuk, hogy ez az a nő, akire figyelni kell, mert olyan szöveget, olyan zenei környezetben, ilyen mély tartalommal azért ritkán tudunk, mondom én úgy, hogy ajándékba kap. Tehát amikor valaki megénekli azt, amit te érzel, amikor azt a hiányérzetet, amit te magad talán meg sem tudsz fogalmazni a fájdalomtól, azt elénekli valaki helyetted, akkor pontosan jól tudod, hogy ez hozzád is szól, és hogy mennyire mélyen érez ez a nő, és ő valóban ilyen, ajánlom figyelmetekbe egyébként a vele készült beszélgetéseket is, mert nagyon helyes a nő. Angie Stone, a zenei finomságok között, ez a Wish I Didn't Miss You. Itt a Mannán.

A 98 pontad Manna FM zenei finomságai között most egy igazán különleges pillanat, egy igazán különleges dal, ami nem tud nem a szívünkbe férkőzni azonnal nagyjából az első 10 másodpercben, amikor meghalljuk a dallamot, és amikor meghalljuk a szövegét, és hogyha tudjuk a történetét, akkor különösen kedves lesz számunkra. Történetesen még némi kötődésem is van, nem csak a dal szeretete az, ami köt a zenekarhoz, hanem van egy másféle kötődésem is, mert hogy ez egy teljesen családi, mondjuk úgy, hogy vállalkozás a zenekar, ahogyan kiadják a lemezeket, amilyen fotók szerepelnek, akár a lemezborítón, vagy az audiofile megosztó portálokon található képek is, mind-mind családi fotók, egyébként nem mellesleg gyönyörű fotók, fotográfiákról van szó. Ez a NIM nevű formáció egyenesen Franciaországból, és a Live Right Now, amit meg fogunk hallgatni tőlük, úgyhogy ajánlom mindenkinek jó szívvel, hogy most hangosítsa föl a rádiót, figyeljen nagyon arra, amit elmesélek róluk, mert tündéri helyes történet, és aztán pedig hallgassa nyitott szívvel és nyitott fülekkel a dalt, mert ha valami mosolygásra késztet bennünket, az élet szeretetére késztet bennünket, arra, hogy kinyissuk a szívünket, és éberek legyünk a saját létezésünknek a gyönyörűségére, ez a dal erre hivatott. Két testvér, Damien és Mathieu Thillot, aki ezt a dalt producerelte, aki a dalt szerezte, aki a szöveget írta, aki a fotókat készítette, bár hogyha jól tudom, a nagypapa fotói is, tehát az ő édesapjuknak a fotói is szerepelnek az albumon. Hogyha rákeres az ember a NIM nevű zenekarra, N-I-M-H, akkor megtalálja a Live Right Now című dalt is, illetve megtalálja a hozzácsatolt fotókat. Egészen különleges a történet, mert hogy ez a család amúgy is egy nagyon összetartó család, amennyire ezt én tudom róluk, és ahogyan elkészülnek a dalok, ahogyan ők összejöttek, ahogyan elkezdtek ezen dolgozni, ez mind-mind egészen különleges család és élet szeretetről árulkodik. 2009 óta létezik ez a formáció, ez a zenekar, a NIM, és ez elsősorban egy családi történet, és nem is elsősorban a zene volt benne a lényeg talán, hanem az együttlét és egy olyan zenei univerzumnak a kialakítása, ami ennek a két testvérnek, a már említett Damien és Mathieu Thillotnak a képzeletéből született meg. Tinédzserként beleszeretnek a fekete amerikai zenébe, az egyik test a másik rajong a 60-as évek rockzenéért, de inkább a folk és a pop dallamok azok, amik megihletik őt. Aztán, amikor egy zenész csatlakozik a testvérek univerzumához, ami az ő képzeletükből megszületik, ő egy őrült, a szónak a jó értelmében rockdobos, aki nem habozik lecsillapítani azokat a rockos indulatokat, amik egy kicsit erőteljesek ehhez a légies stílushoz, amit hallani ebben a dalban is. Érdekes módon egy kicsit az embernek valahogyan a képzeletébe bejön a Blur nevű csapat is hangzásban, az a korszakokon átívelő igaz zeneiség, amit ebben a dalban is hallani, és amit akár a Blurnél is említhetnénk, ugye Damon Albarn zenekaránál, hogy van benne egy olyan életigenlő, erőteljes, magával ragadó élni akarás, amiről ez a dal egyébként pontosan szól. Olyan gyönyörűen stimmel a szöveg és a zene, elválaszthatatlanul egymásba épülve, hogy nem lehet nem szeretni. Nagyon kevés olyan dal volt és van az életemben, amit én első hallásra megszerettem, na hát amikor ezt Léna megmutatta nekem, akkor azonnal szerettem. Pontosan emiatt, és erről is szól a dal, hogy élj most, légy éber és lásd, hogy mi minden van, aminek örülhetsz, ami felé nyithat, hogy hallhatsz zenét, hogy láthatsz madarakat, hogy lehetsz te is zenész, hogy élhetsz a családodban nyitott szívvel, hogy jelen lehetsz úgy az életedben, minden pillanatában, ahogyan csak akkor tudsz jelen lenni, ha beleszeretsz az életedbe. És azt hiszem, hogy a NIM-nek a Live Right Now című dala erről szól. Mert ahogyan a dal is mondja, meghalni nagyon sokféleképpen lehet, és viszonylag könnyen, de élni csak egyféleképpen érdemes. Örömtelen úgy, hogy ez egész élet egy csoda. Erről szól a dal. Jön a NIM Franciaországból, és a Live Right Now, most a Mannán,

0: rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello a mikrofonnál, már István Dániel startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna morzsa.
3: A napfény jó dolog, de az UV-sugárzás nem játék. A nyár egyik legjobb érzése, amikor végre kint lehetünk a napon. A napfény javíthatja a közérzetet, segíti a napi ritmusunkat, és egyszerűen jól esik. Csak hogy a bőrünk nem felejt. Az UV-sugárzás hatása összeadódik, a leégés pedig nem szép barnulás előtti állomás, hanem sérülés. A napvédelem nem csak strand téma. Városban, kerékpáron, piacon, fesztiválon, kirándulás közben ugyanúgy érhet minket erős UV-sugárzás. A szakmai ajánlások szerint érdemes széles spektrumú, vagyis UVA és UVB ellen is védőfényvédőt használni, megfelelő faktorszámmal, és nem elfelejteni azokat a helyeket sem, amelyek gyakran kimaradnak. Fül, tarkó, kézfej, lábfej, kopaszodó fejbőr. De a fényvédő nem páncél. A legjobb védelem több elemből áll. Árnyék, kalap, napszemüveg, könnyű szellősuha és a déli órák kerülése. A magyar közegészségügyi ajánlások is felhívják a figyelmet arra, hogy 11 és 15 óra között különösen óvatosnak kell lenni. A jó napozás tehát nem arról szól, hogy meddig bírjuk, hanem arról, hogy másnap is jól érezzük magunkat a bőrünkben.
0: Ez volt a Manna morzsa. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a zenei finomságok órája.

Paolo Giovanni Nutini Paisleyben, Skóciában született az énekes dalszerző, 2006-ban a D Street című debütáló albumával vált ismerté, először a brit könnyűzenei életben, aztán pedig szerte a világban, úgyhogy itt a 98.6 Manna FM zenei finomságai között most Paolo Nutini következik. Nyilván olasz származású az apukája részéről, azaz a édesanyja glasgói, az apukájának a családja Toszkánából, Bargából származik, és 4 generáció óta élnek Skóciában, de nyilván az ő zenei ízlését és annak kialakulását azért döntően befolyásolta az 50-es, 60-as évek, és nem csak a fekete szól és a R&B zene, hanem az olasz vonal is. A kedvenc előadói között ott van The Drifters, Benny King, Ray Charles, John Martin és a Van Morrison is. Nagy hatással volt még rá Marvin Gaye és Johnny Cash zenéje, de azt mondta, hogy nagyon szívesen hallgat még Nat King Cole-t, vagy Solomon Burke-t, Otis Redding, Bill Withers, ugye? A klasszikusok, Sam Cooke, Carol King, és azért az olasz klasszikusok is ott vannak. Zeneiskolai képzésben sose részesült, igazából csak onnan indult ez a zeneiség, ami benne aztán kifort, és ilyen híres emberré tette, hogy ő középiskolában énekkaros volt, de eredetileg a szülei gyors éttermét, ami több mint 100 éve a család tulajdonában volt, az úgynevezett Castelvecchi Fish and Chips Shop, tehát ebben is volt egy kis olaszság, ezt vitte volna tovább, de aztán valahogy erről az útról letérítette a zene meg az éneklési iránti imádata, amit nagyrészt opera és népdalkedvelő nagypapától szerzett. Egyébként ő támogatta és ő biztatta őt, aztán a zenei tehetségét a középiskolában az énekkarnak a tanára Graham Ness is felismerte, és őt nagyon támogatta. A törekvéseiben az első dala, ami a Why című dal volt, ezt is lehet itt ott még hallani a neten, az énekkar tanárának a segítségével komponálta. Aztán a jelentős nyilvános szereplési lehetőség 2003-ban jött el, akkor ott a szülővárosában a helyi hírességnek számító David Sneddon koncertje előtt felléphetett, és akkor már azért felfedezték, hogy itt van egy srác, aki nagyon szépen énekel, és végül a középiskolai tanulmányait nem fejezte be, mert hogy lehetőséget kapott, hogy a Speedway nevű skót zenekart elkísérje a turnéjára, és a turnén roadként dolgozott, ugye pakolós emberként, és a zenekar pólóit árulta, de fel is léphetett az együttes előtt. Úgyhogy amikor kisegítőként állást kapott Glasgow-ban a Parklane zene stúdióban, emellett még folytatta a fellépéseket, ott már megismerkedett nagyon sok zenésszel, és a karrierjét tekintve ez volt egy fontos állomás, és az, amikor meghívást kapott a BBC Radio Scotland egyik műsorába, hogy a karrierjét előmozdítsa, és érvényesülni tudjon, ezek után aztán elköltözött 17 évesen Londonba. Ott rendszeresen fellépett, például a The Bedfordban, aztán 2016-ban a Wayback Machine-ban is, ez egy viszonylag híres sorakozó hely, és akkoriban tanult meg gitározni. Szóval tulajdonképpen az ő élete is nagyon kalandos, és nagyon szép történetek szólnak az életéről, és nagyon szép történeteket mesél el dalban is a saját élete kapcsán, vagy azáltal ihletődve. És ez a dal is azok közé tartozik, ami párkapcsolatról szól, ráadásul egy barátnőhöz íródott konkrétan, mert hogy Nutini és barátnője Terry Brogan kapcsolata az, ami megiklette ezt a dalt, pontosabban annak a születését, mert hogy nem sokkal azelőtt szakítottak, hogy Paolo Londonba indult, ugye 17 évesen, ahogy az imént meséltem, de aztán összejöttek, miután a dalt felvette Paolo, és nagyon helyesen azt mondta egyszer a Hot Pressnek egy interjúban, hogy kicsit kényelmesebb lett volna, hogy a közvetlenül a lemez megjelenése után békülünk, és akkor tér vissza Terry az életembe, mert így egy kicsit furcsa arról énekelni, hogy hogyan vágyom valaki után, aki elhagyott, amikor az éppen egyébként a való életben pont, hogy visszatért az életembe. Nem sokkal azelőtt, hogy szakítottak, még ugye a nagy lángolás közepette azért már egy-két dal íródott, de azok csak dalszöveg foszlányok voltak, és később jelentek meg egyéb dalokban. Jön ez a nagyon helyes srác, úgy hívják őt, hogy Paolo Nutini, és ez pedig a Last Request, vagyis az utolsó kívánság. A zenei finomságok között itt a Mannán.

Na most tessék kapaszkodni. Cindy Laupernek a True Colors című dala egyébként is egy nagyon szép dal. A mondani valója, a dallama, ahogyan Cindy Lauper énekelte évtizedekkel ezelőtt, de amikor egy dalt újraértelmeznek tisztelettel, alázattal és egy százongorán játsszák el, gyakorlatilag az egész világba beleénekelve azt, amit ez a dal jelent, és amilyen üzenetet ez a dal hordoz, annak szerintem elképesztő súlya van. Ebben a világban, amit most élünk, és próbálom nem elbőgni magam, amikor mindig mindenki hibás, mindig mindenkiben találunk valami bajt, mindig mindenkinek az első dolga az, hogy kritizálja a másikat, hát erre egy ismerősöm egyszer azt mondta, hogy a legkönnyebb dolog földhöz csapni egy poharat, és azt mondja, hogy te hülye vagy, vagy béna vagy. Miközben, hogyha belegondolunk, honnan tudom én azt, hogy ő mind ment keresztül. Ugye szoktuk mondani azt, hogy mindig legyünk türelmesek, és jó szívűek a másik emberre, mert sosem tudhatjuk, hogy az ő története az, ami a reakciói mögött van, és ezeket a reakciókat, és ezt a viselkedést, ahogyan éppen adott a helyzetben, tárgyidőszakban viselkedik, azt mi szülte meg. Ugyanakkor azt is hozzáteszem, hogyha az ember mégiscsak más irányba indul, és valakinek megköszöni az addigi jelenlétét, és elfordul, és más irányba megy, ahhoz ugyanúgy joga van. Tom Odellről van szó, aki elénekli majd most nekünk egy százongorával Cindy Lauper dalát, ami amúgy is egy nagyon jelentős muzsika. De most, amikor mindenki nagyon szabad, és mindenki nagyon könnyen ítélkezik, szerintem most még inkább komoly súlya van ennek a dalnak és ennek a dalszövegnek. A True Colors című dal, amiről szó van, ezt talán már az elején említettem, és Billy Steinberg az, aki összehozta ezt a dalt. Ő az, aki Tom Kellyvel együtt alkotott egy dalszerző csapatot, és annak idején ezt a dalt is ők írták Cindy Laupernek. Ez az egyetlen dal, amiben azon a lemezen Cindy Lauper nem szállt be már, mint a szövegírásba, de ők azok, Tom Kelly és Billy Steinberg, vagy Steinberg, hol így mondják, hol úgy, aki Madonnának megírta a Like a Virgin-t, vagy a Heartnak megírta az Alone-t, vagy a

Drovol Knightot is például ők írták, és ez tulajdonképpen arról szól, hogy nézzünk a felszín alá, hogy próbáljuk meg meglátni a lényegi részét annak az embernek, akivel éppen találkozunk, vagy beszélgetünk, de én is hozzáteszem azt, amit ők is hozzátettek, hogyha viszont nem akarjuk látni a lényegét, mert úgy gondoljuk, hogy ő nem része az életünknek már, hogy nincs vele dolgunk, hogy nincs kapcsolódási pont, akkor nagyon szépen és udvariasan el lehet indulni, és el lehet fordulni, és el lehet menni másik irányba. Tomodel egyébként egy nagyon tehetséges fiatal srác, aki olyan tisztelettel nyúlt ehhez a dalhoz, hogy én magam sem tudom másképp megfogalmazni ezt, mint ahogyan egyébként Billy Steinberg egy interjúban elmondta, hogy a True Colors volt egy olyan dalszöveg, ami tulajdonképpen ezt a szót, hogy óda, ezt én használom, de hogy egy óda volt az édesanyjához, mert hogy a saját anyjáról írta tulajdonképpen, hogy az anyukája volt ilyen vele, hogy bármit is mondanak, akárhány emberrel találkozol, bárhány dolgot csinálsz, bármit mondanak rólad, hogy túl nagy a szád, hogy túl sok szín van a sminkpalettádon, hogy túl furcsa a hajad, hogy furcsa ruhákban jársz, soha semmi mással ne törődj, mint azzal, hogy arra gondol, hogy én látom, hogy milyenek a valódi színeid. És azt gondolom egyébként, hogy talán az elfogadás és a befogadás az itt jelenik meg a legszebben, hogy például egy anyának hogyan kéne viselkednie. Gyönyörű szépen énekli Cyndi Lauper is, de Tom Odell az valami egészen elképesztő más szférákba viszel minket azzal, ahogy énekel, csak hogy értsétek, hogy mennyire lesz zsebkendős a dal, úgyhogy elő lehet készíteni a papírzsepiket, ha vezettek, akkor lehet, hogy érdemes félreállni, mert be fog szökni a könnye szemetekbe, és hogy Ferenc Gabi barátném szokta mondani, ki is gurul az a könny, az egészen biztos. Szóval azt írta az egyik hozzászóló kommentben Tom Odell klipje alá, hogy belesírtam a palacsintába, annyiféle érzelmet hozott fel belőlem, hogy az ember tényleg úgy érzi, hogy felrobban a szíve. Na, ilyen ez a muzsika. Tom Odell és a True Colors itt a Zenei Finomságok között, most a Mannán.

0: 98 pontat Manna FM életöröm zene, és az elmúlt 4 órában a Manna délelőtt Péter Petrával remélem, hogy ma is sikerül mindenkinek magával vinnie valami érdekeset, vagy újdonságot, hasznosat. Isten éltessen születésnaposokat, legyen nagy a torta, sok az ajándék, vigyázzon magára mindenki nagyon, aki teheti, maradjon otthon, legyen hűvösben, hűtse magát, hűtse az állatokat, lehetőség szerint tegyünk ki mindenhová friss vizet az állatoknak, több kis tálkában, a madárkáknak is, nagyon szomjasak az állatok, borzasztó látni ezt a szomjúságot, természetesen a növények is, de most locsolni annyira nem szabad, de itatni az állatokat nagyon fontos, és inni nekünk is nagyon fontos, tiszta vizet, vigyázzunk magunkra, hidratáljunk, különösen figyeljünk oda a kicsikre és az idősekre, mert náluk valahogy a szomjúság érzet már csak akkor jelentkezik, amikor az már dehidratációt jelent. Szóval figyeljünk oda nagyon magunkra, jó utat hazafelé, aki most indul nyaralni, különösen jó utat kívánok, legyen sok uzsonna és finomság mindenkinél, de főleg tiszta, finom, friss víz. Utazás közben különösen fontos, főleg ebben a nagy melegben a hidratálás. Holnap találkozunk, és addig is, ami a legfontosabb, ahogyan azt Janikovszki Éva is írta, hogy mosolyogni tessék. Puszi.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Folytatódik a hőség, mérhető eredménye van az áramfogyasztás átütemezésének. 10 millió fölé emelkedett az 55 és 79 év közötti alkalmazottak száma Dél-Koreában. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Ismét az önkéntes fogyasztás csökkentés fontosságára hívta fel a figyelmet a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter közölte, Pakson nem változott a Duna vízállása, így az utolsó ütemben maradt turbina stabilan termeli az áramot. A kormányfő ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy a hőség ma is holnap tetőzik. Az előre tervezetthez képest 300 megawatttal kevesebb volt a hazai elektromos rendszer terhelése tegnap csúcsidőben, közölte a Gazdasági és Energetikai Minisztérium a Mavir adatai alapján. Kedre 7100 megawatt terhelésre számítottak, mára pedig 6900 megawattra. Hangsúlyozták, mérhető eredménye van az áramfogyasztás átütemezésére vonatkozó kormányzati kommunikációnak és a nagyfogyasztók önkéntes korlátozásainak. Stabil és biztonságos Budapest vízellátása jelentette be közösségi oldalán a főpolgármester. Karácsony Gergely közölte, a Duna alacsony vízállása ellenére a szolgáltatás jelenleg még biztosítható. A főpolgármester felhívta a figyelmet, hogy miközben a szakemberek folyamatosan az ellátás fenntartásán dolgoznak, elengedhetetlen a takarékoskodás. 10 napos hadgyakorlatot kezdett a tajvani hadsereg felkészülve egy esetleges kínai támadás vagy tengeri blokkád elhárítására. Először tesztelik a mobil internet szándékos lassítása esetére kidolgozott forgatókönyvet és az ellenséges drónok elleni védekezést. A gyakorlaton több mint 20 000 katona vesz részt. Első alkalommal haladta meg a 10 milliót az 55 és 79 év közötti foglalkoztatottak száma Dél-Koreában. A gyorsan előregedő ázsiai országban az érintett korosztály több mint fele dolgozik, és a többségük akár 73 éves koráig is munkában maradna. A 2005 óta vezetett nyilvántartás szerint a mostani adat rekordmagasnak számít az idősebb generáció gazdasági aktivitásában. Megújul a teljes hévjárműflotta a Szentendrei, a Ráckevei és a Csepeli vonalon. Az ehhez szükséges közbeszerzéseket még az idén kiírják, jelentette be közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a hazahozott uniós forrásokból 42 új, korszerű, 120 méter hosszú motorvonatot vásárolnak. Az első akadálymentes klimatizált szerelvények 2030-tól állhatnak forgalomba.
1: Időjárás.
2: Ma is sok napsütés várható, csak helyenként lehetnek gomoly felhők, eső nem lesz. Délután 37-42, késő este 25-32 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Manna FM.

0: változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Kedves hallgatók, akkor megkezdjük a kanapét. Amikor ezt a műsort elvállaltam, hogy ide is csinálunk beszélgetéseket, azt mondta az én főszerkesztő kollégám, hogy a kanapé az egy olyan hely, hogy az emberek leülnek és beszélgetnek mindenről, ami történik velük. Velem is történt most, nem csak velem, velünk, sokunkkal, 16-od magammal történt egy remek dolog. Egy kedves tanárnő ismerősünk, ezt a tanárnő most zárójelben is tesszük, hiszen szünet van. Ugye mi egy ilyen baráti társaság lettünk úgy, hogy ami gyermekeink jártak együtt általános iskolába, és olyan jó fejek maradtunk, hogy együtt maradtunk. Volt már evezés, lesz még evezés, és most elmentünk egyszer csak Bosznia-Hercegovinába. És itt van velem a szervező, aki az egészen a szónak a nemesebbik értelme, hogy kattogott már tavaly előtt, meg tavaly, hogy miért nem megyünk együtt Boszniába. Idén mentünk, a vendégem Cili Vera, akinek az egész élményt köszönhetjük. No, adódik a kérdés, Vera, miért éppen Bosznia? Mert olyan szerelmesen tudtál erre az országról beszélni, hogy egyszer csak beszívott minket.
2: Hát ez egy nagyon érdekes kérdés. Én akkor is elmondtam nektek. Egyrészt ötödjére voltam most Boszniában. Valahogy becsipődött ez a dolog nálam. Akkor is elmondtam, hogy én úgy kerültem ide, körülbelül 10-12 évvel ezelőtt, hogy azt se tudtam, hova megyek. Nagyjából láttam egy utat Dubrovnikba, illetve Boszniába egy Dubrovnikkal megspékelve egy nappal, és én mindig el akartam menni Dubrovnikba, úgyhogy a Bosznia csak úgy jött. Azt tudtam, hol van. Hallottam, hogy itt nagyjából volt háború, meg tök olcsó volt, tehát ez a legjobb. De eszemágában se volt én nekem nagyon Boszniába menni. El akartam menni Dubrovnikba, és az így jött áprilisi hétvégén, egy pár nap, és így kerültem oda, aztán rájöttem, hogy tulajdonképpen én marha jól éreztem itt magam. Nagyon sokat köszönhettem az ottani idegenvezetőnek, egy Csongor nevű fiatalembernek, aki olyan lelkesedéssel tudott mesélni mindenről, meg megmutatott minden olyan apró dolgot, ami nincs az útikönyvben, meg gondolom nem hivatalosan, kötelessége egy idegenvezetőnek, és olyan nagyon jó arányban volt minden ezen az úton, hogy úgy gondoltam, hogy ez nekem nagyon tetszik, és akkor ide vissza kéne menni, és így lettem én igazából Boszniába visszajáró.
1: Ötödjél, és ezt adtad át akkor nekünk, ugye mi csütörtökön találkoztunk hajnalban, egyébként nem messze a rádió stúdiójától, ugye itt állt a busz, és vasárnap érkeztünk meg, 3 éjszakát voltunk kint, ugye raktunk egyszer Szarajevóban, egyszer a tengerparton, aztán megint Szarajevóban, és megmutattad ennek az országnak a különböző arcait, ugye. Mindig mondod, hogy ha az ember elmegy egy városba, akkor azt a város körbejárjuk, de itt aztán volt minden, nem? Tehát a tengerparttól kezdve Szarajevón át, Mostár, minden ott volt.
2: Hát igen, tehát nekem az a fantasztikus ebbe, hogyha az ember el akar menni valahova, nem kell messze menni. Jó, hát busszal megyünk, a busz az messze nincs.
1: Az a szükséges.
2: Az a szükséges.
1: Ezáltal tudunk mindenhova elmenni.
2: Az kell, így van. Tehát az ember elmegy repülővel valahova, akkor ott van, vagy bérel egy autót, vagy, de itt útközben meg lehet állni, például ebédelni egy patakparton levő nagyon jó kis étteremben.
1: Olyan helyen, ahol pörögnek a grill fölött, hát sajnos az egész barikák.
2: Így van, ott pörögnek. Így van. Vagy pedig egyszerűen ott volt a vízparton a fickó a horgászbottal, és ott horgászta a pisztrángot kifele. Na most ilyet az ember, ha repülővel megy, akkor nem tud.
1: Látja.
2: Busszal viszont jó, tehát van nehézsége is a dolognak. Viszont 4 nap alatt annyi mindent lehetett látni, és annyira különböző dolgokat, hogy nekem ez benne a szenzációs.
1: Na innen folytatjuk, kedves hallgatók, leszünk minden beszélni. A vendégem Cili Vera, akinek köszönhetően én is, a feleségem is, és jó barátaink is megélhették az úgynevezett Bosznia élményt, mert tényleg egy élménydús ország, főleg akkor, hogyha olyannal megyünk, aki már volt ott, és szerelmes ennek az egésznek. Zene, aztán folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Remek zenék után, a kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést Cili Verával, akinek köszönhetjük a bosznia élményt. Megkérdezte a zenék alatt, hogy hány ilyen lesz. Mondom, három, még hármat beszélgetünk. Nem fér bele? Hát de mondom, majd akkor most kedves. Ez egy mézes madzag, elhúzók. Szóval kezdjük azt, hogy megérkeztünk ugye első nap Szarajevóba, és igazából ilyenkor én a buszon kezdtem el konkrétan megnézni a Szarajevó ostromát, a délszláv háborút, amikor ott, hogy oda mész valahova, ahol ott volt mindennek a fészkes közepe, a háború közepe volt ott igazából, és azért még ott vannak a nyomok azért. Próbál kijönni Szarajevó ebből az egészből? Te korábban voltál, változott a város valamit? Próbálják eltüntetni a háborús nyomokat?
2: Nagyon sokat változott. Amikor én először voltam, akkor azért még láttam romos épületeket, akkor még láttam rendőröket, vagy hát az ottani, hogy is mondjam, katonákat, valamiféle rendfenntartó embereket. Nem sokat, nem vészesen, de azért láttam, valamint rengeteg temetőt láttam útközben.
1: Azokat most is láttuk.
2: Most is láttuk, de nagyjából azért azt 30 év alatt már benőtte a fa, aha, a friss hófehér fejfák, azok már nem annyira hófehérek, nem annyira virítanak ki a tájból, azért valljuk be, eltűntek már elég rendesen azok az épületek, amelyek akkor még lehetett látni. Igen. Tehát most már úgy kell elmenni, ha szeretné ilyet látni az ember, akkor úgy kell elmenni egy olyan helyre, mint ahogy nekünk. Hát első nap lecsúsztunk a háborús alagút múzeumról, amit nem nagyon sokan tudnak, hogy létezik, de utolsó nap végül is bepótoltuk, ahol még úgy hagyták a házat, a lövésnyomokkal.
1: És de te még 20 métert mondtál, hogy renováltak, ez több mint 20 méter volt.
2: Ez több mint 20 méter,
1: ez igen. Ez a repülőtér alatt az egyetlen, egy ilyen menekülő útvonal volt, itt tudtak segédbe vinni, egy kézi erővel készített alagútról van szó. Azért el lehetett kérdezni, hogy a gyötrelmes munka árán lett ott az alagút.
2: Láttunk itt filmeket, ahol azt lehetett látni, hogy emberek, gyerekek, nők, inkább férfiak hátizsákkal szépen jönnek ki az alagútból, mennek el tova, és szórják szét a földet igazából, hogy azért ne legyen feltűnő. Azért a repülőtér mellett, mert ott volt egy ENSZ légi híd, és azért ott valamelyest biztonságban voltak, de hogy ne derüljön ki, és onnan tudtak összeköttetést találni bosnyákok által ellenőrzött területével, és azon keresztül hordtak be, gyakorlatilag a filmen láttuk, amin hozzák át a kecskét, a kisgyerek hozza szatyorban az ennivalót, kannába a vizet, szóval borzasztó.
1: Érdemes megnézni, az ember készül, csak beütöd a Google-ba, hogy Szarajevói alagút, és kiadja hol és miket. Mi viszont egy vidámabb helyen kezdtük, azért a bazárban, ugye a híres Szarajevói bazárban, ahol nagyon ekte hangulat volt, nagyon sokan ott ettek az utcán, azt tudom, a csevapcsicsa, a grillszagon keveredtek, ott bementünk egy helyi múzeumba, megnéztük, és egy picikét, hogy kaptunk ugye némi szabadidőt, el tudtunk vegyülni ebbe a nagyon vegyes forgatagba, ugye itt aztán minden vallás jelen van, a muszlim is igen erősen.
2: Hát igen, ez az egyik kedvencem itt Európa közepén, a Európa a második legnagyobb bazárja. Az egyik úton van egy felirat a járdában, kelet és nyugat határa, döbbenetes, ahogy állsz és nézel egyik oldalra, mintha Bécset látnád, vagy Budapestet. Megfordulsz háttal, és mintha Kairóba, vagy Isztambulba járnál. Szóval fantasztikus. Itt van olyan hely, ahol 200 méteren belül van mecset, van ortodox templom, katolikus templom és zsinagóga.
1: Minden.
2: Itt 200 méteren belül.
1: És éppen úgy néz ki az egész, hogy most éppen békében élnek. Bár mondhat, hogy valami lappang, de szerintem ez a béke, ez van, lehet, hogy így marad, hogy el vannak egymás mellett a különböző felekezetek.
2: Hát én ugye nem vagyok történelem szakos, csak azt látom, hogy megtanultak együtt élni egymással.
1: Mert nincs más út. És kinek a lábnyomát láttuk benne az aszfaltban?
2: Hát ugye, mit tud az ember Szarajevóról? Azt tudja, hogy Szarajevóban lelőtték a trónörökös Ferenc Ferdinándot. És azon kívül úgy nagyjából ezen dolog miatt tört ki az első világháború, hát természetesen elmentünk, megnéztük, ott volt Gavrilo Princip lábnyoma, ott lehetett fotózkodni.
1: Hogy onnan lőtte le, ugye?
2: Onnan lőtte le, pontosan, és azt kiöntötték a betonban, hogy azt is lehetett látni. Ott volt egy régi autó, bele lehetett ülni, kölykök azok ültek is többnyire bele, és lehetett fotózkodni. Úgyhogy.
1: De nagyon impulzív város, Szarajevó, egy nagyon, most már szóval kedves város, megkezd, azonban tovább mentünk, és innen folytatjuk zene után. Elérkeztünk ugye egyszer csak egy tóba, ami vízesés volt, majd a tengerpartnál, erről beszélgetünk a következő részben. A vendégem Cilli Vera, aki az egészet szervezte nekünk.

0: rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután.
0: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.
3: Manna FM.
0: FM-en a 98.6-on. Online. És applikáción keresztül.

0: igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Ismételten remek zenék után, kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést Cilli Verával, aki már ötödjére csinálta meg ezt a mini körutat. Ugye, de nem csak velünk, nem csak barátok, a másokat is elvittél, hiszen osztályfőnök is vagy, egy fővárosi gimnázium, vagy voltál fővárosi gimnáziumban. A tanulók mit szóltak ahhoz, hogy de akkor a diákok, hogy akkor most nem a tengerpartra megyünk, nem Korfu, nem Görögországra, hanem Boszniába?
2: Hát a gyerekek mindig mondták, hogy én sokat jártam velük kirándulni, hogy menjünk külföldre, mert hogy szoktak menni külföldre. És hát mennek más osztályok is, mit tudom én, Bécsbe, vagy Prágába, vagy ide. Hát mondtam, hogy más osztályok, igen, de ha külföldre akartok velem jönni, akkor Boszniába jöttök. Na most hát eléggé érdekes módon néztek rám. Aztán az még hagyján, de amikor ezt a szülőknek is elmondtam, hogy leérettségiznek a gyerekek, és hát aki szeretne, akkor csinálunk egy ilyen záró bulit, elmegyünk 4 napra Boszniába. Hát,
1: mit szóltak a szülők hozzá?
2: A szülők szívrohamot kaptak, nem tudom miért. Ezóta volt egy baráti társaságban szintén egy apuka, akinek 2 középiskolás lánya van, és mondtam, hogy én oda vittem el, azt mondta, hogy biztos nem engedte volna. Kérdeztem, hogy miért?
1: Miért?
2: Hát nem tudja igazából, de ott az veszélyes, meg hát az borzasztó hely. Mondtam, hogy jó, ezen kívül, hát a szülők is megtettek mindent. Átküldtek rengeteg utazási iroda ajánlatát, mindenféle kedvezményeket nekem, csak nehogy. Szóval ezt a dolgot engedjem már el, viszont a gyerekekbe akkor már elég rendesen elültettem, úgyhogy amikor szavazásra került a sor, végül 2 maradt, Lengyelország és Bosznia, és a 2 közül választottunk, és Bosznia lett. Hát a szülők, ők azért, hogy is mondjam, fogták a fejüket rendesen. Végül is aztán elmentünk, és szerintem a gyerekek, tehát leérettségiztünk egy keddi napon, banketteztünk, szerdán kialudtuk magunkat, és csütörtök, péntek, szombat, vasárnap. Elmentünk Boszniába, szerintem 100 éves korukban is azt mesélik.
1: Na, csak kezdj egy nyitott tanárnő, mint te. Na, ugye aztán ugye mi voltunk az 5. csapatot, ha szabad ezt mondani.
2: Hát körülbelül
1: ugye,
2: igen.
1: És akkor ugye elindultunk, illetve miatt elindultunk Szarajevóban, bementünk egy mecsetbe, és ott volt olyan kedves az ottan imám, hogy énekre fakadt.
2: Hát mesélt nekünk ugye egy csomó mindent, nagyon kedves volt, már ilyen oldalajtón bevitt bennünket. Ugye itt ilyenkor föl kell öltözni, a lányoknak kendőt kell a fejükre tenni, a fiúknak ilyen szoknyát maguk köré, ha rövid nadrágban vannak, és hát ez egy természetes dolog. És ő bevitt bennünket egy oldalt, még sorba se kellett állnunk, és utána megkérdezte, hogy énekeljen nekünk, és nagyon szépet énekelt. Sőt, én egyszer régen, amikor voltam, akkor még áldást is osztott. Na. Én meg úgy vagyok ezzel a kérdéssel, hogy végül is teljesen mindegy, hogy milyen felekezet szerint osztják az áldást.
1: Az áldás az áldás.
2: Az áldás az áldás, úgyhogy fantasztikus volt.
1: Aztán Mostárba érkeztünk, hogy bejöttünk a buszba, egy ilyen 18 fős kis busz, képzeljétek el, egy ilyen, volt egy pici osztálykirándulás hangulata azért, csak hát utaztunk vele jó sokat.
2: Egyrészt meg idősebbek voltunk már.
1: Hát sajnos. És Mostár, ugye, az meg arról híres, hogy ugye az a híd, ami majdnem 500 évig tudott fent maradni, az ebben a délszláv háború vette, csak ugye hát nyilván vannak hatásában beomlott, de most hanem helyrehozták, és ezt néztük meg. Egy nagyon fantasztikus hangot a város, ez a Mostár.
2: Én azt hiszem, ott az egyik gyerek rám nézett, amikor ugye 18 éves gyerekekről beszélünk, rám nézett, és azt mondta, Vera néni, engem ez a város teljesen megvett. Mondtam, hogy engem is. Ugye, szóval szerintem olyan hangulata van, ami kevés a városnak van. A híd az fantasztikus. Nagyon kevesen tudják, hogy megvan ennek a kicsinyített mása, egy kicsit oldalt, egy kis patakba, ami megpróbálták a Görbehíd. A Próbahíd, igen, a Görbehíd. Ott megnézték, hogy ez így működik-e. Ugye, ott ülnek azok, akik ugranak a hídról, soha nem sikerült látnom. Csobbanást már hallottam, mire oda néztem, pont leugrott.
1: Itt is átment ilyen mackótestű pasi, aki mondta, hogy 50 euró és beugrik a hídra.
2: 50 euróért beugrik 20-30 méter magasan, a 3 méter mély vízben, ami 10 fokos, én olvastam olyat, amikor a háború után először lehetett ugrani, akkor az első ugró kezét eltörte.
1: Az ez veszélyes, az mélyebb tehát, vizet igényelne egy 20-30 méter magasság.
2: Igen, tehát nagyon kell hogy is mondjam, technikásnak lenni, és kicsi koruktól gyakorolnak, ebből tartják el a családjukat tulajdonképpen. Szóval van egy eszmetlen hangulata ennek a városnak, és ott voltunk egy múzeumban, és ott láttuk az első filmet a háborúról. Hát mit mondjak, szívszaggató volt, amikor láttad, hogy hogy találatot kapott, és ledőlt. És azt is láttuk a filmen, ahogy magyar katonák szedik ki gyakorlatilag a köveket, amiket megszámoztak. Tehát úgy építették vissza, hogy ugyanazok az eredeti kövek, amelyeket vissza lehetett tenni. És hát láttuk azt is, azt a örömünnepet, amikor a város két része közötti híd újra gyakorlatilag működött.
1: És miért jön meg ez a túra, hogy én nagy vasútőrült vagyok, és hogy mentünk a Neretva völgyébe, vagy a folyó völgyében, láttam, hogy a túloldalon van egy vasútvonal, úgyhogy ha én visszamegyek, akkor lehet, hogy Budapest-Szarajevó repülő, utána pedig vonatra szállnék, és elindulnék egy gyönyörű vonatúton, ami Neretva mellett megy végig, elég Mostárban. No, zene, aztán folytatjuk a vendégem, még mindig Cilli Vera, beszélgetünk most picit a tengerparton, meg megemlítjük a piramisokat is, mert igen, azok is vannak, vagy nincsenek, hát ezt majd eldöntjük mi is, meg a kedves hallgató is. Zene, aztán folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmai. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Ismételten remek zenék után folytatjuk a beszélgetést Cili Verával. Igen, ebben a 4 napos útban ugye arról van szó, hogy Bosznia-Hercegovinába mentünk el 18-en kisbusz segítségével, profi idegenvezetővel, ő a tanárnő, a Vera, aki ötödjére vitt minket vissza, és mesehelyeket ugye, hogy érkeztünk a tengerpart felé, de csak megálltunk egy olyan kicsi plitvicei tavaknál, ugye, tehát van a nagy is, de nagyon hideg volt a víz, és vízesések voltak, 10 eurót kellett fizetni, lehetett menni egy völgybe, sörszigetek vannak, és természetes közegbe fürdeni. Remek dolog volt ez is, és erre se jön rá az ember, hogyha nem szakavatottan megy, vagy olyan alaki már tudja, hogy mi van ott.
2: Hát azért idegen vezetőnek nem mondhatom magam, legfeljebb a következő életemben leszek az, vagy az előzőben voltam, nem tudom, de kiéltem magamat itt, az biztos. Szóval, ha az ember nem tudja, hogy van ilyen, akkor igazából

0: lépcsőben.
1: Így van.
0: Mert esetleg
1: úgyhogy az nagyon jó, tehát itt töltöttük a délutánt, és ezek után beültünk újra a buszba, és lementünk a tengerpartra. Boszniának van tengerpartja, hatalmas, nagy, 22 méter, kilométer hosszú.
0: Nagyon rá kell önteni a térképre, hogy észre.
1: Nagyon pontosan. Ugye régen itt volt az a rész, amikor az ember, és ezért nem nagyon mentünk Dubrovnikba, mert hát ugye két határon kellett átmenni. Átmentünk, ugye lent, ami Horvátországba visz lefele az az út, az átvitt régen Boszniába, 22 kilométer után megint, és ugye itt határt kellett átlépni. Ezt most megoldották a horvátok, mert megépítették azt a hidat, ami a szemben levő földnyelvre vezet át, tehát kikerülik. Viszont ez a 22 kilométer hosszú határ most, vagy 22 méter tengerpart, ez a Boszniához tartozik, és itt egy Neum nevezetű városban laktunk egy nagyon jó négycsillagos szállodába közvetlen tengerparton, és délelőtt gyakorlatilag
0: elengedtük
1: magunkat. Hát de már előtte este elengedtük magunkat, igazából már úgy értem, hogy elengedtük magunkat, hogy igazi tengerparti hangulat, ott a sétányon ment mindenki.
0: Helyi csapolcsöröket fogyasztottunk.
1: Azt is,
0: kulturáltan.
1: Vásároltunk, meg mindenféle jó dolgot csináltunk. Én emlékszem, amikor a gyerekekkel voltam, akkor ilyen kb. 11 órakor fölzörgettek, és közölték velem, hogy már pedig most ők találtak egy mini-egeret, meg Mickey-egeret, ilyen ember nagyságút, aki táncol lent a tengerparton, és ők is ott vannak, én ezt ne hagyjam ki, úgyhogy engem még éjszaka közepén lecipeltek táncolni. Most Mickey-egeret nem találtunk, de mi azért lent voltunk, most éppen nem volt utcabál sem, de rendkívül jól éreztük magunkat este is, és akkor másnap délelőtt meg igazi pihenés volt.
0: És a gyönyörű tiszta Adria mennyivel melegebb volt, mint az emlegetett tó. És amíg arra ejtsünk néhány szót, mert hamarosan be kell fejeznünk, hogy elindultunk a rejtélyek völgyébe, a piramisok völgyébe, ugye valaki ott piramisokat vélt felfedezni, kutatásokat végez, de még most sem tudják, hogy azok piramisok, nem piramisok, hogy ez a piramisok völgye, ha beüti a kedves hallgató Boszniába, akkor rögtön kiadja. Érdekes dolog volt az, és én megosztó valaki, aki vagy elhiszi, vagy nem.
1: Igen.
0: De legyél ott, nézd meg,
1: igen.
0: Menj végig az alagúton, nézd meg, azok tényleg piramisok? Most már erdőben be vannak fedve, de piramis alakú.
1: Ez így van. Tehát ez már visszafele volt, még előtte délután egy kis Blagaj, Dervis Kolostor, egy kis Medjugorje búcsújáróhely, és másnap a piramisok. Tehát volt egy kis misztikum is még ide a végére. A piramisokból, hát nem tudjuk, nem tudom, hogy mi az igazság. Mi voltunk a belsőben, ahol elmondták, hogy milyen hatalmas gyógyító energiák vannak. Rengeteg tényleg olyan formájú, tényleg gúla alakú, mint a piramis, olyan hegy van. Átvilágították őket, azt mondják, nem tudják, hogy fölmerik-e, hogy üreges a belseje, az biztos. Nem tudják, hogy fölmerjék-e nyitni, mert nem tudják, hogy jó vagy rossz dolog vár ott a kutatókra. Nagyon megosztja a kutatókat, hogy ezek piramisok vagy nem, energetizáló helyek vagy nem. Minden esetre mi ezt is megnéztük, úgyhogy
0: azért
1: minden...
0: én kíváncsi, hogy mi lesz ennek a sorsa. Most már, hogy tudom, és ott voltam, ahogy figyelemmel követem. Kedves hallgatók, az előző beszélgetésnek, amelyet Cilivera-val folytattam, az egésznek az volt a lényege, hogy a mi élményeinken keresztül egy picike mézes madzagot húzzunk el, és hogy legyetek bátrak, nem is kell bátornak lenni, legyetek kezdeményezők és elindulni ebbe a csöpp, nem annyira nagy országba, megnézni de a csodákat rejt, ezeket most mi a teljesség igényenkül megbeszéltük Verával. Köszönöm szépen még egyszer, benn voltál, köszönjük a túrát, és szerintem fogunk még eljut utazni szerte világban. Köszönöm.
1: Én remélem. Viszont hallás mindenkinek, vagy azt nem tudom, hogy kell majd a végén.
0: Így.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Folytatódik a hőség, mérhető eredménye van az áramfogyasztás átütemezésének. Életveszélyes fenyegetést kapott Majka. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Ismét az önkéntes fogyasztás csökkentés fontosságára hívta fel a figyelmet a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter közölte, Pakson nem változott a Duna vízállása, így az utolsó ütemben maradt turbina stabilan termeli az áramot. A kormányfő ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy a hőség ma és holnap tetőzik. Az előre tervezetthez képest 300 megawattal kevesebb volt a hazai elektromos rendszer terhelése tegnap csúcsidőben, közölte a Gazdasági és Energetikai Minisztérium a Mavir adatai alapján. Kedre 7100 megawatt terhelésre számítottak, mára pedig 6900 megawattra. Hangsúlyozták, mérhető eredménye van az áramfogyasztás átütemezésére vonatkozó kormányzati kommunikációnak és a nagyfogyasztók önkéntes korlátozásainak. Olcsóbb lesz az üzemanyag, holnaptól a 95-ös benzinára 7, a gázolajé pedig 3 forinttal csökken literenként, írja a holtankoljak.hu. A benzin átlagára így 593, a gázolajé 661 forintra mérséklődik. Tovább emelkedett az ukrán fővárost ért hajnali légi támadás halálos áldozatainak száma. 17-en vesztették életüket és legkevesebb 44-en megsérültek a Kijevet és környékét ért orosz légi csapásokban. A támadások elsősorban raktárakat és logisztikai központokat értek. Az Európai Unió 1,4 milliárd eurót folyósít a lefoglalt orosz banki vagyon kamataiból Ukrajna támogatására. A szankciók kezdete óta ez már az 5. átutalás Kijevnek. Az Európai Bizottság közölte, hogy az orosz központi bank tagállamokban tárolt pénzeszközei továbbra is lefoglalva maradnak. Életveszélyes fenyegetést kapott Majka, ezért lemondta a ma estére tervezett erdélyi koncertjét. A rapper a közösségi oldalán elmondta, hogy tegnap éjszaka privát telefonjára érkezett SMS-ben azt írták, revansot akarnak venni rajta a sérelmeik miatt. Ügyvédje tanácsára úgy döntött, hogy feljelentést tesz a rendőrségen, és nem vállalja a Sepsiszentgyörgyi Szigfestre tervezett fellépést. A zenész azt ígérte, hogy kárpótolják a közönséget. Ma is sok napsütés várható, csak helyenként lehetnek gomoly felhők, eső nem lesz. A Dunántúlon időnként megélénkül a szél, délután 37-42, késő este 25-32 fok várható. A Balaton és a Velencei tó 26, a Tisza tó 24 fokos. Péntektől néhány fokkal enyhül a kánikula.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.

0: Változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Kedves hallgatók, akkor folytatjuk a kanapét. Hogyan kerülnek témák a kanapébe? Sokszor meg szokták kérdezni. Van nekem egy jó barátom, Ficere Béla színművész, akivel mi járjuk a világot, régi barátok vagyunk, és ő hívta fel a figyelmemet egy, hát nem annyira új, két éves új étteremre, hogy milyen jó ez meg, hogy pont befér a műsorban, mert van mögötte karrierváltás, meg minden, meg szívből, lélekkel csinálják. Kaptam a telefont, kaptam egy telefonszámot, és felhívtam, aki itt van, Orbán Marcelt, az És Margarita alapító társtulajdonosát, és mindjárt ki is bontjuk, hogy mi ez a név, mi ez az étterem. De kezdjük úgy, hogy pont akkor beszélgetünk egy új étteremről, vagy majdnem új étterem, ugye két éves, amikor rengeteg étterem bezár. Akkor bátor gyerekek vagytok, mert ez ketted, ma másodmagaddal csinálod ezt.
2: Szeretettel üdvözlöm a kedves hallgatókat. Nem tudom, hogy bátorság-e vagy vakmerőség, de a kettő azért viszonylag közel van egymáshoz. Igen, a Szabados Levente barátommal, gimnáziumi barátommal nyitottuk két éve a Mester utcában ezt az éttermet, ami egy tényleg akkora volt, mint egy nagyobb cipős doboz, talán nem túlozva 12 ember tudott egy időben leülni, és nagyjából 8 héttel ezelőtt költöztünk egy jóval nagyobb helyre. Ez már a Tompa utcában van, bár csak egy utca választja egymástól a Mestert és a Tompát, de olyan, mint hogyha egy másik világba csöppentünk volna.
1: De fiatal emberek vagytok, te a jogi világból, te jogász vagy, a kollégád pedig a informatika, a számok világából érkezett ide.
2: Ő pénzügyi szakemberként dolgozott, igen, könyvvizsgált elég sokat, és az Excel-ekkel meggyűlt a baja a élete során, és akkor úgy döntöttünk két évvel ezelőtt, mondhatnám, hogy az ő unszolására, hogy muszáj valami más csinálni, valami érdekesebbet, és hogyha találunk egy olyan helyet, ami a szűkös anyagi kereteinkbe belefér, akkor azt nyissuk meg és próbáljuk meg, adjunk neki egy évet, abba tegyünk bele minden energiát, szeretetet és odafigyelést, és nézzük meg, hogy hova fut ki ez a projekt.
1: De akkor már tudtátok, hogy egy gasztrovállalkozás lesz.
2: Igen.
1: Ez egy étterem volt a fejetekben.
2: Azért volt egy étterem a fejünkben, mert van egy nagyobb baráti társaságunk, akikkel a nyitást megelőző két évben minden vasárnap főztünk.
1: Aha.
2: Úgy telt minden vasárnap, hogy én vittem néhány üveg bort, Levente főzött, mindenki adott alapanyagokat, és akkor az több okból is jó volt, mert jól telt a vasárnap este, addigra azért nagyjából mindenki ráért, a hétfő pedig kellemes másnappal lehetett indítani mindenkinek a maga.
1: Ki az Excel tábla, ki a paragrafusok közé ment vissza, ugye?
2: És én már akkor beleszerettem a natúrborokba, a magyar natúrborokba, és ott volt az én fejemben mindenképp a koncepció, hogyha találunk egy olyan üzlethelyiséget, mint ahogy említettem, ami a szűkös anyagi kereteinkbe belefér, és amit legrosszabb esetben is ketten tudunk vinni, szóval, hogy ne legyünk kiszolgáltatva semmiféle munkavállalónak vagy alkalmazottnak, akkor ott magyar borok legyenek, magyar natúrborok legyenek, illetve egy olyan éttermet vizionáltunk már akkor is, ami egy modern konyha, egy lokális alapanyagokra épít, de egyébként szereti behonzani a távol-keleti, közel-keleti ízeket is, szóval azt hiszem, hogy ezt hívja a modern kuzinnak.
1: Aha. Az vagy bisztrókonyhának. Hogy még elég fiatalon jöttetek vele, tehát nem ilyen 50-45-50-es korotokban jött egy váltás, hanem még a 20, még 30 alatt vagytok, azt szabad satszolni?
2: Igen, én 30 éves vagyok.
1: Na, hát akkor ott vagyunk a környe. Na, hát akkor, hogy még elég korán. Hogyan lehetne az éttermet megfogalmazni egy-két mondatban, hogy mi ez az étterem tulajdonképpen? Aztán megyünk tovább.
2: Francia bisztrókonyha alapokra épít, de ez inkább a konyha technológia tekintetében, illetve az, hogy egy gyakran változó aktualitásokra építő étlapunk van. És én nagyjából így fogalmaznám meg, de nagyon fontos számunkra az, hogy legyen például gyakran káposzta az étlapon, ami azért nagyon egy közép-európai alapanyag, vagy hogy olyan kevéssé kurrens alapanyagokat is elővegyünk, amit egykoran ismert mondjuk a magyar konyha is, mondjuk belsőségek, én imádom a belsőségeket.
1: Én is, jó helyen vagy.
2: És ilyen volt például a borjúmirigy valamikor az étlapon, és azért kicsit berzenkedtünk felrakni, mert attól függetlenül, hogy ez egy ilyen szerelemprojekt, attól függetlenül azért nem rossz, hogyha az ember meg is tud belőle élni, és hogyha senki nem eszi az egyik főételt az öt közül, akkor az tud nehézséget okozni, de nem ez történt. Szóval szerették az emberek.
1: Na innen folytatjuk ez a hallgatóhoz, zenélünk, aztán folytatjuk a két vakmerő ember közül, az egyikkel Orbán Marcellel. Innen már hallhatátok, érdekes lesz a téma, és szerintem aki úgy érzi a végén, hogy ezt a helyet meg kell látogatni, akkor jól fog érezni, mert két olyan fiatal emberről van szó, az egyik üdvön már 5 perce ismerjük, hogy szívvel illekkel csinálják, ezt már most elmondhatom, zene, aztán folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Remek zenék után, mi kedves hallgatók, folytatjuk az És Margarita, ez lett a neve az étteremnek. A vendégem Orbán Marcell, És Margarita. Kicsit nyilván már ezerszer elmondtad, hogy miért pont ez a neve, de itt még nem. Úgyhogy hallgatónak fedjük fel, hogy mi az, hogy És pont, És Margarita.
2: Szerintem viszonylag nehéz nevet választani, és közben meg mégsem annyira fontos egy vendéglátóipari egységnél, hogy ilyen szakszerűen fogalmazza meg, szóval egy étteremnél. Mi a Mester utcában kezdtünk, és akkor Bulgakov Mester és Margarita című regényeik lett a címet, ezért lett És Margarita. Majd most, hogy átköltöztünk a Tompa utcába, így aztán az égvilágon semmi értelme nincs a névnek.
1: És Mihály.
2: Igen.
1: A Tompa Mihály után szabadott esetleg, de azt akkor nagyon meg kéne magyarázni, nem?
2: Az a meglepő viszont, hogy a Mester utcában sokkal több ember kérdezte meg, hogy miért ez a neve az étteremnek, mint a Tompa utcában, úgyhogy most felkerült az étlapra egy Frozen Margarita koktélunk, úgyhogy most már lehet talán erre is fogni, de alapvetően Bulgakov Mester és Margarita című könyve inspirálta, Levente is az irodalomban jártas, és szereti fogyasztani az irodalmat. Én is a történelmes irodalmat kedveltem, úgyhogy...
1: Mi volt a legnehezebb? Megszületett az ötlet, hogy ki ott mindenki ott hagyja maga szakmáját. Volt valamiféle üzleti tervetek, hogy ennyi idő alatt, most ennyi pénzünk van, most oké, az évet kihozok nullszaladóra, most csak így blattolok. Egy év alatt nyereségnek kellene, két év alatt, három év alatt volt ilyen tervetek? Leültetek?
2: Igen.
1: Excel tábla elé?
2: Üzleti tervet készítettünk, ez a második héten borult, sok összetevő miatt, mert nyilván rengeteg a rejtett költsége egy ilyen mikrovállalkozásnak. Voltak nehézségek, de az első pillanattól kezdve alapvetően önfenntartó ez a vállalkozás. Nem mondom, hogy nagyon a víz felett volt a fejünk az elmúlt két évben.
1: Hát de, még expanzióban van mondjuk, igen, azt az egészet. Hát ugye a lelkesedés nélkül nem lehet. Kialakult-e már egyfajta törzs rétege, aki jár hozzátok? Ez a baráti társaság, akivel mindig főztetek, gondolom ott vannak ők.
2: Teljes mértékben kialakult, és ez nekem nagyon fontos is. Azért cseréljük az étlapunkat minden hónapban.
1: Jöjjenek vissza.
2: Igen, hogy én egy olyan helyet szeretnék, vagy olyan helyet álmodtunk meg, és talán ez a valóság is, hogy valakinek ne kelljen gondolkozni azon, hogy mi az éppen aktuális étlapja az És Margaritának, hanem csak eljön, és tudja, hogy valamit fog enni, amit tetszeni fog neki, és nagyjából bármit választ, ízdeni fog, ha csak nem abban egy olyan alapanyagban, ami valamiért nem a kedvére való.
1: A kollégád a séf akkor ilyen szerelemből főz, nem?
2: Tehát, teljes mértékben.
1: De az egy hét előre megvan az étlap, vagy aznap derül ki?
2: Egy hétre előre megvan, mert mind a beszállítók, mind azért a piacra jár, akkor azért ekkora mennyiségű árunál le kell adni a rendelést. De közben volt olyan, ami egyik napra a másikra változott, mert nem tetszett a hentesnél az éppen aktuális hús, akkor ki kellett találni valami más étel gyorsan. Szóval azért egy gyorsan alkalmazkodó és kreatív konyhánk van, azt hiszem.
1: Uh-huh. Ugye beszéltünk már a borokról, hogy natúrborokat forgalom. Csak natúrborok, vagy magyar borok, és köztük natúrborok?
2: Azt mondanám, hogy csak natúrbor, de nyilván a natúrbor meghatározása az nem teljesen egyértelmű, vagy vannak különböző definíciók, inkább úgy mondanám, hogy ilyen low intervention, kevés beavatkozást igénylő, természetközeli natúrborok. Például a natúrbornak az egyik alapelve, hogy bioszertifikációból kell, hogy készüljön. Én ezt nem kívánom meg minden termelőtől, mert van, aki megbízok, és tudom, hogy csak nincs meg a szertifikációja.
1: Uh-huh. Én egyszer forgattam a Mátra alján, és tudni fogod, hogy ki Leventének hívják.
2: Major Levente.
1: Major Levente, igen, igen. És akkor mentünk fel, melyik a te dűlőd? Majd meg fogod látni. És akkor elindultunk fölfelé. Kedves hallgatók, hogy miből ismerszik meg, hogy honnan van a natúrbor. És akkor láttam ott egy olyan dűlőt többek között, mint hogyha ott hagyták volna 10-15 éve az egészet, és mondta, na azaz. De hát ott aztán semmiféle beavatkozás van, akkor az ő borait is forgalmazzátok ezek szerint, vagy van tőlük. Ő nem olcsó, mondjuk.
2: Most éppen nincs a Leventi,
1: de volt már.
2: Bor, de volt már, meg nekem tetszenek a borai, és sokra tartom az ő munkásságát is, de szerintem rengeteg nagyon jó magyar bor van. Ezek mind 5 hektár alatti termelők. Uh-huh. Mint mondta, Leventinek hektárban több van, csak viszonylag kevés palacszáma. De hogy... Én azért is nem szeretnék külföldi bort tartani, mert azt gondolom, hogy a magyarból mesél rólunk, és ha én ide jönnék külföldiként, akkor azt akarnám, hogy azt kóstoljam meg, hogy milyen egy ezer jó, vagy milyen egy furmint, illetve az, hogy rengeteg olyan bor van, amit még mindig nem tudok felrakni a borlapra, mert csak 18 tétel van a borlapunkon, és bár nagyon gyakran cserélem, de ott állnak, és tudod, hogy ú, de jó lenne majd újra felkerüljön egy egy tomcsányi tétel, mert nem volt három hónapja tomcsánya.
1: Remek törekvés, és az én szívemnek, fülemnek kedves, igen, mintha én mondanám azt, hogy ebbe az orvány magyar bort, és ha majd elmegyünk Olaszországba, mert Portugáliába, ott kóstoljuk meg azokat. A vendégem Orbán Marcell, aki ugyanezeket vallja, sőt, hát meg is valósítja gyakorlatban. Beszélünk még a kajákról, meg a borokról is. Most azonban zenélünk, aztán folytatjuk a beszélgetést. Témánk az És Margarita, majdnem azt mondom, hogy című, nevű remek hely.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene. Manna morzsa.
1: A napfény jó dolog, de az UV-sugárzás nem játék. A nyár egyik legjobb érzése, amikor végre kint lehetünk a napon. A napfény javíthatja a közérzetet, segíti a napi ritmusunkat, és egyszerűen jól esik. Csak hogy a bőrünk nem felejt. Az UV-sugárzás hatása összeadódik, a leégés pedig nem szép barnulás előtti állomás, hanem sérülés. A napvédelem nem csak strand téma. Városban, kerékpáron, piacon, fesztiválon, kirándulás közben ugyanúgy érhet minket erős UV-sugárzás. A szakmai ajánlások szerint érdemes széles spektrumú, vagyis UVA és UVB ellen is védőfényvédőt használni, megfelelő faktorszámmal, és nem elfelejteni azokat a helyeket sem, amelyet gyakran kimaradnak. Fül, tarkó, kézfej, lábfej, kopaszodó fejbőr. De a fényvédő nem páncél. A legjobb védelem több elemből áll. Árnyék, kalap, napszemüveg, könnyű szellősuha és a déli órák kerülése. A magyar közegészségügyi ajánlások is felhívják a figyelmet arra, hogy 11 és 15 óra között különösen óvatosnak kell lenni. A jó napozás tehát nem arról szól, hogy meddig bírjuk, hanem arról, hogy másnap is jól érezzük magunkat a bőrünkben.
0: Ez volt a Manna morzsa. Élet, öröm, zene. Manna FM. Ez a Manna.

0: igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: A mi zenei szerkesztőnk megint remekelt, remek zenék után folytatjuk a beszélgetést Orbán Marcellal. A témánk pedig az És Margarita nevű hely. Ugye ez a Tompa utcában van már, a Mester utcából átköltözött. A boroknál tartottunk, kicsit ugorjunk az étkekhez, hogy tudsz mondani egy-két fogást az elmúlt napok, elmúlt hetekből? Szépen meg vannak fogalmazva ezek, hogy mi az, ami ott volt az étlapom?
2: Bár nagyon gyakran változik az étlap, az egyik mostani kedvenc a főételeink között, ez Pikánya Budapest néven szerepel az étlapon, ami több szempontból is jópofa. Az egyik az, hogy ez a Budapest elkészítési módra utal egyébként, ami azért így a szocializmusban egy ismertebb elkészítési mód volt, és amit azt hiszem, hogy világkiállítása találtak ki, és aztán...
1: A Budapest bélszín meg ezek?
2: Igen, Budapest bélszín, és úgy mondja, a pikánya az a marhának a fartő része, illetve legjobban magyarul leírni, abból csinálunk egy sztéket, a tetejére pedig egy libamáj kerül, és köretként van még mellette borsó répa, ezek krém formájában, és akkor Levente gondolta, hogy jópofa ez a Budapest bélszín mintájára felrakni az étlapra, így is szerepel az étlapon, csak hát ugye ezt minden asztalnál érdemes elmondani, és most azért megnövekedtek az asztalainknak a száma, így azért ez nagyobb terhet ró a kinti személyzetre, de ez egy nagyon népszerű étel, és szerintem szépen is van tálalva, és imádják az emberek.
1: Szeretnek kérdezni az emberek, hogy mi az, amit tesznek, ez mi, beszélgetni, akár nagyon. A borokról, akár az étkekről.
2: És a boroknak, meg az ételeknek is pont ez a lényeg, hogy mi adunk egy történetet is, hogy én elmondom azt, hogy lett az egyik borász mérnökből borász, hogy a másik az unokatestvérével csinálja, a harmadiknak történelmi dűlői vannak, és szerintem ezek a fontosak, hogy az ember tényleg tudja azt, hogy mit eszik, mit iszik, hogy honnan van az a alapanyag, ami a tányérjára kerül, vagy a poharába.
1: Egyet beszélni, mindig azt mondom a nézőnek, mikor ugye mondtam neked, hogy a Duna TV-nek rengeteg boros riportot csinál 100 fölötti borásza, hogy a nézők nem is tudják, hogy mennyi, minden pohárbor egy történet, és hogy minden pohárborban rengeteg munka van, de a történet az tényleg ott van. Ezeket a pinceket te magad keresed meg, vagy együtt keresitek meg, vagy van egyfajta érdeklődésed, ismerettségi hálód már?
2: Én nagyon sok helyre járok kóstolni, és sokat is kóstolok, ami egy áldásos része az embernek a munkájának. De az egész úgy kezdődött, hogy a bátyám kifejezetten kedveli a statisztikákat, és ő összegyűjtötte az összes magyar borászt, aki naturborhoz valamilyen fajta köze van. Aha. Tőlük nagyon sokat berendeltünk, kóstolgattunk. Aztán ezután én eljártam kóstolni terepszemlével, vagy hát kijártam vidékre kóstolni. Majd ezt követően már azért volt annyira népszerű az éttermünk, hogy nagyon sokszor hoznak be bort, vagy írnak nekünk, hogy mutogatnak borokat, és azért ez egy kicsit így szép szimbiózisba került, hogy néha megyek, néha hoznak, éppen amire idő van.
1: Sokan akarnak bekerülni?
2: Azt hiszem, hogy igen.
1: Mert hogy akkor itt ebben az étteremben ezek szerint rang jelen lenni még egy borral is, nem?
2: Nehéz az embernek a saját éttermére beszélni,
1: de azt hiszem, hogy
2: igen, illetve ezek azért 5 hektáron nagyjából 20 ezer palackot, mert az összpalackszám az 20 ezer palack, nálunk pedig fogy a bor.
1: Ez egyfajta, igazából ez, azt mondom, hogy ha vacsora, akkor élmény vacsora, nem? Tehát ez egy kicsit több, mint egyfajta étterem, gondolom, nem?
2: Igen.
1: Ugye megkapják a történetet, tehát úgy kapnak történetet, hogy valaki rendel mondjuk a Budapest marhafartőhöz, hogy mondtad? Budapest pikány?
2: Igen, pikánya Budapest.
1: Te javasolsz neki valami bort, és akkor jön a bor, és az egy jön a sztori, és a történet?
2: Így van, de én például pont azért, mert ezek kistermelői borok, nem nagyon ismeri őket senki, ezért én mindig mutogatom a borokat, és nem azért mutatom, hogy az a bor hibás-e vagy nem hibás, mert nem hibás borokat fogunk nyilván felszolgálni, hanem azért mutatom, hogy ízlik-e neki vagy nem. Mert, és az emberek ezt is látom, hogy nagyon szeretik azt, hogy megvan a választás lehetősége, és ingyen kap egy kóstoló, de hát azért, mert most ránéz az ember az italapra, és olyan borokat lát, amit előtte korábban soha, akkor szerintem fel kell kínálni a választás lehetőségét.
1: Nyitottak a vendégek?
2: Nagyon erre? Nyitottak. Nagyon-nagyon nyitottak.
1: Egy ilyen helyre, hogy az csak nyitottan lehet, nem? Hogy ugye én is szeretem ugye azokat, most is ma például jönnek hozzánk vendégem, és egy nagy német diszkontnál volt csak időm bort fenni, de ott is találtam olyan tétel, amiről még nem hallottam, megnéztem, magyar, jó, nyilván naturbor, de kistermelő, úgyhogy ma kíváncsi leszek én is. No, innen folytatjuk, kedves hallgatók, beszélgetünk még Marcellal. A témánk pedig az És Margarita, egy olyan hely, amire most már tényleg el fogok menni, megnézni. mész, mert most megmondom, úgy beszélgetünk, hogy nem voltam ott, de kíváncsi vagyok, főleg a borokra, kajákra, mindenre. Ha ti is így éreztek, akkor jól éreztek, fel kell őket keresni, és megkérdezni, hogy tényleg igazat beszél. Szerintem igen, hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: a Manna Selection. Manna FM. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Remek zenék után folytatjuk a beszélgetést Orbán Marcellel, az És Margarita nevű, szerintem remek hely egyik társtulajdonosával. Ha azt, ugye konkrétum nélkül, de hogy árfekvésleg hova helyezzük ezt? Közép, valamilyen középszintre?
2: Szerintem igen.
1: Na mondjuk valaki nem, hogy eperfő, eszik egy főételt, iszik hozzá egy bort, meg eszik egy desszert. Hol vagyunk összegben nagyjából? Milyen magasság? 20 alatt még?
2: Igen, jó. 20 000 forint alatt vagyunk. Nálunk nyilván a borok azok drágábbak, pontosan azért, mert ezek drágább kis termelői borok, mint amit mondjuk megszokott az ember. De azt gondolom, hogy a kategóriánkban egy középkategória, de ez azért a magasabb árkategóriai éttermekhez sorolható. Nem egy Michelin ajánlat, vagy egy Michelin csillagos árszínvonal, de az alatt közvetlenül szerintem helyezkedünk el. Nekem nagyon, én azt gondolom, hogy a gasztronómia az oda tart, abba az irányba tart, Európában, vagy a világnak azon a részét, amit én látok, vagy engem érdekel, hogy úgy tudjon az ember nagyon magas minőségű alapanyagból nagyon jót enni és inni, hogy egy percig se kelljen szorongania, vagy azon gondolkozni, hogy kell viselkednie. Nyilván az észszerű határokon belül.
1: Ez fontos. Hogy... Meg, hogy nézegettem a fény, vágtam a fényképeket, azért ilyen rendes adagok vannak. Meg, hogy Bödöcs mesélte a Michelin csillagos étteremről, hogy nálunk ott van az ilyen edényt elmossák. Ilyen tányért elmossák. Jó, ez túlzó paródia, de nyilván az is jó, csak ott az ember feszeng egy picit, nem?
2: Nekem pont ez a véleményem, hogy én azt szeretném, hogy hozzánk csütörtök este is lazán be lehessen jönni, és meg lehessen inni öt különböző pohár bort, mert mi minden borunkat porrasztatjuk, pont azért, mert nagyon zavart az, hogy én bárhol elmentem, és volt egy 200 borból álló borlap, és abból hármat tudtam volna a pohárral megkóstolni.
1: Ja, mert hogy nem volt kivontva.
2: Igen, és nálunk minden bor ki van bontva, az ételekből akár meg lehet enni másfél-két főételt is, szóval, hogy olyan méretűek, amivel szerintem egyel is jól tud lakni egy ember, de olyan mohóbb típus, mint mondjuk én, magába tud erőltetni bármikor egy második főételt is, vagy akár úgy végigenni az étlapot, hogy egy előétel, egy főétel, egy desszert, egy normális mennyiséget tevő ember számára, és hogy ezt tegye mind úgy, hogy közvetlen a hangulat, hogy át lehet szólni a másik asztalhoz egyébként, hogyha ott olyan társaság ül. Nálunk történt például ilyen, az egyik törzs vendégünk, ő beszélgetett egy francia turistákkal, elkezdtek beszélgetni az asztalnál, és kiderült, hogy a lánya 3 hónap múlva oda fog menni 2 hétre Franciaországba nyelvet tanulni. És ez csak azért történt meg, mert az És Margaritába elkezdtek beszélgetni akkor még 3 asztal közül az egyiken.
1: Akkor már közös borfogyasztás, ígyunk valamit közösen, és elindul egyfajta,
2: abszolút,
1: egyfajta közösségi hely is, meg egy étterem. Mennyire fárasztó 2 év van mögöttetek?
2: Nagyon. Nagyon fárasztó 2 év.
1: De tapasztalással teli.
2: Elképesztő, hogy az én üzlettársam, és aki a séf is egyben, Szabados Levente, neki milyen a munkabírása, az napról napra lenyűgöz. Ő az elmúlt 2 évet látástavakulásig dolgozta végig. Azt gondolom, hogy én sem tétlenkedtem, de hozzám képest ő még mindig, és ezt szerintem csak akkor lehet, hogy az ember tényleg az álmát valósítja meg például esetében, vagy hogyha nagyon hisz ebben az egész projektben, és nálunk álmot valósítunk meg, és hiszünk abban, hogy ez lesz egyébként a kategóriájában az ország legjobb bisztrója.
1: Csak így szabad csinálni. Ugye volt már egy helyszínváltás, mert kisebből nagyobbak lettetek. De ennek megvan egyszer az a baja, hogyha még nagyobbak lesztek, akkor elvisz ez a hangulat. Van egy stop, hogy akkor, tehát nem lesztek egy, most mondok valamit, egy New York kávéház szintű étterem soha.
2: Szerintem elértük a méretünket.
1: Ennyi. Hány vendég tud most leülni egyszerre?
2: Bent egy időben 35.
1: Hát azért ez egy jó dolog, igen.
2: A teraszon most 40, de most nem ülnek bent, szóval, hogy nagyjából ez a 35-40 ember tud egy időben nálunk enni.
1: Annyit bír el a séf? Meg
2: ennyi a befogadóképesség.
1: Igen. És kemény két év. Hát, Marce, mit kívánjak az, hogy még legyen öntek? Fiatal emberek vagytok, ugye? Az megdumáltuk adáson kívül, hogy még bőven itt az időtök. Tényleg teljesen a lelkesedéssel, a naturborok iránti szenvedélyed az lenyűgöző, meg az, hogy végre egy olyan fiatal emberrel beszélek, aki a magyar borokat keresi, támogatja. Apropó, azt mondják nekem, most is volt a Sopron Festen boros műsorom, és téma volt az, hogy a borászok panaszkodnak, hogy a fiatalok jönnek le a kultúrát borívásról, hogy manapság sík nem alkoholt, én semmilyen alkoholt. Hogy tapasztalod ezt?
2: Én nem hiszek ebben, megmondom őszintén. Azt gondolom, hogy a kevésbé jó minőségű és a nagy mennyiséget előállító borászok fogják ezt megcsinálni, mert lehet, hogy tényleg nem a körúton már nem berúgnak az emberek, hanem mástól bódulnak be, vagy az új generáció. Ettől függetlenül én azt látom, hogy a jó minőségű, az érdekes, és kevésbé ismert borak, azok ugyanúgy fogynak, és a gasztrotételek, amik ételhez mondjuk párosítva vannak, az abszolút a csúcson van. Én ezt tapasztalom, nyilván nagyon szűk a minta, meg nem reprezentatív, de én nem aggódnék.

0: Leventét ismerte meg Orbán Marcel, de még egyszer mi Levente?
1: Szabados Levente. Köszönöm,
0: Szabados Levente, a másik motor az egésznek. Ha ilyen lelkesedéssel folytatják és nem hagyják abba, akkor bizony még hallatok róluk. Köszönöm szépen, hogy befáradtál, és Margarita, éljen.
1: Nagyon szépen köszönöm a meghívást és a hallgatóknak is, hogy meghallgattak.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait.

0: ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzd mindenkinek, elő a mikrofonnál már István Dániel startol a Manna délután.
0: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: Életöröm zene.
0: Manna morzsa.
4: A kultúra nem csak múzeumban él. Amikor kulturális örökségről beszélünk, sokan épületekre, festményekre, régészeti leletekre gondolnak. Pedig a kultúra nem csak tárgy. Lehet dal, tánc, ünnep, kézműves tudás, mesemondás, ételkészítési hagyomány, közösségi szokás vagy a természetről felhalmozott helyi tudás. Az UNESCO ezt nevezi szellemi kulturális örökségnek, olyan gyakorlatoknak, tudásoknak és kifejezéseknek, amelyeket közösségek a saját kulturális identitásuk részeként ismernek el, és generációról generációra adnak tovább. A lényeg nem az, hogy valami változatlanul konzerválódjon. Az élő örökség alkalmazkodik, alakul, de közben kapcsolatot teremt múlt és jelen között. Ezért fontos például egy helyi mesterség, egy népdal, egy hagyományos ünnep, vagy akár egy családi recept. Nem csak régi dolog, hanem közösségi emlékezet. Olyan tudás, amelyet nem lehet egyszerűen letölteni. Gyakorolni, átadni, megélni kell. A kultúra akkor marad életben, ha használjuk. Ha énekeljük, főzzük, táncoljuk, meséljük, tanítjuk. A múzeum megőriz, de a közösség életben tart.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: Marad a perzselő hőség. Több mint 600 településen van vízkorlátozás. Lezuhant egy siklóernyős a Villányi hegységben. Jó napot kívánok, Seyfried Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: Összesen 629 településen van vízkorlátozás az országban, olvasható a kormány.hu oldalon. A legtöbb helyen több mint 460 településen elsőfokú korlátozás érvényes. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium tájékoztatása szerint a vártnál alacsonyabban alakult a tegnapi csúcsidei áramfogyasztás a rendkívüli kánikula ellenére. A rendszer terhelés a tervezett 7100 megawatt helyett végül csak 6800 megawattot ért el. Az elmúlt napokban 9%-kal csökkent a vízfogyasztás, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közösségi oldalán hangsúlyozta, az összefogásnak és az odafigyelésnek köszönhetően sikerült jelentősen csökkenteni a hálózat terhelését, ami biztonságot és stabilitást ad a teljes rendszernek. A magyar lakosság túlnyomó többsége már csökkentette a víz- és áramfogyasztását a hőség és az energiaválság hatására. Ez derül ki az Európion legfrissebb jelentéséből. A lakosság 84%-a vett vissza az áramhasználatból, leginkább a háztartási gépek és a klíma ritkább működtetésével. A kormány válság kezelését a megkérdezettek fele értékelte pozitívan, ám az intézkedések megítélésében mély politikai törésvonalak mutatkoznak. Ismét rendkívüli kétnapos parlamenti ülés összehívását kezdeményezte jövő hétfőre és kedre a kormány. A kabinet 10 kiemelt előterjesztést nyújtott be a képviselőknek, amelyek egyebek között a köznevelési intézmények szakmai autonómiájának visszaállítására, a rendészeti feladatok racionalizálására és az aszálysújtotta agrárágazat támogatására vonatkoznak. A gazdaság és költségvetési intézkedések mellett a javaslatcsomag része az is, hogy szeptembertől a vényköteles gyógyszerek általános forgalmi adója nullára csökkenjen. Életveszélyes fenyegetést kapott Majka, ezért lemondta a ma estére tervezett erdélyi koncertjét. A rapper a közösségi oldalán elmondta, hogy tegnap éjszaka a privát telefonjára érkezett egy SMS, amiben azt írták, revansot akarnak venni rajta a sérelmeik miatt. Ügyvédje tanácsára úgy döntött, hogy feljelentést tesz a rendőrségen, és nem vállalja a sepsiszentgyörgyi Sigfestre tervezett fellépést. A zenész azt ígérte, hogy kárpótolják a közönséget. Halálos siklóernyős baleset történt a Villányi hegységben tegnap. A szerencsétlenül járt férfi a sziklára zuhant a Szársomjó-hegyen. A helyi önkéntes erdőtűzoltó egyesület közölte, hogy a bajba jutott sportolóhoz mentőhelikoptert is riasztottak, de az életét már nem tudták megmenteni. A halottat hivatásos és önkéntes tűzoltók a rendkívül meredek, sziklás terepen kosárhordágyon juttatták le a hegyről a kimentési pontig. Onnan terepjáróval szállították a hegy lábához. Holnap a gomoly felhők mellett többnyire napos idő lesz, elszórtan előfordulhat zápor, zivatar. A szél holnap délután a Dunántúlon megélénkül. A hőmérséklet éjszaka 17 és 23, napközben 36 és 42 fok között alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
3: Nagyjuk mindenkinek, hello a mikrofonnál, István Dániel. Már is indul a szerda délután, szokás szerint minden óra más lesz, ez hozza majd a változatosság kulcsát. Most az igazi időutazással startolunk 2006 és 16 terítéken. Amy Winehouse, Lily Allen, Rick Astley, Skálai Sanders idézi meg majd külön-külön a két évet. Aztán jönnek az óra sztárjai, két hazai formáció, a Well Hello és a Valmár, akik idén is nyáron is abszolút megtöltötték a naptárjukat, hiszen szinte nincs olyan hétvége, hogy ne lehetne őket látni valamelyik fesztivál színpadán, és aztán majd a Magányról énekelnek az előadók, itt leszünk Cher vagy Mark Ronson. Ez a szűk keresztmetszet, mindjárt kibontjuk bővebben. Egyelőre indulunk Niall Horan-nel.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékeret, ma is eléggé kánikulai kártyákat húztunk még a holnapi nap, és aztán találjon a felfrissülés, legalábbis most ezt mutatja a telefonom. Péntekre már csak idézőjelesen 30 fok várható, addig pedig akár rekordot is dönthetünk. Mindjárt egyébként indul az időutazás, csak közben mondom SMS számunkat, 0-77-098-at. Ide várom a közlekedési információkat, egészen délután 5-ig én nézem majd. Na de mi is utazzunk, akkor visszafelé az időben 2006 terítéken az időgépben elsőként, onnit ma jön Amy Winehouse, Lily Allen vagy Fergie egyes slágere. Ilyenkor mindig mondok némi információt, hogy mankó legyen a hónunk alatt, hogy el tudjuk helyezni magunkat az idősíkon, hogy mi minden történt abban az évben. Hát áprilisban időközi választásokon először szavazhattak és indulhattak a választásokon a kuvaiti nők. Elég sokat váratták őket, hogy mindez először csak 2006-ban történt meg. Májusban volt az összödi beszéd, ami teljesen felborította a hazai politikai életet, és ez év augusztusában volt sajnos a tragikus augusztus 20-i tűzijáték is. Három nappal később aztán a világsajtó arról volt írás, hogy fogvatartójától sikeresen megszökött Natasha Kampusch. Leginkább arról ismert, hogy 10 éves korában Wolfgang Prikopin elrabolta és pincében 8 évig fogvatartotta, aztán augusztus 23-án szökött meg a fogságból. Elrablója aznap öngyilkos lett, és nem sokkal később álnéven rendőri biztosítás mellett temették el. Az ügy egyébként nagy nemzetközi média érdeklődést váltott ki. Az így ismerté vált Kampusch szerződést kötött az osztrák Plusz 4 TV csatornával, ahol saját beszélgetős műsort indított 2008-ban. Már is Amy Winehouse érkezik, aki abszolút csúcson volt 2006-ban, a legsikeresebb albumának címadó dala érkezik mindjárt, a Back to Black. Ő hatszoros Grammy-díjas soul, jazz és rhythm and blues énekesnő és dalszövegíró. Ő minden idők legtöbb lemezét eladó brit női előadója, több mint 24 millió lemezével. Első albuma 2003-ban jelent meg, azt egyébként Mercury díjra jelölték, de a nagy zajos átütő sikert ez még nem hozta meg, az a 2006-os Back to Black volt, és a Rehabért is arról egyébként díjat kapott. Már látható az egyik stream szolgáltatón egyébként az életéről szóló film. Hát, nekem némi nemű hiányérzetem volt, amikor megnéztem. Pont azt a részt hagyták ki, ami jellemezte az ő életét, és amitől az egész sajtó hangos volt, ugye gondolok itt a botrányokra, de ha valaki még nem látta, nem akarok spoilerezni, nézze meg nyugodtan, azért szórakoztató, és nyilván egy legendáról szól. Aztán majd Lily Allen érkezik hozzánk, szintén Angliából. Ő azért egy érával korábban érte el a nagy-nagy sikereit, mint Amy Winehouse. Nálunk az LDN érkezik, a leghíresebb dala ez volt, meg a Smile. Szülei egyébként Keith Allen színész, humorista és Alyssa Nolan filmproducer. A Smile című dala 2006 júliusában első helyezést ért el a UK Top 40-es listáján. Nemrégiben jelentette be egyébként, hogy nagyon sokáig pánikbetegséggel küzdött, erre gyógyszert is szedett és szakemberekhez járt, és arról is szó volt, hogy nem sokára visszatér egy vadi új albumban. És aztán a végén majd Fergie idézi meg a 2006-os esztendőt, úgyhogy igazi girl powerben leszünk pillanatokon belül. Ő ugye a Black Eyed Peas korábbi énekesnője volt, vele érték el a fiúk a nagy-nagy sikerüket, és 2006-ban már kitekingelt, kacsingatott a csapatból és elkészítette első náló albumát. Ennek húzódala volt a Big Girls Don't Cry, ami majd harmadikként érkezik 2006-ból, itt a 98.6 Manna FM-en.

98 pontot Manna FM-ére töröm zenékkel. Lehet, hogy ma meg lesz az abszolút hőségrekord, de még a holnapi nap is abszolút ennek jegyében telhet. Hát mondanám azt, hogy hozzászoktunk ehhez a meleghez, de szerintem egész egyszerűen nem lehet. Jön már a frissülés, a hétvégére jobb idő lesz. 30 fok lesz már csak a maximum. Közben egyébként időutazunk, 2006-16 váltja már is. Igazán sikeresek voltunk abban az évben. A 88. Oscar-gálán ugyanis Nemes Jeles László Saul fia című filmje nyert el a legjobb idegen nyelvű filmnek járó Oscar-díjat. Május 14-én rendezték a 61. Eurovíziós Dalfesztivált a svéd fővárosban. Ott egyébként Freddy képvisel minket, a 19. helyen végzett a Pioneer című dalával a fesztivál 26 fős döntőjében. No, már is Rick Astley, Kálai Sanders és Michael Kiwanuka idézi meg ezt az esztendőt. Hát Rick Astleyt nem nagyon kell bemutatni, sokkal inkább mindenkit meglepett, hogy 2016-ban ilyen bomba a kornak megfelelő hangzású albummal rukkolt elő, amin szerepelt a Pray With Me, tehát ugye az ő Risingja 80-as évekre tehető, amikor ott nagyon sokan legyintettek, hogy jó, itt van egy újabb Elvis imitátor, meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Hát lett belőle, azóta már több mint 40 éve tolja elég keményen Rick Astley, aki több prémium fesztiválon is szerepelt már, Magyarországon, Veszprében is látottuk őt, különben 66-os születésű. Azt olvastam róla, hogy zenei pályafutása 10 évesen kezdődött egy helyi templomi kórusban, aztán az iskolai éve alatt számos helyi bandában játszott dobosként, 16 évesen pedig megalapította az FBI nevű együttest, ami tulajdonképpen ilyen kocsma zenekar volt, később aztán ennek segítségével felfedezte egy producer és meghívta egy önálló albumra, a többi pedig már történelem. Ami érdekesség, hogy egyébként nagyon sokáig rádiós műsorvezető is volt Rick Astley, egyszer behívták egy műsorba vendégként, és annyira megtetszett a stílusa meg az orgánuma a hallgatóknak, hogy követelték, hogy legyen saját show-ja, és aztán több éven át hétvégi műsorvezető volt az egyik neves rádióban. Rick Astleyt majd Kálai Sanders váltja, aki amerikai magyar énekes, ugye mi a Megasztár 5-ből ismerhetjük, ott a negyedik helyezett lett. A nagymamájához tért haza 2010-ben Magyarországra, és akkor látta a TV2-n futó Tehetség felhívót, és arra gondolt, hogy tulajdonképpen mi veszíteni valója van, jelentkezik. Eléggé törte akkor még a magyart, azóta már egyébként szépen csiszolta a magyar tudását. Apukája amerikai, anyukája pedig híres manöken volt a 80-as években, és aztán jelentkezett a Megasztárba, akkor még Friderikuszék voltak a zsűritagok, és megtetszett a különleges stílusú hangú Kálai Sanders András mint jelenség a zsűrinek, és eljutották egészen a döntőbe, ahol tehát az 5. lett. Aztán többször szerepelt a Dal Tehetségkutató versenyben is, még külföldön is képviselt minket. Most a Joy énekli majd el hamarosan, és aztán Michael Kiwanuka érkezik, aki egy ugandai családból származó brit szólelőadó. Jimi Hendrix és Bob Dylan hatottak rá a legnagyobb mértékben, legalábbis gyerekkorában őket hallotta leginkább a lemezjátszóból. Tehetséges dalszerző és előadó. Roppant jó hangja is van, érdekes, hogy amikor meghalljuk őt az éterben, rögtön le tudjuk azonosítani, amit egyébként nagyon kevesen mondhatnak el magukról. Állítólag ez a siker egyik első kulcsa, hogy mindenkitől megkülönböztethetőek legyünk. Azóta egyébként számtalan sorozat és filmbetét dalát is kölcsönözte. Nálunk hamarosan majd érkezik tőle a One More Night, de egyelőre a Pray With Me-vel indulunk, és aztán jön majd Kálai Sanders és a Joy. A közös pont tehát bennük 2016, itt a 98 pontat Manna FM-en.

98.6 Manna FM életöröm zenékkel. No, hát ha már tehetségkutató, akkor egy újabb tehetségkutató győztes érkezik szintén a TV2-ről. A Noah Voice-t nyerte meg Pál Dénes. Ő érkezik mindjárt, eléggé be tudta váltani az ott szerzett ismertségét arra, hogy tovább vigye a zenei karrierjét. Jó sok slágert írt már, mindjárt jön a Szirmat Bond.

0: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM 98.6 Manna FM, a budapesti régió legjobb programjai.
1: Kik készítették a templomok és a sírok díszeit, és mennyi megbecsülés övezte az ókori egyiptomi művészeket? Hogyan dolgoztak a mesterek évezredekkel a modern technológiák megszületése előtt? Többek között ezekre a kérdésekre is választ ad az Örökké valóság megörökítése, hogyan alkottak az ókori egyiptomi művészek című kiállítás, amely november 1-ig látható a Szép Művészeti Múzeumban. Amint egy 140 műtárgyat felvonultató tárlat azt is megmutatja, hogy a modern természettudományos vizsgálatok és digitális technikák milyen fontos szerepet kapnak a műtárgyak megismerésében. Az ókori egyiptomiak a halottak és az istenek világát az örökké valósággal kapcsolták össze. A sírokat és a templomokat ezért az örökké valóság számára építették, majd szobrokkal, domborművekkel, koporsókkal és mágikus rituális tárgyakkal rendezték be őket, ezek mögött pedig komoly művészi teljesítményt is láthatunk. A

Jó munkát a 98.6 Manna FM-en, vagy jó pihenést, ha éppen zajlik a gyerekekkel együtt a vakáció. Hát vagy vízparton, árnyékban érdemes eltölteni ezeket a napokat, hogy a munkahelyen, hogyha van klíma, akkor jó sorunk van, ha otthon pedig érdemes besötétíteni mindent és használni a ventilátort meg a klímákat okosan. Nagyon nem érdemes egyébként alullőni őket, mert akkor rengeteget fogyasztanak és úgysem tudnak egyébként hatékonyan működni. Hát azt mondják, hogy olyan 5-8 fokkal alacsonyabbra kell állítani, mint a kinti hőmérséklet, tehát ez esetben az 32 fok. Szerintem az enyémet annyira nem lehet állítani, minden mindenki vigyázzon magára. Mindjárt indul az újabb óra, az óra sztárjaival jön majd a Well Hello és a Valmar 3-3 slágere, de egyelőre Katy Perry és a Birthday.

0: rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, elő a mikrofonnál, Már István Dániel startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
6: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
7: Nyereményjáték a Rossmannban. Vásárolj augusztus 3-a és 30-a között egyidejűleg legalább 2500 forint értékben Purina macska eledelt a Rossmannban, és nyeri ajándékkártyát vagy belépőt a fővárosi állat- és növénykertbe. További részletekért látogass el az online drogériába. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
8: Augusztus 7-én megnyílik Buda első Apple Premium partnerüzlete az Alléban. Ünnepelj velünk, és csapj le a nyitási ajánlatokra. iPhone 17 Pro már 469.990 forintért, MacBook Neo 249.990 forintért, AirPods Pro 3 pedig 79.990 forintért. Várunk a megújult iCenterben, az Alléban.
4: Reklám hangzott el.
9: Marad a perzselő hőség. Jelentősen kevesebb áramot és vizet használnak a magyarok. A teljes hévjárműflottát lecserélik. Jó napot kívánok, Seyfried Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
9: Összesen 629 településen van vízkorlátozás az országban, olvasható a kormány.hu oldalon. A legtöbb helyen több mint 460 településen elsőfokú korlátozás érvényes. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium tájékoztatása szerint a vártnál alacsonyabban alakult a tegnapi csúcsidei áramfogyasztás a rendkívüli kánikula ellenére. A rendszerterhelés a tervezett 7100 megawatt helyett végül csak 6800 megawattot ért el. Az elmúlt napokban 9%-kal csökkent a vízfogyasztás, erről az élő környezetért felelős miniszter tájékoztatott. A magyar lakosság túlnyomó többsége már csökkentette a víz- és áramfogyasztását a hőség és az energiaválság hatására, derül ki az Európion legfrissebb felméréséből. A lakosság 84%-a vett vissza az áramhasználatból, leginkább a háztartási gépek és a klíma ritkább működtetésével. Ismét rendkívüli kétnapos parlamenti ülést tartanak hétfőn és kedden a kormány kezdeményezésére. 10 kiemelt előterjesztésről tárgyalnak a képviselők, egyebek mellett az iskolák szakmai autonómiájának visszaállításáról, az aszály sújtotta agrárágazat támogatásáról, valamint a receptköteles gyógyszerek áfájának 0%-ra csökkentéséről. Megújul a teljes hévjárműflotta a Szentendrei, a Ráckevei és a Csepeli vonalon. Az ehhez szükséges közbeszerzéseket még az idén kiírják, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a hazahozott uniós forrásokból 42 új, korszerű, 120 méter hosszú motorvonatot vásárolnak. Az első akadálymentes klimatizált szerelvények 2030-tól állhatnak forgalomba. Olcsóbb lesz az üzemanyag, holnaptól a 95-ös benzinára 7, a gázolajé pedig 3 forinttal csökken literenként. A benzin átlagára így 593, a gázolajé 661 forintra mérséklődik. Megszűnnek a járdán lévő kerékpársávok a József körút egy szakaszán, és új rakodóhelyeket, parkolókat is kijelölnek, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely elmondta, hogy a főváros az üzletek, kerékpárosok és gyalogosok konfliktusát szeretné feloldani a döntéssel. Közben a nagy körút átfogó megújításán is dolgoznak. Fertőzés miatt bezárták az Arlói tónál lévő strandot. A Borsodi tó vizében elszaporodtak a kék moszatok, és túl magas az algák által termelt klorofil szintje, ezért az idei fürdési szezonban már nem fogadhatnak vendégeket. Borsodabaül-Zemplén megyében a Vadnán, a Muhi és a Mái tónál, valamint Nyéklátházán működik hatóságilag engedélyezett biztonságos természetes fürdőhely.
0: Időjárás.
9: Holnap a gomoly felhők mellett többnyire napos idő lesz, elszórtan előfordulhat záporzivatar. A hőmérséklet éjszaka 17 és 23, napközben 36 és 42 fok között alakul. Péntek délután nyugat felől hideg front érkezik, néhány fokkal enyhül a kánikula.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Manna délután.
10: Már is indul az újabb óra, elő mindenkinek, én István Dániá vagyok, de igazából passzolom át a mikrofont az óra sztárjainak. Két hazai formáció érkezik, a fiatalok nagy-nagy kedvencei, meg az idősebbek is. A Well Hello érkezik pillanatokon belül majd három dallal, itt lesz majd a Gyere is táncol, vagy a Soha véget nem érős, és aztán majd a Valmar formáció is beugrik hárommal, hát a nagy-nagy siker kihagyhatatlan, amivel beindult a nagybetűs karrier az Úristen, és érkezik majd egyelőre Katy Perryvel indulunk, már is szól a Birthday.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

98.6 Manna FM életörömzenék SMS-ünk működik, 0-77-98-6 Viberre is be van kötve, hogyha valakinek az járhatóbb út vagy ingyenesebb, azt is várok. Üzenet gyanánt, a közlekedésre vagyok leginkább kíváncsi, mi a helyzet a fővárosból kifelé vezető utakon, a hallgatóink mindig többet látnak, küldjék el az infót, én pedig továbbadom a többieknek. Ma is holnap még nagyon meleg lesz, aztán most már látjuk az alagút végét, a hétvégére jöhet némi csapadékkal felfrissül, és akkor 30 fokra lehet már készülni, csak 40 fok után ez is felüdülés. No, de már is jönnek az óra sztárjai, elsőként a Well Hello, a tagjai az ismert magyar rapper Fluor Tom és az énekes dalszerző Diaz. A formáció a Rakpar című dalával lett ismert, megjelenését követően egyből a sláger és a rádió látszási listák élére került. Első albumuk 2015 márciusában jelent meg, és egy nap alatt az elsője nyitott az iTunes charton, ezt követően az együttes pedig egy közel 100 állomásból álló turnéra indult elnöki turnében. A Well Hello tagjai a formáció megalakulása előtt is ismertek voltak. Fluor Tomi országos hírnévre a 2010-ben megjelent Like című albumával tett szert, melyben elsőként dolgozott együtt SP-vel a Party Arts című dalban, majd ezt a pozíciót tartotta meg az album többi nagy slágerével, a Like-kal és a Mizuval. A Well Hello előtt Diaz is ismert dalszerző volt, együtt dolgozott már többek között a Hősökkel, a Halott Pénzzel és Éder Krisztiánnal is. A két tag elsőként 2006-ban találkozott Balatonalmádiban, az Animal Cannibals táborában. Elmondások szerint ezt követően több évig nem is beszéltek, majd Fluor volt az, aki a 2010-es albuma egyik száma miatt felkereste Diazt, így Köpköde Parti Állat Rap című dal lett az első közös munkájuk. A Well Hello első megjelent dala a Rakpart volt, amely már első nap az iTunes listájának első helyén nyitott, majd pedig a Mahasz több listájának, mint például a Single Top 40-nek is az első helyére került. A csapatról mozifilm is készült, amit mérsékelt sikerrel vetítettek. A Soha véget nem érős 2016-ban bemutatott magyar film, amelynek rendezője Tiszeker Dániel, producere Lévai Balázs, a zeneszerzője pedig Csöndör László, azaz Diaz. Az írói Horváth András Dezső, Fehér Gáspár és Fehér Boldizsár. A film a Select forgalmazásában jelent meg, Magyarországon 2016. december 1-én mutatták be a mozikban. A Soha véget nem érős generációs film a mai 20 évesek életérzését, gondolkodását, problémáit, párkapcsolatait ábrázolja, szinte minden alkotója 30-on inneni. Két éve volt egy kis botrány a csapat körül, egymás után jelezték akkor Facebook oldalaikon a Well Hello hangszeresei, hogy többé nem tagjai a produkciónak. A Well Hello magja, azaz Fluor és Diaz pár nappal később kiadott egy közleményt, amiben azt írták, hogy a hír igaz, de a zenekar új tagokkal megy majd tovább. Annyi történt, hogy másfele változtak. A zenekar korábban szűkszavúan fogalmazó tagjai, akikről kiderült, hogy a teljes tagságon kívül a zenekar stábjából a főtechnikust és a monitorkeverőst is magukba foglalják, a közleményre szintén egy közleménnyel reagáltak, amiből egy kevésbé békés rendőrségi feljelentésre tarkított szétválás rajzolódott ki. Azt írták, egy véleménykülönbség után Fluor perrel fenyegette meg a zenekart. Tóth Gergő, a Well Hello menedzsere a Facebookon osztott meg egy közleményt, a csapat aztán új tagokkal újra összeállt, és sikeres koncerteket adtak. Egyik nagy slágerük egyébként a Rakpart azt firtatja, hogy hány szerelmet bír el maga a Rakpart. Nos, egy lány magát Melindának nevezte, kiszámolta, mindenféle fizikai dolgokra hivatkozva, hogy állítólag a Rakpart egy négyzetcentiméterenként több mint 35.700 szerelmet bír el. Bam! Na, jöjjenek akkor a dalok, már is a 17 érkezik elsőként, aztán majd a Soha véget nem érős, ami a róluk készült film címe is volt, és a végére a Gyere és táncolj, a Well Hello 3-asban, most a 98 pontat Manna FM-en.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel, és az óra sztárjaival a Well Hello után már is érkezik a másik nagy sikerű duó, a Valamár formáció, akik ugye jól berobbantak a köztudatba azzal a dallal, amivel indítjuk az ő hármasokat, az lesz majd az Úristen, azóta pedig töretlen a siker, szerintem nincsen szabad napjuk konkrétan a srácoknak, akár erre a nyárra is, csak úgy az elmúlt években mindkét tagot külön-külön láthattuk a két csatorna, az RTL és a TV2 tehetségkutatójának zsűri tagjaként is, úgyhogy elég sokoldalúak a srácok. 2018 óta léteznek egyébként, azóta már fonogramdíjat is kaptak, a magyar popduó tagjai pedig Valkusz Mirán és Marics Peti, az ő nevük kezdőiből lett aztán a Valamár név kitalálva. Az együttes két tagja Kispestről, illetőleg Budapest 18. kerületéből Pesszentlőricről származik. Gyerekkoruk óta ismerik egymást egyébként, és aztán 2017. októberében született meg a gondolat, hogy közösen kezdenek el zenélni. Először angol nyelvű dalok feldolgozását töltötték fel a YouTube videó megosztó portálra, amit nem is tudtam, vagy talán kevesen tudnak, hogy jelentkeztek a 2018-as Dal című show műsorba, viszont nem kerültek be a 30 induló közé. Debütáló kislemezük a Deák téri Girosztál című 2018. június 1-én jelent meg, és hamar nagy népszerűségre tett szert, tehát itt még azért egy szűk körben. A dalhoz készült videóklip két hét alatt egyébként átlépte az 50 ezres megtekintést, és amióta beindult a karrier, már 5 milliósnál jár. Ezt követően több népszerű dalt is bemutattak, köztük a Nekem mi a jó és a Suzival Balatonon című szerzeményeket. Az első nagyobb áttörést a Bruno and Spock hip-hop duóval és az X-Faktorból megismert Manuellel közösen készített Visszavérem című kislemez jelentette, ami 2020. július 10-én került ki a YouTube-ra. Aztán egy évvel később jelentősebb slágerükön szintén Manuellel dolgoztak közösen, ez volt az Égett a nap című, ezt egy újabb kollaboráció követte méghozzá ezúttal az underground hip-hop szénából érkező Hősök zenekarral. Ez a dal volt a Magyarok című, ami a 2020-as labdarúgó Európa-bajnokság magyar indulójának számított, ez is érkezik majd másodikként, és ebben az évben még egy kis lemezt kiadtak méghozzá Nem az a lányi Sophie közreműködésével, az volt az Álmatlan esték című dal, melyet a Sztárban sztár leszek élőadásban mutattak be, és fél év alatt átlépte a 7 milliós megtekintést. 2022. április 2-án mutatták be karrierjük eddigi legnagyobb slikerét, a Szikora Roberttel közösen készített Úristent, melyel kevesebb mint egy hónap alatt átlépték a 6 milliós megtekintést, tehát sokunknak itt nekem is itt váltak ismerté. Ezen kívül első helyezést értek el a MAHASZ magyarországi lemezeladásokat összesítő Single Top 40-es listáján is a dallal, illetve a streaming szolgáltatók adatait összesítő Stream Top 40-es listán is. Az Úristen első lett még a Billboard Hungary Songs elnevezésű kis lemez listán is, hát szerintem az utóbbi idők legnagyobb bomba nyári slágere, talán az előbb muzsikáló Bellerótól a Rakpart okozott akkora nagy őrületet, mint ez a bizonyos Szikora Robi szerzemény az Úristen. Nagyon bírom az ilyet, hogy egy régi veterán megkeres abszolút trendi fiatalokat, és olyan bombaslágert ír nekik, ami tényleg visz minden 2022-ben, tehát ez egy nagyon érdekes kollaboráció volt. Szóval három dal érkezik tőlük is, az Úristennel indulunk, jön a Magyarok, és aztán a végére a Valencia, Valamár hármasában, itt a 98.6 Manna FM-en.

0: Egy előadó három dal István Dániellel.
1: Szoboszlai előtte Nikolics bent középütt könyves. Szoboszlai, könyves széthelyet.

0: kitartást mindenkinek ebben a nagy melegben, a 98 pontot Manna FM-en megállás nélkül jönnek a legjobb zenék, hát eltereli a figyelmünket egy picit a 40 fokról, majd Rebecca Ferguson is első nagy sikere érkezik a programajánlatok után. Ez lesz az I Hope.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz.
2: Biztosan nem hallasz.
1: Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
0: Különleges irodalmi és köztéri projekt jött létre a Városligetben. A Magyar Zeneháza közelében élő növényi kompozícióként elevenedett meg Kosztolányi Dezső egyik híres verse. A Városligetben adták át a Metaflóra irodalom virágnyelven projekt újabb alkotását, a Szintes Tinták kertjét, amely Kosztolányi Mostan színes tintákról álmodom című versén alapul írja Világ Budapest. A virágnyelve fordított irodalmi művek alkotói Orbán Eszter műfordító és Márton László festőművész. A Metaflóra egyszerre fordítói és kertészeti projekt, amely a fordítás új válfaját teremti meg. A nemrég elkészült Kosztolányi kert már a második projektjük. Az első kertfordítást Balatonfüreden a Magyar Fordítóháznak otthont adó Liptákházban találjuk. Ezt Kafka Margit Színek és évek című regénye inspirálta. A kertet körbejárva nem csak különböző színek, de különböző térformák és a tájak követik egymást, miközben mindegyik más és más érzelmet vált ki belőlünk. A domb tetején lévő objekt egy hintát idéz, amely a képzelet szabad szárnyalását jeleníti meg. A köveket Márton László ásványi festékkel festette meg, ezek színfolyóként szimbolizálják a vers dinamikáját. A tarka kert egy szürke köves térből nő ki, utalva a vers utolsó sorára, amely a színes álomvilágot a szürke valósággal állítja szembe. A növényválasztásnál az alkotók fontosnak tartották, hogy az itt szereplő növények és virágok túlnyomó többsége szárasság tűrő legyen, így a kezdeti öntözés fokozatosan csökkentető. Kosztolányi versét a kerítés mentén található táblákon több nyelven is elolvashat. A Margit körúton nyílik meg a világ első mindennapi privát fotókkal foglalkozó kulturális központja, az Eidolon Center for Everybody Photography, a mindennapi fotográfia központja jövőre nyílik meg 2027 második felében. Nem csak itthon, de világviszonylatban is hiánypótló kulturális intézmény jön létre. Az új intézmény a Margit körút 8-10 alatt nyílik majd meg, közel 600 négyzetméteren, egy korábbi bankfiók helyén. A kulturális projekt mögött az Eidolon alapítvány áll, ami szorosan együttműködik Budapest főváros második kerület önkormányzatával, valamint az OTP csoporttal. Alapítói Szilágyi Róza Tekla művészettörténész, aki az igazgatói posztot is betölti, valamint Simó György üzletember. Az Eidolon görög eredetű szó képmást, látszatot jelent. A hétköznapi vagy inkább mindennapi fotográfia lényege elsősorban abban rejlik, hogy bár elsőre nem több egy ilyen fotó, mint személyes emlék, ami mások számára jelentéktelen vagy érdektelen, idővel mégis kiderül róla, hogy egy korszakról, annak kultúrájáról és társadalmáról ad árnyalt képet. Ha innen nézzük, kimondottan hiánypótló lesz az intézmény, hiszen hasonlós nincs sehol a világban. Az Eidolon 2023-ban alapították, és azóta lépésről lépésre építette fel önmagát, sőt szerzett magát nevet a szakmai berkekben, például olyan tárlatokkal, mint amilyen a Kápa központba vitt nagyszerű Kereki Sándor kiállítás volt. Különleges évforduló alkalmából jelentkezett új alkotással Kolotkó Mihály. A különleges alkotás Budapest belvárosában a Magyar Nemzeti Bank épületének és a Hold utcának a sarkán kapott helyet. A szobor létezésére egy Facebook bejegyzés hívta fel a figyelmet. Kolotkó korábbi munkái között olyan népszerű figurák szerepelnek, mint a bombába kapaszkodó Vuk, a mása és a medve medvéjének hasán üldögélő Paddington, valamint a kockás fülű nyúl, aki távcsövön keresztül figyeli Pestet. A legújabb alkotás az 1946. augusztus 1-én bevezetett forintnak állít emléket. Az új fizetőeszköz a pengőt váltotta fel, miután Magyarország történelmi léptékű hiperinflációt élt át.
1: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Már is indul az újabb óra, 98.6 Manna FM-en, a magányról muzsikálnak igazán nagy vidámsággal a sztárok. Nem mindig egyébként rossz érzés ez, vagy tud ambivalens lenni, de majd a sztárokra bízzuk ennek megéneklését. Angolul ez annyit tesz, ugye, hogy Lonely, úgyhogy a következő haddal címében ez mindenhol ott lesz. Itt lesz majd Cher, az Imagine Dragons, de jön majd Mark Ronson és Rita Ora is. Egyelőre Álvaro Soler indítja az órát, aki szintén Magyarországon koncertezett nem olyan régiben. Jön a Sofia.
1: Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
2: Életöröm zene.
1: Manna morzsa.
3: A zaj is szennyezés. Ha környezetvédelemről beszélünk, sokan a levegőre, vízre vagy hulladékra gondolnak. Pedig van egy szennyezés, amelyet nem látunk, mégis naponta érhet minket. A zaj. A közlekedési zaj, autók, vasút, repülés nem csak idegesítő háttér, hosszú távon ronthatja az alvást, növelheti a stresszterhelést és hatással lehet az egészségre. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2025-ös jelentése szerint Európában nagyon sok ember él olyan közlekedési zajszint mellett, amely egészségügyi szempontból kedvezőtlen. A zajjal az a nehéz, hogy könnyű megszokni. A szervezet viszont nem feltétlenül szokja meg. Lehet, hogy mi már nem figyelünk a forgalom morajára, de az alvásunk felszínesebb, a pihenésünk kevésbé hatékony. Mit lehet tenni? Városi szinten csendesebb burkolatok, sebességcsökkentés, zöldsávok, jobb közlekedés tervezés segíthet. Egyéni szinten pedig érdemes keresni a csendesebb útvonalakat, pihenőhelyeket, és komolyan venni a csendet, mint egészségvédő tényezőt. A csend nem üresség. A csend regeneráció. És egy zajos világban egyre értékesebb erőforrás.
1: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: A Városliget mellett Budapest egyik legkülönlegesebb új lakókörnyezete formálódik. A Dürer Park épületei már szerkezetkészek, az első beköltözésekre egy éven belül sor kerülhet. Most lakás, garázsbeálló és tároló együttes vásárlása esetén akár 9 millió forint árelőnnyel. Dürer Park, ahol az elegancia otthonra talál.
6: Szemét.
7: Levittem.
6: Villany.
7: Befizettem.
6: Klíma.
7: Megrendeltem. Kaisai Klíma. Találtam szerelőt is.
6: Hol?
7: kaisai.hu.
6: Forró nyár. Még forróbb akciók a Designer Outlet Pandorban. A Final Sale Week alatt az outlet árakból további akár 50%-os kedvezmény vár rád. Frissíts fel nyári gardróbodat a Nike, Birkenstock, Converse vagy Levi's ajánlataival egészen augusztus 8-ig. Az árak olvadnak, a stílus marad. Designer Outlet Pandorf.
8: Augusztus 7-én megnyílik Buda első Apple Premium partnerüzlete az Alléban. Ünnepelj velünk és csapj le a nyitási ajánlatokra. iPhone 17 Pro már 469.990 forintért, MacBook Neo 249.990 forintért, AirPods Pro 3 pedig 79.990 forintért. Várunk a megújult iCenterben, az Alléban.
4: Reklám hangzott el.
9: Marad a perzselő hőség. Már jövő héten választhat új köztársasági elnököt az országgyűlés. Újra nyitott az ingyenes keszthelyi Helikon strand. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
9: Ismét rendkívüli kétnapos parlamenti ülést tartanak hétfőn és kedden a kormány kezdeményezésére. 10 kiemelt előterjesztésről tárgyalnak a képviselők. Egyebek mellett az iskolák szakmai autonómiájának visszaállításáról, az aszálysújtotta agrárágazat támogatásáról, valamint a receptköteles gyógyszerek áfájának 0%-ra csökkentéséről. A Tisza frakció kezdeményezte, hogy a parlament jövő kedden válassza meg az új köztársasági elnököt. Az alaptörvény 17. módosításával Súlyog Tamás volt államfő mandátuma július 20-án szűnt meg. Jogköreit az alaptörvény rendelkezései szerint ideiglenesen Forsthofer Ágnes az országgyűlés elnöke látja el. A parlamentnek 30 napon belül kell új köztársasági elnököt választania. Jelenleg több mint 600 településen van vízkorlátozás, a legtöbb helyen több mint 460 településen elsőfokú. Az elmúlt napokban országosan 9%-kal csökkent a vízfogyasztás. A vártnál alacsonyabban alakult a keddi csúcsidei áramfogyasztás is. A tervezett 7100 megawatt helyett végül csak 6800 megawatt volt. Augusztus végén rendezik a megújult Veszprém Balaton filmpikniket, mintegy 70 különböző műfajú magyar alkotás mellett. Közönségtalálkozó, koncertek, szakmai és gyerekprogramok is lesznek Veszprémben és Balatonfüreden. A rendezvény művészeti vezetője Kolozsi László forgatókönyvíró egyetemi tanár úgy fogalmazott, a filmintézettől kapott támogatást nem használják fel a mozgóképdíjhoz, bízva abban, hogy az összeg a hazai filmszakmai fesztiválok támogatását szolgálhatja. Kiváló a vízminősége, így ismét megnyitották a keszthelyi Helikon strandot, közölte a város polgármestere. Tóth Gergely hozzátette, a mosdó használatot is ingyenessé tették. Az önkormányzat előzőleg feljelentést tett, mert a tó szennyezésében szándékosságot gyanítottak. Az ingyenesen látogatható balatoni fürdőhelynél korábban több baktériumból is a határértéket meghaladó koncentrációban volt jelen a vízben. Keszthelyen 3 balatoni strand van, mindháromnál kiváló a vízminőség. Olcsóbb lesz az üzemanyag, holnaptól a 95-ös benzinára 7, a gázolajé pedig 3 forinttal csökken literenként. A benzin átlagára egy 593, a gázolajé 661 forintra mérséklődik. A vonatok lassításával és a sínek fehérre festésével védekezik a máva hőség ellen. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter bejelentette, hogy a pécsi vonalon kísérleti jelleggel alkalmazott hővédő bevonat 3-7 fokkal csökkentette a sínek hőmérsékletét. Szombattól a vasúttársaság 282 vágánkilométeren vezetett be sebességkorlátozást. Holnap a gomoly felhők mellett többnyire napos idő lesz, elszórtan előfordulhat zápor, zivatar. A szél holnap délután a Dunántúlon megélénkül. A hőmérséklet éjszaka 17-23, napközben 36-42 fok lesz.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
0: Már is üdül az újabb óra, elő mindenkinek, István Dániel vagyok, remélem még ezt a 60 percet együtt töltjük el, hát hiba lenne kihagyni, hiszen nagyon jó tematikánk van. Mindenki volt már az életében szerintem magányos, akár globálisan, akár egy szakítás után, bár vannak olyan típusok, akik erre abszolút képtelenek. A sztárokat viszont maga ez a magány, vagy angolul lonely, nagyon megihlette. Shernek, az Imagine Dragonsnak, Mark Ronsonnak, de Rob Thomasnak és Rita Orának is van ide passzoló témája, úgyhogy ezek jönnek majd. Álvaro Soler pedig már is indítja a legnagyobb sikerével a 60 percet. Jön a Sofia.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

Sofia. Itt a 98.6 Manna FM életörömzenékkel. Még a mai nap, a holnap és aztán talán pénteken jön egy kis felüdülés, ami az időjárást illeti. Addig mindenkitől kitartást kérnek, és továbbra is érvényben vagy ugye az energia használat mérséklése, hiszen a nagy melegben, a vízhiányban mi is tehetünk azért, hogy mindenkinek jusson. Közben egyébként a magányról muzsikálnak az előadók, ami nem túl jó érzés, de nagyjából szerintem mindenki járt már hasonló cipőben. Hát azok a sztárok, akik érkeznek biztosan, Sharon és a Song for the Lonely, itt lesz majd az Imagine Dragons Lonely-ja, és aztán a végére majd Mark Ronson Don't Leave Me Lonely-ját énekli el Miley Cyrus pillanatokon belül. Hát érdekes, hogy néhány éve bejelentették, hogy Sher életéről majd film készül igazi nagy ágyúkkal, de aztán azóta nem nagyon lehet róla hallani, pedig akkor adták hírül, hogy a Mamma Mia és a Forrest Gump alkotói készítik az életrajzi filmet Sherről. Akkor ünnepelt egyébként a 75. születésnapját. A film forgatókönyvén állítólag Sher barátja, az Oscar-díjas Eric Roth dolgozott, ő a Forrest Gump forgatókönyvért nyerte el a legjobb díjat, de jelölték őt másik alkalommal is, a Mank miatt. Egyelőre akkor még cím nélkül futott a Sher film, és a producerei között ott volt Judy Kramer és Gary Goldsman, akik a Mamma Mia-t is tető alá hozták. A musical második részében egyébként maga Sher is szerepelt. Sher énekes és színészi pályafutása gazdag történettel szolgál a készülő filmhez, különösen, hogy a díva az Oscar, az Emmy, a Grammy és a Golden Globe díjat is megkapta. Ugyancsak emlékeztettek arra is, hogy az utóbbi években több nagy sikerű zenés életrajzi film született olyan sztárokról, mint ugye a Freddie Mercury, Elton John. Illetőleg akkor bejelentették, hogy Madonna is készül filmmel, a saját produceri szárnyai alatt készült volna el Madonna filmje, de aztán végül is az nem került a mozikba, viszont Whitney Houston és Amy Winehouse életéről szóló filmje látható volt a mozikban. Aztán az Imagine Dragons érkezik hozzánk, és a Lonely, ők ugye két koncertet is adtak legutóbb Magyarországon, és a Sziget Fesztiválon is többször felléptek, kimondottan imádják egyébként hazánkat, saját bevallásuk szerint Dan Reynolds szokott nyilatkozni a csapat frontembere, aki a hölgyek nagy-nagy kedvence, egyébként boldog családapa több gyermekkel, nem akarom lelombozni a hölgyeket, csak érdemes ezt kalkulálni, amikor álmodoznak. 2008-ban alakult a formáció, egy alternatív rock együttesről van szó, Las Vegasból, Nevadából érkeznek hozzánk. 2012. szeptemberében szereztek széleskörű ismertséget, amikor a Night Visions című albumokat megjelentették, ez a Billboard 200-as slágerlista második helyére került. A Billboard magazin szerint az Imagine Dragons egyébként 2013-ban az évvégi rockzenei slágerlisták első helyén végzett, és emellett szintén a heti lap a 2013-as év áttörést elérő együttesének tartotta, a Rolling Stone pedig Radioactive című kislemezüket, mint az év legnagyobb rock slágerét nevezte meg. Az MTV szintén az év legnagyobb áttörést elérő együtteseként írta le őket, úgyhogy mindenki bálta a méltó folytatást, tehát meg is érkezett. Számtalan nagy slágert adtak azóta már a világnak, többet hallatunk reklámzeneként is. És a végre majd Mark Ronson érkezik, aki leginkább a produceri munkáiról híres. Amy Winehouse egyébként a legsikeresebb albumát vele készített el, de egyébként sokakkal együtt dolgozott még Amy-n kívül is. Például többek között ugye Bruno Mars-szal is készítettek egy bomba albumot. Nem sokára érkezik a Don't Leave Me Lonely, de egyelőre Sher és a Song for the Lonely itt a 98.6 Manna FM-en.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel és a magányról muzsikákkal, ami nem egy túl jó érzés, de hát ilyenkor az ember ugye úgy van vele, hogy szinte akkor legyen magány, hogyha ilyen jó zenék születnek belőle, mint a soron következőek is. Rob Thomas is a Lonely No More, Rita Ora, How to be Lonely, illetőleg Barry és az Egyedül is itt lesz majd Váci Eszterrel. Hát Rob Thomas nevét egyébként szerintem mindenki a Matchbox 20-ből ismeri, ők a 90-es évek végén aratták első zajos sikereiket, a 3AM és a Push Máig nekem a nagy-nagy kedvenceim. Maga Rob egyébként az NSK szülöttje 72-ben látott napvilágot, a kortárs amerikai pop és rockzene egyik kiemelkedő alakja, csapatával a 90-es évek közepén jelent meg az amerikai zenei közéletben. A formáció fő dal és zeneszerzőjeként mind a kritikusok, mind a közönség hamar felfigyelt a tehetséges zenészre, viszont világhírnevet a Santanával készített Smooth című duett hozta meg számára 99-ben, ugye a Supernatural albumon szerepelt ez a bizonyos dal, ahol mindig duettek szerepeltek a korongon, különböző előadókkal, Michelle Branch-et is egyébként Santana rajzolta fel a zenei térképre, csak úgy Rob Thomas legalábbis szólóban. Aztán majd Rita Ora érkezik, akire egy picit haragudhat a hazai közönség, hiszen egy héttel a fellépés előtt mondták le a Budapest Parkba tervezett koncertjét, ez ugye július 29-én lett volna. Az énekesnő nem először járt volna egyébként Magyarországon, önálló koncertje viszont a júliusi fellépése lett volna. Az első váratlan hír érkezett, tehát igazából a koncert elmaradásáról a jegyértékesítő platforma Fancode tájékoztatta a vásárlókat, emellett a fellépéshez kapcsolódó Facebook eseményt és a Live Nation oldalán található koncertinformációkat is eltávolították. A hivatalos indoklás szerint a koncert helyi produkciós nehézségek miatt nem került megrendezésre. A szervezők egyelőre nem közöltek további részleteket arról, hogy pontosan milyen problémák vezettek a fellépés törléséhez. A lemondás azért is érte váratlanul a közönséget, mert Rita Ora mindössze egy hónappal ezelőtt még lelkes üzenettel készült a budapesti visszatérésre. Hello Budapest, alig várom, hogy július 29-én újra fellépjek nálatok a zenekarommal. Már olyan rég jártam, nálatok szinte nem is emlékszem, de végre visszatérek. Az idei nyár iszonyat jó lesz, üzente korábban a rajongóknak, ezért is volt meglepő maga ez a hír. Rita is a magányról énekel, mindjárt jön a How to be Lonely, és aztán majd Barry Váci Eszterrel jön, és az Egyedül remek mű. Eddigre már Váci Eszter egyébként ismert volt a jazz meg azból, hát Barry meg már bőven, bár neki több korszaka volt, ugye nagyon sokaknak egy ilyen ennyien túlsúlyos szemüveges kisfiú jut az eszébe, hogyha kimondom azt, hogy Sugar Berci, ugye annak idején ünnepelt gyereksztár volt, különböző remek művekben, műzikelekben szerepelt, aztán hosszú ideig külföldön tartózkodott, színészetet tanult egyébként az Egyesült Államokban, és aztán egyszer csak úgy döntött, hogy hazatér, és én emlékszem, hogy akkor még volt egy vetélkedő az RTL-en, most nem fog eszembe jutni a neve, valakinek eszébe jut, Vizi András vezette, akkor írja meg, hogy mi volt ez, és abban szerepelt egyébként Barry lefogyva, jóképűen, tehát egyáltalán nem hasonlított a korábbi önmagához, és akkor jelentették meg a sikeres albumukat, amin egyébként szerepelt ez a bizonyos Egyedül Váci Eszterrel, hát óriási slágeret is azóta is örökzöld maradt. No, ők érkeznek már is, Rob Thomas, Rita Ora és Barry, itt a 98.6 Manna FM-en.

0: Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Ennyit a magányról, a folytatásban megállás nélkül jönnek a legjobb zenék. Mindjárt egy lányformáció jön majd a Little Mix. Az ő daluk lesz a program ajánlatok után a Wings.
1: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
2: Nagy üzd mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután.
1: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
3: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
0: A világ első pusztulása a bibliai alapokra helyezve a témája a Szép Művészeti Múzeum kiállításának, ami a grafikai kiállítótérben látható egészen szeptember 20-áig, apokaliptikus víziók Dürertől Kondor Béláig. Az apokalipszis az általunk ismert lakott és megélt világ végső totális elpusztulása, velünk együtt természetesen valamiért hálás témája a művészetnek, ideértve a magas és a pop művészetet egyaránt, már a szükséges ez a fajta felosztás. A mind meghalunk üzenetét hordozó katasztrófa filmek népszerűsége töretlen, a különbség pedig köztük mindössze annyi, hogy mindig más jelenti a veszélyt. Bár az idők során az emberi kreativitás is kitalált pár pusztulási módot, de azért a sorvezető a témában még mindig a Biblia, az Új Szövetséget lezáró jelenések könyve, amelyben János evangélista meséli el szörnyűségekben topzódó világvégi vízióit. A jelenések könyve kimeríthetetlen inspirációs anyag, ezt egy soralkotás bizonyítja, méghozzá minden művészeti ágból, mert tehát egyik sem érintetlen a világ végétől. A képzőművészet talán ebben is az élen jár, az apokalipszis témájú képek száma egészen magas, akár több nagyobb és párhuzamosan megrendezett kiállítás is összejönne egy ilyen szörnyen sötét ernyő alatt. Most azonban nem ez a helyzet, hanem az, hogy a Szép Művészeti Múzeum grafikai kiállító termében látható egy apokalipszissel foglalkozó kiállítás, amelynek minden egyes darabja a jelenések könyvét idézi. Gyereknapon nyitotta meg kapuit az óbudai Grund gyermeksport és játékpark, ahol a kisebbeket és a nagyobbakat is több játék és a mozgás élménye várja 12 nyári vasárnapon keresztül. Ráadásul ingyenesen. A szabadtéri sportok és a családi programok kedvelői számára jó hír tehát, hogy az Óbudai szigeten idén nyáron, sőt még szeptemberben is több alkalommal várja a látogatókat az Óbudai Grund Sport és Játékpark. A szabadtéri helyszínen a gyerekek és a felnőttek egyaránt aktív kikapcsolódásra, közösségi élményre és szabadidős programokra számíthatnak a nyári és a kora őszi vasárnapokon. Az Óbudai Grund Sport és Játékparkot az Óbudai B és a június végén megnyíló Aura B fénypark között találjuk, így a H-híd lehet megközelíteni. A helyszín kiváló lehetőséget kínál arra, hogy a látogatók a városi nyüzsgésből kiszakadva zöld környezetben töltsenek el néhány aktív órát. A park célja, hogy minden korosztály számára tartalmas kikapcsolódást nyújtson, de főként az óvodás és a kisiskolás korosztály és szüleik számára nyújt aktív és szórakoztató programot. A helyszínen 12 különböző játék és élményelem vár ránk, amelyek egy része hétről hétre változik, így érdemes visszatérni, hiszen mindig új feladatokkal találkozhatnak a gyermekek. A$AP Rocky 2026-ban végre Budapestre érkezik a Don't Be Dumb World Tour keretében, és ezzel egy több éve húzódó történet zárul le, hiszen a rapper korábban már háromszor is be volt jelentve magyarországi fellépőként, de egyik alkalommal sem valósult meg a fellépése. A mostani bejelentés szerint az esemény október 5-én lesz a Papp László Budapest Sportarénában, ahol a legújabb albumának dalait is bemutatja. A hír, hogy A$AP Rocky Budapestre látogat, még idén hatalmas érdeklődést váltott ki, európai turnéja már most az egyik legjobb vár zenei esemény. A budapesti koncert a turné európai szakaszának egyik kiemelt állomása, amely Brüsszelből indul, és olyan nagyvárosokat érint, mint London, Milánó, Berlin és Párizs, mielőtt elérné a kelet-közép-európai régiót. Budapest mellett Prága, Lódz, Zágráb és Belgrád is szerepel a turné naptárban, a sorozat pedig Athénban zárul.
1: Élet, öröm, zene.

0: Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel, meg volt a hét közepe, szépen kopnak a kánikulai napok, majd mindjárt a friss információk végén jön arról is ír, hogy mikor lesz a felfrissülés. Én viszont most búcsúzom, de érdemes maradni, hiszen jönnek a jobbnál jobb műsorok, meg az életöröm zenék is. Ezekhez kíván jó szórakozást István Dániel.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna Morzsa.
2: Mi az a korallfehéredés? A korallzátonyok sokak fejében színes, nyüzsgő víz alatti városok. Valójában azok is. Rengeteg halfajnak, gerinctelennek és más élőlénynek adnak otthont. De ezek az ökoszisztémák nagyon érzékenyek. A korallok különleges együttélésben élnek apró algákkal. Ezek az algák táplálékot biztosítanak a korallnak, cserébe védett élőhelyet kapnak. Amikor azonban a tengervíz túl meleg, ez az együttélés felborulhat. A korall kilöki magából az algákat, elveszíti színét és kifehéredik. Innen a név korallfehéredés. A fehéredés nem mindig jelent azonnali pusztulást. Ha a stressz rövid ideig tart, a korall képes lehet regenerálódni. De ha a meleg sokáig fennáll, vagy gyakran ismétlődik, a korall elpusztulhat. A tudományos szervezetek szerint a tengerek melegedése miatt a tömeges fehéredési események gyakoribbá váltak. Miért érdekeljen minket mindez? Mert a korallzátonyok nem csak szépek. Védik a partokat a hullámzástól, élőhelyet adnak, halászatot és turizmust tartanak fenn. A korallok állapota olyan, mint egy figyelmeztető lámpa a bolygó műszerfalán. Ha villog, érdemes odafigyelni.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal térnek el. Hirdess rádióban! Ismerd meg a rádió erejét! Miértrádió.hu.
6: Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma!
7: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett! Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit! Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled! Hétvégén is! Alza.hu!
8: Deutsche Ingenieurskunst und Premium-Qualität im Volkswagen Tiguan.
9: Azaz, német mérnöki tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár nem, ajánlatunk önnek szól. Premium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12 millió 590 ezer forinttól. Várjuk már a kereskedésünkben.
10: Spirit Auto Ferihegy. Budapest, Üllői út 822.
11: Volkswagen. Reklám hangzott el.
12: Marad a perzselő hőség. Már jövő héten választhat új köztársasági elnököt az országgyűlés. Kigyulladt a szőke tisz a hajórony Szegeden. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
12: Ismét rendkívüli kétnapos parlamenti ülést tartanak hétfőn és kedden a kormány kezdeményezésére. 10 kiemelt előterjesztésről tárgyalnak a képviselők. Egyebek mellett az iskolák szakmai autonómiájának visszaállításáról, az aszályosújtotta agrárágazat támogatásáról, valamint a receptköteles gyógyszerek áfájának 0%-ra csökkentéséről. A Tisza frakció kezdeményezte, hogy a parlament jövő kedden válassza meg az új köztársasági elnököt. Az alaptörvény 17. módosításával Súlyog Tamás volt államfő mandátuma július 20-án szűnt meg. Jogköreit az alaptörvény rendelkezései szerint ideiglenesen Forsthofer Ágnes az országgyűlés elnöke látja el. A parlamentnek 30 napon belül kell új köztársasági elnököt választania. A Fidesz szerint közjogilag érvénytelen, ezért fölösleges köztársasági elnökválasztást tartani, a poszton nincs üresedés. A bejelentésre reagálva az ellenzéki párt közleményében azt írta, az utolsó legitim módon megválasztott magyar köztársasági elnököt Súlyog Tamásnak hívják. Stabil és biztonságos Budapest vízellátása, közölte Karácsony Gergely főpolgármester, aki hozzátette, a Duna alacsony vízállása ellenére is a szolgáltatás jelenleg még biztosítható. A főpolgármester továbbra is spórolást kért a vízzel. Jelenleg több mint 600 településen van vízkorlátozás, a legtöbb helyen több mint 460 településen elsőfokú. Az elmúlt napokban országosan 9%-kal csökkent a vízfogyasztás. A vártnál alacsonyabban alakult a keddi csúcsidei áramfogyasztás is. A tervezett 7100 megawatt helyett végül csak 6800 megawatt volt. Már folyamatos a vízszolgáltatás a Pest megyei Tápiószelén, ahol tegnap 2300 embert érintő vízhiány volt, közölte a kormány a hőségriasztásról közzétett gyors jelentésében. A Fejér megyei Csapdivaszté pusztára a megnövekedett fogyasztás miatt a honvédség visz vizet. A Tolna megyei Döbrökközön tartálykocsiból pótolják a szintet a település víztárolójában. Tűz keletkezett az ikonikus Szőketi szaroncsainál Szegeden. A szegedi hivatásos tűzoltók több vízsugárral és kéziszerszámokkal oltják a környező vegetációt, illetve a hajó alsó szintjét. A gőzhajót 1976-ban mondták ki a forgalomból, ezután állóhajóként üzemelt a fővárosban. Két évvel később került Szegedre, ahol az 1980-as években étteremként, majd diszkóhajóként működött. 2012-ben elsüllyedt, maradványait 2020-ban emelték ki. Holnap tetőzik a kánikula, többnyire napos idő lesz, de délután néhány helyen már előfordulhatnak záporok, zivatarok. A szél a Dunántúlon megélénkül. Éjszaka 17-23, holnap napközben 36-42 fok között alakul a hőmérséklet. Manna is.

0: Hello, this is Jimmy Cravity. I'm so excited to share my thoughts and ideas around my new single, Lord and Christ. I made this song with a good friend of mine. His name is Jason Ingram.
1: Nagyon izgatott vagyok, hiszen megoszthatom veletek a gondolataimat a Christ című dalommal kapcsolatban, amit egy barátommal készítettem, akit Jason Ingramnek hívnak. Nagyon szerettünk volna dal formájában életre kelteni az evangélium lényegét. Ezekben a sorokban a hitünket valljuk meg. A célunk pedig az, hogy mire az emberek elérnek a dal végére, elfogadják Jézus Krisztust Uruknak és megváltójuknak. Tudjátok, a Biblia azt mondja, hogy hívjuk segítségül az Úr nevét. Hogyha a szívedben hiszed és a száddal megvallod, hogy Jézus Krisztus az Úr, aki meghalt a bűneidért, akkor üdvözülsz. A dal szövege pedig csak annyit mond, hogy megvallom, hogy Jézus Krisztus az élő Isten fia. Isten őt tette úrrá, akit keresztre feszítettek a bűneimért. Nagyon izgatott vagyok, hogy megoszthattam veletek ezt a dalt, és ennek a dalnak a lényegét. Úgyhogy remélem, hogy ez a zene nagyon sokakat megáld, és Istenhez vezet majd.
0: This is Jimmy Cravity, Lord and Christ.

0: Anna Morzsa.
1: A napfény jó dolog, de az UV-sugárzás nem játék. A nyár egyik legjobb érzése, amikor végre kint lehetünk a napon. A napfény javíthatja a közérzetet, segíti a napi ritmusunkat, és egyszerűen jól esik. Csak hogy a bőrünk nem felejt. Az UV-sugárzás hatása összeadódik, a leégés pedig nem szép barnulás előtti állomás, hanem sérülés. A napvédelem nem csak strand téma. Városban, kerékpáron, piacon, fesztiválon, kirándulás közben ugyanúgy érhet minket erős UV-sugárzás. A szakmai ajánlások szerint érdemes széles spektrumú, vagyis UVA és UVB ellen is védő fényvédőt használni, megfelelő faktorszámmal, és nem elfelejteni azokat a helyeket sem, amelyek gyakran kimaradnak. Fül, tarkó, kézfej, lábfej, kopaszodó fejbőr. De a fényvédő nem páncél. A legjobb védelem több elemből áll. Árnyék, kalap, napszemüveg, könnyű szellősuha és a déli órák kerülése. A magyar közegészségügyi ajánlások is felhívják a figyelmet arra, hogy 11 és 15 óra között különösen óvatosnak kell lenni. A jó napozás tehát nem arról szól, hogy meddig bírjuk, hanem arról, hogy másnap is jól érezzük magunkat a bőrünkben.
0: Ez volt a Manna Morzsa.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: Élet, öröm, zene.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.
1: Ma csodák jelek kövessenek, ne fonák cselek. Korán kelek, hogy nyolcra Budán legyek, Skodán megyek, de tovább megyek.

0: ezeket a jó játékokat.
1: Mannasztikus lágerek, életörömzene megállás nélkül. Manna Hit.
2: Hey, this is David Leonard, and this is the story behind my song, Keep the Light. Oh, keep the light on, keep the light on me. I heard a sermon recently where the pastor was speaking on light and dark.
3: Nemrég hallottam egy prédikációt, ahol a lelkész a világosságról és a sötétségről beszélt. Számtalan tanítást hallottam már milliószor, de aznap olyat mondott, amit még sosem hallottam. Azt mondta, hogy a sötétség csak olyan sebességgel tud mozogni, amennyit a fény enged neki, és hogy a sötétségnek ezúttal aludnia kell. Új célommá vált, hogy a saját életem fényét keressem. Remélem, te is megtalálod a fényt, ami a saját életedben van, amit én már rég megtaláltam, ami most is körülvesz engem. Nemrég jöttem rá, hogy a fény mindig körülöttem van. Nem mindig járok a jó úton, de a fény mindig velem van. Imádkozom ma, hogy te is láthasd. Remélhetőleg téged is hamarosan körbevesz a saját életed fénye.
2: I pray today you can see the light that is constantly around you and the light that's in

0: te nagyon.
1: Slágerek, amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna Hit.
2: A season of freedom and a season of victory. Here it is.

0: A tengerszint emelkedése nem olyan, mint egy hirtelen vihar. Nem egyik napról a másikra történik, ezért könnyű háttérzajként kezelni. Pedig a folyamat hosszú távon városokat, partvidékeket, ivóvízbázisokat és ökoszisztémákat érinthet. A tengerek szintje több okból emelkedik. Az egyik, hogy a melegedő víz kitágul. A másik, hogy a gleccserek és jégtakarók olvadása vizet juttat az óceánokba. A NASA mérései szerint a globális átlagos tengerszint hosszú távon emelkedik, még akkor is, ha egy-egy évben természetes éghajlati jelenségek átmenetileg lassíthatják vagy gyorsíthatják az ütemet. Miért érdekeljen ez egy tenger nélküli országból? Mert a globális gazdaság, élelmiszerellátás, kikötők, turizmus és migráció mind kapcsolatban áll a partvidékekkel. Ami a tengerparton történik, annak gyakran belső országokban is következménye van. A tengerszint emelkedése jó példa arra, hogy a klímaváltozás nem mindig drámai pillanatként jelenik meg. Néha centiméterekben mérhető. Csak hogy a centiméterek évtizedek alatt térképeket rajzolhatnak át.
1: Ez volt a Manna Morzsa. Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
2: Marad a perzselő hőség. Már jövő héten választhat új köztársasági elnököt az országgyűlés. Sok szállodahajó veszteg el a Duna alacsony vízállása miatt. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Ismét rendkívüli kétnapos parlamenti ülést tartanak hétfőn és kedden a kormány kezdeményezésére. 10 kiemelt előterjesztésről tárgyalnak a képviselők, egyebek mellett az iskolák szakmai autonómiájának visszaállításáról, az aszály sújtotta agrárágazat támogatásáról, valamint a receptköteles gyógyszerek áfájának 0%-ra csökkentéséről. A Tisza frakció kezdeményezte, hogy a parlament jövő kedden válassza meg az új köztársasági elnököt. Az alaptörvény 17. módosításával Súlyog Tamás volt államfő mandátuma július 20-án szűnt meg. Jogköreit az alaptörvény rendelkezései szerint ideiglenesen Forsthofer Ágnes az országgyűlés elnöke látja el. A parlamentnek 30 napon belül kell új köztársasági elnököt választania. A Fidesz szerint közjogilag érvénytelen, ezért fölösleges köztársasági elnök választást tartani. A Poszton szerintük nincs üresedés. A bejelentésre reagálva az ellenzéki párt közleményében azt írta, az utolsó legitim módon megválasztott magyar köztársasági elnököt Súlyog Tamásnak hívják. Stabil és biztonságos Budapest vízellátása, közölte Karácsony Gergely főpolgármester, aki hozzátette, a Duna alacsony vízellása ellenére a szolgáltatás jelenleg még biztosítható. A főpolgármester továbbra is spórolást kért a vízzel. Jelenleg több mint 600 településen van vízkorlátozás, a legtöbb helyen több mint 460 településen elsőfokú. Az elmúlt napokban országosan 9%-kal csökkent a vízfogyasztás. A vártnál alacsonyabban alakult a keddi csúcsidei áramfogyasztás is, a tervezett 7100 megawatt helyett végül csak 6800 megawatt volt. Már folyamatos a vízszolgáltatás a Pest megyei Tápiószelén, ahol tegnap 2300 embert érintő vízhiány volt, közölte a kormány a hőségriasztásról közzétett gyors jelentésében. A Fejér megyei Csabdi-Vaszté pusztára a megnövekedett fogyasztás miatt a Honvédség vízfizet. A Tolna megyei Döbrökközön tartálykocsiból pótolják a szintet a település víztárolójában. 11 szállodahajó várakozik jelenleg a Duna-Magyarországi szakaszán, az alacsony vízállás miatt a teherhajók többsége is áll. A hajózási hatóság folyamatosan tájékoztatja a hajósokat a vízmélységről, de nem korlátozza a közlekedésüket. Az aktuális vízállások és a hajó merülése alapján a kapitány dönthet a továbbhaladásról. Megfékezték a tüzet az ikonikus Szőketész a roncsainál Szegeden. Az aljnövényzet kapott lángra a roncs közelében, majd átterjedt a gőzhajó maradványaira. A tűzoltók tovább hűtik a hajótestet, illetve megfigyelik a roncsot, közölte a katasztrófa védelem. A gőzhajót 1976-ban vonták ki a forgalomból, ezután állóhajóként üzemelt a fővárosban. Két évvel később került Szegedre.
1: Időjárás.
2: Tetőzik a kánikula, többnyire napos idő lesz, de délután néhány helyen már előfordulhat záporzivatar. A szél a Dunántúlon megélénkül. A hajnali 17-23 fok után napközben 36-42 fok valószínű.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: digitális hétköznapjaink. Beszélgetések a mesterséges intelligenciáról és a biztonságtechnikáról. Dimitrova Desziszlava, villamosmérnök közgazdász, AI szakértő és Péter Petra podcastja. A vendégünk a mai epizódban újra dr. Tóth Judit Lenke, adatvédelmi és adatbiztonsági szakjogász, vele beszélgetünk, Nagy Feri biztonságtechnikai szakértővel és Deszivel, az AI és a GDPR kapcsolatáról beszélgetünk, aminek van egy dátumhoz köthető apropója is.
1: Hát ez egy hibrid szerelem, gyerek, én azt kell, hogy mondjam. Ugye augusztus 2-a a határidő, a magas kockázati kategóriába sorolandó szoftverek meg rendszereknek a megfeleltetési kötelezettségei most aktiválódnak. Ugye azt azért el kell mondani a kedves hallgatóságnak, hogy itt az AI-eknek három kategóriát különböztetünk meg, ugye az AI-ekt alapján, ugye vannak az alacsony kategóriába sorolandó módszerek, rendszerek, szoftverek, illetve hát ugye a közepesbe és a magasba, és ugye a magas az most fog aktiválódni. A GDPR már ismeri, tehát nagyon régóta ismeri ugye ezt az automatikus döntéshozatalt, a GDPR 22. cikkejében, ugye ezt a profilalkotást, meg az automatikus döntéshozatalt, amikor nem emberi autonómia, tehát nem emberi döntés eredményeképp történik meg valamilyen kategóriába sorolás például, és hát ugye ez nagyon érdekes kérdés, hogy a cégek milyen magas kockázatú AI rendszereket szabályoznak, meg hogy milyen AI rendszereket használnak, és ugye ezekre milyen kötelezettségek vonatkoznak.
2: Igen, saját munkánk során nagyon sok mindennel találkozunk AI-jel kapcsolatban, ugye nálunk is a magát a szoftvert is jellemzi egy AI jellemző. Mi jellemzően az deep learning technológiával dolgozunk, ami egy alacsonyabb, abban a kategóriában, amivel mi foglalkozunk, egy alacsonyabb kategória. De vannak olyan partner cégeink, akik kimondottan olyan AI fejlesztéseket hajtottak végre, gondolok itt robotkutyák vezérlésére és egyéb olyan dolgokra, drónos cégek, akiknél nagyon erősen figyelembe kell venni azt, hogy az AI Act 2 augusztusban ugye már élesedni fog, illetve egy határidő közeledik. Ők például egy olyan megoldást is választottak, hogy az irányításból, a robot irányításból kihagyták az AI-t. Tehát olyan szenzoros vezérlést találtak ki, ami teljes egészében kiküszöböli azt, hogy AI-t kelljen használni. Aztán egy magasabb fokú működésnél már szükség lesz rá, de akkor arra ráérnek a későbbiekben kitérni, és a későbbiekben gondoskodni arra, hogy az AI-ket megfeleltetés megtörténjen. Tehát van egy ilyen vonulat is, hogy ahol lehet, ott inkább kihagyják, csak azért, hogy ne kössenek bele egy esetleg a hatóságok. Egyébként ez a GDPR-re is nagyon jellemző, hogyha a megfelelő dokumentációval ellátott GDPR rendeleteknek megfelelő felhasználás történik, akkor azt általában azt engedni szokták, de vannak olyan szürke zónák, ahol a GDPR esetleg egy picit nem annyira egyértelműen fogalmazott, azokban a kérdésekben általában nem szokott a válasz lenni egy felhasználás esetén, és ez az, amit sokan kihasználnak, hogy a jogi oldalon is, ha támadható, akkor inkább ne, felhasználási oldalon pedig, hogyha támadható, de még belefér, akkor meg inkább igen legyen a válasz. A jogászoknál ezt te jobban tudod, hogy miért és hogyan reagálnak egy ilyen kérdéskörre, én kíváncsi lennék rá, hogy hogyan.
1: Abszolút, a jogászok mindig tiltanak, ugye ez nekem is a személyes tapasztalatom, hogy bármi, ami egy kicsit is kockázatos, ami kicsit is AI, hogyha egy picit próbálnánk valamiben előre lépni és valamit automatizálni, pénzt spórolni, akkor az tiltólista. Tehát rengeteg ilyen megkeresésünk van egyébként, hogy legalizáljuk már jogilag GDPR szempontból és AI-ek szempontból, hangoljuk már össze, mert a kedves DPO, ugye az adatvédelmi felelős egy gigantikus cégnél, ő nem akar ezzel foglalkozni, és ebből rányomta, hogy nem szabad, nem engedélyezem, már is ott van a pecsét, ugye, és ugye ezzel hatalmas hát hátrányba sorolja igazából a cégeket, akik nem használnak AI-t, azokkal szemben, akik mondjuk használnak, csak fityethánynak a GDPR meg az adatvédelmi megfeleltetésre. Ugye nagyon izgi, mert az adatvédelmi részéről ugye rengeteg kötelezettséget rak hozzá, hogyha ugye közepestől felfele, tehát közepes kockázati besorolástól fölfele, ott bizony kell már egy ilyen adatvédelmi felelősnek is működnie, illetve ugye kockázat értékelésen túl, ugye kell lennie hatásvizsgálatnak is. Ugye ezek a GDPR-ban már jól megismert dokumentumok, ezt ugye le kell képezni ugyanúgy az AI-ek szerinti megfelelőségre. De hát ugye kockázatos adatkezelések azok például, vagy hát ugye AI-ek szempontjából lehetnek ezek a HR folyamatok, amik a HR folyamatokat támogatják, ez a munkavállalónak a teljesítménye, tehát amikor monitoringozom és szeretném, hogy jobban dolgozzon, az is ide tartozik. Ugye hitelbírálat, tehát amikor valamilyen olyan következménnyel jár az AI döntés, meg maga a módszertan, amivel nem nagyon tudok mit kezdeni, mert nem látom ugye ezt a fekete box hatást gyakorlatilag.
3: Uh-huh. Viszont váljuk be őszintén, vannak olyan megoldások, amelyek meg segítik a cégnek a munkafolyamataikat, hogy esetleg a kollégáknak egyszerűbb legyen a feladata, ne legyenek visszaélések, illetve az ügyfelek még sokkal jobb élményt kapjanak. Lásd, amiről beszélgettünk a szünetbe itt veled, illetve a Ferivel, hogy akkor vannak olyan folyamat, amelyeket, hogyha dokumentáljuk, akkor utána nincs az, hogy az ügyfél azt mondja, hogy nem megfelelő áru érkezett, vagy kevesebb érkezett, meg ilyesmi, és akkor szegény kolléga elkezdik keresni, hogy mégis hol van, újra számolni a készleteket, hogy tényleg elküldtük, nem küldtük, mert mi úgy emlékszünk, elküldtük, de az ügyfél nem kapta meg, hol ott lehet, hogy útközben valaki babrált az áruval, és azért kevesebb érkezett meg. Itt én úgy látom, hogy az egy hatalmas pluszfaktor a cég életébe, hogyha ilyen típusú rendszerekkel tudjak bizonyítani, és akkor nem kell aztán felesleges folyamatokba bele menni, nem?
1: Teljesen egyetértek, igen, a jogászoknak ezt kéne ugye képviselniük, hogy ők is nyilvánvalóan valahonnan kapják a fizetésüket, és hát kellene egy ilyen hatékonysági mérce egyébként ehhez, de ez ugye ez lenne a jogásznak a feladata, hogy egy adatvédelmisként összehangolja ugye a GDPR történéseket, és megírja ezeket, ugye ez egy jogos érdekmérlegelésnek az alapjait fektetted most le gyakorlatilag, hogy hát ugye rengeteg aspektusból, célból használhatok én AI-t, ugye költségcsökkentés, akkor munkafolyamatok, minőségellenőrzés, vagyonvédelem, ugye így pakoljuk össze a jogos érdekmérlegelést, meg a hatásvizsgálatot, és nézzük meg, hogy mi lesz a kimenete ennek, hogy engedélyezhető-e vagy nem. De hát azzal a felhanggal kéne hozzáállni, hogy igen, mindent lehet, amit a törvény nem tilt, ugye ahogyan Amerikában már megszoktuk, és nem pedig ez a túl bürokratizált, túl eljárásszagú dokumentációban dúskálva kontinentális rendszer.
2: Nekem lehet, nem leszek népszerű, de ez a hatékonyság hajhászás a különböző mindenféle eszközzel, ez nekem nem igazán szimpatikus. Tehát az, hogy igen, egy HR folyamatot egy kicsit felgyorsítani azzal, hogy a beérkező jelentkezéseket feldolgoztatni egy AI-jal, hogy megfelelő vagy nem megfelelő, az nekem a személyes ismeretség, vagy a személyes kapcsolatoknak olyan mértékű ledegradálása, ami sajnos nagyon-nagyon jellemző szerintem napjainkra, hogy inkább csináljunk egy online meetinget, inkább dolgoztassuk fel az AI-jal az egri csillagokat, és nekem ő kiköpi majd, hogy mi a legfontosabb 8 mondat. Egyébként ezt már a gyerektől hallottam, hogy ők ezt így csinálják már. De nekem ez egyfajta olyan túlzott hatékonyság hajhászás, ami nem biztos, hogy jó az emberi személyiség fejlődésben és a mindennapjainknak a teljes megélésében. Nem tudom, mit gondoltak erről.
3: Hát én egy olyan példával jönnék, hogy ugye végfelhasználóként vannak olyan boltok, ahol saját magamnak ütöm be a termékeket, és ugye a végén kifizetem, és a blokkon lévő kóddal ki tudok lépni, mert ugye akkor azzal bizonyítom, hogy kifizettem, és akkor ennek a bolthálózatnak már vannak olyan boltjaik, ahol még a kamera is be van integrálva, és addig, amíg húzom le ezeket, akkor látom, hogy megfelelően csinálom-e vagy sem, de viszont szakemberként biztos vagyok abba, hogy akkor ott analitika figyeli, hogy tényleg ezt a sushit húztam le, vagy pedig csak egy sima vizet, és akkor ezeket így összevetve gondolom, gondolom, lehet, hogy még dolgoznak ezen az analitikán, de ott egy kis visszatartó erő az, hogy mondjuk megfigyelés alatt van a kezem, meg a termék, addig, amíg behúzom, és akkor semmi rosszra nem szabadna sántikálni.
2: Itt is itt a hatékonyság. Bemegyek, kijövök, megvettem, amit akarok, de hol van ebben az, amikor Kati nénit üdvözlöm, megkérdezem, hogy a férje hogy van a műtét után.
3: Hát az már régóta nincs.
2: Ugye? Tehát ezek azok a dolgok, amik hiányoznak.
4: Igen, igen. És az a bajom nekem ezzel egyébként, hogy lassan már csak mi fogunk emlékezni arra, hogy ez egyáltalán volt.
2: Pontosan.
4: Tehát a kenyérillatú fenyőpolc, ami a kisközértekben volt, az a hangulat, az szerintem nagyon nagy baj, hogy eltűnik, mert ezt nem fogja pótolni semmilyen technológia. Nem tudja pótolni semmilyen technológia. Tehát lehet kenyérillatú sprét befecskendezni bárhova, de az nem az.
3: Vagy hamburgerillata, hamburgeres
2: vagy mint a X-betűs
3: székről.
2: Filmben a tabletta formájú pizzát, amikor megeszi az ember, tehát ugye nem, ezek mind ilyen pótlékok.
4: Igen, de hát milyen analógok vagyunk egyébként, de a maga digitális tudásával. Nagyon sokszor elhangzott eddig az elmúlt percekben az AI Act, de szerintem nagyon sok olyan hallgató van, aki nem tudja, hogy ez mit jelent. Mi az, hogy AI Act?
1: Az AI Act egy tehát gyakorlatilag egy rendelet arról, hogy a mesterséges intelligenciás technológiákat hogyan kell szabályozni, milyen környezetbe kell ezeket elképzelni, milyen kötelezettségeink vannak ezzel kapcsolatban, ha fejlesztem, ha használom, ha beintegrálom a
4: ez a jogi nyelvben létezik. De
1: tulajdonképpen igen. Igen, ez az AI Act, ez maga mesterséges intelligencia szabályozás.
3: A cégekre vonatkozik csak, vagy...
1: Igen, abszolút, abszolút cégekre vonatkozik. Ugye ez a GDPR-nak a nagy testvére, de hát ugye rengeteg ilyen adatos rendeletünk van. Nem tudom, hogy tudjátok-e, de ugye ez az AI Act mellett, meg a GDPR mellett, ott van a Data Act is, ugye ez a adatrendelet. Gyakorlatilag, amiről a szünetben beszéltünk, ezek az IoT eszközökhöz kapcsolt adat folyam, adat áramlás, ez az, ami ezt szabályozza le, hogy akkor hogyan kell a felhasználók felé tájékoztatnom a népet gyakorlatilag arról, hogy milyen adatkezelések folynak, és ugye itt nem személyes adatról van szó, nagyon fontos, hanem ugye bármilyen adat lehet ennek a tárgya. Hát adatalapú társadalomban élünk, az adat.
3: Igen, nekem az jut eszembe, pont néztem egy olyan bolgár műsort, ahol a gyerekeknek a védelme, mert ugye a múltkori műsorban említetted a gyerekpornográfia meg ilyesmi, és akkor a szakember mondta, hogy most már arra is kell figyelni a gyerekeknek, hogy semmilyen képet ne küldjenek ismeretlennek, mert ugye hiába nem történt semmi olyan, amit felvett a gyerek is nem megfelelő, de viszont az ő képét téve egy AI szoftverbe bármit lehet visszajönni ezzel, vagy olyan testet kölcsönözni neki, meg ilyesmi, hogy egy üzletember ismerősöm egy ilyen interjú kapcsán mondta, a legjobban attól fél, hogy az ő képével olyan visszaéléses anyagokat fognak csinálni, amelyeknél semmi köze nem volt, de mégis akkor fekete PR formába tudnak visszaélni.
1: Abszolút, igen, az teljesen valicsános ezen.
2: Sajnos eljutottunk már odáig, hogy a teljesen sima mezei felhasználók is tudnak már olyan videókat generálni, ami...
4: Hát meg hány ilyen átverés van, Feri, erről egyszer beszéltünk már valamelyik epizódban.
2: Konkrét
4: lerántanak, igen, valamelyik kevésbé ismert, vagy akár, hogyha valaki butuskább, akkor egy ismertebb, közismert modellnek a képét, és azzal kezd el ismerkedni, és pénzt kicsalni nőktől, például, vagy fordítva.
2: Így van, így, és ez még csak a kisebbik, tehát ugye, amikor komolyabb bűncselekményekre használják fel ezeket, akár a rágalmazást vesszük ide, akár egyéb, volt egy film, megint nem jut eszembe a neve, ahol háborúk indultak el így, hogy ország vezetői szájába adtak bele olyan mondatokat, amik után kitört egy háború, tehát Isten igazából ettől nem vagyunk messze már, sajnos.
4: Sőt, hát igen. Azért tanulni lehettünk az elmúlt időszakban annak is, hogy használják a mesterséges intelligenciát.
2: Így van, így van.
3: De akkor én pont azért hoztam föl ezt a példát, hogy akkor így az EECT a magánemberek felé, akkor semmilyen kötelezettség, vagy akkor a szomszéd, hogyha mondjuk pikel a másik szomszédra a kutya miatt, amely egész ilyen ugat, akkor holnap tud egy ilyet generálni, és akkor mi lesz?
1: Hát ugye ez egy személyiségi jogi kérdés, tehát hogy itt ugye van a személyiségi jognak egy olyan vetülete, hogy az én arcképem, az én képmásom, az az enyém. Tehát, hogy hiába veszi fel ezt más, és ugye mindig ez az én veszőparipám is, hogy ha készítünk egy fotót valakiről, akkor ugye kétszer kérjük a hozzájárulását, egyszer ahhoz, hogy a fotó elkészüljön, másszor meg ugye az egyéb adatkezelésekhez. Tehát, hogyha elküldöm a Viber csoportba, ha ki akarom rakni mondjuk fényképre, vagy ki akarom rakni ugye a különböző közösségi média platformokra, az már egy teljesen más adatkezelés, és egy más adatkezelési logika, és itt is ezt végig kéne vinni a vonalat, tehát, hogyha én rólam van egy fénykép, az bele integrálom valahogy, bele rakom a ChatGPT-be, vagy valami képgeneráló programba, akkor ugye itt is kellene már a felhatalmazás, de hát nyilván ugye ezek rossz szándékkal születnek, tehát itt már csak a jogi út segít.
2: Nyilván a büntető jogi felelősség ugyanúgy megvan egy magánszemélyel szemben mint egy céggel szemben.
3: Igen, mert amikor egy turista látványosságnál vagyunk, és akkor ott fényképezünk, akkor ugyanúgy a fényképre te is rekerülhetsz, én is rekerülök, mert egyszerűen azt se tudjuk, ki az, aki készíti, ő nem is kér tőlünk a javahagyást, hogy akkor...
2: Ez mondjuk a social media betegség, amikor azt kell mutatni, hogy minden nagyon happy, és minden nagyon jó, ezzel én is megmondom.
4: És mindent le kell fényképezni.
2: Igen, a kaját is, én hallottam egyszer, hogy van olyan ét, a képzede meg lehet enni, úgyhogy nem fényképezett le előtte.
3: Nekem azt szokta mondani.
4: Ezt rosszul tudod.
3: Igen,
4: nem
3: igen.
4: Ér pontot. Igen. Nincs a sportértéke, hanem képezed le a megrágott téli szalámi szendvicset az összegyűrt fólpakba.
3: A gyerekem szokott nevetni, hogy akkor először az Instagram eszik, és akkor utána mi.
4: Igen, konkrétan.
1: És tudtok nekem segíteni abban, hogy összerakjunk egy ilyen AI definíciót, mert ugye ez az elsődleges, amikor a cégekkel felveszem a kapcsolatot, nem, mi nem használunk AI-t. Tulajdonképpen az nem is egy AI, az csak egy automatikus döntéshozatal, és akkor itt elkezdünk vitatkozni jogilag, hogy akkor mi lehet ebbe az AI definícióba benne, és akkor mitől AI az AI? Mert ugye ezt sem szokták tudni sokan.
2: Hogy... Mi szakmánkban az AI, mint felhasználás, kimondottan a videotechnikában arról szól, hogy megtanít neki deep learning technológiával bizonyos dolgokat, fölismerjen például egy fekvő embert, egy guggoló embert, fölismerjen egyáltalán egy embert, hogy az egy ember. Ezeknek ugye nagy jelentősége van a hamis riasztások elkerülése okán, mert hogyha egy kerítés szakaszt például egy kamerával nézek, és oda kutya, macska, ló megy a kerítéshez, az ugye nem riasztási esemény, viszont ha egy ember megy befelé, vagy mondjuk egy börtönből kifelé, mert ott inkább kifelé szoktak menni, ott azt fel kell, hogy ismerjem. Tehát az ilyen jellegű deep learning technológiát, tehát nem real-time AI felhasználás történik nálunk, hanem egy előre rögzített olyan fajta betanítás, amivel az AI fölismeri utána, de ezután egy fájlban teljesedik ki, ami egy szoftverbe betéve gyönyörűen szépen föl fogja ismerni. Tehát nekünk itt ebben a formában ki is merül a felhasználása az AI-nak. Tehát teljesen más felhasználásunk van, mint teszem azt egy olyan nagynyelvi modellt használó real-time alkalmazásnak, ami például egy szövegfelismerésre nekem kiadja a különböző válaszokat vagy találatokat.
3: Hát ugye mesterséges a szó van benne, meg intelligencia. A mesterséges ez azt jelenti, hogy akkor valami, ami nem igazi, nem emberi, mert ugye ideig az intelligenciát azt az emberekhez köthettük. Mert persze egy kutya is lehet valamilyen szinten intelligens, de inkább emberre gondoljuk, és akkor itt arról van szó, hogy egy ember, aki létrehozott valamit, és akkor azt egy gépnek átadta, amely utána lemodellez olyan dolgokat, amelyekre előtte csak az az ember volt képes, és végsőképpen most már ott tartunk, hogy a mesterséges intelligencia 1, meg a mesterséges intelligencia 2 létrehoz más mesterséges intelligenciákat, de ha megnézzük, a kreativitás, az ötlet, az alapszándék egy ember részéről indul, és reméljük, hogy ez így is fog maradni, hogy akkor mi leszünk azok, akik hozzuk a végső döntést, gondolom emiatt nincsenek is önjáró autók Európába, holott Amerikában vannak olyan városok, vannak olyan amerikai államok, amelyek teljesen szabadon lehet közlekedni úgy, hogy senki nem ül a kocsiba.
1: Na, erről van egy teóriám egyébként az önvezető autókról, szerintem azért nem engedték, mert nem akarnak még egy ilyen adatóriást Európában is létrehozni, és azon veszekednek a kormányok, hogy gyakorlatilag ki legyen az adat, amit ugye ezek az önvezető autók generálnak folyamatosan egy közlekedés alapján.
3: Ez a hihetetlen
1: teória.
3: De hogyha már itt tartunk, akkor ez is egy valid kérdés szerintem, hogy környezetvédelmi szempontból és fenntarthatósági szempontból, vízfelhasználás szempontjából, ami ezeknek az óriási adatmennyiségeknek a tárolásának a hűtéséhez szükséges, azzal mi lesz? Mert hogy a víz az véges. Tehát mi játszhatjuk itt a Frankit, hogy mennyi adat, és milyen modern, és minden milyen szuper, csak hogy majd akkor odaállítjuk a Julit, meg a Karcsit, azt fújják?
2: Nagyon trendi ez a téma, hogy AI, és mindent az AI-jel oldjunk meg, meg cloudba, meg mit tudom én.
3: De hogy
2: nagyon sokan elfelejtik, hogy ennek fizikai hardware igénye van, igen, és az AI felhasználással olyan hihetetlen módon megnőtt ezeknek a datacentereknek, a adatközpontoknak a karbonlábnyoma, hogy az valami brutál.
3: Feri, ott van nekünk az űr. Rengeteg űr van felettünk. Én szerintem az lesz a következő lépés, hogy ezeket
2: hát
3: oda lövék, és akkor ott hűvös van, hűteni se kell.
4: De ott van egy
3: van hely,
4: lehet. Ez nincs oda kitalálva, szerintem előbb-utóbb. Jó, az ötlet alapvetően jó lenne, csak mivel nem így van kitalálva a dolog, és ennek van egy rezgése, és mivel az egész élet, energia és rezgés, és hullámok, hogyha azt megváltoztatják fölül a légkörben, akkor abból is lehet probléma, de nyilván ez a jövő zenéje még nem.
3: Hát van még pár bolygó körülöttünk.
4: Gervai utcából fogom megfejteni most.
1: Meg hát ugye az is egy izgalmas kérdés, hogy az űr az kié jogilag. Tehát, hogy ezzel is tudunk.
3: Egyelőre az univerzumi. Aztán azt csinálunk, amit akarunk, mert még nem jöttek a...
2: Ez az aki kapja Maria.
1: Igen, jogilag senki és mindenkié.
3: Így van, így van. Meg nem jöttek más bolygóról ránk szólni, hogy mit keresünk ott, meg miért szenezünk. Igen.
2: Szerintem ne várjuk meg.
3: Igen. No, hát ahogy ez tovább gyűrűzik a gondolatokkal és a kérdésekkel, természetesen úgy fogunk ennek teret adni a Digitális Hétköznapjaink podcast sorozatban majd újra. Úgyhogy hamarosan újra vendégül látjuk majd dr. Tóth Judit Lenkét, aki adatvédelmi és adatbiztonsági szakjogász, de addig is köszönjük szépen, hogy velünk voltál.
1: Én is köszönöm.
0: A beszélgetéseket megtaláljátok az alfasonic.hu oldalon és a 98.6 Manna FM-en.
5: A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
6: Élet öröm zene.
5: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül.

0: 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
1: Kik készítették a templomok és a sírok díszeit, és mennyi megbecsülés övezte az ókori egyiptomi művészeket? Hogyan dolgoztak a mesterek évezredekkel a modern technológiák megszületése előtt? Többek között ezekre a kérdésekre is választ ad az örökké valóság megörökítése, hogyan alkottak az ókori egyiptomi művészek című kiállítás, amely november 1-ig látható a Szép Művészeti Múzeumban. Amint egy 140 műtárgyat felvonultató tárlat azt is megmutatja, hogy a modern természettudományos vizsgálatok és digitális technikák milyen fontos szerepet kapnak a műtárgyak megismerésében. Az ókori egyiptomiak a halottak és az istenek világát az örökké valósággal kapcsolták össze. A sírokat és a templomokat ezért az örökké valóság számára építették, majd szobrokkal, domborművekkel, koporsókkal és mágikus rituális tárgyakkal rendezték be őket, ezek mögött pedig komoly művészi teljesítményt is láthatunk. A kiállítás a Szép Művészeti Múzeumban látható, többek között egy koppenhágai és egy torinói erekjével. Az időszaki kiállítás jól kiegészíti a múzeum állandó egyiptomi tárlatát is, míg ott az ókori kultúra egészéről kaphatunk képet, itt elsősorban a kultúrát felépítő tárgyakat alkotó kézművesekre és a munka folyamatára kerül a hangsúly. A tárgyakat négy nagy anyagcsoport, a kőfa, fém és fajansz szerint rendezték el, az anyagválasztás ugyanis egyfajta hierarchitást tükröz. Az ókori egyiptomiak maguk is látogatták és csodálták a régi emlékműveket. Az írástudók olykor a falakon hagyott ókori grafitékben méltatták az épület szépségét, vagy örökítették meg, hogy jártak az adott helyen. A műalkotásként csodált tárgyak nagy részét eredetileg vallási céllal alkották, az isteni és a földi világ kapcsolatát, valamint a halottak örök fennmaradását szolgálták. Ma viszont egy letűnt kultúra elpusztíthatatlan lenyomataként csodáljuk őket. Így valójában egészen másfajta kapcsolatot ápolnak az örökké valósággal, mint ahogy készítői gondoltak rájuk. Közben újabb Kolotkó szobor került a Szabadság térhez. Kolotkó Mihály új szobra ezúttal egy targoncást ábrázol, aki próbálja megemelni a szabadságtéri szobor talapzatát. A gerilla szobrász Kolotkó pár hete helyezett el egy miniszobrot a Magyar Nemzeti Bank mellé a forint bevezetésének 80. évfordulójára, mostantól pedig a közelben találjuk meg legújabb alkotását. A német megszállás áldozatainak emlékműve talapzatához igazított egy targoncás figurát, mintha az épp emelné fel és szállítaná el a szobrot. A Sziget Fesztivál mínusz első napján Bródy János több mint 6 évtizedes életműve kerül a középpontba, így az Illés, a Fonográf, az István a király és a szóló évek legismertebb dalai csendülnek fel. Az ikonikus szerzeményeket nem csak az eredeti előadóktól hallhatjuk, de a mai generáció kedvencei újra is értelmezik, többek között Azaria, Beethoven-Hofi és a Carson Coma. Az idén 80-es Bródy Jánost és életművét ünnepelhetjük tehát egy teljes napon át. A legendás énekes és dalszerző mellett olyan ugyancsak ikonikus pályatársai lépnek majd fel, mint Presser Gábor, Konz Zsuzsa, Szörényi Levente, Halász Judit, Földes László Hobó, Charlie vagy Tolcsvai László. Persze a fiatalabb generációnak is érdemes kilátogatni, az RTL bemutatja Bródy dalok napjára, mert az egész napos koncerten többek között olyan előadók is fellépnek, mint Jude Law vagy a Carson Coma. A különleges koncerten több mint 50 fellépő, mintegy 70 dalt ad elő Bródy János több mint 60 éves pályafutása során született szerzeményeiből.
0: Programajánlót hallottak. Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
2: Nagy üzd mindenkinek elő a mikrofonnál, Már István Dániel startol a Manna délután.
0: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak. Ahol fontos vagy.
3: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna morzsa.
4: Az óceán akkor is velünk van, ha messze élünk tőle. Magyarországról nézve az óceán távoli dolognak tűnhet. Nincs tengerpartunk, nem látjuk naponta a hullámokat. Mégis az óceán a mindennapi életünk része. Hatással van az éghajlatra, a csapadékra, a hőmérsékletre, az élelmiszerláncokra, és a föld oxigéntermelésében is fontos szerepe van. A tengerek felszín közeli vizeiben élő apró növényi szervezetek, a fitoplanktonok fotoszintetizálnak, vagyis fény segítségével széndioxidot kötnek meg és oxigént termelnek. Nem látványos, nem szerepelnek természetfilmek főhőseként, mégis a bolygó működésének alapfigurái. Az óceán ugyanakkor sok terhet visel. Melegszik, savasodik, szennyeződik. A műanyag, a túlhalászat, a partmenti szennyezések és a klímaváltozás mind nyomást gyakorolnak rá. És ami az óceánnal történik, az előbb-utóbb a szárazföldön is érezhető. Ezért az óceán védelme nem csak tengerparti országok ügye. A fogyasztási szokásaink, az energiahasználatunk, a hulladékkezelésünk mind összefügg vele. A távoli hullámok története valójában a mi történetünk. történetünk is.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: Tetőzhet a hőség. Sok munkát adnak a tűzoltóknak az erdő és avartüzek. Leállítatta a sínek mentén végzett fakivágásokat Vitézi Dávid. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adéa vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: Országosan elérte, Budapesten meghaladta a 40 fokot a hőmérséklet. A kormány hőségriasztásról kiadott délutáni jelentése szerint egy beteget kellett túlhevülés miatt ellátni az országban, de a szociális ellátórendszerben továbbra sem történt rendkívüli esemény. Jelenleg 20 vasútvonalon, valamint 5 hévvonalon van sebességkorlátozás a rendkívüli meleg miatt. Csütörtökön tetőzhet a hőség, részletek az időjárásról a hírek végén. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság jelentése szerint szerda estig 17 erdő és vegetáció tűzről érkezett bejelentés. Székesfehérvár külterületén 150 hektáron száraz avarég. A tűz a közelben lévő hétvégi házas övezetet is érinti. 40 ingatlanból összesen 61 ember telepítettek ki, de a MOL üzemanyag telepe nincs veszélyben. Mintegy 100 hektáron ég az aljnövényzet a borsodi Dédes-Tapolcsány külterületén. A lángok több helyen az erdőre is átterjedtek. A helyszínt tűzoltóautókkal nem lehet megközelíteni, ezért a honvédség helikopterei is részt vesznek az oltásban. A Tisza frakció kezdeményezte, hogy a parlament jövő kedden válassza meg az új köztársasági elnököt. Az alaptörvény 17. módosításával Sólyog Tamás volt államfő mandátuma július 20-án szűnt meg. Jogköreit az alaptörvény rendelkezései szerint ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el. A Fidesz szerint közjogilag érvénytelen, ezért fölösleges köztársasági elnök választást tartani. Szerintük az utolsó legitim módon megválasztott magyar köztársasági elnököt Sólyog Tamásnak hívják. Leállította a MÁV zuglói fakivágásait a közlekedési miniszter, miután számos lakossági bejelentést kapott a mexikói út menti töltésen végzett munkáról. Vitézi Dávid utasította a vasúttársaságot, hogy vizsgálja felül teljes zöld felület kezelési gyakorlatát. Bejelentette azt is, hogy hamarosan fő tájépítész felel majd a vasutat övező zöld felületek fenntartható kezeléséért. 11 szállodahajó várakozik jelenleg a Duna-Magyarországi szakaszán az alacsony vízállás miatt. A teherhajók többsége is áll. A hajózási hatóság folyamatosan tájékoztatja a hajósokat a vízmélységről, de nem korlátozza a közlekedésüket. Az aktuális vízállások és a hajó merülése alapján a kapitány dönthet a továbbhaladásról. Kiváló a vízminőség, ismét megnyitották Keszthelyen az ingyenes Helikon strandot. A balatoni fürdőhelynél korábban több baktériumból is a határértéket meghaladó koncentrációt mértek. Keszthelyen immár mindhárom balatoni strandon kiváló a vízminőség. A korábbi szennyezettség miatt az önkormányzat feljelentést tett.
0: Időjárás.
5: Tetőzik a kánikula, többnyire napos idő lesz, de délután néhány helyen már előfordulhatnak záporok, zivatarok. A hajnali 17-23 fok után napközben 36-42 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most indul a Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő. Anna FM.
6: Köszöntöm kedves hallgatóinkat! Remélem ez alkalommal is egy élvezetes beszélgetéssel lesznek majd gazdagabbak. Mai vendégem nem színész, és cinemannai értelemben véve nem is rendező, de irányító és kreatív képességeinek köszönhetően olyan sikerrel írta be magát az Oscar-díjak történelemkönyvébe, amire még magyar alkotónak nem volt lehetősége. Mielőtt beszélgetni kezdenénk, tekintsünk végig a sikerhez vezető útján. Beszélgető partnerem első szakmai képesítését a Pataki István szakközépiskolában szerezte, majd a Gundel Károly vendéglátó és turisztikai technikum következett, ahol kimagasló eredményei következtében a gasztronómia fellegvárának számító Franciaországban nyert ösztöndíjat. A külföldön töltött 3 év alatt nem csak iskolában képezte magát, hanem több étteremben dolgozva azt is megtapasztalhatta, hogy milyen feladat helyt állni egy Michelin csillagos étterem konyháján. Hazaszeretete és szakmai elképzelései visszavezették Budapestre, és a parlament konyháján lett vezetőhelyettes. Ezt követően egy különleges rendezvényeket kiszolgáló konyhavezetője lett, majd a hazánkban első között Michelin csillaggal minősített Costas Downtown étterem konyháján dolgozva emelte magasabb szintre szakmai presztízsét. Képességeinek és felkészültségének eredményeként a 2021-ben a Matilde Palace Luxury Hotelben nyílt Spago étteremben egy olyan világhírű gasztronómiai lánc első Európai európai éttermében lett főszakács, amelynek az alapítója közel 30 éve kényezteti ételeivel az Oscar díját adót követő kormányzói bál vendégeit. A világhírű szakács celebritás nevét, akivel vendégem szinte napi kapcsolatban van, azért nem mondom ki, mert szeretném, ha ezt ő tenné meg, az esetleges félreértések elkerülése véget. Sok szeretettel köszöntöm a Cinemanna vendég mikrofonjánál a 94. Oscar díját adót követő kormányzói bárra két különleges magyar ételt és két különleges magyar desszertet is megalkotó ételvirtuózt, Szántó István séf urat. Szervusz, köszöntelek.
7: Üdvözlöm a kedves hallgatókat.
6: Szervusz, konyhából jössz, konyhából mész.
7: Konyhába megyek, minden esetre.
6: Tehát, most akkor otthonról jöttél, és egy részben picit a szabadidődből rabolunk el, és akkor addig a konyha meg vár egy picit?
7: Hát inkább a konyhai életből rabolunk el, de inkább legyen így.
6: Nehéz a konyhai életből kiszakítani téged? Tehát nehéz rabolni ebből az időből?
7: Hát fizikálisan elég sok időt töltök a konyhán, és amikor az ember nincsen bent a konyhán, akkor fejben azért valamennyire egy félig meddig azért bent van. Tehát nagyon sok szervezést igényel a háttérben is.
6: Értem. Hát ugye az apropó, amiről beszélgetünk, és ezt a beszélgetést én már sokkal előbb szerettem volna létrehozni, de hát most lettek, adottak hozzá körülmények, hogy ugye te a tavalyi Oscar díját adón gyakorlatilag először magyar szakácsként, de talán még azt is hozzá lehetne tenni, hogy európai szakácsként, egy híres celebritás szakács mellett ott voltál és készítettél két ételt és két desszertet. Azért kérlek, hogy te mondd ki a főnöködnek tulajdonképpen a nevét, mert ugye a magyar nyelv, magyar köznyelvben több megszólítás is érvényben van, vagy használatban van az ő nevére, és én ezt autentikus forrásból szeretném megcáfolni, hogy az a helyes, ahogy te mondod.
7: Hát amennyire autentikus tudok lenni, Wolfgang Puck, ugye Amerikában lett híresség, vagy sztársév, és média szempontjából sokkal könnyebb a Wolfgang Puck nevet kiejteni. Ausztriában ugye Puck, ez annyira azért nem hangzatos, mondjuk így, és ez így terjedt el. És hivatalosan Wolfgang Puck.
6: Wolfgang Puck, igen, de ugye, hogyha most a születési helyét nézzük, ugye, ami Ausztria, akkor ugye valóban Pucknak kéne mondani.
7: Igen.
6: Sokáig egyébként bevallom őszintén, én is Pucknak mondtam őt, mint ahogy ugye a Schwarzeneggert sem Schwarzeneggernek kell mondani, ugye, vagy hát ugye erről megoszlanak a vélemények, meg David Duchovny, meg David Duchovny, tehát vannak különböző ilyen eredet és kiejtésbeli különbségek. De hát ugye ez egy fantasztikus dolog. Először is azt szeretném megkérdezni, hogy te kaptál tőle ezt az Oscar formájú lazacki nyomót, ugye, ami az egyik nagy, ez az aranyozott, füstölt lazaca, ami az egyik neki ugye a trademarkja, hogy kaptál hozzá ilyen kinyomót.
7: Igen, találkoztam vele, ugye lehetőségem nyílt a kinti cateringes konyhában részt venni az előkészületekben, és akkor ott megjelent ez a kis szúra, ami minden évben előkerül a fióka aljáról. Tehát az elmúlt 20 évben minden egyes alkalommal ez az étel különlegesség, ez megtalálható volt az Oscar.
6: De hogy, és neked van ilyen otthon? Tehát, hogyha te akarnál egy ilyen kinyomóval, ilyen Oscar formájúval kinyomni valamit, akkor te tudnál? Kaptál ilyet?
7: Ilyen szintű Oscar fétisem nincsen. Nincsen ilyen kinyomom, de következő alkalommal
6: hozzál egyet, légy szíves! Pedig ezzel rengeteg pénzt lehetne keresni az Oscar rajongók körében. Szóval, hogy ugye a Spágónak lettél a séfjeit, nagyjából próbáltam felsorolni a szakmai előéletedet, elnézést, ha valami kimaradt, de hogy tulajdonképpen te hogy kerültél kapcsolatba magával a Wolfgang Puck catering céggel? Hát azért ugye ők, ez az első európai éttermük, ugye, és ugye Amerikában, ha jól tudom, majdnem 100 éttermük van, és azért ő tényleg egy nagyon-nagyon komoly brand, nem csak az Oscarnak köszönhetően, hiszen ugye már a brandségének köszönhetően került ugye ő a kormányzói bálnak a konyhájának a vezetésére. Honnan jött a felkérés?
7: Egy két évvel ezelőtt egy magyar szakember keresett meg telefonon, és felvázolta, hogy Wolfgang Puck országszámlázású séf Budapesten egy nemzetközi Spágó étterminek egységét nyitja meg, és ide keresnek vezető séfet. És akkor ezt követte egy több körös interjú, ugye hozzátartozik, hogy Wolfgang Pucknak világszerte közel 100 étterme van, különböző színvonalú minőségű célközönségű, és ehhez ugye nagyon nagy csapatra van neki szüksége, van egy első számú korporés séfje, akivel első körben volt egy online interjú, és akkor itt felmért a képességemet, úgymond a gasztronómiához való látásmódomat, mennyire vagyok tájékozott, stb. És hogy az a szemlélet, amit ők ugye a Spago étteremben követnek, vagy vallanak, azzal úgy rendelkezek el. Illetve próbált így feltérképezni, hogy milyen viszonyok vannak itt Magyarországon a gasztronómia területén, milyen lehetőségek, milyen akár alapanyag beszerzési források, stb.
6: És akkor nem is főztél nekik? Tehát ilyen próbafőzésed nem volt? Tehát ez már egy olyan szint, amikor már az, hogy most valaki hogyan aprítja a hagymát, az már nem is kérdés?
7: Hát azt mondom, hogy megvoltak előtt ugye a referenciáim, aki engem megkeresett, úgy lehet mondani, hogy tisztában volt az addigi pályafutásommal, és úgymond ők ajánlottak be a Wolfgang Puck csapatnak. Uh-huh. És amikor megvolt a úgymond a személyes szimpátia, és látták azt, hogy az a srác el fogja tudni vinni ezt az egységet, akkor indítottuk be úgy hivatalosan a folyamatot. És akkor ezt követte egy két hónapos úgymond ilyen tréningezési időszak. Uh-huh. Tehát az egész korporét csapat eljött Magyarországra még nyitás előtt.
6: De akkor már mondjuk az étterem mint olyan az már akkor állt és készen volt?
7: Az étterem az állt. Berendezésében úgy 90-95%-ában már minden helyben volt.
6: És tehát akkor azt lehet mondani, hogy gyakorlatilag az étterem, tehát mondjuk a konyhának a felszerelését, hogy mi legyen a konyhában, tehát hogy milyen fritőz, milyen sütőlap, stb. Az gyakorlatilag te már készen kaptad, és az már mondhatni úgy, hogy egy Spago standard volt, neked azt már csak úgymond be kellett lendíteni?
7: Lehet mondani, hogy igen, egy-két dolgom még finom hangolás történt, és akkor ugye a következő etap volt ugye a személyzetnek a felvételiztetése, illetve hát azt ugye lehet mondani, hogy ez egy nagyon nagy vállalkozás így külföldről, egy főleg Amerikából történő étteremnyitás itt Európában, tehát ez egy elég nagy kockázat is, én úgy gondolom, főleg így két év távlatában az ő részükről. Itt például arra gondolok, hogy nem tudhatják, hogy mennyire képzettek a szakemberek Magyarországon, uh-huh. milyen források vannak, akár alapanyag szinten, milyen éttermi kultúra van.
6: Tehát ebben nyilvánvalóan a te döntéseidre, meg a te tanácsaidra támaszkodtak, feltételezem.
7: Mindenféleképpen. Őnekik van egy nagyon erős brandjük, tehát egy nagyon erős erejük cégszinten. Tehát ezt a részét ők hozták. Tehát, még mielőtt elindultunk, akkor kértek tőlem egy magyar menüt. Nekik volt egy amerikai menüjük, és akkor ezt a kettőt fésültük össze. Tehát ők is biztosítottnak, akarták magukat gondolni olyan szempontból, hogy azok a receptúrák, amiket ők már évtizedek óta követnek, azok biztosítják majd a minőséget. Ehhez ugye meg kellett találni az összes forrást, hogy mindent be tudjunk szerezni hozzá. Illetve a Spagónak a étterem koncepciójának a jellegzetessége, hogy az étlap másik fele viszont helyi ikletésű. Uh-huh. Itt jött bele ugye az én szerepem, illetve uh-huh. a magyar csapatnak a szerepe, és ettől lesz más és különleges, mint akármelyik Spago étterem világszerte. Uh-huh. Hozzátartozik, hogy világszerte 5 Spago található még, abból 2 Amerikában, 1 Hawaiion, 1 Isztambulban és 1 Szingapurban, és ez az első európai egység. Uh-huh. De azt hozzátenném, hogy Wolfgang Pucknak Európán belül van másik étterme is, tehát Londonban is van másik étterme, más brand alatt működik, uh-huh. más célközönséggel, de ez az első olyan igazi európai Spago.
6: Ahogy vissza tudsz emlékezni a beépülési folyamatra, mikor volt az a pillanat, amikor érezted, hogy hú, hát ez meg lehet, én leszek a főszakács?
7: Nagy izgalommal nem töltött el a dolog, azt megmondom őszintén, mert én nagyon sokat nem hallottam Wolfgang Puckról, és ez kiderült, hogy a gasztronómiában jártasának egy része hallott már róla, de nagyon sok mindent nem tudott hozzáfűzni. Tehát elég sok interjút készítettünk a személyzettel, akiket ugye felvettünk későbbiekben, és nagyon kevesen tudtak róla. Max így utána néztek, hogy jobb színben tűnjenek fel az interjú alatt. Ő most robbant be utána egyből, tehát hogy itt lehet érezni azt, hogy milyen média ereje van, és milyen brand értéke van annak, amit ők felépítettek az elmúlt évtizedekben. hogy így pár hónap alatt valójában a magyar gasztronómiában jártasoknak szinte 100%-a tudta, hogy ki az a Wolfgang Puck és mi az a Spago.
6: Miben más, ugye említetted, hogy van magyar vonatkozású étlap, meg van a Wolfgang Puck úrnak a saját receptjein alapuló étlaprész is, de hogy ezen felül miben más mondjuk a fine dining éttermeken belül a Spago?
7: A Mison fine diningot jelent, az én olvasatomban, vagy tapasztalatom alapján az inkább tehát egy ilyen kóstolómenükre alapozott kisebb vendéglétszámot befogadó, nagyon kellemes, nagyon magas minőségű étterem. Ez nálunk megvan minőségében, hangulatában, érzetében, sokkal kötetlenebb, sokkal lazább. Mi à la carte-os szisztémában dolgozunk, tehát nem egy kóstolómenüket kínálunk.
6: Tehát nem az van, hogy akkor időre oda kell érni, hogy most kezdik majd el felszolgálni a menüt, és akkor végig kell ülni azt a X időt, amíg a séf megálmodta a menüt, hogy a kedves vendég befogadja, hanem gyakorlatilag, hogyha én azt mondom, hogy szeretnék egy barátaimmal egy vacsorát eltölteni, lefoglalom az asztalt, amikor oda megyek, az étlapról kiválasztjuk, és akkor gyakorlatilag mi azt választunk az étlapról, amit akarunk, nincs egy ilyen kötött menü sor, amit végig kell lenni.
7: Lehet így is megfogalmazni, illetve hozzátenném, hogy még tehát befogadó képesség szempontjából is az étterem extrém budapesti viszonylatokat tekintve, tehát vannak olyan esték, amikor 200 fő is megfordul nálunk.
6: Wow, azért ez sok?
7: Tehát ezt lehet mondani, hogy sok. És ez ugye nem jellemző Budapesten.
6: Aha. A Puck úrral végül is neked mondjuk az Oscar előttig volt kapcsolatod? Találkoztatok? Beszéltetek? Tehát végül az ő tenyerébe csaptál bele, hogy akkor igen, én viszem a budapesti éttermet?
7: Puck úr, azt tudom mondani, hogy a negyed évente azért ellátogat hozzánk. Telefonon keresztül tartjuk a kapcsolatot. Havi szinten ő felszokott engem hívni, illetve keressük egymást, de csak tényleg annyira, hogy hogy vagyunk, mi Budapesten a helyzet, akár így általános értelemben, nem csak a konyhát tekintve, és ez mind kiderült, ő havi szinten az összes séfével beszél.
6: Aha.
7: Tehát nekem ez egy udonság volt.
6: Elfoglalt ember lehet akkor.
7: Ha meglátja az ember a telefonja, Wolfgang Puck keresi, akkor így hirtelen az jutott eszembe még az elején, hogy valami probléma van, hogy mi rosszat csináltam. És úristen, akkor kiderült, hogy iszonyatosan egy profizmus van bennük, és valóban sajátjának gondolja az összes éttermét. Még ennyi idő elteltével is, nyilván biznisz a dolog, de szíve lelke benne van, és látszik, hogy ezt ő az alapoktól építette föl.
6: Az összes étlapot és az összes ételt egyeztetni kell vele és a csapatával? Tehát vagy te magadtól tehetsz föl, már megbíznak benned annyira, vagy ez egy ilyen kölcsönös megbeszélés tárgya, hogy mi kerül mondjuk a most következő tavaszi étlapra?
7: Hát úgy lehet elképzelni, hogy a legelső menünél, amivel indultunk még 2 évvel ezelőtt, ott ugye az ételeknek egy része az ilyen klasszikus spágós fogás volt, ami biztosította nekik az alapot, hogy ugyanazon az alapokon gyökerezzen, mint az összes többi spágó, illetve a Wolfgang Pucknak is meglegyen az óhaja ilyen szempontból. A másik fele az ugye általunk készített magyar ízeket biztosító ételek voltak. Itt ugye, amikor megnyitottunk, még itt volt a külföldi csapat. Tehát ők ezt végigkóstolták és elfogadták az egészet. Ezt hangoltuk össze, és innentől kezdve kialakult az a bizalmi viszony, hogy amit mi felteszünk az étlapra, az biztosítja és hozza a Spágónak a minőségtudatát. Tehát ilyen szempontból nincsen olyan jellegű megkötés, hogy mi legyen, mi ne legyen. Teljesen nyitottak vagyunk egymás viszonyát tekintve. Nekem is ez így tud kielégítő lenni, hogy bele tudom tenni a saját kreativitásomat vagy víziómat, és nem egy ilyen kopi dolog, amit ugye most receptúrákat követünk. Vannak ilyen elemek, amit maximálisan tiszteletbe tartunk az étlapon, de viszont azt lehet mondani, hogy az étlapnak most a 3/4 az már olyan étel, ami rajtunk keresztül megy, és ez nekik is egy fejlesztés, tehát minden egyes étterem fejleszti az egész rendszert. Uh-huh. Tehát mi, amit bele tudunk tenni, újdonságot, kreativitást, az nekik is jó. Nekünk uh-huh. meg ad egy stabilitást az, hogy ők ott vannak mögöttünk. Tehát ez egy olyan viszonyrendszer, ami mind a két oldalról kielégítő és nyertes.
6: És olyan van, vagy lehet, hogy amikor most jön a tavaszi étlap, akkor mondjuk üzeni Pakkur, hogy jó, akkor a Spago klasszikus menü listából ez meg ez kerüljön ki, és ez meg ez kerüljön be helyette.
7: Vannak ilyen javaslatok, van olyan vezető séfje, aki szintén ilyen két havonta ellátogat hozzánk. Egyrészt megnézi azt, hogy hol tartunk, megnézi azt, hogy valamit újra kell lehangolni.
6: Ez ilyenkor nagy para, amikor itt van a revizor?
7: Nem kell annyira szigorúan nézni a dolgot, de mivel megvan egymás irányában a szakmai és emberi tisztelet is, illetve a kölcsönös bizalom, tehát mi tartjuk azt, amit vállaltunk, és mindenki tudja, hogy hol van a helye a rendszerben. Ő neki különben, egy japán séf, neki az a feladata, hogy mire a Wolvenpack megérkezik, minden úgy történjen, ahogy a Wolvenpack szeretné. Igazából így megterít neki. De azt lehet mondani, hogy amikor ők ide látogatnak, azért olyan óriási teendőjük, ő szerencséjükre, meg mi szerencsénkre nincsen.
6: Értem. Hát kanyarodjunk rá erre az Oscar kirándulásodra, ami azt gondolom, hogy szakmailag egy nagyon komoly siker, ezt kár is lenne vitatni, hogy Virág elvtárs szavait idézzem a tanúból, de ez egyszerűen hogyan jött elő? Ő keresi az új ízeket és az új ételeket a különböző éttermeiből, és ilyenkor jött egy levél, hogy akkor lehet az ajánlatokkal jönni, vagy ez fordított irányban tőletek jött, hogy hát javaslatunk van erre, arra, teljesen naív vagyok, nem, de próbálok az lenni.
7: Minden történt nagyon egyszerű. Pont nálunk volt Wolvenpack, kint ült a teraszon egy vacsora alkalmával, egy párnapos látogatása során, és akkor egyszer csak így fölnézett, hogy jó lenne, hogy magyar ételt lerakni az Oscar menü sorába, vagy Oscar asztalára. És hogy gondolkozzak már rajta. És tehát teljesen szabad kezet
6: adott. Ez mekkora flash volt?
7: Abban a pillanatban, vagy ezért a pillanatunkban én legalábbis nem szoktam megérni akkora flashként, ahogy te fogalmaztál. Meg gondolkoztam, mi legyen, amivel meg tudjuk mutatni a magyar ízeket, alkalmas lehet egy Oscar gálán, közkedvelt ételről legyen szó, ami nem osztja meg a közönséget, hanem inkább könnyen befogadják, könnyen fogyasztható legyen, ne legyen túl nehéz, stb. Elkezdtünk olyan szempontrendszerek alapján gondolkozni a csapattal, hogy mi az, amit érdemes lenne adni, és lehet, hogy ez egy ilyen egyszerű alkalom, tehát akkor tényleg így mutassuk meg, hogy úgy tömören mi az a magyar gasztronómia, vagy milyen ételek jellemzik. És akkor tettünk javaslatot, amikor a menü összeállt, akkor Wolvenpack nem is volt helyben, és akkor elkészítettük, fényképpel elküldtük, tehát hogy adtunk egy ilyen egyszerű leírást az ételekről, és mivel tisztában volt azzal az ízvilággal, amit mi képviselünk a magyar vonatkozásában a menünek, a Spago étlapján, így gondolhatta, hogy érezte azt, hogy ez jó lesz, külcsín szempontjából rendben van, és akkor ott hangoltunk még rajta valamennyit, de azt tudom mondani, hogy szabad kezet kaptunk benne teljesen.
6: És ugye akkor ebből nem én szeretném elmondani, kérlek, hogy majd te mondd el, hogy mik lettek ezek az ételek, tehát hogy akkor ebből lett a...
7: És akkor ebből lett a menü az Oscaron 2022-ben, a paprikás csirke, vagy hortobágyi palacsinta, most már egy kicsit átalakítva, vadas, amit marrapofával készítettünk, és egy ilyen gyökérzöldségpürével, ugye, meg egy eszterházi torta, ami egy klasszikus kialakításban került elkészítésre, illetve a somlói galuska, ahol elég sok csavart vittünk be a rendszerbe, de összhatásában meg ízvilágában teljesen a somlói galuskát hozza.
6: Ahogy most megnéztem a beszélgetésünk előtt a Spágónak az étlapját, az a vadas, ez a marhapofa, ez most is étlapon van még mindig.
7: Így van. És ugye az Oscar gálát követően feltettük ezeket az ételeket az étlapra, tehát volt ilyen külön kis boxa az étlapon belül, mint az Oscar specialitások, és jó pár hónapon keresztül fent volt a Spago étlapján, és a legsikeresebb tételek a mai napig még fönt vannak.
6: És ezt a marhapofát, ezt a vadast invented by chef úr, ezt átvette más Spago étterem is?
7: Erről még nem tudok. Azt tudom, hogy gulyáslevesünket már, annak a receptúráját már angolra fordítva már elküldtem már régebben másik étterem részére.
6: És akkor hát ugye kiindultál az Oscarra ezzel a recepttel, vagy ezekkel a receptekkel, ugye ment itthon a kísérletezés. Vittél magaddal magyar kollégákat, vagy te csak egyedül érkeztél, és előre elküldted a receptúrákat, hogy akik ott majd neked a segítőid lesznek, azok felkészültek legyenek. Tehát hogy ment ennek a magának a díjátadó vacsorának az elkészítése, hiszen ebből mindegyik ételből több száz adaggal kellett készíteni, tehát ez nem úgy van azért, hogy gyere cipohan bekaplak, tehát hogy pláne ráadásul ugye teljesen más gasztrokörnyezetből származó séfekkel kellett dolgozni, tehát hogy volt ez?
7: Hát az első lépés az volt, hogy kellett írni egy alapanyag listát, hogy a receptúrákhoz milyen alapanyagokra van szükségünk. Kint az Oscar gálának a vendéglátás részért van egy francia származású séf, aki egy hatalmas cateringes konyhát visz, és az Oscarnak a rendezvényére az ő összefogásával készülnek el az ételek. Én belevettem fel a kapcsolatot, elküldtem a receptúráimat, elküldtem, hogy az adott adagmennyiséghez miből milyen mennyiségre van szükségem, és akkor ezt így leegyeztettük, és mire én kimentem, kiutaztam, akkor minden már be volt szerezve azokhoz az ételekhez, amiket mi készítettem.
6: És a híres quality control, tehát a minőség ellenőrzés, az akkor gyakorlatilag rá lett bízva, és te csak mondtad, hogy mit szeretnél, milyen minőségben, hogy és miként. Tehát tejföld hogy találtak neked előre?
7: Volt tejföld, meglepő. Hát a
6: minőség... Na de hogy a tejföld alatt nem biztos, hogy egy Amerikában élő francia séf pont ugyanazt gondolja, mint te itthon.
7: Kellett finom hangolás, de meglepően jó minőségű tejföld tudtam szerezni. Így a minőségre visszatérve, tehát ugye marha pofát használunk a vadashoz, ott annyi volt a minőségbeli eltérés, hogy japán wagyu marha pofát
6: használtak.
7: Arra kellett nagyon figyelni, hogy az elkészítésű idő az kicsit kevesebb volt, mint a hazai marha pofájé. De tehát így minőségben ők ugye nem ismernek határa.
6: Aha, tehát hogy ott nincs megalkuvás, ott mindenből csak a legjobb.
7: Csak a legjobb, érted.
6: És akkor magyar kollégák nem is mentek veled, hanem te egyedül mentél, és irányítottad.
7: Hát egyedül utaztam ki, igen.
6: Aha. És ugye a fűszerpaprikát itthonról vitted Magyarországról, mert azt én is, amikor amerikai barátaimnak Los Angelesbe főztem, és ott vettünk hozzá fűszerpaprikát, akkor a pörkölt az nem olyan lett, mint hogyha Magyarországról vittük volna. De hát azért a Los Angeles-i reptéren én is paráztam egyszer-kétszer, mikor már utána én vittem a paprikát, hogy mi van akkor, hogyha a bőröndöket szagoló kutyus kiszagolja, hogy...
7: Kávéba somogoltam.
6: Ja, hogy te rutinos voltál, értem, jó, oké.
7: Okay. Nem, szerencsére nem volt vele probléma, bár jó pára jelezték, hogy ezt lehet, hogy nem kéne, de megkockáztattam a dolgot. Ugye a csirkepaprikáshoz, hogyha nem olyan a paprika, azért kiérződik, ha a tejföl nem olyan, azt még ott lehet korrigálni azért.
6: Aha. És ugye akkor mennyivel korábban érkeztél ki a ceremónia előtt?
7: Egy héttel a ceremónia előtt, és egybe volt kötve egy kis tanulmányúttal is. Uh-huh. Tehát nem kezdtünk el egyből felkészülni az eseményre, úgymond felfőzni az ételeket, uh-huh. vagy előkészülni, hanem lehetőségem nyílt más konyhájába is bemenni a Bogan Paknak, tehát Los Angelesben van még jó pár éttermi egysége, uh-huh. ahol eltöltöttem egy-egy napot, és akkor utána kezdtünk el egy háromnapos előkészületet igényelt a felkészülés az Oscar menüre.
6: Az mit jelent, hogy háromnapos felkészülés, tehát hogy hogy kell ezt elképzelni, hogy első nap elkezditek válogatni a zöldséget, megpucolni?
7: Első nap megpucoljuk a hagymát, másnap felvegjük a hagymát, és akkor harmadik nap megfőzzük, negyedik nap megeszünk.
6: Tehát körülbelül így vagy, szóval ez mit jelent ez a felkészülés? Tehát, hogy mondjuk te nekiálltál, és akkor az ott rendelkezésre álló alapanyagokból elkészítetted az ételeket, többiek figyelték, te meg finom hangoltad, hogy akkor kicsit többet, kicsit kevesebbet, kicsit tovább, kicsit rövidebbig?
7: Most visszaemlékezve egy ilyen 150-200 különböző ételről van szó, és egyszerre 100 sép dolgozik egy adott konyhán, egy hatalmas alapterületű konyhán, hogy minden meglegyen ott időben. Tehát úgymond ilyen csapatokra voltunk osztva, nekem is volt segítségem.
6: Bocsánat, egy közbeszúró kérdés, hogy ugye ez az étterem, ez ugye van a Dolby Theater, ami mögött van a Löw's Hotel, és ugye ez a Löw's Hotelnek a konyhája volt, ahol ti voltatok, jól tudom?
7: Ez a konyha, ebből a konyhából, vagy a bálteremből közvetlenül nyílik a konyha. Tehát ez egy két olyan hatalmas helység, ami egymás szomszédságában van.
6: És ez kifejezetten ilyen presztízs rendezvényekre létrehozott bálterem és konyha.
7: Konyha így van, de ebből a konyhából gigantikus méretű rendezvények kültérjen, vagy külsős rendezvényekre is főznek, uh-huh. ahol ilyen több tízezer főket szolgálnak ki, wow. akár a Super Bowl-nak a döntőjére.
6: Wow. Igen, bocsánat, megszakítottalak, tehát hogy akkor ment a készülődés, igen?
7: Tehát ez a háromnapos előkészület volt, és ugye előző nap már minden úgymond finishbe volt, tehát minden megvolt ahhoz, hogy az ételeket úgymond befejező stádiumba hozzuk, és aznap ugye a tálalása volt, meg a megszervezése magának, a kiadásának az ételeknek. Itt ugye azt még tudni kell, hogy az ételek szempontjából nagyon gyorsan kell mindent befejezni. Tehát a vendégek egy ilyen másfél óra alatt fogyasztják el ezt az összes ételt, utána meg mindenki átadja magát a parti hangulatnak.
6: A hedonista élvezetnek.
7: Tehát itt azt kell elképzelni, hogy amikor megtörtént a ceremónia, a vendégek fáradtak a bankett helyszínére, és akkor volt egy sípszó, és akkor mindenki elkezdte csoportosan a tálalást, és másfél órán keresztül meg sem állt a konyha, uh-huh. amíg ugye eljött a desszert időszak, és akkor nagyjából ilyen két óra alatt a vendéglátás része, ez a része a vendéglátásnak uh-huh. az lezajlott.
6: A bemutató szövegben nem tértem ki rá, de hogy ugye neked az első végzettséged az a cukrász, és csak utána lettél szakács. Tehát, hogy az, hogy gyakorlatilag te mind a két szakterületen igen otthonosan mozogsz, ez engedte azt, hogy akkor tényleg a cukrász desszert részét is te felügyelveted, de készítették el, meg a marhát és a hortobágyi palacsintát, alias csirkepaprikás.
7: Az nem volt megkötve, vagy nem volt megszabva, hogy hány ételt kell, vagy mennyi ételt vigyünk, tehát vihettünk volna két ételt is. Igyekeztünk kihasználni a lehetőséget, és akkor van egy nagyon erős cukrás csapatunk a Matild Palotában, és akkor velük álmodtuk meg ezeket a desszerteket.
6: De akkor azt is te felügyelted kint, hogy ők elkészítik, és magyar cukrász csapat nem ment ki veled, vagy igen?
7: Nem, azt az én felügyeletemmel készítettünk kint.
6: Kint, aha, igen, értem. Igen. Amikor ott először próbafőztél, és mondjuk a többi séf, szakács, meg feltételezem a Pák úr is megkóstolta, hogy akkor ez lesz a menü, akkor milyen reakciókat kaptál?
7: Nagyon, nagyon pozitív reakciókat. Ugye ez azért lehet mondani mind a négy ételre, hogy egy új ízvilág, tehát nem egy megszokott amerikai vonal. Itt a vadasnál volt egyedül az, hogy azért is került a vadas marhára a választás, mert Amerika ez nagy marhafogyasztó uh-huh. társadalom, vagy nagyon közkedvelt ugye Amerikában a marha. Ez a kis mustáros, édes ízvilág, ez szintén hozza ezt a kicsit ilyen barbecue-s hatást. És akkor ezáltal nagyon közkedvelt, már a szakácsok is ott a kis végekből lepattanó részekből már falatoztak, és akkor mondták, hogy ez így rendben lesz, ezt fogják szeretni. Hát az Eszterházi tortánál ott nagyon el voltak olvadva. Tehát kedvelik ezeket az ízeket.
6: Sikerült neked ott mondjuk a környező szakácsok között, hát azt jól tudom, ilyen 80-100 professzionális szakáccsal dolgoztál együtt. Sikerült esetleg barátságot, szakmai kapcsolatot kialakítani, ami mondjuk azóta is megvan?
7: Voltak olyan szakemberek, akik ugye a budapesti spágó nyitásakor már nálunk voltak, tehát ott már volt egy alapkapcsolat, tehát nem teljesen idegenbe mentem, de, és ott viszont rengeteg séffel, cukrásséffel találkoztam kint. Voltak olyan külön kis események is a főzésen kívül, amik így össze tudtak minket hozni, ilyen kis csapatépítés jelleggel. Tehát jó kapcsolatok alakultak. Igen.
6: Ugye a másik nagy, ugye az egyik szenzáció te voltál és a magyar ízek a vacsorán, a másik pedig a Ghetto Gastro, akik szintén ezt a street food életérzést próbálták az ételeikkel becsempészni az Oscar menübe. Velük volt valamilyen extra kapcsolatod? Fotókat meg videókat láttunk, hogy ott mosolyogtok egymás mellett, de hogy ez csak a média szereplésben merült ki, vagy tudtatok konyhatechnikai szakmai ügyekben is eszmét cserélni?
7: Hát nagyon őszinte akarok lenni, akkor nem. ők utólag is nézve inkább a sót hozták.
6: Igen?
7: Tehát, hogy színesítették a mezőnyt. Egy nagyon intenzív média jelenlét volt az Oscar alatt és az Oscar előtt is, tehát előző nap minden egyes ételből, ami a menün szerepel, elkészítettünk egy pár adagot, készítettünk egy kis gasztrosétányt, és ha jól emlékszem, 28 különböző riportot adtunk aznap, előző nap hajnal 5-től egészen este 6-ig.
6: Jézusom!
7: És a világ minden tájáról jöttek az újságírók, rádióval, tévével, élő közvetítéssel. Az egyik legnemesebb reggeli showműsorban is benne voltunk vágás erejéig. És akkor itt ugye együtt mutatkoztunk.
6: Aha. Akkor így most már meg se kérdezem, hogy a Pakkur, aki ugye egyébként tényleg egy média celebritás, hogy az ő vörös szőnyeg aurájából mennyi vetült rád, de akkor ezt kimaxoltad, lehet mondani?
7: Hát azt mondom, hogy ő maxolta ki, mert ahol kamerát látott, már szólt, hogy István, gyere, és már...
6: Tehát nem tudtál menekülni ettől a pozíciót?
7: Egyből mutatott be a stáboknak, tehát ők ezt nagyon tudatosan és profin csinálják. Aha. Akkor megélve ezt annyira nem értettem, sokszor mondani terhes is volt a dolog, aha, de most látom azt, hogy globálisan nézi a dolgot, és ez nekem is jó, meg neki is jó, tehát minden szempontból ebből nyerni tudunk.
6: Hogy alakult az ázsiót, hogy hány Szántó István autogrammért adnak mondjuk egy Samuel L. Jackson-t például?
7: Hát ilyen problémák, ami nem küzdök.
6: Kívánom, hogy legyenek ilyen problémáid is. És akkor ugye Los Angeles után volt néhány nap kirándulás Las Vegasban is, ahol szintén konyhákat látogattál. Ott gyakorlatilag ugyanezekkel a receptekkel demóztál, ha lehet így mondani, vagy csak inkább te mentél oda tanulni és figyelni, hogy ők hogy dolgoznak?
7: Ennek az volt a célja, hogy tehát az alap koncepció az volt, hogy a budapesti spágó nyitása előtt én kimegyek Amerikában, és megnézem, hogy ott hogyan működik a spágó. Uh-huh. És akkor átlátom, vagy belelátok a rendszerbe, belelátok az elvárásokba. De abban az időszakban egy nehéz vizek voltak itt a vendéglátásban, gondolom itt a Covid időszakra, és meghűsult a kiutazásom. És ennek a hiánypótlása volt ez a két hét. És itt ez egy nagyon jó tapasztalat volt, úgymond külsősként belelátni más konyhai egységeknek a működésében. Tehát ez egy elég ritka, amikor az embernek séfként megadatik azt, hogy egy működő konyhának az életébe bele tudjon látni. Tehát ebből nagyon sok mindent lehetett tapasztalni, látni, meríteni.
6: Neked is kellett főznöd nekik például? Vagy te csak ott ilyen csöndes szemlélő voltál? Tehát, hogy megmutathatod a hotdogon és hamburgeren nevelkedett amerikai szakácsoknak, hogy na, a csirkepaprikás az ilyen, a vadas meg olyan. Nem volt ilyen?
7: Nagyon-nagyon profi szakemberekkel dolgozik a...
6: Nyilván.
7: Tehát, hogy... És nagyon-nagyon jó rendszerben működtetik a konyhákat, és valóban vendégorientált. Tehát, hogy minden a vendégről szól, és tehát jó volt látni azt a fajta mondjuk egy amerikai mentalitást, amivel ők a vendéglátást viszik, és ebből nagyon sok mindent lehetett így elsajátítani, meg átgondolni. Uh-huh. Tehát ez egy nagyon nagy hozzáadott értéke volt az utazásnak.
6: Értem, és lesz folytatás?
7: Idén nem megyek az Oscarra. Hát idén egy Londonban lévő Cut étteremnek a séfje megy. Uh-huh. Őt hívta meg a Wolfgang Puck, és akkor ő készít jó néhány fogást majd a 2023-as Oscar gálára.
6: Ezt úgy kezdted el hangsúlyozni, mint hogyha az lett volna benne, hogy most nem, de már mintha te tudnád, hogy majd esetleg még egyszer igen, csak nem akarsz róla beszélni. Vagy ez olyan, mint a James Bond sztori, hogy ha elmondanám, meg kéne őjelek?
7: Nagyon szívesen. Azt kell mondanom, hogy nagyon intenzív volt az a két hét, és várakozáson felül volt az érdeklődés itthoni viszonylatban is a média részéről. Nekem ez egy teljesen új világ. Sokszor terhes is volt, megmondom őszintén, de tudtam azt, hogy ezt most végig kell vinni. Az, hogy innen nem megyek, azt mondom, hogy nem bánom. Jó néhány egyéb más teendő is az étteremmel kapcsolatban. De hogyha esetleg kapnék felkérést a jövőben, akkor szerintem utasítanám.
6: Lennének ötleteid, hogy milyen magyar ételeket, most nem kell róla beszélni, csak igen vagy nemmel is elég a válaszhoz, tehát hogy lennének ötleteid, hogy milyen ételekkel mennél a már ellőtt puskapor után?
7: Vannak. Azért úgy motoszkált bennem, hogy megcsőlem majd a telefon Mr. Pack részéről december környékén, hogy mi lenne, hogy idén is mennék. Azért elmorfondíroztam rajta, hogy mit kéne adni, vagy ugye nyilván újítsunk, ne ugyanazokkal menjünk. Van ötlet.
6: Értem. Egyébként a Pák úr az események után valami összefoglalót mondott, adott neked az egész eseményről, hogy ő hogyan értékelte a te munkádat, az menüt, meg az ilyesmit?
7: Nagyon elégedett volt velem. Tehát egy elég nyílt kommunikálású emberről van szó. Nem ereszti bőlére, de mondta, hogy nagyon elégedett volt, illetve az ő csapata részéről kapta meg igazából a visszajelzést, aha, nem is feltétlen direkt módon, hogy nagyon, nagyon elégedett volt, és az, amit ő elvárt, és az, amit várt a jelenlétemmel, azt hogy maximálisan tudtuk hozni.
6: Hát fantasztikus, gratulálok. A séf pozíció az neked mennyire munka, és mennyire életforma?
7: Hát a munka az érdekes kifejezés, meg gondolom. Olyan jellegű munkának soha nem tekintettem a konyhában való tevékenységet, de viszont annyi lemondással jár, hogy onnantól ez már munka lesz, főleg az embernek, hogyha családja van mellette. Hát pihenésnek nem mondom a konyhában töltött időt, de egy iszonyatosan nagy szerelem, és minden egyes nap lehet mondani, úgy megyek be, hogy valamit meg szeretnék valósítani, jobb lenni benne, és folyamatosan megvannak benne a célok és a motiváció. Tehát nem olyan jellegű munkának tekintem, ami küszködés, akkor is, hogyha mondjuk csak az ember pár órát alszik, és több tíz órát van talpon, de mellette nagyon sok lemondással jár, és ezt sajnos az embernek a családja sínli meg. De szerencsére a feleségem kőkeményen tartja a frontot, és ezt az oldalt viszi és támogat benne, ami nélkül ezt nem tudnám csinálni.
6: Erről még majd fogok kérdezni, de ezen a munka vagy szórakozás vonalon tovább menve, neked a munkaidődnek mondjuk már hány százalékát teszi ki az, hogy mondjuk most esetleg azon gondolkozol, hogy ezt az adott receptet finomítsd, jobbítsd, van ilyen?
7: Ez egy folyamatos, ez az embernek az agy ilyen szempontból nem áll meg. És folyamatosan finomítani, hangolni, és itt is nagyon sok szempontot kell figyelembe venni, hogy egy standardet tudjunk vele tartani, minden körülmények között az adott étel ugyanúgy menjen ki, ugyanúgy kapja meg a vendég, akkor is, hogyha a séf jelen van, akkor is, ha a séf éppen nincsen jelen. Uh-huh. Tehát a kollégáknak a betréningezése, minden háttérdolog, nagyon sok háttérdolgot, receptúrákat kell mögé tenni, konyhatechnológiát, a beszerzés részét, tehát hogy ez egy nagyon összetett folyamat. Egy ételnek a kitalálása, ugye először kell egy gondolat, ami irányába megyünk. Általában egy ilyen próbafőzés, Én mindent írok különben, tehát mindenről receptúra van így gramra pontosan, és akkor onnan kezdjük el, vagy kezdem el hangolni. Az esetek döntő többségében megkérdezem az egész konyhának a véleményét, gyertek, kóstoljunk, milyen irányba kéne elvinni, és szerencsés vagyok, mert a konyhában a srácok is már tudják, hogy ez nem egóról szól, hanem arról, hogy minél jobbat kapjon a vendég, és felmerik vállalni a véleményüket pozitívan és negatív irányba is, és akkor szépen behangoljuk, és mondjuk egy étel mondjuk egy 3-4 újrafőzés alatt áll úgy össze, hogy arról valóban egy begépelt receptúrát lehet készíteni, és onnantól kezdve betréningezni a csapatot, hogy minden és alkalommal ezt az adott ételt így kell elkészíteni.
6: És ugye itt, amikor a receptúra elkészül, és egy gépelt oldal elkészül, akkor ugye most már nem csak az van, hogy ez így papírba öntődik, hanem ugye ez most már többnyire azért ilyen videóformában is megörökítésre kerül, hogy az összes konyha technológiai folyamatnak a megfelelő precizitásos adminisztrációja legyen. Jól gondolom én ezt?
7: Hát fényképekkel szeretem illusztrálni a dolgot, de hozzátartozik, hogy ez a háttérmunka sokszor sokkal több ideig tart, meg sokkal körülményesebb, mint maga az ételnek a lefőzése és elkészítése, de viszont ahhoz, hogy egy állandó minőséget tudjunk adni és biztosítani, ahhoz ezt meg kell tenni. Uh-huh. Tehát ebbe főleg ilyen vendéglétszámnál ebben nem szabad kockáztatni.
6: Világos. Te jársz egyébként piacra? Tehát te magad választod az árut, vagy már inkább te csak abból, amit elé tesznek, abból válogatsz?
7: Nagyon jó beszerzési forrásaink vannak. Itt ugye hozzá kell tenni, törekszünk a hazai beszállítókat előnybe részesíteni, aha, és a kisebb farmokat, kisebb tenyészeteket nek az áruit használni. Ezek most már ilyen automatikusan jönnek, folyamatosan keresünk új forrásokat, ezáltal is fejlesztünk, de jó pár alapanyag, jó pár hozzávaló külföldről érkezik. Itt ugye az első számú szempont a minőség, fő szempontok közé tartozik, hogy a minőség és a mennyiség biztosítva legyen, főleg, hogyha én napi szinten ilyen 150-200 főt az ember kiszolgál, akkor az nem feltétlen 1-2 kilóban mérjük a heti fogyást.
6: Miért?
7: Itt vannak általában a fő problémák, hogy folyamatosan azt a mennyiséget és minőséget megkapjuk, uh-huh, minden egyes alapanyagból.

0: Érzed magad?
1: Mert ez nem kell itt aggódni, meg nem mindegy, hogy az ember milyen eseményre főz. Tehát, hogy most egy család összejövetelni, ezt el kell tudni helyezni, meg hogyha elmegyek a strandra és kérek egy hamburgert, akkor tudom, hogy ott mit várhatok el. Tehát, hogy most hiába teszem szóvá, hogy túl van sütve a hek, ott valószínű túl lesz, és ott azt adó, ott megvan az elvárásnak a szintje.
0: Értem. Az édesanyád főztje, az még mindig jelent valamit? Az ilyen örök és kitörölhetetlen neked is?
1: Unánkunk, a család életünk az asztal körül forgott, így, így lehet mondani, tehát, és nagyon, nagyon jól főztek a családba is. Tehát innen szerintem hozok egy elég erős vénát, és mai napig kedvelem azokat az ízeket, és vissza-vissza gondolok, meg inspirál. Hát azért az embernek a gyerekkora azért jó esetben meghatározó, és folyamatosan él benne.
0: Valahogy kordában vagy tréningben tudod tartani, vagy kell tartanod az ízlelő bimbóidat, az ízérzékelésedet? Mondok egy példát, van egy francia borkóstoló ismerősöm, és ő például nem dohányzik, meg parfümöt se használ, mert azt mondja, hogy őt zavarja, amikor a bort kóstolja, hogy érzi magán az illatokat, meg a szájában a cigarettát, hogyha érezné, az őt befolyásolná a munkájában. Tehát neked vannak ilyen tréning dolgait, hogy ne veszítsd el, vagy megmaradjon?
1: Tudatosan nincsen. Mondjuk lehet, hogy egy borásznál ez még sarkalatosabb kérdés. Nincsenek ilyen, akár mondjuk így happy-eim.
0: Jó, csak mert van akinek igen, van akinek nem. Például a kereskedelmi tévékben most nagyon-nagyon népszerűek ezek a különböző főzős műsorok. Követed ezeket? Figyeled őket?
1: Hát azt tudom mondani, hogy az elmúlt 10 évben, amit mennek ezek a műsorok, egy kezem meg tudom szemben, hogy mennyit láttam. Mert általában én mindig ezt élőben csináltam, párhuzamosan a konyhában.
0: Tehát, így te a saját showodat nézted?
1: Én a saját showomat néztem így, mondhatni így 6-tól 11-ig, amíg készítettük a vendégek részére az ételeket. Tehát pont a vendéglátásnak ugye az az időbeosztás, hogy ünnepnapokon, hétvégén, illetve esténként jönnek általában a vendégek. Aha. Tehát így sok tévénézési lehetőségem nincs, mert reggelente egy kis mesefilm a gyerekek miatt. Nem vagyok annyira tájékozott ilyen szempontból.
0: És egyébként otthon főzöl?
1: Szeretek főzni otthon, szoktam. Hát itt is reggelent ugye a szendvics készítés, az az enyém.
0: De például a gyerekeidnek az uzsonnát, azt te csinálod?
1: Azt rendszeresen én csinálom, tehát az reggel fél hét közötti program iskolába indulás előtt, hogy apa elkészíti a szendvicset, néha megkapom, hogy most megint tettél bele salátát, azt most ne tegyél vele, vagy már unom a nem tudom micsodát, tehát ilyenkor nem én vagyok a főnök.
0: És akkor nem kapsz feedbacket otthon, hogy valamelyik gyereked azt mondja, hogy megosztottam az uzsonnámat valakivel a sulival, és azt mondta, hogy hú, de jó volt, vagy esetleg valami egyéb komment érkezik.
1: Szeretik, mert én azért így gondosan meg gazdagon készítem el a szendvicseket, ugye a saját kereteinken belül, és akkor sokszor úgy ráveti magát egy-két osztálytárs is, hogy akkor az egyik felét azt ad már ide,
0: és vagy az mennyire elvárás neked például, hogy az otthoni konyhád az olyan legyen mondjuk, mint a benti, vagy van ilyen összehasonlítás, vagy ilyen mérce, vagy nem is törekszel erre?
1: Nem volt ilyen soha, nem törekszem. Úgy minden kézre áll, tehát ezt most így azt tudom mondani, hogy úgy kényelmes, meg ezt így leosztottuk a feleségem, hogy a konyha az enyém, úgy rendezem be, hogy szeretném. De viszont én nem jók a gardróbhoz.
0: Oké.
1: Okay. Ezek a dolgok itt, hogy le vannak osztva.
0: Mégis ez így tiszta biznisz, igaz?
1: Tehát úgy minden kézre áll, meg úgy, aminek úgy lennie kell, az megvan, de nincsen túllövés, nincsen 70 darab késem a fiókban.
0: És hogyha mondjuk a gyerekeid mondjuk azt mondják, hogy a sárga betűs hamburgerezőbe akarnak menni, vagy valamilyen egyéb gyorsétterembe akarnak menni, akkor rá lehet téged ezekre beszélni, hogy persze menjünk.
1: Gondolom, hogy mindent az adott kereteken belül az működni tud, tehát hogy nincsenek ilyen elveim, hogy ide nem, oda nem, és csak nem tudom, bionapra forgó magolajat használok. Ezt nehéz is úgy gondolom tartani sok szempontból. Szerintem, hogy az egészséges középutat választ az ember, akkor úgy bele tud férni jó sok minden az életben. Uh-huh.
0: Hát most

0: ha azt mondom, hogy világméretű gasztroforradalom zajlik, akkor mennyire tévedek nagyot, mert hogy egyre többször lehet hallani azt, hogy rovarliszt, meg 3D nyomtatott hús, meg alga, meg sok egyéb ilyen dolog, hogy mennyire lesz hatással ez a hétköznapi táplálkozásunkra és az éttermeknek a kínálatára?
1: Én azt gondolom, hogy az elmúlt 15 évben rengeteget változott a vendéglátás, akár csak a lehetőségeket nézve, ugye határok nyíltak meg beszerzés szempontjából. Szóval a beszerzés szót ezt elég sokszor használom, de valójában ez az egyik kulcsa annak, hogy az étterem életben tud maradni, és megtalálja a forrásokat. És ezáltal biztosított úgy gondolom a fejlődés is, hogy manapság már akár ha csak egy receptúrát nézek, az ember felmegy internetes felületekre, és bármit elér, amit 15 évvel ezelőtt ugye nem tudott elérni. Alapanyag szinten egy héten belül a világ bármely pontjáról bármit be lehet szerezni, tehát amit nem, az lehet mondani, nem is létezik. És az a rengeteg főzőműsor, rengeteg blog, meg az embereknek a tájékozottságát is szélesíti, és lehet, hogy egy rántást már nem tudnak otthon megcsinálni, vagy elkészíteni a modern háziasszonyok, de viszont lehet, hogy tarisznyarákból meg tud fasírtot készíteni. Tehát így megváltoztak az igények is, és az elvárások. És ugyanígy, hogyha az ember bemegy egy élelmiszerboltba, most már minden termékből 10-20-30 különböző féle van, nem az, hogy van ebből meg ebből egy-egy féle, különböző zsírtartalomban, hanem még márka szempontjából is rengeteg. Tehát az igények is megnőttek, illetve a fogyasztásunk is megnőtt ezáltal. Meg ugye a bolygónak a lakossága is folyamatosan nő, tehát ugyanannyi termőterületen sokkal több élelmiszert kell tudnunk előállítani, és ezért úgy gondolom generálja azt, hogy egy valódi forradalom van. Egy kicsit aggaszt azt, hogy mondjuk 50 év múlva mi lesz, hogy ennyi éhesszájat el kell látni, de és ott ugye olyan forrásokat próbálunk most találni, vagy az ipar találni, ami ki tudja elégíteni ezt az óriási mértékű felvevőpiacot.
0: És ez a ti munkátokat is nagy mértékben fogja befolyásolni? Tehát, hogy akkor már történetesen nem legközelebb már nem vagyú marhából, hanem nyomtatott marhából fogsz vadast csinálni történetesen?
1: Nem szeretnék ideig eljutni, nem is vállalnám, tehát ilyen szempontból természetes alapanyagok hívő vagyok. De nem tudom, mit hoz a ilyen szempontból jövő. Tehát, hogy nem is feltétlenül az éttermi világban, de a háztartásokban fog, én úgy gondolom, első körben begyűrűzni azt, hogy a gyártott dolgok, hát amit most már meg lehet figyelni, ugye nagyon sok a túltartósított félkész termék, vagy kész termékek, amit valóban csak melegíteni kell, és a háztartási konyhának a szerepe egyre inkább csökken, és leredukálódik. Tehát manapság sajnos én is tapasztalom, hogy a legtöbb háztartásban igazából a mikrohullámos ütő van használva, és a szelektív hulladékgyűjtőnek a tartalma gyűlik. Tehát az, hogy otthon főzés, valódi főzés van, az egyre ritkább. Na most ezáltal ugye az iparnak fel kell erősödni annyira, hogy el tudja látni ezeket az igényeket, hogy ki tudja elégíteni. És ez biztos egy óriási nagy forradalom felé vezet. És ami ugye fenntartható, leginkább ugye a növények, tehát itt a fehérje alapú táplálkozás, lehet, hogy itt a hüvelyeseken keresztül, vagy akár rovarokon keresztül, én el tudom képzelni, hogy ez egy jövőkép lesz.
2: Cinemanna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
0: Még egyszer köszönöm Szántó István séfúrnak, hogy elfogadta meghívásomat, és szakmai tanácsaival és az Oscar élményeivel szórakoztatta Manna FM hallgatóit. Ha bárki lemaradt volna a műsor elejéről, a Manna FM oldalán lehetősége van azt visszahallgatni. Ha tetszett a Cinemanna, a közösségi média felületeken a like is jöhet, minden megosztásért pedig továbbra is külön köszönet. Kedül Mátyás technikus kollégám nevében is köszöni a figyelmüket Dudás Viktor, remélem hamarosan újra találkozunk, a viszont hallásra.
2: Ez volt a Cinemanna. Jövő pénteken újabb filmes sztorikkal és izgalmas beszélgetésekkel várja a műsor házigazdája, Dudás Viktor filmszakértő. Ezt az epizódot visszahallgathatja a Manna FM weboldalán és podcast csatornáin. Manna FM. Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Tetőzhet a hőség, sok munkát adnak a tűzoltóknak az erdő és avartüzek. Leállítatta a sínek mentén végzett fakivágásokat Vitézi Dávid. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adéa vagyok.
2: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Országosan elérte, Budapesten meghaladta a 40 fokot a hőmérséklet. A kormány hőségriasztásról kiadott délutáni jelentése szerint egy beteget kellett túlhevülés miatt ellátni az országban, de a szociális ellátórendszerben továbbra sem történt rendkívüli esemény. Jelenleg 20 vasútvonalon, valamint 5 hévvonalon van sebességkorlátozás a rendkívüli meleg miatt. Csütörtökön tetőzhet a hőség. Részletek az időjárásról a hírek végén. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság jelentése szerint szerda estig 17 erdő és vegetáció tűzről érkezett bejelentés. Székesfehérvár külterületén 150 hektáron száraz avarég. A tűz a közelben lévő hétvégi házas övezetet is érinti. 40 ingatlanból összesen 61 ember telepítettek ki, de a MOL üzemanyag telepe nincs veszélyben. Mintegy 100 hektáron ég az aljnövényzet a Borsodi Dédes-Tapolcsány külterületén. A lángok több helyen az erdőre is átterjedtek. A helyszínt tűzoltóautókkal nem lehet megközelíteni, ezért a honvédség helikopterei is részt vesznek az oltásban. A Tisza frakció kezdeményezte, hogy a parlament jövő kedden válassza meg az új köztársasági elnököt. Az alaptörvény 17. módosításával Súlyog Tamás volt államfő mandátuma július 20-án szűnt meg. Jogköreit az alaptörvény rendelkezései szerint ideiglenesen Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke látja el. A Fidesz szerint közjogilag érvénytelen, ezért fölösleges köztársasági elnök választást tartani. Szerintük az utolsó legitim módon megválasztott magyar köztársasági elnököt Súlyog Tamásnak hívják. Leállította a MÁV zuglói fakivágásait a közlekedési miniszter, miután számos lakossági bejelentést kapott a mexikói út menti töltésen végzett munkáról. Vitézi Dávid utasította a vasúttársaságot, hogy vizsgálja felül teljes zöld felület kezelési gyakorlatát. Bejelentette azt is, hogy hamarosan fő tájépítész felel majd a vasutat övező zöld felületek fenntartható kezeléséért. 11 szállodahajó várakozik jelenleg a Duna-Magyarországi szakaszán az alacsony vízállás miatt. A teherhajók többsége is áll. A hajózási hatóság folyamatosan tájékoztatja a hajósokat a vízmélységről, de nem korlátozza a közlekedésüket. Az aktuális vízállások és a hajó merülése alapján a kapitány dönthet a továbbhaladásról. Kiváló a vízminőség, ismét megnyitották Keszthelyen az ingyenes Helikon strandot. A balatoni fürdőhelynél korábban több baktériumból is a határértéket meghaladó koncentrációt mértek. Keszthelyen immár mindhárom balatoni strandon kiváló a vízminőség. A korábbi szennyezettség miatt az önkormányzat feljelentést tett. Tetőzik a kánikula csütörtökön, többnyire napos idő lesz, de délután néhány helyen már előfordulhatnak záporok, zivatarok. A szél a Dunántúlon megélénkül. A hajnali 17-23 fok után napközben 36-42 fok lesz.
2: Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az út elágazásokban, elakadásokban.
4: Cross GPS.
5: Fajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
6: Miért az örökkévaló a mi Istenünk? Ugye milyen jó a kérdés, választ is kapunk erre reményeim szerint ebben az adásban. Hello, én Bali Mónika vagyok, itt van velem természetesen Pajor Tamás, és vendégünket is köszöntjük, professzor Rogási Gyulát. Nagyon köszönjük, hogy elfogadtad a felkérést.
7: Részemről megtiszteltetés.
6: Tanár úrról tudni kell azt, hogy magyar klasszika filológus, filozófia történész, egyetemi tanár, a Szent Pál Akadémia és az Országos Rabbi Képző Zsidó Egyetem oktatója. Az apropó, amiért meghívtuk, a legújabb könyve, ami idén 26-ban jelent meg, Miért az örökkévaló a mi Istenünk, a korai kalám és a középkori zsidó filozófia. Nagyon komoly téma, kitérünk erre ebben az adásban, de még mielőtt erről beszélgetünk, nem éppen egy üdítő nyári koktél, amivel készültünk, de talán fel tudjuk lazítani. Tanár úr, a posztszekuláris korszakban te hogy látod globálisan a keresztény egyháznak, melyek a legnagyobb kihívásai?
4: Igen, hát ez körülbelül olyan kérdés, mint amikor a matematikusnak egyszerre fölteszik, vagy egy matematikusnak a hajdani Felix Klein 10 kérdését. Nos, hát természetesen itt ugye külön kellene választani azt, hogy az embernek az egyik foglalkozása évtizedek óta az ókeresztény kar, mármint filológiailag, és külön kell választani azt, hogy az ember az az én, mert én is gyakorló hívő vagyok, következésképpen ezt a kettőt valahogy egy közös horizonton kell, vagy kellene megjeleníteni. Ezen kívül pedig, hát nyilván, aki erre a kérdésre igazán avatottként válaszolhatna, azaz akár főpapként, akár misszionáriusként, de mégis járja a világot, és a világkereszténység állapotával és helyzetével, ha szabad így fogalmazni, globálisan szembesül. Hát erről ugye esetemben szó sincs. Az, amit látleletként nyilván minden értelmes gondolkodó ember és, hogy is mondjam, sok érzékeny ember észrevesz, az azt, hogy az európai kereszténység az a totális csőd állapotában van, vagy legalábbis látszat szerint. Ugye egyikünk sem lát bele a másiknak a koponyájába, és nem lát bele az elméjébe, de hát az egyház, mint szervezet tényleg ilyen állapotban szenved, vagy senyved, hogyha jobban tetszik. Ugye ennek milyen okai vannak, hát ez nyilván lehet, hogy is mondjam, sok távlati horizonton is vizsgálni. A szekularizáció kifejezést használtad, amely egy divatos szó, de hát végül is a szekulum tényleg nem jelent más, mint azt, hogy vagy korszakot jelölünk vele, vagy pedig egy nemzedéket. Na most itt ugye, ha nemzedékekre bontjuk a kérdést, akkor nyilvánvalóan az első korszak határa, amely meghatározó, az a második háború utáni limesz választóvonal. De nem csak az egyházak hívő életében, vagy kulturális életében, hanem egyáltalában az oktatás, a nevelés, a napi kultúra, a művelődés, az emberek kulturálisági szintje, stb. Mindezeket vizsgálva is korszakhatár. Tehát elvesznek azok a támpontok, amelyek évszázadokon át mind a szekularizált, ha egyáltalán létezett ilyesmi, mind pedig az egyház belvilágát jellemezte, a klasszikus kultúra, a humán kultúra, az úgynevezett studia humaniora, tehát a latin-görög antikvitás, az egyháztörténet, a korai patrisztika, és így tovább. És helyette voltaképpen nem maradt semmi. Tehát igazából véve a kulcs kifejezés itt az lenne, hogy a nagyon szépen és nagyon elegánsan fogalmazva görögül a tokenon, az üresség, és ahol ez a bizonyos üresség felüti a fejét, ott automatikusan fölmerül a veszély is, hogy oda bárki beköltözhet. Ugye mindannyian ismeritek a Máté evangélium, illetve a szinoptikus evangélium ama példáját, persze a személyre szólóan érvényes, és nem pedig a kultúra, vagy az egyház kultúra globális állapotát illetően, hogy ha a gonosz szellem kimegy az emberből, vagy kiűzik, és nem gárdírozza magát, nem próbál meg minden módon, hogy mondjam, szinten maradni szellemi értelemben, akkor sokkal rosszabbul jár, mint a kezdeti állapota volt. Na most azt hiszem, hogy itt, ha tovább lépünk, és a másik fontos korszakhatárt vizsgáljuk, amely szinte közhely, de tényleg közhely, ugye a francia forradalom utáni szekularizáció korszaka, akkor azt látjuk, hogy egy hosszabb kiüresedési folyamat, amely semmiféleképpen nem bizonyult végzetesnek. után következett be ez az állapot, mert hát most már 80 éve, hát az is óriási idő, ahol az emberek szemmel láthatólag sokkal védtelenebbek szellemi, vagy ha jobban tetszik, spirituális értelemben, mint bármikor az elmúlt 18 évszázad folyamán, vagy 19 évszázad folyamán, ami egyenlő a kereszténység térhódításával, spirituális és kultúrtörténetével. Tehát az egyik fontos fogódzó, azt hiszem, hogy ez a bizonyos kiüresedés. Ugyanis csak műveltségelemekkel, kultúrával, irodalommal, művészettel, politikával, stb. Föltölteni azt a szférát, azt a teret, ha jobban tetszik, amelyet így vagy úgy jól, rosszul, de mégis 18 évszázadon át mind a nyugati, mind a keleti kereszténység betöltött, és hát szervezte az élet mindennapjait, és a magas kultúrát, a magas politikát, és így tovább. Szóval ezt a hiátust, ezt az üres teret betölteni, hát szemmel láthatólag nem nagyon sikerül. Na most természetesen ennek ellene lehet vetni, hogy kérem tisztelettel, ha az európai kontinensen, vagy az PR világban nem is, de a harmadik világban, különösen Afrikában és Latin-Amerikában mégiscsak elindultak bizonyos spirituális mozgalmak, bizonyos bünkösdi karizmatikus szlenggel kifejezve ébredési mozgalmak, amelyek hol, hogy mondjam, csak fölfelé ívelő periódusban, hol pedig aláhanyatló periódusban, de mégiscsak jellemezték ezt a bizonyos elmúlt 70-80 évet, illetve természetesen többet is, de azt látjuk, hogy nem bizonyultak alkalmasnak, legalábbis Európában nem, az európai világban, és ugye Ausztráliától Kanadáig így próbálom felfogni az európai világot, és ebben a tekintetben úgy tűnik, hát ne legyen igazom, de nagyon úgy tűnik, hogy ezek az ébredési mozgalmak sem voltak képesek betölteni azt a funkciót, amelyet, mint mondtam, jól, rosszul 18. évszázadon át a kereszténység spirituális, politikai, minden egyéb életszervező értelemben képes volt betölteni.
7: Jó, de hát szerintem eléggé adja magát, hogy az, amit szekularizációnak hívunk a felvilágosodás óta, az abba a térbe robbant be, amely tér már korábban kiürült. Nem csak, hogy kiürült, hanem negatív tartalommal telítődött. Tehát, hogyha az, amit most nemes egyszerűséggel úgy fogalmaztál meg, hogy jól, rosszul, de egy egyházi narratíva uralta ezt a 17-18 évszázadot, hát, hogyha a jól és a rosszul arányát ilyen elbagatelizálhatjuk, és azt mondjánk, hogy jól, rosszul, akkor lehet, hogy nem került volna sor a szekularizációnak ilyen mérvű térnyerésére. És én amellett, hogy továbbra is töretlenül őrzem a hitemet a Bibliában, van egy olyan elnagyolt előfeltevésem, hogy talán mindez Isten tudtával zajlódott, sőt engedélyével zajlódott, és bizonyos társtudományokban, vagy társdisziplinákban, vagy irányokban kiszerveződött az igazság, vagy az igazság keresésének a mandátuma, mert hogy az egyház, hát nem azt mondom, hogy csődöt mondott, de igen, azt is lehetne mondani, és nem úgy mondott csődöt, hogy megszűnt létezni, vagy deklaráltan elhagyta volna mondjuk a bibliai hitet, hanem ennél sokkal rosszabb deformálódásról van szó, valamiről, ami utálatossá tette, taszítóvá, riasztóvá, mérgezővé, fenyegetővé tette az emberek tömegei előtt a fő üzenetet. És amíg mondjuk az evangéliumokban azt olvassuk, hogy Jézushoz igyekeztek közel menni a bűnösök, szó szerint így mondja Lukács evangélium 15. része, most azt látjuk, hogy az egyházaktól a bűnösök, tehát itt most a szelidebb szóval az ámhárecre gondolok, tehát az a földnép, az egyszerű emberek mai szóval, nem közeledni próbálnak úgymond Jézushoz, hanem ha Jézust az egyházzal azonosítják, hanem menekülni tőle. Na, tehát ez lett az eredője ennek az elmúlt 18 évszázadnak, és az, amit említettél, hogy a modernitásban ezek az ébredési mozgalmak sajnos tisztelt a kivételnek, meg a történelmiek között is tisztelt a kivételnek, de tulajdonképpen a nagyon sok ezek közül a mémkultúra tartalmait kezd el növelni, ahelyett, hogy ténylegesen helyreállította volna azt, ami a szekularizáció létrejöttét okozta. Bocsánat, hogy ilyen hosszúra nyúlt, de most hosszan átadom a szót neked, mert nem tudtam rövidebben megfogalmazni sajnos ezt az összetett gondolatot, ami bennem van ezzel kapcsolatban.
4: Jó, hát kár pedig, ugye itt éppen az lett volna a leglényegesebb, hogy ugyan mit is kellett volna helyreállítani, vagy szinten tartani.
7: Hát talán azt, ami, csak egy mondatban, talán azt, ami az első századbeli judeo-kereszténységben, vagy ami közvetlenül Jézus tanítványi körében még megvolt.
4: Jó, hát akkor viszont kénytelenek vagyunk visszamenni, visszaarasszolni, a kezdetekhez, ugyanis ugye egészen bevett álláspont az, hogy a kereszténység már nagyon korán fölmondta azt a szerződést, vagy mandátumot, ugye a mandátum az a kézretételt jelenti, amelyet eredendően hát a tanítványok tanítványa és így tovább nagyapám látta Lenint kapott. Na most, hogyha így közelítünk a dologhoz, akkor viszont semmi egyebet nem teszünk, mint azt mondjuk, hogy kérem szépen, hát itt a válság tünetek már a kezdetén megjelentek, és voltak éppen semmi sem történt az elmúlt 18 évszázad során, mint tűzoltó munka, és így tovább. Ez azért egy kicsit sarkos álláspont lenne, hogy finoman fogalmazunk. Na de, ha már egyszer visszatértünk, és ez nekem nagyon jól jön, mert mégiscsak az egyik kedvenc korszakom, például a második század, és ha szabad belekapaszkodni abba a kifejezésben, mert Mónika említett, hogy székulum, székularizáció, és így tovább, hogy gyakorlatilag megszoktuk azt, hogy a világkorszakok, vagy a korszakok egyáltalán, ez a bizonyos titokzatos fogalom, ami görögül ájon, sémi nyelveken olám, vagy álma, vagy valami eféle, ez nagy globális időszakokat ölel át. És ez nem biztos, hogy így van. Lehet egy világkorszak tényleg akár fél évezrednyi tartamú is, és lehet, hogy mondjam, olyan gravitációs kollapszus tartalmazó, vagy olyan gravitációs állandót, hogy tényleg csak néhány évtizedet terjed ki. Na most, hogyha ezt így vetetted fel ezt a kérdést, akkor kapaszkodjunk bele ebbe, és úgy tűnik például, hogy a názareti halála után például önálló világkorszak az apostolokkal féljelezve, amely a Hurbánig ívelt, magyarán a szentély elpusztításáig, Jeruzsálem elpusztításáig, a Sechina, ugye a zsidó szemléletnek megfelelően újabb számüzetésbe vonulásáig, és így tovább, és így tovább. Továbbá újabb világkorszak az, amely a Hurbántól a Bárkokba felkelésig ível, ez is ugye alig több, mint fél évszázad, igen, 60 év, amely aztán utána jön a nagy galút, az exilium, amely egyenlő az egyház nagy világkorszakával, azzal a bizonyossal, amelyet vizsgáltunk, és amely akár a francia forradalomig, akár a 19. századi pozitivizmusig, pozitív életszemlélet, tudományszemléletig, akár a második háború utáni, ha szabad így mondani, végső és visszavonhatatlan szekularizációig ível. Na most melyikbe kapaszkodjunk bele? Nyilvánvaló az, hogy ilyenkor azt szokták mondani, hogy a kereszténység eredeti mandátuma az mégiscsak valamilyen módon tapadt a zsidó kereszténységhez. Ezt ugye két nemzedéken keresztül lehetett jól kitapinthatóan megőrizni, a második század derekától fogva szemmel láthatóan gyakorlatilag az egyház történet nagyon erősen a zsinatokig leírható úgy, mint elszakadási kísérlet, kimondva kimondatlanul, elszakadási kísérlet, vagy egyáltalán megtagadási kísérlet, méghozzá undorral és megvetéssel, mindezzel az eredeti meglátommal szemben, mely hát a zsidó örökség, vagy hogy nevezzem, nevezel, ahogy akarod. És ennek megfelelően kellene ilyen szempontokat is vizsgálni, hogy akkor mit keres ebben a bizonyos keresztény hermeneutikában, exegézisben, vagyis a szentírás világának magyarázatában az, amit az antik világ, hogy mondjam, csúcs teljesítményei jelenítenek meg. Hát nyilván nem elsősorban a tragédia költészet, hanem a görög filozófia. És akkor szemben láthatólag abba a problémába ütközünk, hogy hát végezzük el a gondolatkísérletet, milyen lenne ez a keresztény exegézis, hermeneutika, írás magyarázat akkor, hogyha ez nem történik meg. Nem vagyunk képesek elvégezni, mert hiszen egyetlen támpont áll rendelkezésünkre, akkor valószínűleg olyan lenne, mint a Talmud. Most ilyenkor nyilván a átlag keresztény hányja a keresztet, hogy csak az ne. És ugyanaz a probléma a kereszténység egyetemes történetével is, tehát most természetesen beleértem nem a nyugati kereszténységes csupán, hanem a Kalkedon után kivált keleti egyházakat, és egyáltalán az ortodoxiát. Tehát valóban az egyetemes, katholú, ez az adverbium, de mindegy, kereszténységet, nincs belőle kettő, csak egy. Következésképpen, ha egyetlen egy van, akkor analóg sémát nem helyezhetünk melléje, hogy alternatív gyanát, úgy értem, hogy egy másik variáció gyanát, ez van, ezzel kell valamit kezdeni, és ismét mondom, hogy ha nagyon radikálisan gondolkodunk, akkor a válságtüneteket már erre a két világkorszakra, mondom a Hurbánig, tehát az apostolok János kivételével, életidejével, illetve a Bar Kokhba felkelésig, vagyis a zsidóság Szentföldről való elüzetéséig ível. Na most természetesen sok értelme nincs tekintettel arra, illetve van, de nagyon elvont fogalmi sémákba fogunk ütközni. A hétköznapi rituális vagy liturgikus élet megszervezését illetően azért mégiscsak bölcsebb dolog azokat a támpontokat igénybe venni, vagy azokra támaszkodni, amelyek mégiscsak tartalmazzák a székulum, a generációk fogalmát, tehát az előző nemzedékek örökségét. Ekkor viszont azt látjuk, hogy például a szűkebb hazánkban a kereszténység már nagyon régóta, különösen a római katolikus kereszténység, az leginkább úgy írható le, mint nem tudom, hogy ismeritek ezeket a neveket, hogy Bálint Sándor vagy Erdélyi Zsuzsa, gondolom igen.
7: Én sajnos nem.
3: Nem.
4: Bálint Sándor klasszikus műve, néprajz professzor, vagy úgynevezett szakrális néprajz professzor, a Karácsony Hüsvét Pünkösd, vagy az Erdélyi Zsuzsa vallásos népköltés gyűjteménye, a Hegyet, Hágék, Lőtös, Lépők, stb. Világosan bizonyítja, hogy ez az a bizonyos népi vallásosság, amelynek hát annyi köze van néha a kereszténységhez, hogy hát nagyítóval kell keresni a támpontokat, illetve hát másfelől meg létezik a kereszténységnek egy olyan, hogy mondjam, epicentruma, szellemi és kulturális epicentruma, gyakorlatilag egy kijelentő mondatban, szűk kijelentő mondatban elhelyezhető, és ez nem más, ahogy mondjuk az orosz ortodoxok köszönnek, ugye? Krisztus veszkrésze, Krisztus feltámadott. Ez a doktrina Krisztiának, tehát a keresztény alaptanításnak az epicentruma mindenféle népi vallásosságban benne van. Na most akkor melyiket válasz?
7: Én inkább
4: valami... Sok koncentrikus kör által írható le a probléma, azt hiszem.
7: Én egy picit távolabb mennék ettől a képtől, mert ezt a leírást, és nyilván ez egy nagyon adekvát és nagyon szakszerű megközelítés volt, amit te most itt körbeírtál, de hogyha mondjuk a misszió a legszentebb hatáskiváltás szempontjából nézzük, vagyis abból a szempontból, hogy egy mai nem zsidó keresztény, ergo pogány, érintetlen, szűz, a Biblia szempontjából szűz, szekularizált közeghez hogy lehetne eljuttatni a leginkább eredeti, vagy általunk elképzelt, vagy mint karizmatikus hívő, akinek voltak Isten élményei, megélhető, igaz kereszténységet, akkor nagyon nagy kérdőjelek gyűlnek a levegőben, mert egész egyszerűen a fogalomhoz, hogy kereszténység, és az összes ehhez kapcsolódó társfogalomhoz, Isten, Biblia, egyház, lelkészek, papok, üdvösség, kárhozat,
6: gyülekezet,
7: mindenféle ebbe a tárgykörbe tartozó fogalmak egész egyszerűen olyan szorongást, taszítást, olyan aszociációkat keltenek az emberek nagy részében, amelyeket, hogyha elővesszük ezeket a fogalmakat, akkor utána azon kell dolgoznunk, hogy hogyan bontjuk le
6: az
7: ezek által kiváltott előítéleteket. Vagyis létezhet-e szerinted egy teljesen újonnan megszült, most nyilván nem örökre kikapcsolva a szent kifejezéseket, vagy egyáltalán nem kikapcsolva, de hogy egy új, mert ugyanazt a szót is lehet egészen más szemlélettel kimondani, alkalmazni. Szóval hogyan lehet egy új szótárt megszülni, hogyan lehet újra nekifutni ennek, bekalkulálva a félresiklásnak ezt a sokrétű és óriási károkat okozó romhalmazát, megőrizve azt, ami jó belőle, de azért maximálisan elkerülve azt, hogy egyszerűen kimondva, hogy a hallgatóinkban ne a szorongás nőjön, ne az kumulálódjon, hogy ja Isten, megint meg akarnak erőszakolni, szekta taggá tenni, felekezeti taggá tenni, fenyegetni a pokollal, nem tudom én mi, hanem tényleg elhangozzék az, amit az evangélium jelent, jó hír, valami szívmelengető csoda, ami miatt Jézushoz oda mentek a prostituáltak, a bűnözők, a seftelők, az akárkik, és ők, akik elvileg félniük kellett volna Istentől, hogy majd megbünteti őket, ők oda menekültek az Isten fiához, és ott jól érezték magukat, és hogy ez hogy jöhet létre újra, és hogyan lehet kikapcsolni az erre épülő, és tulajdonképpen ezt felhasználó, instrumentalizáló rendszert, ami nem képes még arra sem, hogy reflektálja, hogy emberek, nagyon eltévedtünk.
6: Ha nagyon profánul, nagyon röviden ki akarom ezt egészíteni, tényleg arra kérünk, hogy missziós aspektusból nézzünk már rá erre a nagyon nagy problémára. Amit telefestettél az első 10 percben, az a kórkép az egyházról, az nagyon szürke és nem vonzó, tényszerű természetesen, és tényleg, ha maradok profán, akkor azt mondanám, hogy ha a Jézus brand márka ma az egyház, akkor nem hatékony. Valamit tenni kell.
7: Nem csak, hogy nem hatékony, hanem teljesen kontraproduktív, és ha valami távol áll az igazi názereti Jézustól, amennyit én megismertem belőle, akkor az biztos, hogy ez.
4: Uh-huh. Jó, akkor most...
7: Tiéd a szó.
4: Köszönöm szépen. Semmiféleképpen nem szeretnék úgy feltűnni, mint aki az úgynevezett történeti kereszténység, vagy a hagyományos egyházak védelmezője, de én azért jóval konzervatívba vagyok nálatok ebben a tekintetben, főleg azért, mert alternatíva hiány, továbbá a legújabb megújulási mozgalmak, vagy ébredési mozgalmak csődje folytán, azért továbbá koromnál fogva. Bár ez nem látszik a rádióban.
6: De itt érzik. Vannak a kamerák, úgyhogy jó, a YouTube-on látszani fog.
4: Továbbá koromnál fogva azért óvatosabban fogalmazok általában. Nagyon sokszor elmondtam már, de hát akkor két részre bontva azt, amit a tisztelt műsorvezetők, illetve a kérdezők az imént előtártak. A misszió, mint olyan, most ugye a latin kifejezés etimológiája nyilván világos, tehát nem kell belekapaszkodni kérdését, és azt, hogy hogyan lehet vonzóbbá tenni azt, ami mint Goethénél a Faustban, ugye fakó minden teória, tehát szürke, hát tényleg minden teória fakó. Az egy a hétköznapi élethez, a természethez és egyebekhez képest. De hagyjuk, mert az idővel nem szabad garázdálkodni. Tehát az egyik, amit szeretnék hangsúlyozni, és ez a dolognak a kezdetére vonatkozik, a kérügma, tehát a jó hír kihirdetése, nyilván nem véletlenül, de most nem akarok ironizálni, a zsidó világban történt. Ami disztinktíve azért figyelmet érdemel, és ez az, amit olyan nagyon sokszor mondtam már, hogy mielőtt elhangzott volna, hogy elközelget, hogy közelvalóvá lett Isten országa, most megtakarítjuk a görögöt, térjetek meg, ugyebár. Előtte a názáreti nagyon fontos, ha tetszik, missziós tevékenységet folytatott, amelyet én úgy nevezek, hogy a káhál, vagy ha tetszik, az eklészia, tehát a gyülekezet, a káhál restitúciója. Vagyis, hogy előtte nyakra főre gyógyította meg a bénákat, a vakokat, a nyomorékokat, egyebeket, akik a szinái törvény értelmében nem voltak jogosultak a káhál tagjává válni. Ez feltehetőleg missziós tevékenység, és nem teoretikus tevékenység, hát illetve természetesen teoretikus, és utána hangzik majd el az a bizonyos programmatikus mondat, vagy programmondat, és természetesen nem véletlenül Keresztelő János letartóztatása, illetve majd a halála után, tehát a kontinuitást, a tradíció kontinuitását, a Selselet Kábbalát, ha tetszik, figyelembe véve. Ez az egyik. De, akárhogy is nézzük, néhány kivételtől eltekintve a római centúriótól a szíro-föníciai asszonyig, tehát a libanoni nőig, azért általában az egész procedúra zsidó közegben zajlik. Ott persze lehet disztingválni, hát nyilván a jeruzsálemi farizeus szemszögéből a galileai, akármilyen ívő ember volt, és akármilyen kiválóan ismerte is az írásokat, megmaradt Amhorecnek, vagy Amhárecnek, tehát egy ilyen alantas műveletlen lénynek, stb. És nyilván nem véletlenül használtad ezt a kifejezést, hogy akkor talán itt kellene valahogy kopogtatni, és talán ajtó nyittatik, ha olyan szűz közeget vizsgálunk, mint mit tudom, egy hiváró indián Claude Lévi-Strauss idejében, vagy egy kannibál törzsfőnök.
7: Hát vagy ma egy Z-generációs TikToker.
4: Hát majdnem ugyan, hát azért nem egészen, az égenerációs...
7: Mert ugye valljuk be, hogy az említett indiántos tagjaiból viszonylag kevéssel találkozunk napi
6: igen,
7: szinten.
6: Igen, én nem szoktam.
7: Kevesebben, mint az interneten lógó fiatal.
4: Jó, ezt vagy értem, én is értem, mint klasszika, akár a sími, akár a görög, vagy bármennyi élő szövegolvasó, órán, hogyha kérdés elhangzik, akkor első dolog a telefon, hogy nem is próbál meggondolkodni, elemi szinten se.
7: Jó, de zökkenjünk vissza a fő témához.
4: Jó, tehát ezt a bizonyos szűz közeget vizsgálva, vagy kérdezve, vagy firtatva jobban tetszik, hát ez az, amiben az ember nem mozoghat otthonosan, sosem volt misszionárius, hogy mit lehet csinálni, és mit nem. Minden esetre abba bele lehet kapaszkodni, hogy a Máté evangélium végén, mint mindenki tudja, azt olvassuk, hogy menjetek el a lakott világ széléig, ez ugye a hajdan az oikumenét jelentette, és én majd veletek leszek egészen a világkorszak végéig, és végezzétek a úgynevezett missziós tevékenységet. Ez jól rosszul folyt. Tehát a globusz a felszínen érintkezett a zsidó keresztény, illetve főleg a keresztény világgal. A legújabb iszlám inváziót vagy influenciát nem számítva eléggé sikeresen. Nem tudom, feltételezem, hogy mindannyian jól ismeritek azt a zseniális Borges eszét vagy novellát, ami a Márk evangélium címet viseli.
7: Nem, de Borgest ismerem, de a
4: novellát. De ismered, Monika? Kolléga úr sem?
6: Már nyomkodja,
4: igen.
6: Keresi a telefonon a választ.
4: Arról szól, hogy egy misszionárius valahol, ebben a bizonyos indián világban, hát ugye Borges argentin,
7: igen.
4: Szerűen, pontosabban argentinai angol eredendően, sikeresen oktatja ezeket a hányszoknás indiánokat, hát nyilván az alaptanítást mondja el, a kereszthalált, a feltámadás és egyebeket. Egyik hajnalban, reggelre arra ébredt, hogy iszonyú kipácsolások a hibában, a kunyhóban. mi ez? És kinéz a, hát nem, nyilván nem a üvegablakon, és azt látja, hogy a derék benszülöttek keresztet ácsolnak neki. Félretéve az író, mondom, zseniális, tehát egyáltalán Varhez minden szinten zseniális, tehát ez nem meglepő, de ennyit a szűzközegről, hogy itt mit lehet csinálni, vagy mennyiben különbözik a missziós tevékenység mondjuk Barzsa Szent Ferenc japán vagy kínai tevékenységet, ehhez én nem szeretnék hozzászólni, mert egyszerűen semmiféle tapasztalatom nincsen. Maradjunk inkább...
6: Gyere közelebb a mikrofonhoz.
4: Maradjunk inkább a mi TikTok világunknál.
6: Jó, jó.
7: Igen, csak az a helyzet, hogy az a szűzközeg, amiről te beszélsz, tehát egy az evangéliummal korábban semmilyen módon nem találkozó őserdei pogány barbár, illetve egy posztkeresztény világ úgymond idézős szűzközeg, óriási a különbség. De most miért ebbe belemennénk, mert tulajdonképpen ezt a dolgot járjuk körbe és körbe. Mondta egy nagyon érdekes dolgot, hogy Jézus, és nagyon igaz, Jézus evangélium hirdetése az hatalmas, nagy karizmatikus tettekben állt, és ezt egészítette ki az a tanítás, ami utána akkora nyomatékkal bírt, hogy akik el akarták fogni, azt mondták, hogy ember még így nem szólott, és ő hatalommal tanít, nem úgy, mint az írástudók. Na most felmerül itt a kérdés, hogy ugye általad is játékba hozott karizmatikus kereszténység és különböző megújulási mozgalmak, amelyek igazából azt tűzték zászlókra, és részben nem fel is tudták mutatni, hogyha nem is Jézusi, de az esetben Jézusi szintű csodák is történtek, de valahogy, mint hogyha az erre épülő egyházak utána ezt hasonlóan a középkor kegytárgy kultuszához és relikvia gyűjteményéhez rátelepülve kisajátították, már igazából csak az emlékét, és rendszert építettek rá, amely üzemeltetni akarta ezeket a csodákat egy kicsit, és ez az üzemeltetési szándék nagyobb szakadékot hozott létre, mint akár a csodák nélküli világ. Uh-huh. Mert a csodákhoz szoktatott, vagy a karizmatikus élményekhez szoktatott hívők utána így sokkal nagyobb űrbe kerültek, amikor tulajdonképpen ezeknek a csodáknak már igazából csak a látszata, vagy az elvárása, vagy a hangulata jelenik meg bizonyos ilyen karizmatikusnak még mondható megnyilatkozásokban, de nincs felmutatva az az erő, és akkor mi kezdődik el? Óriási erőlködés, hogy akkor nem elég a hitünk, gyorsan csináljunk valamit, hogy elég legyen, vagy a látszatkeltés, hogy azért a rendszer bármi áron fönnmaradjon, és ennek is ismerjük különböző konkrét módozatait. Az a kérdésem, hogy egy ilyen helyzetben, ha ez ezáltal kiváltott ellenérzéseket nevezzük szűz, bevetetlen területnek, ami már hát meglehetősen nem szűz, hanem inkább tönkretett föld, akkor mit lehet csinálni a missziónak? Hogyan találhatnánk továbbra is, azt kérdezem, egy új nyelvet? És én ezt most nem úgy értem, hogy most kezdjünk el ilyen mondva csinált hülyeségeket alkotni, hogy és azt átnevezni, mert ez nem fog működni, hanem mi az a kisugárzás, az érintés, az az új hang, az az őszinte gesztus, bármi, ami megfeleltethető, ami lehet, hogy nem fog fölállítani egy nyomorékot, bocsánat, hogy ilyen csúnyaszót mondtam, a tolószékből.
6: De bemutatja, hogy Jézus Krisztus vonzó.
7: De valamit mégis visszaad, nem akar akkora lenni, amekkorát maga sem tud már megugrani, csak a látszatát felmutatni, meg mindig elhitetni, majd ez lesz, hanem csak azt mondja, hogy veled vagyok, vagy nem tudom, valami triviális dolgot, de azt úgy mondja, hogy valami bizseregni kezd a másiknak a szívében, és azt mondja, hogy fú, ez engem érdekel, ezért érdemes élni.
4: Szabad hozzászólni.
6: Hát örülnénk.
7: Bocsánat, hogy én csak ilyen hosszan tudom.
4: Tekintettel arra, hogy idézőjel hosszan mondod mondókád, a többből következően számos szempont vetül föl, ugye mindegyikre kitérni nehéz, de mondjuk azt a distinkciót kellene talán akkor mérlegelnünk, amely az általad használt posztkeresztény vagy posztkrisztiánus világ kifejezésből fakad, Jó, rendben van, ezt fogadjuk el, tulajdonképpen különösebb erőszakot nem követünk el sem logikailag, sem pedig kultúrhistóriailag. Azt kellene talábbá akkor mérlegelnünk, hogy ez a posztkrisztiánus világ, ez egyszerűen csak közömbös, vagy pedig, ugye ismerem a Nietzsche iránti vonzódásodat, mármint teoretikus vonzódásodat, nem a, és a doktrinális vonzódást, vagy pedig ellenséges. Tudnék, a beszélgetésünk elején elhangzott egy kifejezés, notabene görögül, ugye a kenon, az üres, az üresség. Hát akkor a képlet roppant egyszerű, hogyha ez a posztkrisztiánus világ éppen úgy kiüresedik, vagy kieresedő félben van éppen. Ezt talán nyugodtan állíthatjuk, tehát hogy a vallási bazár és a szellemi bazár beláthatatlan, tehát annyi egzotikus futóbolond hirdeti az igét az interneten, ugye ez már semmi se kerül, hogy előbb-utóbb megcsömörlik tőle mindenki. Tehát, hogyha az utóbbira tekintünk, vagyis hogy nem ellenséges okvetlenül, vagyis hogy a kereszténység a föld és a világkultúra elárulója, hát azóta eltelt másfél száz év, hanem egyszerűen csak közömbös, és ezt a közömbösséget tovább fokozzuk a kiüresedés fogalmával, vagy pedig szimptomájával, ha szabad így fogalmaznunk, akkor úgy tűnik, hogy a kereszténységnek már a valóban doktrinálisan is, és hát a karizmák tekintetében is működőképes kereszténységnek valószínűleg új távlatai nyílnak meg, és új esélyei kínálkoznak. Ezt még most, különösen szűkebb hazánkban nem nagyon tapasztalhatjuk, mert éppen a kaotikus üresség vagy kiüresedés állapotát vélem felfedezni, de nem biztos, hogy igazam van. Ha ez bekövetkezik, akkor viszont nem tudom, hogy melyek azok a szervező elvek, amelyek per analógiám szóba jöhetnek. Az általad felhozott példa, egy galileai, ahogy mondottuk, mindig M. Horace maradt. Igen ám, de itt volt a jobb karjára, Yeshiva Bochereknek a szíjazva az írás, amelyet kívülről tudott mindenki. És ez volt az alap, hogy mondjam, csak narratíva vagy kontextus, amelyben egyáltalán a názáreti Jézus megszólalni volt képes, illetve kettőt lépni volt képes. Ezt az állapotot nyugodtan kiiktathatjuk, ezt nem lehet reprodukálni. Maradt tehát az üresség, ahol nyilvánvalóan csak a magam példájával élhetek, hogy tudom én, 36 és fél éves emberként totális csődben nem sokra mentem volna egy olyan közegben, ahol hogy mondjam, csak szubstanciák és szubszisztenciák röpködnek a levegőben, én pedig ugyanúgy. Tehát a karizmákra kell helyezni a hangot.
7: Igen, de mi van akkor, ha a karizmák maguk is egy idő után így instrumentalizálódnak, tehát beépülnek egy olyan rendszerbe, ami utána úgy válik taszítóvá a külvilág, vagy akár a belvilág számára, hogy egyébként még ezek a karizmák részben működnek is benne. Tehát itt egy nagyon bonyolult kérdésről van szó, mert nem arról van szó, hogy létrejött egy álkereszténység, és akkor találjuk meg az igazit, hanem az álkereszténységben is nagyon sok igazi ellen van, különben nem is tudna tömeget vonzani, és amíg meg nem született új modell, az meg, vagy esetleg adott esetben a már nagyon elhasznált történelmi mintázatú egyházakban is néha fellelhető nagyon-nagyon vonzó, nagyon őszinte, igazi dolog, és már nagyon nehéz eligazodni, hogy mi a hiteles. És míg közben meg azt érezzük, hogy aki az egészről semmit nem tud, és nagyon-nagyon távol áll attól a maga korában írástudatlannak nevezett galileitól, de még egy középkori jobbágytól is, aki valahogy a kiskátét tudta legalább fejből, vagy nem tudom. Szóval attól is nagyon messze áll. Hogy tudjuk neki azt úgy elmondani ezt az egészet, hogy ő benne ne a menekülő görcs fokozódjon, hanem az érdeklődés.
4: Szerintem az érdeklődés az primordiális, tehát az érdeklődés, hogy úgy mondjam, az éhség és a szomjúság meg kell, hogy előzze az evés.
7: De mi van, ha ott van a felszín alatt, azért felszín alatt ott van ez az éjség és szomjúság, és az fedi le, hogy ő azt hiszi, hogy azért nem tud arra felé menni, mondjuk a Biblia felé, Jézus Krisztus felé, mert számára maga a szó is, hogy Jézus Krisztus egyenlő mondjuk azzal, hogy a nagymamája kiskorába elvitte magával a misével, és ott szorong, misébe, és ott szorongott, és nem volt olyan jó neki, mert mondjuk nem jött ki a lépés, és akkor ezzel, vagy az elmúlt 16 évben Orbán Viktor hányszor hivatkozott arra, hogy a templomból jön, meg így a kereszténység, úgy a nemzet.
6: És Tomi, megakasztalak, mert már csak 9 percünk van.
7: És neki ezt jelenti.
6: Igen, akkor neki... a keresztény. Neki mit mondjunk? És tanár úr, neked egy fontos információ, illetve a nézőknek és a hallgatóknak, hogy egyre több olyan információ birtokában vagyok, ami a Z-generációsokról, illetve Z-generációsoktól érkezik. Elkezdtek ezek az emberek nagyon, ezek a fiatal 20 évesek már nyíltan kommunikálni az ő vallási éhségükről, és az, ami hozzám eljut, az arról szól, hogy visszafogottabb, zeneileg is visszafogottabb, és a karizmatikus megnyilvánulásoktól is visszafogottabb közösségek azok, ahová vágynak. Egy fontos dolog van számukra, legyen őszinte az, aki kiáll, ha csak egy gitárral, vagy két hegedűvel, vagy kiáll prédikálni. Erről mi a véleményed? És tényleg csak pár percünk van, és még beszélnünk kell a könyvedről is.
4: Igen, hát először is legnagyobb sajnálatot kell közölnöm, hogy én gyerekkoromban egyáltalán nem szorongtam. De ez legyen magánügy. Te is jól tudod, mindannyian jól tudjátok, hogy ezek a bizonyos karizmák, karizmáta, ugye, ezek az első Korintuszi levél 12. fejezetében szépen rajstromozva kerülnek elénk. Melyik az első karizma? A pisztis, a hit. Na most ugye a pisztisre, a hitre hogyan jut az ember?
7: Kicsit menjünk közelebb, légy szépen mikrofon.
4: Szóval, hogy a pisztisre hogyan jut az ember, hogyan jut el, stb., ez ugye most nem tárgyalható, mert sokkal bonyolultabb, vagy sokkal egyszerűbb kérdés annál. De hát összességében véve...
7: Hát maga a pisztis azt mondja, most egybeszúrás.
4: A lényege az, hogy adatik.
7: Adatik, de bocsánat, az bizalmat is jelent, mint tudjuk.
4: Természetesen, tehát, és még sok minden egyebben.
7: És sok minden egyebben, de itt pont a bizalomnak a kiváltása, tehát a bizalomnak egy óriási deficitje van.
4: Szemben ugye a Héber Emuná kifejezéssel, amely a zsidó világhoz való tartozást híven leírja, tehát egyfajta hűség vagy bizalom, ugye a keresztény pisztis soha nem lehet ez. Na mindegy, a lényeg az, hogy a karizma kifejezés is tökéletesen devalválódott.
7: És mi értem?
4: Tekintettel arra, hogy hát elesik az etimologizálás lehetősége. Ugye a charis egy sok értelmű kifejezés, mint a latin grácia, ugye sok mindent jelenthet, tehát a kegy, a kedvesség, a mindenféle egyéb benne van.
7: Jaj, de jó.
4: Tehát ugye a Heidegger szórakozik ezzel, hogy a felvilágló báj üzenete, báj fordítja, stb. A lényeg az, hogy maga a kifejezés is, ha már képes vagyok etimologizálni, ha szabad ezt a hasonlatot használni, hogy többféleképpen megszólítható. De hát az alap az, hogy ahogy én megszólítatom, ugye az adatikból, nekem is meg kell szólítatni. Tehát voltaképpen itt egy olyan szituációról van szó, amely, hogy is mondjam, csak nem elvont fogalmi séma, noétikus fogalmi séma alapján írható le elsősorban, egy olyan szituáció, amely az ember, hogy is mondjam, a hívő ember mi volt, tehát szükségképpen és kizárásos alapon írja le. Tehát aki nincs megszólítva és nem szólítja meg nyilván az örökkévalót, az nem válik személyé a szó valódi értelmében. Individum lehet, minden kiváló ember lehet, stb. Tehát itt egy olyan korrelációról van szó, korreláció, tehát viszonyról, viszonyfogalomról, amelyet nem lehet külön-külön vizsgálni. Tehát én akkor vagyok valaki, hogyha viszonyom van a Istennel, az örökkévalóval, és megfordítva, hát azt azért nem állítom, hogy akkor valaki, hogyha velem viszonyom van. De
7: számomra
4: ez a korreláció, ez a korreláció behelyettesíthetetlen, és ez kell, hogy szerepeljen a szótárban, nem pedig ennek a komponensei. Tudnélik a pisztis, a charis, a charisma, a grácia, mert most hagyjuk ezt. A lényeg az, hogy ennek a bizonyos, hát ha akarod bizalom, ha akarod kegyelem, ha akarod kedvesség, bánom is, stb. Charisnak a helyreállítása, az nem teoretikus probléma természetesen.
6: Jaj, de jó.
4: Hát nem azáltal lehetséges, nem árt persze, hogy én mennyire vagyok képzett teoretikusan, és mennyire vagyok érzékeny teoretikus, minket olyan biztos, hogy kéz a kézben jár, hanem hát ez tényleg egyszerűen egy olyan korreláció, ahol meg kell hagyni a másik szférának hát az abszolút szuverenitását. Jesaja profétát idézem, aki éppen ezekre a kevercs galileakra nézve mondotta, vagy írta le, hogy mit mondott, azt nem tudom, hogy Jósvébe Bereszel Mávet Ornága Heléhem, ugye a halál árnyékán a völgyén a lakokra.
7: Ezt most ismételd el, Mónika.
6: Így héberül, jó?
4: Elmondhatom lassabban is.
6: Tedd meg, és héberül és magyarul, és utána átérünk a könyvedre.
4: A halál árnyékán a völgyére ömlik a fény, lakókra, halál árnyékán a völgyére rakókra ömlik a fény. Pont. De nem ők öntik magukra a fényt.
6: Ez a tetőpont, megállítalak, professzor úr, ne haragudj, megállítalak, marad 3 percünk, és te feltetted azt a nagy kérdést az új könyvedben, hogy miért az örökkévaló a mi Istenünk, én meg kutakodtam, azt mondja az

0: más, mint idézett egy 9. századi zsidó szerzőnek, egy bizonyos Davud al-Mukammasnak, valahol Észak-Szíriában született, egészében, majdnem egészében fölmaradt művéből az Ishrul Makalatból, a 20 fejezetből, annak is azt hiszem a 10. fejezetéből, és az örökkévaló nincs benne, mert a kérdés nem héberül fogalmazódik, vagy állítatik, hanem arabul. És ebben az a szép, ugye bár, hogy ugyanazt a kifejezést használja, amit a Korán nyelve is használ. Én ugye kicsit szépítettem a dolgokon, mégsem írhattam azt, hogy miért Allah a mi Istenem, ugye bár.
1: Köszönjük!
0: Noha,
2: erről az Elohim és az Allah etimológiai
0: is. Ugyanaz. Nem, ez nem egészen, mert a másik nő nemű eredendő, mint az arab. Jó, mármint valahol az ős rétegekben. Egy szó mint száz, ez a bizonyos programmatikus mondat az egész könyv, illetve az egész vizsgált kontextus leglényegét is, hát tagadni nem tagadja, de bizonyos határok közé szorítja, hiszen egy olyan világról van szó, amely utoljára talán a művelődés történetben fölülírja a nyelveket, vallásokat és tradíciókat. Az arab csak egy közvetítő nyelv, egyébként emellett a szír és a perzsa is jelen van, és ezen az arab nyelven filozofál mindenki, tehát a szírek is, a perzsák is, az úgynevezett arabok is, keresztények, zsidók, különböző három szír egyház, felekezet, stb. Mindenki, és közös problémákon töprengenek, tehát itt az az egészben a legszebb, és azért használom a szellemi koiné kifejezést, ugye a bibliai görög nyelv koiné szavára hajazva, hogy valami olyasmi merül fel, azóta soha a közös kérdezhetés joga, vagy kérdezés joga. Hát nyilvánvalóan a válaszok azok rettentő módon különböznek, és ez a kontextus szétesik, vagy ez a szövet, ugye a textus, textum, a szövetet jelent szövevény, szétesik abban a pillanatban, amikor ennek a bizonyos kalámnak, amely a 8. században üti fel a fejét, és tulajdonképpen annyit jelent, hogy racionális teológia, és ennek a módszereit követi mindenki, a zsidó, keresztény és muszlim egyaránt, nem kifejezetten a hivatalos egyházok által, hogy is mondjam, csak támogatva. Az első, amit vizsgálnak, és az első, ami, hogy mondjam, közösnek tűnhet, az a tafhid, a Isten egyedül valósága, és ez a skolasztikában is jelen van. Hát igen ám, csak hogy itt ugye a zsidók és muszlimok remekül megértik egymást, hiszen az Adonai Echad és az Allah egyedül valósága az nem kérdés. De hogyan gyöböszöljük bele ebbe a sémába a keresztény trinitológiát? Sehogy. Következésképpen egy olyan elképesztően szerte burjánzó és hihetetlen színes, izgalmas világ bontakozik ki, mint egy 2,5-3 évszázadon keresztül a szemünk előtt, amely, hát hogy úgy mondjam, párját ritkítja. És ebből a szempontból nyilván az az ezotéria fog, hogy mit most Mukammasztól, vagy Szádja Gánt, kezdve Moshe Maimonéig, vagy Narboné Moshéig, zsidók megnyilatkoznak a filozófia, vagy a kalám nyelvén, másodlagosnak tűnik. Egyszerűen még az is vitatárgya, hogy létezik-e ilyesmi egy középkori zsidó filozófia. Vagy pedig, nyilván egy ortodox azt fogja mondani, hogy ez nem filozófia, ez teológia, illetve akár halakhává is, tehát a hétköznapi vallási élet törvényvilágává is transponálható, csak a nyelv az, ami, vagy amely, hogy mondjam, mindenki számára érthető, így vagy úgy. Na most ugye, hogy ez, ennek mi a teszterje, szabad így fogalmazni, az, hogy a felek évszázadokon át egymást, ezzel befejezem, egymást ütik, verik, gyalázzák, egyáltalán nem érdekli őket Isten egyedül valósága, nem érdekli Isten transzcendenciája.
2: Ez így szokott lenni valamiért.
0: Neomatikus voltam, az érdekli őket.
2: Annyira szeretjük egymást, hogy utáljuk egymást.
0: Ki a jobb logikus? Ki az, aki az organomban annak is első két könyvében elsősorban, tehát az Analitika Proterában vagy a Topikában, illetve a Porfirios Eiszagógiában járatosabb, és ki az, aki a másiknak a teológiai tantételét képes szétszincálni. Ebben a szírek a legjobbak.
1: Egyre több kérdés merült fel, ez...

0: szoktunk arról beszélni.
1: A legtöbb hallgatónkban ezek a kérdések.
0: Biztos, hogy ezek a kérdések foglalkoztak.
1: Gyula professzorom üzemi műfokra került el a végére. Tényleg csak azt tudom mondani, hogy ülök a széken és nyomom és a szövetet.
0: Vissza, és gyere vissza, mert épp csak elkezdtük ezt a beszélgetést. Miért az örökkévaló a mi Istenünk? Nagyon szeretem ezt a kérdést. Egyszer választ kapunk rá. Dr. Rugási Gyula professzor úr, nagyon-nagyon köszönjük, hogy eljöttél.
1: Hát nem éppen a bulvár dagonyában tapicskoló kedves hallgatóinknak füleinek volt kedves ez a mai adás, de azt gondolom, hogy ez nagyon nagy szükség van az ilyesmire.
0: Nagyon köszönöm.
1: Önmagában a felvillantás annak, hogy élnek még közöttünk olyan tudósok, mint Gyula, aki tényleg, hát Heller Ágnes is a legműveltebb és legokosabb embernek mondott még, amikor élt szegény, és nagyon megtisztelő, hogy eljöttél. Köszönjük szépen
0: még egyszer.
2: Ismét köszönöm szépen a lehetőségét és a hallgatók türelmét.
0: Köszönjük a figyelmedet. A CrossGPS podcastban dr. Rugási Gyulával beszélgettünk. A premierekkel keddenként este 7-kor találkozol a Crosson, a Mannán pedig szombatonként este 6-kor. Én Bali Mónika vagyok, és Pajor Tomival jövünk még.
1: Sziasztok!
3: CrossGPS. CrossGPS a Manna FM-en. Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje. CrossGPS. Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életöröm zenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
1: Életöröm zene.
0: Manna Morzsa.
2: A hőség nem csak kényelmetlen, hanem munka a szervezetnek. Amikor kánikula van, a testünk nem egyszerűen melegnek érzi a levegőt. Ilyenkor komoly szabályozó munka indul. Izzadunk, a bőrerei kitágulnak, a szív gyorsabban dolgozhat, hogy a hőt leadjuk. Ezért van az, hogy a hőség nem csak az időseket vagy a betegeket viseli meg, hanem bárkit, aki sokat van napon, utazik, sportol, kertészkedik, vagy zárt meleg helyen dolgozik. A legegyszerűbb védekezés sokszor a legfontosabb. Folyadék legyen kéznél, és ne akkor igyunk először, amikor már nagyon szomjasak vagyunk. Hőhullám idején a szokásosnál több folyadék lehet szükség, különösen fizikai munka vagy sport mellett. A túl sok alkohol, koffein vagy nagyon cukros ital viszont ronthat a helyzeten, mert fokozhatja a folyadékvesztést vagy a szomjúságérzetet. A hőségben az árnyék nem apró kényelmi extra, akár 5 fokkal csökkentheti a hőterhelést. A legmelegebb órákban, nagyjából délelőtt 11 és délután 3 között érdemes kerülni a tűzőnapot. És egy fontos, egyszerű szabály: gyereket, idős embert, házi állatot soha ne hagyjunk parkolóautóban. A jármű belseje percek alatt veszélyesen felforrósodhat.
0: Ez volt a Manna Morzsa.
3: Tetőzhet a hőség. Átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány. Sok szállodahajó veszteg el a Duna alacsony vízállása miatt. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Teljes biztonságban van Magyarország ivóvízkészlete, stratégiai hiány nincs, közölte Köböl Anita. A kormány szóvivő hangsúlyozta, megfelelő a készlet, az átmeneti akadozások, ahogy a kánikula idején megnövekszik a fogyasztás. A szóvivő azt kérte, senki ne locsoljon ivóvízzel, ne azzal mossa az autóját, vagy töltse fel a medencét. Átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy a többi között a mostani energiaválságra is reflektálva energiatároló kapacitások fejlesztéséről, hálózatfejlesztésről, szélenergiát és geometrikus energiát érintő beruházásokról van szó, amelyeket hazai és uniós forrásokból és magántőke bevonásával kívánnak megvalósítani. A Tisza frakció kezdeményezte, hogy a parlament jövő kedden válassza meg az új köztársasági elnököt. Az alaptörvény 17. módosításával Sólyog Tamás volt államfő mandátuma július 20-án szűnt meg. Jogköreit az alaptörvény rendelkezései szerint ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el. A Fidesz szerint közjogilag érvénytelen, ezért fölösleges köztársasági elnök választást tartani. Szerintük az utolsó legitim módon megválasztott magyar köztársasági elnököt Sólyog Tamásnak hívják. Leállította a MÁV zuglói fakivágásait a közlekedési miniszter, miután számos lakossági bejelentést kapott a mexikói útmenti töltésen végzett munkáról. Vitézi Dávid utasította a vasúttársaságot, hogy vizsgálja felül teljes zöld felület kezelési gyakorlatát. Bejelentette azt is, hogy hamarosan főtájépítész felel majd a vasutat övező zöld felületek fenntartható kezeléséért. 11 szállodahajó várakozik jelenleg a Duna magyarországi szakaszán az alacsony vízállás miatt, a teherhajók többsége is áll. A hajózási hatóság folyamatosan tájékoztatja a hajósokat a vízmélységről, de nem korlátozza a közlekedésüket. Az aktuális vízállások és a hajó merülése alapján a kapitány dönthet a továbbhaladásról. Kiváló a vízminőség, ismét megnyitották ezt helyen az ingyenes Helikon strandot. A balatoni fürdőhelynél korábban több baktériumból is a határértéket meghaladó koncentrációt mértek. A korábbi szennyezettség miatt az önkormányzat feljelentést tett. Augusztus végén rendezik a megújult Veszprém Balaton filmpikniket, mintegy 70 különböző műfajú magyar alkotás mellett. Közönségtalálkozók, koncertek, szakmai és gyerekprogramok is lesznek Veszprémben és Balatonfüreden. A rendezvény művészeti vezetője Kolozsi László, forgatókönyvíró egyetemi tanár úgy nyilatkozott, a filmintézettől kapott támogatást nem használják fel a mozgóképdíjhoz, bízva abban, hogy az összeg a hazai filmszakmai fesztiválok támogatását szolgálhatja. Tetőzik a kánikula csütörtökön, többnyire napos idő lesz, de délután néhány helyen már előfordulhatnak záporok, zivatarok. A szél a Dunántúlon megélénkül. A hajnali 17-23 fok után napközben 36-42 fok lesz.
4: Manna Hits.
0: Manna Hits.

0: Mannasztikus popslágerek, csak a Manna FM-en. Ez a Manna Hit.
1: Hey, this is Cade Thompson, and I just wanted to share with you the story behind my song. Every step of the way,
2: a 2020-as év sokunk számára egészen másképp alakult, mint ahogyan azt terveztük és elképzeltük. Gyakorlatilag a feje tetejére állt az életünk, a terveink összedőltek és megszakadt a rutin, amiben éltünk. Minden, amit magunknak megalkottunk, a hamis biztonság teljesen eltűnt. Tudjátok, a mi terveink nem Isten tervei. Sokszor az Úr tervei másképpen néznek ki, mint a mieink, mert ő a teljes képet látja, mi pedig csak egy részletét. Az Every Step of the Way írása közben valóban csak a múltra gondoltam, és azt tapasztaltam, hogy Isten jósága egyértelműen megmutatkozott az életem minden lépésében. Remélem, hogy ez a dal bátorítás lesz neked is, amikor az emlékeidre gondolsz, még akkor is, hogyha az utóbbi néhány év máshogy alakult, mint ahogyan azt tervezted és ahogyan azt szeretted volna. Az a vágyam, hogy tudd, Isten továbbra is munkálkodik az életedben, minden egyes nap, minden egyes lépésednél. Every step of the way.

0: amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna Hit.
1: Same God was written from the truth of what God spoke in Malachi.
2: A Same God című dalunk arról az igazságról szól, amit a Malakiás 36-ban olvashattok. Ott Isten így szól, mert én az Úr meg nem változom, ti pedig Jákobnak fiai nem emésztettek meg. Ha egy pillanatra visszanézel a múltadba, és megpróbálod megszámolni azokat az eseményeket, helyzeteket, amikor Isten megmutatta neked a hűségét, nagyon meg fogsz lepődni. Ugyanez az Isten adott Dávidnak bátorságot, hogy szembenézzen Góliáttal. Jézus ma is velünk harcol, mellettünk áll, válaszol az imákra, és gondoskodik a gyermekeiről. Ő ugyanaz az Isten. Soha nem hagy el minket, és sosem változik meg.

0: rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello a mikrofonnál, már István Dániás tartol a Manna délután.
0: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: Élet, öröm, zene.
0: Élet, öröm, zene. Manna.

0: Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
1: Nem elég, ha csak üldögélsz és imádkozol a békességért. Kérheted, hogy Joyce, imádkozz, hogy békességem legyen. Nos, én inkább azért imádkozom, hogy felismerd, Isten már békességet adott neked, és hogy tudd, mit kell tenned, hogy ebben járhass. Tégy egy szívességet magadnak, és bocsáss meg az embereknek. Ne maradj mérges, ne maradj dühös, ne maradj keserű. Egyikünk sem lesz ebben tökéletes, de a tőled telhető legjobban engedd az Isten szellemét, hogy dolgozzon benned, hogy jó döntéseket hozz, és helyesen cselekedj. Jobb azt mondta, hogy igazságot öltöttem magamra. Nézzük meg, hogy mit jelentett ez neki a gyakorlatban. Igazságot öltöttem magamra, és az is magára öltött engem. Jobb olyan ember volt, aki azon ügyködött, hogy a rossz dolgokat jóra fordítsa. Amikor rossz dolgokat látsz, csak megrázod a fejedet, és azt mondod, valakinek tenni kéne valamit? Vagy te vagy az a valaki, aki azt mondja, megtalálom a módját, hogy jóra fordítsam ezt. Nézzük meg az igét. Jogosságom olyan volt, mint egy palást és egy süveg, mint egy diadém és egy korona. Látjátok ezt? Azt mondja, mivel az igazság megteremtésén munkálkodtam, olyan volt az, mint egy korona a fejemen. Az igazságom olyan volt, mint egy palást. A vaknak szeme voltam, és lába a sántának. Atya voltam a szegényeknek, és az ismeretlen ügyét is jól megvizsgáltam. Oké, tehát jobb azt mondja, hogy amikor szükségben levő embereket látsz, akkor az helyes dolog, ha segítesz nekik. Ha a gonosszal akarsz harcolni, akkor ne indulj el a megfelelő ruha és páncélzat nélkül. Lapozzunk az 1 Sámuel 17-hez. Megnézzük Dávidot, amikor elindult a Góliát elleni harcba. És felöltöztette Saul Dávidot a saját ruhájába. A fejére rézsisakot tett, és páncélba öltöztette. Felkötötte Dávid Saul kardját is a ruhája fölé, és járni akart, mert még nem próbálta. Ekkor azonban Dávid ezt mondta Saulnak, nem tudok én ezekben járni, mert nem próbáltam. Le is vette Dávid ezeket. Mit akarok mondani ezzel? Ha meg akarod nyerni a harcodat a gonosz ellen, akkor ne akar más valaki lenni. Nem tudod legyőzni a gonoszt más valaki páncéljával, más valaki személyiségével, más valaki ajándékaival, más valaki tehetségével. Na gyerünk! Az egyetlen módja annak, hogy legyőzd a gonoszt, az az, ha bátran azt mondod, az vagyok, aki vagyok. Isten úgy szeret, ahogy vagyok, és ő minden nap változtat rajtam, növekszem, és egyenesen megyek előre. Nem kell olyannak lennem, mint te vagy. Nem kell összehasonlítanom magam veled. Nem kell versengenem veled. Isten megmutatja, hogy hogyan győzzem le a gonoszt az ő módszereivel. Nézzük meg a 45. verset. Dávid így felelt a filiszteusnak, te karddal, lándzsával és dárdával jössz ellenem, de én a seregek urának, Izrael csapatainak, Istenének a nevében megyek ellened. Halleluja! Nem volt szüksége Saul páncéljára, hanem szellemi természetű páncélzatra volt szüksége, és neked is arra van szükséged. De én a seregek urának, Izrael csapatai, Istenének a nevében megyek ellened, akit te kicsúfoltál. Még ma kezembe ad az Úr. Nagyon tetszik, ahogy előre megprofétált a Góliát vesztét. Most figyeljetek! Még ma kezembe ad az Úr. Leváglak, és a fejedet veszem. A filiszteusok seregének a hulláit pedig még ma az égi madaraknak és a mezei vadaknak adom. És megtudja mindenki a földön, hogy van Isten Izraelben. Nos, ehhez mindjárt visszatérünk. Úgy kéne élnünk, hogy Istenem, én ki akarok menni ebbe a világba, ahol annyi elveszett ember van, akik összezavarodtak és szenvednek. Ki akarok menni közéjük, és téged akarlak magamra ölteni, és a te viselkedésedet. Ki akarok menni, és téged akarlak képviselni, hogy valaki reménységet kaphasson arra, hogy lehet még öröm az életében. Ki akarok menni, és tudatni akarom a világgal, hogy létezik az élő Isten, és hogy ő az én barátom. Amen. Térjünk vissza az igéhez. És megtudja az egész egybegyűlt sokaság, hogy nem karddal és lándzsával szabadít meg az Úr, mert az Úr kezében van a háború, és ő ad a kezünkbe benneteket. Amikor a filiszteus neki készült, és egyre közeledett Dávidhoz, ezt nagyon szeretem, Dávid is kifutott gyorsan a csatasorból a filiszteus elé. Belenyúl Dávid a tarisznyájába, kivett belőle egy követ, a parittyájával elröpítette, és úgy homlokon találta a filiszteust, hogy a kő belefúrodott a homlokába, és arccal a földre zuhant. Dávid tehát erősebb volt a filiszteusnál, bár csak parittyája és köve volt. Legyőzte a filiszteust és megölte, pedig nem volt kard Dávid kezében. Ha önmagad leszel, akkor Isten hatalmasan felkeni azt, amit a kezedbe adott, bármit is kér tőled. Dávid rájött, hogy a hagyományos páncélzat nem működne a számára, ezért Isten töltötte magára. Szellemi ruhákat vett fel a fizikai páncél helyett. A Lukács 11.22 azt mondja, az erős ember nem tud téged kirabolni anélkül, hogy előbb el ne venni a páncélodat. Nos, nézzük meg az Efézus 6.11-18-at. Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét. A mi dolgunk, hogy felvegyük. Isten adja nekünk, de a mi dolgunk felvenni, ami azt jelenti, hogy oda kell figyelnünk, mi az, ami nem helyes az életünkben. Imádkoznunk kell ezek miatt, együtt kell dolgoznunk a Szent Szellemmel, és ő majd elrendezi azt, de nem szabad figyelmen kívül hagynunk ezeket. Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét. A nehéz fegyverzetű katona minden fegyverzetét, amit Isten ad nektek. Hadd mondjam azt, hogy bármit is mond neked Isten, hogy tedd meg, ő megad neked mindent, ami ahhoz szükséges. Isten megbocsát nekünk, tehát nekünk adja a megbocsátását. És így mindenünk megvan ahhoz, hogy mi is megbocsássunk másoknak. Isten irgalmas hozzánk, így most megvan mindenünk ahhoz, hogy irgalmasak legyünk másokhoz. Isten kedves, ő jó hozzánk, és így példát ad nekünk. Megmutatta, hogy hogyan viszonyuljunk másokhoz. Tudtátok, hogy bármit kaptok Istentől, ő azt várja, hogy továbbadjátok azt. Azt várja, hogy csatorna légy, hogy amit ad, az először beléd áradjon, majd kiáradjon belőled. Ne légy betömött kút. Az Ószövetségben így harcoltak az ellenségek. Az egyes nemzetek egymással. Betömték egymás kútjait. Jött az ellenség, és betömte azoknak az embereknek a kútjait, ahol el akarta foglalni a területeket, és úgy hiszem, a gonosz sok ember kútját is betömte. El kell kezdenünk engedni, hogy a dolgok áradjanak. Fogadj el valamit, majd add tovább. Lélegezd be, majd lélegezd ki. Fogadj el irgalmat, adj irgalmat. Fogadj el megbocsátást, adj megbocsátást. Fogadj el kedvességet, és add tovább. Fogadj el szeretetet, adj megbocsátást. Isten türelmes veletek? És ti türelmetlenek vagytok másokkal? Hadd kérdezzem újra, Isten igazán türelmes veletek? Úgy értem, igazán hosszú tűrő. És néha elképedsz, hogy mennyire türelmes hozzád Isten. Én is elképedek ettől. És mégis olyan könnyű türelmetlennek lenni másokkal, akik nem teszik meg azonnal, amit várnánk tőlük. Én jól érzem magam, remélem ti is. Vegyétek fel az Isten teljes fegyverzetét, hogy sikeresen megállhassatok a gonosz minden stratégiájával és megtévesztésével szemben. Minden ilyen dologgal szemben. Ha a teljes fegyverzet rajtad van, akkor a gonosz minden stratégiájával és megtévesztésével szemben megállhatsz, és legyőzheted őt. Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, fizikai ellenséggel szemben, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen. 13. vers. Éppen ezért vegyétek fel. Mindenki mondja, vegyétek fel. Ez a sok öltözzünk fel és legyünk aktívak dolog talán sokatokat fáraszt, ahogy hallgattok engem. De hadd mondjak valamit. Úgy nem fogod legyőzni a gonoszt, ha a kanapédon fekszel, szappanoperákat nézel és fánkot eszel. Ideje van, hogy mélyebbre menjünk, emberek. Éppen ezért vegyétek fel az Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok, és megállhassatok a gonosz napon, a veszélyben, és mindent leküzdve szilárdan megállhassatok a helyeteken. Hadd mondjak erről néhány dolgot nagyon gyorsan. Először is annyit tehetünk, amennyire képesek vagyunk. Megteszed, amiről tudod, hogy szükséges, amit Istentől tanultál, és Isten megteszi, amit te nem tudsz megtenni. Hallottok engem? Ennyire egyszerű. Azt mondod, szükségem van egy munkára. Oké, teszed, amire képes vagy, mész és keresel egyet. Micsoda új gondolat, igaz? Két helyre is elküldtem az önéletrajzomat múlt héten. Nem, ha szükséges, keres munkát napi 8 órában. Jelentkezz napi 100 helyre, légy agresszív. Viselkedj úgy, mint Isten seregének egy katonája. Mondd azt, én Isten gyermeke vagyok, ha másnak lehet munkája, akkor nekem is. És jó munkám lesz. Isten szeret engem, rendszeresen adakozom. Rajtam van a páncélom, rajtam van a fegyverzetem, felöltöztem szellemileg, és keresni, és keresni, és keresni fogok. Álljatok meg, tartsátok meg a pozíciótokat, felövezve derekatokat igazság szeretettel. Nos, az igazság az Isten igéje. És azt írja itt, hogy ez az őv, és az őv az, ami fenntartja a nadrágunkat. Szóval, ha problémáid vannak, jó, ha meghúzod az övedet. Más szóval azt mondja itt, hogy ilyenkor van időnk beleásni magunkat az igébe, és hinni abban úgy, mint soha előtte. Könnyű azt mondani, hogy én hiszek Isten igéjében, amikor nem kell alkalmaznod az életedre. De amikor hirtelen azt érzed, hogy az egész pokol elszabadult ellened, és régebb óta várakozol, mint amit kibírnál, és látod, ahogy más emberek áldást nyernek, pedig nem is gondolod, hogy megérdemlik, és már épp feladnád, és mindjárt leesik rólad minden ruha. Úgy értem, hogy elveszíted minden örömödet, békességedet, szeretetedet, amikor úgy érzed, hogy mindjárt feltámad benned az óembered. Ilyenkor kell egy pár lyukkal beljebb szorítani az övedet, és azt mondani, nem, beleásom magam Isten igéjébe, és megállok rajta. Hallotok engem? Hozzatok ma egy döntést, hogy nem csak kipróbáljátok az igét, hanem meg is álltok az Isten igéjén, akármilyen sokáig is tart az, és bármi is történik, mert ennél jobbat úgysem tehetsz. Az Efézusi levél így folytatja. Vegyétek fel a megigazulás köntösét. Tudnod kell, hogy ki vagy Krisztusban. Halljátok, hogy állandóan a megigazultságról beszélek? Jézus vére által igaz emberré lettél Isten szemében. Nem vagy már rossz, hanem igaz vagy. Nem kell állandóan a bűneidre figyelned, fókuszálj a megigazultságodra. Gondolj arra, én Isten gyermeke vagyok, ő szeret engem, megbocsájtott nekem. Persze nem csinálok mindent helyesen, elkövetek hibákat, de Isten már azelőtt tudott mindezekről, mielőtt elhívott a vele való kapcsolatra, és mégis azt mondta, akarlak téged. Nem tudjuk meglepni Istent. Először is tudnod kell, hogy ki vagy Krisztusban. Aztán, amikor a gonosz jön, hogy vádoljon, akkor emlékezned kell, hogy az Isten igéje szerint nincs többé kárhoztatás azok ellen, akik Krisztusban vannak. Ez nem jelenti azt, hogy bűnt követhetünk el, és azt csinálunk, amit akarunk, de azt igen, hogy jó szívvel vagy Isten előtt, helyesen akarsz cselekedni, aztán hibákat követsz el, de megbeszéled azt Istennel, és elfogadod a megbocsájtását. Mert Jézus Krisztus vére által ő már biztosította azt számodra. Nem kell rábeszélned Istent, hogy bocsásson meg neked. Csak annyit kell tenned, hogy egyet értesz vele, és elfogadod. Jézus Krisztus vére megtisztít téged azonnal, és nem kell bűntudatot érezned. Nem kell rosszul érezned magadat. Semmi értelme. Csak az idődet pocsékolod vele. És aztán tudva, hogy ki vagy Krisztusban, erőfeszítéseket kell tenned a Szent Szellem segítségével, a Szent Szellem erejével, nem a saját testies erőddel. Nem olyasmi ez, amit a magad erejéből kell megtenned, hogy aztán frusztráltá válj. Nos, próbálkozom, próbálok jó lenni, próbálok a szellem gyümölcseiben járni, próbálkozom, és már annyira elegem van a próbálkozásból, már annyit próbáltam, hogy szinte belehalok. Én nem erről beszélek. Nem akarom, hogy hazamenjetek, és azt mondjátok, megpróbálok jó lenni, megpróbálom magamon tartani a ruháimat, megpróbálok éber maradni. Én arról beszélek, hogy tölts időt Jézussal, szeresd őt. Tudd, hogy ki vagy ő benne, és kérd tőle segítséget. Mondok én valamit. Ha minden reggel egy órát azzal töltesz, hogy úgy felöltöz szellemileg, ahogyan fizikailag is felöltözöl, akkor ahogy végigmész a napodon, sokkal kevesebb problémád akad majd, mint egyébként. Öltsétek fel az igazságot. Békességet hagyok nektek, az én saját békességemet adom nektek, nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen. Most figyeljetek. Többé ne engedjétek, hogy bármi felkavarjon, vagy megzavarjon benneteket. Ne engedjétek magatoknak, hogy féljetek, hogy megijedjetek, vagy gyávák legyetek. Őrizzétek a békességeteket. Tartsátok meg a békességeteket, és Isten harcol majd értetek. Maradjatok nyugodtak. Pál azt mondja Timóteusnak, maradj higgadt, nyugodt és összeszedett. Isten igéinek hirdetőjeként ez az egyik legfontosabb dolgom, hogy megőrizzem a békességemet. A békesség az erő alapja. Hívőként is az a legfontosabb dolog, hogy békességben maradj, mert a békesség a te erődnek a helye. Nem elég, ha csak üldögélsz és imádkozol a békességért. Kérheted, hogy Joyce, imádkozz, hogy békességem legyen. Nos, én inkább azért imádkozom, hogy felismerd, Isten már békességet adott neked, és tudd, hogy mit kell tenned, hogy ebben járhass. Tudjátok, sokszor olyat kérünk Istentől, amit ő már megadott. De ehelyett meg kell tanulnunk használni, amit Jézus már nekünk adott. Azt mondta, békességet hagyok nektek, most pedig ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen. Amikor nyugtalanságot kezdesz érezni, ha semmi más nem tehetsz, akkor csak hagyd ott azt a dolgot egy időre, lélegezz és beszélj Jézushoz. Segíts nekem nyugodtnak lenni, segíts. Sarúzzátok fel a lábatokat békességgel. Emeld fel a hit pajzsát. Szabadíts fel a hitedet, az ima, a megvallás és a cselekedetek által. Vedd fel az üdvösség sisakját. Gondolkozz úgy, mint akinek üdvössége van. Nem számít, hogy milyen körülmények vesznek körül, vedd fel a reménység sisakját. Mindig legyen reményed, ami egy magabiztos várakozás, hogy valami jó fog történni veled. Nyisd ki a szádat naponta 20-szor, és mondd ki, hiszem, hogy valami jó dolog fog történni velem. Hiszem, és várom ezt. Forgasd a lélek kardját.

0: szesszentekért. Maradjatok ébren, maradjatok éberek, maradjatok aktívak, maradjatok szenvedélyesek. Tartsátok meg a buzgóságotokat, és vigyázzatok a szellemi ruhátokra. Semmi gondod nem lesz a gonosszal, ha viseled a páncélzatodat. Ha minden nap az üdvösség sisakjában indulsz el, a békesség saruiban, tudva, hogy ki vagy Krisztusban, azzal az elhatározással, hogy megállsz Isten igéjén, hogy szólod az Isten igéjét, akkor győzelmes leszel, győzelmes, győzelmes. Amen. Te felfegyverzett és veszélyes vagy.
1: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából. Manna Hit. Ez a Manna Hit. A zenei élet mannasztikus oldala.

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM.
1: Tetőzik a hőség. Stabilan termel az utolsó paksi blokk. Az M1-en is láthatók lesznek az idei Sziget koncertjei. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Stabilan termel a paksi atomerőmű, a Duna vízszintje lassan emelkedik, már 7 cm-rel van a minimum szint fölött. Tájékoztatott az esti helyzetről a miniszterelnök a kormányülés és a védelmi munkacsoport ülése után. Magyar Péter közölte, hogy a Duna menti erőmű szivattyúja átmeneti időre automatikusan lekapcsolt a hőség miatt, de hamarosan újraindul a termelés. Kiemelte, a rekord hőség után a következő nap még kritikus lesz, ezért azt kérte, hogy aki teheti, továbbra is ütemezze át áramfogyasztását. A kormányfő kiemelte, hogy a védelmi munkacsoport ülésén minden szakterület feladatul kapta, hogy készítse el a közép- és hosszú távú alkalmazkodási stratégiáját. Összesen 868 milliárdos energetikai fejlesztéseket hajtanak végre. Erről is a miniszterelnök számolt be a kormányülés után. Uniós forrásból egyebek között a települések bevonásával szélerőművek, valamint geotermikus energiahálózat fejlesztése és energiatároló kapacitás bővítés valósul meg. Emellett felgyorsítják a háztartási napelemek hálózati csatlakozását, valamint mindenki igényelhet ingyenesen okosmérőt, aminek felszerelése évi 4000 kWh terhelés felett kötelező lesz. A kormányfő tájékoztatott, augusztus 31-éig kiírják az első szélerőmű pályázatokat a Szent István vidékfejlesztési terv részeként. Magyar Péter elmondta azt is, eredményt hirdetnek pénteken az 1,5 milliárd eurós, mintegy 600 milliárd forintos elektromos hálózat fejlesztési pályázat kapcsán. Nem enged át több vizet Szlovákia a Duna-Magyarországi szakaszára. A szlovák környezetvédelmi miniszter közölte, hogy nem tudják növelni a vízhozamot, mert az két napon belül vízhiányt okozna a szlovák oldalon. Tomás Taraba hangsúlyozta, hogy Pozsony a jelenleg átengedett mennyiséggel eleget tesz a nemzetközi kötelezettségeinek. Egyúttal elutasította azokat az állításokat, hogy visszatartanák a vizet, hogy áramtermelésre használják a bősi erőműben. A szlovák miniszter telefonon egyeztetett a helyzetről Orbán Anita külügyminiszterrel. A Tisza frakció kezdeményezte, hogy jövő kedden válassza meg az új köztársasági elnököt a parlament. Sulyog Tamás volt államfő mandátuma július 20-án szűnt meg az alaptörvény 17. módosításával. A Fidesz szerint fölösleges köztársasági elnök választást tartani, mert az közjogilag érvénytelen. Szerintük az utolsó legitim módon megválasztott államfőt Sulyog Tamásnak hívják. Az M1-en is láthatók lesznek majd az idei Sziget Fesztivál magyar előadóinak koncertjei. Erről írt alá megállapodást Gerendai Károly, a Sziget alapítója, és Horváth András, a közmédia megbízott vezérigazgatója. A fellépések korlátozott ideig a média klikken is visszanézhetők lesznek.
0: Időjárás.
1: Többnyire napos idő lesz, elszórtan előfordulhat záporzivatarra, szél délután a Dunántúlon megélénkül. A hőmérséklet a hajnali 17-23 fok után napközben 36-42 fok között alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom. Élet.

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is nyitom a kalendáriumot, a mai napnál augusztus 5-e van, egyébként szerda. Jó reggelt kívánok mindenkinek! 94 éve született Gecse Gusztáv filozófus vallástörténész, aki Aquinói Szent Tamást fordított magyarra, Budapesten látott napvilágot. Aquinótól az előadások a Hiszek egyről, a Mi atyánkról és a Tíz parancsolatáról című művét fordította le, de további művei még a vallástörténeti kis lexikon, bibliai kis lexikon, a szerzetesség története. 84 éve született szintén a mai napon Gici Csaba, olimpiai ezüstérmes, háromszoros világbajnok kajakozó, Németországban látott különben napvilágot, 65-től 78-ig szerepelt a magyar válogatottban. A jelentősebb nemzetközi versenyeken összesen 14 érmet, köztük három világbajnoki és egy Európa-bajnoki aranyérmet szerzett. 78-ban a budapesti Kandó Kálmán műszaki főiskolán üzemmérnöki, később a testnevelési főiskolán kajakkenu szakedzői oklevelet szerzett. 82-től 91-ig a Tungsram SC kajakkenu edzője, majd az Újpest KSC szakosztály vezetője és edzője lett. Felesége Zakariás Mária, olimpiai bronzérmes kajakozó. 73 éve született Ligeti András, Kossuth és Liszt Ferenc díjas hegedűművész karmester. 17 évesen nyert felvételt a Liszt Ferenc zeneművészeti főiskolára, ahol előbb hegedű szakon, majd a karmester képzőn is diplomát szerzett. Pályafutását a Magyar Állami Operaház koncertmestereként, majd karmestereként kezdte. 3 éven keresztül a Magyar Rádió igazgató karmestere volt. Egyetemi docensként több éven keresztül a Liszt Ferenc zeneművészeti főiskola karmester képző munkáját is irányította. 2005-ben lett a Tajpei Szimfonikus Zenekar főzenei igazgatója. Karmesterként széles repertoárral rendelkezett, a barokk és klasszicista szerzőktől egészen a 20. századi művekig. Művészetét számos rádió és hanglemez felvétel is megörökítette. 310 éve Szavoljai Jenő és Pálffy János hadai megverték Ali Pasa 150 ezres seregét a mai napon. Péterváradnál volt az ütközet. 78 éve született Varga Gábor, íróköltő, vegyészmérnök. 71-ben szerzett vegyészmérnöki oklevelet a Temesvári Műegyetemen. 71-től üzemmérnök volt, 75-től kutatóvegyész. Az Ady Endre irodalmi kör tagjaként tevékeny szerepet játszott Nagyvárad kulturális életében. Híres kötetei a 6. ostrom, az Itt maradt nyár vagy a Kronosz elkomorodása. 36 éve hunyt el Hegedű Erzsébet, Jászai Mari díjas színésznő a mai napon. A debreceni Csokonai Színház Csokonai díjas és Jászai Mari díjas művésze volt. Az 1960-as évek derekától nem csak a színpadon, hanem filmekben és a televízióban is számos szerepet játszott. Kiváltképpen munkás és parasztasszonyok figurái voltak rendkívül találóak tőle. Pontos a filmjei a Fejlővés, a Virágvasárnap, a Horizont vagy a Fogjuk meg és vigyétek. 14 éve nincsen közöttünk Cvak Péter nagyvállalkozó diplomata. 86 éves korában Olaszországban hunyt el. Az unikum híres gyomorkeserű titkos receptjének egyik birtokosa. Családja 1840-ben alapított unikum likőrgyárát a gyár második világháború utáni újjáépítése után államosították. 89-ben Cvak hazatérése után megalapította a Cvak Unikum Budapest Kft-t, később RT-t. 90-ben a Magyar Vállalkozás Fejlesztési Alapítvány első elnöke, 2001 végétől az SZDSZ ügyvívője volt. Budapest díszpolgára, közterületet is neveztek el róla. 96 éve született Neil Armstrong, amerikai űrhajós, az első ember, aki a Holdra lépett. Vadászpilóta volt a koreai háborúban, majd 62-ben kezdhette meg űrhajós kiképzését. 69. júliusában az Apollo program keretében indították az Apollo 11-et, amelynek parancsnoka volt. Edwin Aldrinnal együtt 69. július 20-án szállt le a Holdra. Korábban részt vett már egy Gemini küldetésen is. Tiszteletére az 1982 PC aszteroidát, valamint a Hold túlsó oldalán egy 4 km átmérőjű krátert neveztek el róla. Ugyancsak Armstrong űrhajós nevének részletét viseli az egyik olyan ásvány, amelyet az első Holdra szállás űrhajósairól neveztek, ez az Armalcolit. Gyakran idézett mondata, kis lépés egy embernek, de hatalmas ugrás az emberiségnek. És 138 éve Berta Benz 106 kilométert vezetett, majd visszatért a kiinduló helyre. Ez volt az első hosszú autóút. Mannheimből Pforzheimbe ment és vissza. Berta Benz felesége és üzlettársa volt az autót kifejlesztő Carl Benznek.

0: Budapest Update.
1: Már is mondom, hogy mi mindent tudtam meg a fővárosról. A Magyar Reklámszövetség tagjai például hétfőtől lekapcsolták digitális reklámfelületeik esti világítását, és más cégeket is csatlakozásra kérnek. A kritikus esti csúcsidőben kapcsolják le a reklámokat, miközben minimálisra veszik digitális reklámfelületeik világítását. Az intézkedés minden a tagozat tagjai által üzemeltetett digitális reklámfelületre, kijelzőre, blacklightra és világító tetőreklámra kiterjed, Budapesten és vidéken egyaránt, országosan több mint 1000 reklámeszközre. Az érintett reklámcégek emellett a saját működésükben is visszafogják az egyéb nagy energiafogyasztású eszközeik használatát a kritikus időszakban délután 5 óra után. A tagozat emellett arra kéri a többi céget is, amely digitális vagy esti megvilágítású reklámfelületeket üzemeltet, valamint minden olyan vállalkozást, amelynek saját áramról működő világító reklámja van, hogy csatlakozzon az országos kezdeményezéshez és a kritikus esti órákban kapcsolja le felületeit. Egyetlen lekapcsolt felület önmagában keveset számít, de ha minél többen tesszük ugyanezt, együtt már érezhető segítséget jelent a lakosság energiaellátásán dolgozóknak. Ezért kérünk mindenkit, akinek világító vagy megvilágított reklámfelülete van, hogy csatlakozzon hozzánk, mondta Bajer Tamás, az MRS OOH tagozatának elnöke. Közben a főváros 40 szökőkutat kapcsol le. Budapest 40 köztéri szökőkutat és mesterséges vízesést iktat ki, mivel a hatóságok fokozzák a vízmegőrzési intézkedéseket az országot sújtó súlyos bodó, aszály és hőhullám miatt. Az intézkedést Dezsényi Péter, a város parkfenntartó cégének, a Főkertnek az ügyvezető igazgatója jelentette be, aki elmondta, hogy rendkívüli vízkorlátozások bevezetését követően most készül egy vészhelyzeti klímavédelmi terv. A vízhasználatot anélkül kell csökkenteni, hogy feláldoznák Budapest zöld örökségét. Dezsényi szerint sok önkormányzat és magánkert tulajdonos kérdezi, hogy teljesen le kell mondaniuk az öntözésről. Válasz egyértelmű, drasztikusan csökkentsék a vízfogyasztást, de tegyék ezt okosan. Figyelmeztetett, hogy Budapest parkjai, fái és kertjei a becslések szerint 400 milliárd forint értékű élő természeti vagyont képviselnek, amely az elmúlt 100-150 év során épült fel. Ha hagyjuk elpusztulni őket, évekig tartana a helyreállítás. Egy ilyen forró augusztusi időszakban a kertek és parkok öntözése normális körülmények között akár a teljes városi ivóvíz felhasználás 10%-át is kiteheti. Nyilvánvaló, hogy a mostani helyzetben ezt jelentősen vissza kell fogni, írta. A fiatal fák a fontosak, a gyep egyelőre várhat. A Főkert több prioritást is meghatározott, mind az önkormányzatok, mind a lakosok számára. A város szerint a rendelkezésre álló alternatív vízforrásokat kell használni, ahol csak jogilag lehetséges, míg az öntözési erőfeszítéseknek először a fiatal fákra kell összpontosítaniuk, majd az újonnan ültetett cserjékre, virágágyásokra és évelő növényekre. A gyep már nem számít elsődleges prioritásnak. A fű általában képes regenerálódni az aszályos időszakok után, feltéve, hogy a gyökérrendszere túléli. Az azonnali cél tehát a gyep életben tartása, nem pedig zölden tartása. Egy másik ajánlás a talaj kaszalékkal, aprítékkal, szénával, mulcsal vagy más szerves anyaggal való lefedése. Dezsényi szerint a mulcs nem csak csökkenti a párolgást, hanem megvédi a talajt a túlmelegedéstől is, így az egyik legegyszerűbb és leghatékonyabb víztakarékos intézkedés. A lakosokat kérik, hogy segítsenek a fiatal fák megmentésében. A Főkert közvetlenül a budapesti lakosokhoz is fordul. A város azt javasolja, hogy minden fiatal fának 50-100 liter vizet adjanak egy öntözési alkalommal, hogy a nedvesség elég mélyen behatoljon a talajba, és tartós hatást érjen el. A lakosokat arra ösztönzik, hogy használják a Bicom mobil alkalmazást, amely több ezer fiatal köztéri fát térképez fel Budapesten és több más magyar városban, így könnyen megtaláltják az önkéntesek a vízre szoruló fákat. Közben ingyenes esti strandolást hirdettek országosan a hőségriadó miatt, Budapesten korlátozásokat vezettek be a fürdőknél. A tartós hőség miatt több magyar városban ingyenes az esti strandolás, miközben a budapesti fürdőknél energiahatékony intézkedések léptek életbe. A fővárosi fürdőkben átmenetileg korlátozzák az energiaigényes szolgáltatásokat, így egyes szaunák, élményfürdés és hosszabbított nyitvatartások is szünetelnek. A változások célja a hőség elviselhetővé tétele a lakosságnak és az ország villamos energiafogyasztásának mérséklése. A tartós kánikula miatt több magyar városban díjmentes esti strandolást is biztosítanak a helyi lakosoknak, jellemzően lakcímkártya és fényképes igazolvány felmutatásával. A kedvezmény csak meghatározott időszakokban és a fürdők befogadó képességének határáig vehető igénybe, számolt be a kedvezményes fürdősi lehetőségről a Termár Online. A főváros egy halálos gázolás nyomán megvizsgálja, miként tehetnék kötelezővé, hogy a budapesti kijelölt övezetekbe behajtó valamennyi nehéz gépjármű rendelkezzen holtérfigyelő eszközzel, vagy megfelelő közvetlen rálátással. Szerdán hunyt el egy kerékpárjával közlekedő nő, akit teherautó gázolt el az Erzsébet körút és a Király utca kereszteződésében. A főpolgármester pénteken Facebook oldalán azt írta, hogy a halálos balesetet követően egyeztetett a budapesti közlekedési központtal és a Budapest közút vezetőivel. A főpolgármester közölte, a BKK soron kívüli tájékoztatást kérte a rendőrségtől a gázolás részleteiről, hogy mielőbb megtehessék és feltárhassák a szükséges lépéseket a hasonló esetek megelőzésében. A BKK és a Budapest közút ennek fényében felülvizsgálja, és szükség esetén módosítja a nagykörút felújításának eddig elkészült terveit. A tervezés közúti biztonsági auditot is tartalmaz, a terveket pedig szakértő civil és szakmai szervezetekkel is egyeztetik. A főpolgármester bejegyzése szerint London példáját követve vizsgálják a holtérfigyelő eszközök kötelezővé tételének lehetőségét. Közölte azt is, támogatják a KRESZ azon módosítását, hogy a buszok és teherautók kanyarodási sebességét 10 km per órában korlátozzák. Közben Budapest ivóvízellátása stabil, de azért takarékoskodnunk kell. A főpolgármester szerint olyan döntéseket hoztak meg a napokban, amelyek hozzájárulhatnak az áram és a vízfogyasztás csökkentéséhez, de azt kérte, mutassuk meg, hogy Budapest szolidáris város. Miközben vízkorlátozás elrendelését kérte a hőségriadó időtartamára Tabajd, Mány, Felcsút, Etyek, Vasztépuszta és Alcsútdoboz települések önkormányzataitól a Fehérvíz ZRT, Karácsony Gergely biztosította a fővárosban élőket, hogy az ivóvízellátás stabil. A város számos intézkedéssel spórol az energiával, a közösségi közlekedéstől, a díszkivilágításon át az otthoni munkavégzés elrendelésén keresztül egészen a fürdők szaunáinak kikapcsolásáig. Budapest ivóvízellátása stabil, korlátozás jelenleg nem szükséges elrendelni. Ahhoz azonban, hogy ez így is maradjon, mindenki hozzájárulhat ahhoz, hogy a következő napokban takarékoskodjon az ivóvízzel. Nagyon kérekelem mindenkit, mutassuk meg újra, hogy Budapest szolidáris város, írta a legfrissebb posztjában. A főpolgármester arról is beszámolt, hogy a BKK is hozzátesz, amit tud, a metrót és ahol lehet kiváltják a trolikat. Egyre több nagyvállalat jelenti be korlátozásait, amire a miniszterelnök kérte őket. Magyar Péter már bejelentette, milyen kötelező lépésekről döntöttek az éjszakai védelmi ülésükön. Hamarosan programajánlatok érkeznek.

0: rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál már István Dániás, tartol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna morzsa.
3: Nyári grillezés. A jó hangulat mellett az ételbiztonság is számít. A nyári sütögetésnek külön hangulata van. Kert, terasz, barátok, beszélgetés, illatok. De a meleg időben az élelmiszerek is gyorsabban romolhatnak, ezért néhány apró szabály sok kellemetlenséget megelőzhet. Az első, a nyers és a kész étel ne találkozzon. A nyers húsleve olyan baktériumokat vihet át, amelyek a salátán, kenyéren vagy már megsült ételen gondot okozhatnak. Külön vágódeszka, külön tányér, alapos kézmosás. Ezek egyszerűen de fontos lépések. A második, a hús belseje is süljön át. Kívülről lehet szép barna valami, miközben belül még nem elég forró. A mély hűtött húst érdemes hűtőszekrényben teljesen felengedni, hogy egyenletesen süljön. A megégett, erősen füstös részeket pedig jobb elkerülni. A harmadik, ami hűtést igényel, ne álljon órákig a napon. A majonézes, tojásos, tejtermékes ételek, húsok, halak különösen érzékenyek. A nyári ételbiztonság nem hangulatrontás, hanem a jó este biztosítása. A legjobb kerti parti az, amelyikről másnap is csak jó emlék marad.
0: Ez volt a Manna morzsa. 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
4: 2026. augusztus 5-e van, szerda, 10:30, a Manna FM regionális híreit hallják. Fővárosi vízművek, továbbra is biztonságos Budapest ivóvízellátása, teljesen megújul a HÉV flotta, 42 új motorvonat érkezik. Éjszakai forgalomkorlátozás jöhet a budai vár alagútban. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. A rekord közeli dunai alacsony vízállás ellenére továbbra is biztonságos és folyamatos Budapest ivóvízellátása. Erről beszélt a fővárosi vízművek vezérigazgatója. Csörnyei Géza egy Karácsony Gergely főpolgármester közösségi oldalán közzétett videóban ismertette, hogy milyen természeti adottságok és korábbi fejlesztések garantálják a főváros vízellátását. A szakember elmondta, hogy a Duna alatt egy 40-60 méter mély kavicsréteg húzódik, amely természetes víztározóként működik. Ez a hatalmas kavicságy a folyó vizéből folyamatosan utánpótlódik, így még a mostani rendkívül alacsony vízállás mellett is jelentős vízkészlet áll rendelkezésre. A fővárosi vízművek ebből az úgynevezett parti szűrésű vízbázisból biztosítja Budapest ivóvizét. Csörnyei Géza hangsúlyozta, hogy a felszín alatt sokkal nagyobb vízkészlet található, mint amit a Duna aktuális vízállása mutat. Emellett a főváros vízellátásának biztonságát az elmúlt évek beruházásai is erősítik. A 2020-as évek elején uniós támogatással 60 kutat újítottak fel, a vízhálózatot pedig folyamatosan ellenőrzik és karbantartják, így a rendszer megfelelő tartalékokkal rendelkezik. A fővárosi vízművek ugyanakkor továbbra is arra kéri a lakosságot, hogy a tartós hőség idején takarékosan bánjon az ivóvízzel. A szakemberek szerint Budapest vízellátása jelenleg stabil, a felelős vízhasználat azonban továbbra is fontos ahhoz, hogy a rendkívüli időjárási helyzetben is zavartalan maradjon a szolgáltatás. Teljes járműcserére készül a budapesti HÉV hálózat, a Baross Gábor vasútfejlesztési terv részeként, még az idei évben kiírják a közbeszerzést 42 új motorvonat beszerzésére, amelyek a H5-ös Szentendrei, a H6-os Ráckevei és a H7-es Csepeli vonalon közlekedő több évtizedes szerelvényeket váltják le. A jelenlegi HÉV kocsik többsége 45-60 éves, ezért a járműpark megújítása régóta időszerű. Az új 120 méter hosszú motorvonatok klimatizáltak, teljesen akadálymentesek lesznek, korszerű utastájékoztató rendszerrel, nagyobb utastérrel és modernebb felszereltséggel. A fejlesztés célja, hogy kényelmesebb, gyorsabb és megbízhatóbb közlekedést biztosítson a főváros és az agglomeráció között. A közbeszerzési eljárás még az idei évben elindulhat, az első új szerelvények pedig a tervek szerint 2030-tól állnak forgalomba. A beruházás uniós forrásból valósulhat meg, és a teljes érintett HÉV flotta lecserélését teszi lehetővé. A fejlesztés azért is kiemelten fontos, mert az elmúlt években jelentősen nőtt a Budapest környéki települések lakossága, miközben a HÉV hálózaton érdemi járműfejlesztés nem történt. A korszerű szerelvényektől azt várják, hogy vonzóbbá teszik a közösségi közlekedést, így többen hagyhatják otthon az autójukat. Ez hosszabb távon a fővárosi forgalom csökkenéséhez, a levegő minőség javulásához és a fenntarthatóbb közlekedéshez is hozzájárulhat. Az új hívek beállításával nem csak az utazási komfort javul, hanem a szolgáltatás megbízhatósága is. A modernebb járművek várhatóan kevesebb meghibásodással közlekednek majd, gyorsabb utascserét tesznek lehetővé, és a mozgásukban korlátozott, valamint a babakocsival vagy kerékpárral utazók számára is könnyebben használhatók lesznek. A beruházás a fővárosi és elővárosi vasúti közlekedés egyik legjelentősebb fejlesztésének ígérkezik az elmúlt évtizedekben. Újabb intézkedésekkel próbálják visszaszorítani a gyors hajtást és az éjszakai hangoskodást a budai Váralagút környékén. Az első kerületi önkormányzat szerint, ha a tervezett sebességmérő kamerák sem hoznak eredményt, akkor kezdeményezhetik a Váralagút éjszakai lezárását az autóforgalom előtt. A tervek szerint hamarosan trafipaxokat helyeznek üzembe a budai Váralagútnál, valamint a Hegyalja úton és az Attila úton is. Az önkormányzat azt várja, hogy a sebességmérők visszatartják a gyorshajtókat és azokat a motorosokat, akik rendszeresen hangoskodnak a környéken, különösen a Lánchíd-Pesti híd főjénél. Ha ezek az intézkedések nem bizonyulnak elegendőnek, akkor az első kerület a fővárosnál kezdeményezheti, hogy az esti órákban, a pontos időpontról még egyeztetnek, a Lánchídhoz hasonló forgalmi rendet vezessenek be a Váralagútban. Ebben az időszakban csak a buszok, a taxik és a kerékpárosok használhatnák az alagutat, a személyautók nem hajthatnának át rajta. Az önkormányzat hangsúlyozta, hogy ez egyelőre csak lehetséges következő lépés, amelyhez csak akkor nyúlnának, ha a sebességmérő kamerák nem javítanak a helyzeten. A végső döntés ráadásul nem a kerület, hanem a fővárosi önkormányzat hatáskörébe tartozik, így az éjszakai forgalomkorlátozás bevezetéséről csak a főváros dönthet. A cél minden esetre az, hogy a környéken élők nyugodtabb és biztonságosabb környezetben tölthessék az éjszakákat. Új gyalogos híd kötheti össze Óbudát az Óbudai szigettel. A 138 méter hosszú átkelő terve már meg is kapta Budapest főépítészének jóváhagyását, így a dokumentációt hamarosan benyújthatják engedélyezésre. A híd, a hévvonal, a rakpart és a Dunaág fölött vezet majd át, és közvetlen kapcsolatot teremt az Óbudai szigettel. A 3,5 méter széles átkelő teljesen akadálymentes lesz, liftek segítik a közlekedést, a kerékpárosok számára pedig tolósíneket alakítanak ki. Az esti biztonságos használatot közvilágítás és díszvilágítás biztosítja. Az Árpád híd, a K-híd és a H-híd után ez lesz a sziget negyedik hídja, ugyanakkor az első, amelyet kifejezetten a gyalogosok számára építenek. A több milliárd forintos beruházást teljes egészében magánforrásból finanszírozza a park fejlesztője. A projekt részeként nem csak a gyalogos híd készülhet el, hanem új utak, kerékpáros és közösségi közlekedési kapcsolatok is épülnek, megújul a közműhálózat, valamint új közparkolók és közterületek létesülnek. A fejlesztés célja, hogy a városrész és a környező lakótelepek lakói gyorsabban és kényelmesebben érhessék el az Óbudai sziget parkjait és szabadidős területeit. A beruházás részeként 130 önkormányzati bérlakás is épül, emellett Óbuda önkormányzata 1,2 milliárd forint támogatást kap szociális fejlesztésekre és további bérlakások kialakítására. A gyalogos híd megépítésének pontos időpontját egyelőre nem közölték. Már idén nyáron megkezdődnek azok a kisebb átalakítások a József körúton, amelyek a nagy körút későbbi teljes felújításának megoldásait tesztelik. A Budapesti Közlekedési Központ célja, hogy a gyalogosok, a kerékpárosok és az autósok számára is biztonságosabb és rendezettebb közlekedési környezetet alakítson ki. A legfontosabb változás, hogy a Petőfi híd felé vezető oldalon a kerékpársáv 6 év után lekerül a járdáról és az útpályán kap helyet. A gyalogosok így több helyet kapnak a járdán, a kerékpárosok pedig egyértelmű, biztonságosabb nyomvonalon közlekedhetnek. Egy rövid szakaszon a Baross utcai csomópontnál forgalomtechnikai okok miatt továbbra is a járda mellett vezetik a kerékpárutat. A fejlesztés során új parkoló és rakódóhely is kialakul, hogy az áruszállítás ne akadályozza sem a kerékpárosokat, sem a gépjármű forgalmat. Emellett úgynevezett mobi pontokat és új kerékpártárolókat is létesítenek. A projekt részeként a Baross utcában is bővítik a kerékpáros infrastruktúrát. A Nagy körút és a Mária utca között mindkét irányban új kerékpársáv épül, miközben a megszűnő parkolóhelyek egy részét a Nagy körútra helyezik át. A szeptember elejére elkészülő mintegy 30 millió forintos beruházás teljes egészében uniós támogatásból valósul meg. Bár az átalakítás átmeneti, a tapasztalatok fontos szerepet kapnak a Nagykörút 2029-ig tervezett teljes megújításában. A főváros így valós körülmények között vizsgálhatja, hogy hogyan működnek a jövőben tervezett közlekedési megoldások. A BKK közölte azt is, hogy a Nagykörúton történt közelmúltbeli közlekedési balesetek miatt egyeztetéseket kezdeményez a fővárosi önkormányzattal, a Budapest közúttal és a rendőrséggel is. A szakemberek áttekintik a tervezett fejlesztéseket, és megvizsgálják, hogy szükség van-e a további, akár már a teljes felújítás előtt megvalósítható biztonsági intézkedésekre. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
5: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
0: Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom.
6: Élet, öröm, zene.
0: Ez a Manna

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Összesen 13 intézmény vesz részt idén az állatkertek éjszakáján, melynek ezúttal az állatvilág tényei és tévhitei lesznek a középpontjában. A rendhagyó programokkal jelentkező eseményt augusztus 28-án rendezik meg. Vajon tényleg vaka vakon, a sün valóban almát hord a tüskéin, a denevérek belegabajodnak az emberek hajába, többek között ezekre a kérdésekre is választ kaptatnak mindazok, akik ellátogatnak az állatkertek éjszakája programjaira, ahol idén a tények és a tévhitek az állatvilágban a fő téma. Az állatokkal kapcsolatban ugye számtalan legenda, félreértés és generációról generációra öröklődő történet él a köztudatban. Az állatkertek éjszakája programhoz csatlakozó 13 intézmény szakemberei ezen az estén látványos bemutatókon, izgalmas előadásokon és interaktív programokon keresztül mutatják be, mi igaz ezekből és mi csupán mítosz. A budapestiek és környékbeliek számára a fővárosi állat és növénykert, a budakeszi vadaspark, valamint a veresegyházi medve otthon lehet majd elsősorban érdekes. Először a budapesti klasszikus filmmaraton nyitófilmjeként lesz látható a Queen emblematikus 1986-os budapesti koncertjéről készült korszakos mozifilm 4K-ban felújítva. Az alkotást a Sony Music Vision megbízásából az NFI Filmarchívum és Filmlabor, valamint Peter Jackson csapata a Park Road újította fel. Szeptember 15 és 20 között 9. alkalommal rendezi meg a Nemzeti Filmintézet a restaurált klasszikusok nemzetközi fesztiválját fővárosi helyszíneken. Az ősz kihagyhatatlan filmünnepe restaurált ikonikus filmeket tűz műsorra. Kiemelt témái közt lesz az 56-os forradalom 70. évfordulója is. Pontosan 40 évvel ezelőtt, 1986. július 27-én a világ egyik legnépszerűbb zenekara, a Queen, 80 ezer néző előtt lépett fel a Népstadionban. A becslések szerint a koncertet a falakon kívül további 45 ezer ember hallgatta. A végnapjait élő szocializmus budapesti gigakoncertjéből felejthetetlen generációs élmény lett, és azért is emlékezetes világszerte, mert a zenekar ekkor lépett fel először a Vasfüggöny mögött a Keleti Blokkban. A magyar filmszakma összefogásával és kiválóságainak közreműködésével a Zsombolyai János rendezésében elkészült Queen Budapest című koncertfilm örökítette meg az ikonikus eseményt. A világsztárok utazását és a koncertet számos operatőr rögzítette összesen 17 kamerával 35 mm-es filmre. A koncert teljes felvétele mellett a Queen budapesti tartózkodása során forgatott jelenetek is láthatók, köztük az ünnepelt sztárok megérkezése Budapestre szárnyas hajóval, szentendrei és budapesti séták, önfeled gokártozása a Hungaroringen. A Sony Music Vision és a Nemzeti Filmintézet együttműködésének köszönhetően az 1986-ban a magyar fővárosban felvett koncertfilm a budapesti klasszikus filmmaraton nyitófilmjeként lesz látható először, teljes körűen felújítva szeptember 15-én az Uránia Nemzeti Filmszínházban. A Liget Budapest és a Pavilon kert a kiemelkedő látogató érdeklődésre tekintettel augusztus 19-ig meghosszabbítja az ingyenes Városligeti kert mozi programját, melyben mások mellett helyet kapott a Macskafogó, a Bárányok hallgatnak és a Ponyva regény is. A Pavilon kert közleménye szerint a június elején elindult vetítés sorozat az elmúlt két hónapban nézők ezreit vonzotta a Városligetbe. A 100 éves fák lombjai alatt kialakított szabadtéri moziban kultikus klasszikusok, romantikus közönségkedvencek és családi filmek várták az érdeklődőket. A programot meghosszabbították tehát augusztus 19-éig. Különleges irodalmi és köztéri projekt jött létre a Városligetben. A Magyar Zeneháza közelében élő növényi kompozícióként elevenedett meg Kosztolányi Dezső egyik híres verse. A Városligetben adták át a Metaflóra irodalom virágnyelven projekt újabb alkotását, a Szintes Tinták kertjét, amely Kosztolányi Mostan színes tintákról álmodom című versén alapul írja a Vilább Budapest. A virágnyelve fordított irodalmi művek alkotói Orbán Eszter műfordító és Márton László festőművész. A Metaflóra egyszerre fordítói és kertészeti projekt, amely a fordítás új válfaját teremti meg. A nemrég elkészült Kosztolányi kert már a második projektjük. Az első kertfordítást Balatonfüreden a Magyar Fordítóháznak otthont adó Liptákházban találjuk, ezt Kafka Margit Színek és évek című regénye inspirálta. A kertet körbejárva nem csak különböző színek, de különböző térformák és a tájak követik egymást, miközben mindegyik más és más érzelmet vált ki belőlünk. A domb tetején lévő objekt egy hintát idéz, amely a képzelet szabad szárnyalását jeleníti meg. A köveket Márton László ásványi festékkel festett meg, ezek színfolyóként szimbolizálják a vers dinamikáját. A tarka kert egy szürke köves térből nő ki, utalva a vers utolsó sorára, amely a színes álomvilágot a szürke valósággal állítja szembe. A növényválasztásnál az alkotók fontosnak tartották, hogy az itt szereplő növények és virágok túlnyomó többsége szárazságtűrő legyen, így a kezdeti öntözés fokozatosan csökkentető. Kosztolányi versét a kerítés mentén található táblákon több nyelven is elolvashatjuk. A Margit körúton nyílik meg a világ első mindennapi privát fotókkal foglalkozó kultúrális kulturális központja, az Eidolon Center for Everybody Photography, a mindennapi fotográfia központja jövőre nyílik meg, 2027 második felében. Nem csak itthon, de világviszonylatban is hiánypótló kulturális intézmény jön létre. Az új intézmény a Margit körút 8-10 alatt nyílik majd meg, közel 600 négyzetméteren, egy korábbi bankfiók helyén. A kulturális projekt mögött az Eidolon alapítvány áll, ami szorosan együttműködik Budapest főváros második kerület önkormányzatával, valamint az OTP csoporttal. Alapítói Szilágyi Róza Tekla művészettörténész, aki az igazgatói posztot is betölti, valamint Simó György üzletember. Az Eidolon görög eredetű szó képmást, látszatot jelent. A hétköznapi vagy inkább mindennapi fotográfia lényege elsősorban abban rejlik, hogy bár elsőre nem több egy ilyen fotó, mint személyes emlék, ami mások számára jelentéktelen vagy érdektelen, idővel mégis kiderül róla, hogy egy korszakról, annak kultúrájáról és társadalmáról ad árnyalt képet. Ha innen nézzük, kimondottan hiánypótló lesz az intézmény, hiszen hasonlós nincs sehol a világban. Az Eidolon 2023-ban alapították, és azóta lépésről lépésre építette fel önmagát, sőt szerzett magát nevet a szakmai berkekben, például olyan tárlatokkal, mint amilyen a Kápa központba vitt nagyszerű Kereki Sándor kiállítás volt. Különleges évforduló alkalmából jelentkezett új alkotással Kolotkó Mihály. A különleges alkotás Budapest belvárosában a Magyar Nemzeti Bank épületének és a Hold utcának a sarkán kapott helyet. A szobor létezésére egy Facebook bejegyzés hívta fel a figyelmet. Kolotkó korábbi munkái között olyan népszerű figurák szerepelnek, mint a bombába kapaszkodó Vuk, a mása és a medve medvéjének hasán üldögélő Paddington, valamint a kockás fülű nyúl, aki távcsövön keresztül figyeli Pestet. A legújabb alkotás az 1946. augusztus 1-én bevezetett forintnak állít emléket. Az új fizetőeszköz a pengőt váltotta fel, miután Magyarország történelmi léptékű hiperinflációt élt át. A Budai hegység és a Pilis hegyei között nem csak természeti kincsekre, hanem évszázados spirituális örökségekre is bukkaltunk. A Villa Budapest összegyűjtött néhány különleges kegyhelyet, ahol a túrázás élménye történelmi legendákkal és szakrális nyugalommal párosul. A Budai hegységben, a Pilisben vagy bármelyik hazai hegységben kirándulva gyakran találkozhatunk szentként számon tartott forrásokkal, épületekkel. Források, kiskápolnák vagy akár grandiózusabb épületek is jelölhetik a Máriának, Jézusnak vagy más szentnek tulajdonított csodák színhelyeit, ahová a hívők elzarándok és búcsút, vagyis bűnbocsánatot nyerhetnek a katolikus tanítás szerint. Ilyen például a Buda-Szentlőrinci Pálos kolostor. A második kerületben található rom kilóg a sorból, hiszen az egykori kegyhely nem Szűz Mária tisztelete köré szerveződött, hanem az egyiptomi születésű, a 3.-4. században élt Remete Szent Pál relikviáit őrizték itt. A sivatagban elvonultan élő szent, a névadója az egyetlen magyar alapítású férfi szerzetesrendnek. A 13. században Boldog Özséb egyesítette a pilisi és patacshegyi remetéket, így alakult meg a Pálos rend. A tatárjárás után az akkor még erdőkkel körülvett területen alapították meg kolostorukat, egy Szent Lőrincnek szentelt kápolna mellett, ez lett ezután a rend központja. A 14. században Nagy Lajos király Velencétől megszerezte a sivatagi temetkezés miatt mumifikálódott szent testét, amelyet a kolostornak ajándékozott. Ezután lett híres búcsújáróhely Buda-Szentlőrinc, ahol a krónikák szerint csodás gyógyulások történtek. A törökkorban azonban a barátok kénytelenek voltak elmenekülni. A csodatévő relikviáit is vitték magukkal, de sajnos az elpusztult, amikor Trencsén bára az ostrom alatt leégett. A kolostor soha többet nem népesült be, a törökök kifosztották, majd a falakat építkezésekhez hordták el a következő évszázadokban. A következő megálló Pilis Szentkereszt Szentkút. A Pilis Szentkereszti Szentkút erdei környezetben található búcsújáróhely hitbéli jelentősége a 19. századtól eredeztethető. 1858-ban építettek kápolnát a Mogyorós forrás felé, mert ekkor jutott el a faluba a Lourdes jelenés híre. Többen állították, hogy a forrás vizében fehér galambot vagy Szűz Mária arcát látták, de megmagyarázhatatlan gyógyulásokról is meséltek a helyek kapcsolatban. Leghíresebb a súlyos bénulásban szenvedő 19 éves erdei Matilda esete, aki állítólag teljesen meggyógyult, miután meglátogatta a helyszínt 1949-ben. Mindezek ellenére a katolikus egyház soha nem emelte

az Eisiedelnis Szűz Mária szobor másolatát függesztette ki egy tölgyfára. A köznyelv Remete Máriának nevezte el a képet, amely előtt sokszor imádkoztak és egyre több csodás gyógyulást kötöttek hozzá. A leghíresebb történet szerint egy vakasszony visszanyerte a látását, miközben a szűzanya képmása előtt ájtatoskodott. A 19. század végén a környék földesura Terstyánszky Ignác kápolnát épített a kép felé, majd egy jóval grandiózusabb neogótikus templomot emeltek ide, amelyet 1899-ben szenteltek fel. Mária Remete a mai napig zarándokhely, a templom fő búcsúi a Szent Háromság vasárnapja és Kisboldogasszony ünnepe, amely a katolikus hagyomány szerint Jézus édesanyjának születésnapja.

0: Budapest Update.
1: Idén 200 éves a fotográfia. A világ első ma is létező fényképét egy francia vegyész készítette el 1826-ban. Akkor ő még egyedül volt ezzel, most viszont már mindenki képes a fotózásra, elég hozzá egy okos telefon. Persze a tehetséget nem pótolhatja a technika, ez pedig most hat aktuális, még fotó-fotó kiállítással bizonyítjuk a Világ Budapest nyomán. Kajapó indiánok láthatóak a Néprajzi Múzeumban. A majd csak 2027. január 4-én záró kiállítás Gustav Verschwever kulturális antropológus 1974 és 2019 között készült fotóiból válogat. A képeken arcokat, ünnepi jeleneteket és mindennapi életképeket láthatunk az Amazóniában élő, önmagukat Mebengókrén nevező, de a külvilág által kajapóként ismert indiánokról, akikkel az antropológus hosszabb, rövidebb ideig együtt élt az elmúlt 4,5 évtized alatt. Egy a miénktől teljesen eltérő, nagyon izgalmas, a test átalakítását és rituális színezését a középpontba helyező, tőlünk fizikai értelem is távol eső kultúra ismerhető meg az antropológus beszédes és élő fotói segítségével. Rákosi és Kádár börtöneinek világa látható a Kápa központban. Az augusztus 30-ig nyitva tartó kiállításon az egykori internáló táborok, börtönök, kihallgató helyiségek és a pereket kiszolgáló terek, például tárgyalótermek világa elevenedik meg és kínál hajmeresztően jó élményt, amit a fotók mellett látható installációk, videók és tárgyi emlékek csak fokoznak. Nem csak általános képet kaphatunk erről a félelmet keltő egykori világról, hanem gyakran tragikus, egyéni sorsokat, hihetetlen túlélés történeteket is megismerhetünk. Ha pedig már ott járunk a Kápa központban, érdemes megnézni egy másik kiállítást is, ami augusztus 23-ig tart nyitva. A világhírű, de mondhatjuk talán azt is a legjelentősebb nemzetközi képügynökség, a Magnum Photos korai

színes képeiből válogat a tárlat. A következő állomása a mai Manóház. Az augusztus 23-ig látható kiállításon az idén 125 éves magyar film előtt tiszteleg az idén 200 éves fotográfia. A tárlat különlegességét az adja, hogy talált magának egy speciális nézőpontot. Stand és verkfotókon keresztül mutatja be a filmkészítés kulisszák mögötti világát, miközben a fotográfia és a mozgókép kapcsolatára is rávilágít. A rendező nagyságok, a színész óriások és a filmklasszikusok mellett valójában az őket lencsevékre kapó szürke eminenciások, a fotósok a főszereplői a kiállításnak. Az 1986-os Forma 1 magyar nagydíj a Jazz galériában látható. A fotó találkozása a festészettel, a kettőt összekötő híd szerepében pedig a 86-os első magyar nagydíj látható ezen az igazán különleges kiállításon. Napjaink sztárfestője Weiler Péter festményeiből és Méhes Károly archív fotóiból áll a kínálat, ami azon túl, hogy feleleveníti a 40 évvel ezelőtti eseményeket, olyan kérdésekre is választ keres, hogy egy sportesemény hogyan válhat politikai és kulturális jelentőségűvé, és hogyan marad fenn a kollektív emlékezetben. A 2012-ben elhunyt Hemző Károly a magyar fotográfia fontos alakja. Kereken 50 évvel ezelőtt nyitott meg a Műcsarnokban a Találkozásaim című kiállítása, amit a magyar képző és fotóművészet legendás eseményei között tartanak számon. A szeptember 20-ig látható kiállításon a fél évszázaddal ezelőtti kiállítás képei láthatóak, valamint olyan fotográfusok munkái, akik a Hemzőről elnevezett díjat elnyerték vagy elindultak érte.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Tetőzik a hőség, stabilan termel az utolsó paksi blokk, az M1-en is láthatók lesznek az idei Sziget koncertjei. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Stabilan termel a paksi atomerőmű, a Duna vízszintje lassan emelkedik, már 7 cm-rel van a minimum szint fölött. Tájékoztatott az esti helyzetről a miniszterelnök a kormányülés és a védelmi munkacsoport ülése után. Magyar Péter közölte, hogy a Dunamenti erőmű szivattyúja átmeneti időre automatikusan lekapcsolt a hőség miatt, de hamarosan újraindul a termelés. Kiemelte, a rekord hőség után a következő nap még kritikus lesz, ezért azt kérte, hogy aki teheti, továbbra is ütemezze át áramfogyasztását. A kormányfő kiemelte, hogy a védelmi munkacsoport ülésén minden szakterület feladatul kapta, hogy készítse el a közép- és hosszú távú alkalmazkodási stratégiáját. Összesen 868 milliárdos energetikai fejlesztéseket hajtanak végre. Erről is a miniszterelnök számolt be a kormányülés után. Uniós forrásból egyebek között a települések bevonásával szélerőművek, valamint geotermikus energiahálózat fejlesztés és energiatároló kapacitás bővítés valósul meg. Emellett felgyorsítják a háztartási napelemek hálózati csatlakozását, valamint mindenki igényelhet ingyenesen okosmérőt, aminek felszerelése évi 4000 kWh terhelés felett kötelező lesz. A kormányfő tájékoztatott, augusztus 31-éig kiírják az első szélerőmű pályázatokat a Szent István vidékfejlesztési terv részeként. Magyar Péter elmondta azt is, eredményt hirdetnek pénteken az 1,5 milliárd eurós, mintegy 600 milliárd forintos elektromos hálózat fejlesztési pályázat kapcsán. Nem enged át több vizet Szlovákia a Duna-Magyarországi szakaszára. A szlovák környezetvédelmi miniszter közölte, hogy nem tudják növelni a vízhozamot, mert az két napon belül vízhiányt okozna a szlovák oldalon. Tomás Taraba hangsúlyozta, hogy Pozsony a jelenleg átengedett mennyiséggel eleget tesz a nemzetközi kötelezettségeinek. Egyúttal elutasította azokat az állításokat, hogy visszatartanák a vizet, hogy áramtermelésre használják a bősi erőműben. A szlovák miniszter telefonon egyeztetett a helyzetről Orbán Anita külügyminiszterrel. A Tisza frakció kezdeményezte, hogy jövő kedden válassza meg az új köztársasági elnököt a parlament. Súlyog Tamás volt államfő mandátuma július 20-án szűnt meg az alaptörvény 17. módosításával. A Fidesz szerint fölösleges köztársasági elnök választást tartani, mert az közjogilag érvénytelen. Szerintük az utolsó legitim módon megválasztott államfőt Súlyog Tamásnak hívják. Az M1-en is láthatók lesznek majd az idei Sziget Fesztivál magyar előadóinak koncertjei. Erről írt alá megállapodást Gerendai Károly, a Sziget alapítója, és Horváth András, a közmédia megbízott vezérigazgatója. A fellépések korlátozott ideig a média klikken is visszanézhetők lesznek.
0: Időjárás.
1: Többnyire napos idő lesz, elszórtan előfordulhat záporzivatarra, szél délután a Dunántúlon megélénkül. A hőmérséklet a hajnali 17-23 fok után napközben 36-42 fok között alakul.
2: Manna FM, Manna magyarok. Manna. Ez a Manna FM magyar zenei órája.
0: Manna FM.
2: Magyar zene megszakítás nélkül.

0: Manna Morzsa.
1: A víz nem csak akkor fogy, amikor megnyitjuk a csapot. Nyáron gyakran beszélünk arról, hogy igyunk eleget, de a víz nem csak a pohárban fontos. Ott van az élelmiszerek előállításában, a ruhákban, a tárgyakban, a városok hűtésében, a természet működésében. A víz körforgása tartja életben az erdőket, a mezőgazdaságot, a folyókat, és közvetve minket is. A háztartásban a tudatos vízhasználat nem feltétlenül jelent kényelmetlenséget. Rövidebb zuhany, csöpögőcsap megjavítása, esővízgyűjtése növényekhez, reggeli vagy esti locsolás, szárazságtűrőbb növények választása. Ezek mind apró döntések, egyenként kicsinek tűnnek, de sok háztartásban együtt már számítanak. A vízpótlásnál is érdemes józanul gondolkodni. Hőségben több folyadék kellhet, különösen fizikai aktivitás mellett. De a legjobb alap sokszor a legegyszerűbb, ivóvíz. A magyon cukros italok nem ideális szomjoltók, az alkohol pedig kánikulában különösen rossz társ. A vízhez való viszonyunk nyáron válik igazán láthatóvá. Megisszuk, hűtjük vele magunkat, öntözzük vele a növényeinket. És közben érdemes emlékezni rá, nem magától értetődő kincs, hanem közös erőforrás.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: 98.6.
0: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Újra Csángó Fesztivál Jászberényben, ez a 34. immáron ma kezdődik, és egészen augusztus 9-éig tart a különleges élettelteli és népművészeti Csángó Fesztivál. A fesztivál igazgatójával, Szűcs Gáborral beszélgetünk a fesztivál történetéről és az idei programokról is. Szia Gábor, köszönöm szépen, hogy ránk érsz.
2: Üdvözlök én is mindenkit, sok szeretettel. Igen, ez már most ugye a 34. mint ahogy említve volt, és ez ugye 91-ben, nyilván nem volt talán kétszer megrendezve a Covid miatt, úgy tudom, 91-ben a Jászberényi és akkori vezetője Papp Imre ötlete volt, hogy rendezzünk egy Csángó Fesztivált, mi pedig azért, mert előtte elég sokat járt ő is, illetve Jászberényi Tess tagjai gyűjtőúton Gyimesben, gyimesi csángóknál, majd a moldvai csángóknál, és hát akkoriban azért nem volt egyszerű kijutni gyűjtőterületekre az akkori Romániával a Ceausescu kormány idején, és hát ezért is volt az, hogy de jó lenne, mikor már lehetett őket hozni, le jó lenne őket Magyarországon is az anyaországba elhozni, és megmutatni azt a fajta kultúrát, amivel rendelkeznek, hagyományaikat, értékeiket, és innen indult el igazából az egész, és azóta, hát akkor még egy egynapos fesztiválunk volt, most már ugye azért öt napba torkollik ez, és hát nem csak a csángók, hanem határon túli magyarság Erdélyből is érkeznek még hagyományőrzők is, és sok-sok más program, és ilyen ma este indul egy gála műsorral, itt a Vigoró Művészeti Iskola fiatal táncosainak lesz egy estés előadás, utána pedig táncházzal indul a fesztivál.
1: Az nagyon érdekes, amikor valaki fesztivál igazgatóként, főszervezőként látja azt, hogy egy olyan fesztiválnál, ami ilyen régóta létezik, felnő egy generáció, sőt, majdnem kettő, akik visszatérnek minden évben, és aztán egy ponton túl már hozzák a saját gyerekeiket is, hiszen azért a Csángó Fesztiválon vannak gyerekprogramok, vannak nagyon finom falatok, mesélj erről is kérlek.
2: Hát igen, hát tényleg itt lehet azt mondani, hogy nagyon-nagyon sok táncos megfordult, aki ikonikus táncosok a magyar néptánc mozgalomba, tehát adat közülükre gondolok, akár magyar szentmenőkről, Ördöngős Füzesről. Itt még ugye a Palatkával, a Kodobáék, ugye az egykori régi banda volt, de hát ugye már most már a fia Florinak a kisebb fia is itt van, tehát ugye a hagyományozódás és muzsiká, vagy a csávási zenekar, meg annak a csángáló dumnyezőjék, és ma már az ők leszármazottjai húzzák a muzsikát a színpadon, de a táncosoknál is találunk ilyet, akár Moldvában, akár Gyimesben. És hát a közreműködők, vagy a szervezők, hát ugye én kezdtem 36 éve szervezni, most már a két lányom itt van mellettem, aki szervező, tehát minden szinten ezek megjelennek, megmutatkoznak ezek a pontok. Tehát igen, ilyen szempontból tényleg érdekes, és az, hogy látni most, hogy jönnek új fiatalok, mondjuk Mérából, Visából, Magyar Lapádról, fiatal táncosok, Szilárdságból érkeznek, 15-20 éves táncosok, akik reméljük, hogy nagyon sokáig még fogják mivelni ezt a hagyományt, azt a kultúrát, amivel rendelkeznek ott a saját élőhelyükön.
1: A Csángó Fesztivál nagyon sok szempontból lényeges és fontos. Az én szívemnek azért nagyon kedves, és beszélünk is minden évben rendre, amikor elkezdődik a fesztivál, mert szerintem a mai világban, ami túl gyors és túl hangos, és túl kevéssé figyel a hagyományokra, a hagyományőrzés különösen lényeges a felnövekvő generációk számára, pláne, hogy át tudjunk adni olyan örökérvényű dolgokat, amik elvesznének ezek nélkül.
2: Mindenképpen, és hát ugye a moldvai gyimesi csángóknál nagyon-nagyon megmaradt a hagyományos kultúra, mai napig viseletbe járnak, Gyimesbe is ez visszaköltözött a fiatalok életébe, ezek a szokásokat, hagyományokat rendszerint ápolják, bálok minden névnap alkalmával, de ugyanígy Moldvával is, tehát az archaikus nyelvjárástól kezdve. Nyilván egyre nehezebb, mert azért Moldva is románosodik a nyelvjárás is. Ugye nagyon sokan járnak Magyarországról is kioktatók, akik tanárok, akik ebbe segítenek, hogy fönnmaradjon akár a tánckultúra, akár a nyelvkultúra. Tehát ezek ugye olyan dolgok, amik nagyon-nagyon fontosak, hogy működjenek, és hát reméljük, hogy ez a fajta identitás tudat, ez megmarad, és nem ölik ki belőlünk, hanem továbbra is tudjuk ezáltal élni az életünket, illetve hát ez a hagyomány meg tud, fönn tud maradni, amit ugye tehát tényleg a fiatalok tudják továbbvinni, és ezáltal tud öröklődni, és hát aki nem is mivel ért napi szinten, de azért ebből is kap egy szeletet, akár ilyenkor egy fesztivál alkalmából, hogy milyen magas kultúra van a kezünkben, és milyen színes és gazdag ez a néptánc és népzene hagyomány.
1: Miben más az idei Csángó Fesztivál, mint az előzőek?
2: Hát annyiban más, hogy 42 fok van.
1: Azért kellenek óvintézkedések. Mit tudtok csinálni?
2: Hát most igazából még ugye van közben egy táborunk, tehát itt most kemény, egy tánctábor is zajlik. Itt kemény, hát ugye rengeteg vizet hozunk a táborozóknak is, tehát ezeket tudunk meg strand területén, mert gyorsan tudnak hűsölni. Tehát ilyen szempontból jó, de hát reméljük, hogy hétvégén azért csökken a hőmérséklet, tehát ilyen információk vannak. Nyilván közben azért itt a fellépőknek folyamatosan a víz az ott lesz a sátrakba, a fellépő helyeken, tehát ezt azért biztosítjuk egy folyamatosan. De igazából, hogy miből lesz más ez a fesztivál, mindig azt szoktam mondani, hogy mert egy új év, vagy másik év van, tehát más érdeklődők, más közreműködők is vannak a fesztiválunkon, de alapgondolatisága a fesztiválnak, ha soha nem változott, nem is szeretném, ha változna, amíg a fesztiválnak az igazgatója vagyok, de nyilván hát azért kitekintünk, tehát a hagyományos kultúra és a nagyon adatközlő táncosok mellett azért ott van egy naplegend a produkció a Magyar Állami Népi Együttestől, ami egy nagyon-nagyon neves produkció, és hát azért ott a magyar néptánc alapjaiból épült fel ez a produkció, tehát a táncos alapokból, tehát ebből táplálkozik, amit a színpadon nekünk látunk a hagyományőző táncosoktól, abból táplálkozik ez a produkció. Hogy a magyar banda, ugye, aki ma a fiatalok körében nagyon népszerű, ők is az adatközlőktől tanultak el, a népzenét tanulták meg, és a saját ízlésükre formálták most, és úgy szólalnak meg, egy kicsit innovatívabban és a mai fiataloknak szól. Tehát ezek jó utak is kellenek is, csak és mindig oda jutunk vissza, hogy honnan, tehát a gyökerektől táplálkozik a táncprodukció is, az új stílusú koncert, vagy a world music, ahogy nevezzük, vagy populárisabb zenének. Tehát mind azért a hagyományos kultúrából táplálkozik, és ez fontos, hogy ez a kettőség meg tud maradni, és azon a fesztiválon is ez felelhető lesz.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy ránk értél. Szűcs Gáborral beszélgettem, a Csángó Fesztivál igazgatójával. Tessék jegyezni a dátumot. Ma kezdődik a fesztivál augusztus 5-től 9-ig Jászberényben, a 34. Csángó Fesztivál. Köszönjük szépen az idődet, tudom, hogy sok a dolgot szalad nyugodtan.
2: Nagyon szépen köszönöm, várunk mindenki szeretettel Jászberényben.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Amikor a változásra törekszünk, amikor az ember fogadkozik, hogy változtatni fog, akkor érdemes egy kicsit nagyobb mértékben és léptékben gondolkodni, nem csak azzal kapcsolatban például, hogy lefogyunk és változtatunk az étrendünkön, a táplálkozási szokásainkon vagy az életmódunkon, hanem hogy zöldítjük az életünket például. Hogyan lehet zöldebb az otthonunk? Mik az első lépések, amiket meg kell tennünk egy zöldebb élet irányába, ami egy tök jó fogadkozás, hogyha az ember valóban szeretne változtatni. Első például az okos termosztát. Ugye rövid távon könnyebben megvalósítható hatékonysági megoldás az a bizonyos intelligens termosztát. Ezek a wifi-s készülékek bármely okos eszközről vezérelhetőek, így például bárhonnan vezérelhetjük a központi fűtést vagy a légkondit. Az okos termosztát segítségével még ezek mellett a rendszerek csak akkor kapcsolnak be, amikor mi otthon vagyunk, és mindig az optimális szinten tartják a klímát és a fűtést, hogy ne fogyasszunk túl sokat. Aztán a zöldítés, a szó legszorosabb értelmében a kert betonozott vagy térkövezett felületeit, vagy a nagy balkonokat, erkélyeket, a környezetünkben lévő betonplacokat zöldítsük be, sokkal-sokkal elviselhetőbbé, nyugtatóbbá, komfortosabbá teszi. Nem csak az életünket, és nem csak a látvány lesz azzá, hanem az otthonunk mikroklímáját is a nyári hőségben. Kevesebb klímahasználat, kisebb áramszámla, és kisebb ökológiai lábnyom, hogyha árnyékos fáink vannak. Ráadásul a zöld felületek élet teret adnak a rovaroknak, a madaraknak, így aztán a természetnek is vissza tudunk adni valamit, ami égetően fontos probléma mostanában. Úgyhogy én arra biztatnék mindenkit, aki éppen az agglomerációba tervez költözni, hogy amikor megvesz egy telket, vagy mondjuk egy vállalkozóval, egy építési vállalkozóval tárgyal, ne vágják ki rögtön az összes fát a telken. Mert utána csak térkő lesz, fű, amit majd mással kell nyiratni, és utáni fogják nyírni, és azt a maradékot is letérkövezik, és aztán majd ketyeghet a klíma, meg mehet a fűtés, mert nincsenek fák, nincsenek lombok, és nincsen árnyék. Aztán érdemes gyűjteni az esővizet, ugye? Vissza a gyökerekhez, vissza az alapokhoz, a nagyszüleink mindig ezt tették. Az esővízgyűjtő rendszert nem is olyan nehéz kialakítani, cserébe viszont sokat spórolhatunk a vízszámlán. A növényeknek is jót tesz, hogyha nem a túl kemény csapvízzel öntözzük őket, sőt, a növényeken nagyságrendileg 3-5 nap után látni fogjuk a változást, hogy mennyivel szebben és gyorsabban növekednek, gyarapodnak, dúsulnak, színesednek, virágoznak, hogyha esővízzel locsoljuk őket, nem pedig csapvízzel. Energiatakarékos háztartási gépeket érdemes beszerezni, a régi elavult háztartási gépek aránytalanul sok áramot fogyasztanak, ami sem a bolygónak, sem a pénztárcánknak nem jó most, különösen nem. Bár egy kicsit nagyobb beruházás ez, mint a korábban felsoroltak, bár az okos termosztát sem egy olcsóság, de nagyon megéri, és hosszú távon abszolút kifizetődik, lépésről lépésre le tudjuk cserélni a készülékeket. Nagyon fontos dolog az, hogy így tudjuk megtenni az első lépéseket egy zöldebb élet irányába, hogyha ezekre figyelünk, tehát egy okos termosztát, a zöldítés olyan mértékben, amilyen mértékben csak lehet. Növényből sosem lehet túl sok. Egy kertben, egy balkonon, egy erkélyen az, hogyha fut a borostyán, hogyha van egy kis pici bokorkánk, hogyha vannak növények a dézsában, akár szezonális növények, akár örökzöldek, abból nem tudunk sem mellé nőni, sem pedig túl sokat tenni. Gyűjtsük az esővizet, még egy teraszon vagy balkonon is érdemes, és szépen fokozatosan, hogyha van rá módunk, akkor legyen az a projekt hosszú távon, hogy lecseréljük energiatakarékosra a háztartási gépeinket. Így már megtettük az első lépést egy zöldebb élet felé, és hát természetesen emellett még ott vannak az újra tölthető tisztítószerek. Ha a zöld forradalom követői vagyunk, akkor pontosan tudjuk, hogy hol vannak azok a csomagolásmentes boltok, ahol így tudunk vásárolni, saját kis hálóstasakba, egyszer használatos nejlon használata nélkül, illetve hol tudjuk újra tölteni a tisztítószeres flakonjainkat és fújós flakonjainkat, úgyhogy érdemes ezekre is odafigyelni, és akkor már nagyon-nagyon sok kisebb és nagyobb lépést tettünk annak érdekében, hogy mentsük a gyerekeink, az unokáink életterét, a földet és a saját életünket is, és minél kisebb ökológiai lábnyomunk legyen.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A történelem nagyjai sorozatunk mai főszereplője a hölgy, aki az elsüllyeszthetetlen becenevet kapta. Nem véletlenül, mert ő az, aki túlélte a Titanic katasztrófáját, túlélte a Britannic katasztrófáját, és túlélte az Olympic katasztrófáját is. 83 évesen halt meg Angliában, nem hajó elsüllyedés által. Violet Jessop nővéről van szó, ő az, aki Violet Constance Jessop néven született Argentínában, október 2-án 1887-ben, és óceánjárókon volt ápolónő vagy nővér. Túlélte, ahogy mondtam, a Titanic, a Britannic és az Olympic ütközését is, katasztrófáit is, úgyhogy nem meglepő, hogy ezután ő volt a Miss Unsinkable becenevű hölgy, vagyis az elsüllyeszthetetlen kisasszony, vagy Miss elsüllyeszthetetlen. Sok fotó is készült róla, na jó, hát a sok az túlzás, de ezért felelhetőek a neten róla készült fotók, például a Britannic fedélzetén 1916-ban, egyébként egy nagyon szép hölgy volt. Szülei William Jessop és Catherine Jessop voltak, a családban 9-en voltak testvérek, de csak 6-an érték meg a felnőtt kort. Violet gyermekkorában tuberkulózisban szenvedett, az orvosok szerint gyógyíthatatlanul. Csupán néhány hónapot adtak neki, de mégis túlélte. Jessop 16 éves volt, amikor az apja belehalt a műtétjének komplikációiba. Ekkor költözött édesanyjával Angliába, ahol egy kolostoriskolában tanult. Mikor azonban az édesanyja is beteg lett, elkezdett stewardessként, vagy hát ilyenkor inkább ez kísérő és ápolónő pozíció volt, a Royal Mail Line társaság Orinoco nevű hajóján. Nem volt egyszerű elhelyezkednie, mert a hajókon dolgozó hölgyek, ezek a bizonyos stewardess kísérő ápolónő nővér hölgyek még középkorúak voltak, és a munkaadók attól féltek, hogy a 21 éves Violet problémákat okozhat a személyzet és az utasok körében. A hosszú munkaórák és az alacsony fizetés ellenére szerette a munkáját. 1910-ben kapott munkát a Titanic testvérhajóján az Olympicon. Jessop 1911. szeptember 20-án a fedélzeten volt, amikor Southamptont elhagyva összeütközött a Hawke hadicirkálóval. Mindkét hajó, de hát főleg az Olympic nagyon súlyosan megsérült, de nem süllyedtek el, és később megjavították őket. Halálos áldozat ekkor nem is volt, Violet sértetlenül szállt partra. Nem számolt be a balesetről az emlékirataiban a hölgy. Alig egy évvel később a White Star Line személyzetet keresett az elsüllyeszthetetlennek tartott Titanicra. Családja és barátai azzal beszélték őt rá, hogy felejthetetlen élményben lesz része. Violet elfogadta az ajánlatot, a Titanic pedig 1912. április 10-én hagyta el Southamptont, és április 14-én nem sokkal éjfél előtt ütközött a jéghegynek az Atlanti óceán közepén. 1912. április 15-én 2 óra 40 perccel az ütközés után ketté törve süllyedt el a hajó. 1514 ember veszítette életét, és amikor Jessop mentőcsónakba szállt, egy kisbabát adtak a kezébe, hogy vigyázzon rá. A Kárpátia fedélzetén a gyerek visszakerült a családjához. Violet elmondása szerint az első gondolata az volt, hogy a Titanicon felejtette a fogkeféjét. A Kárpátián egy asszony, feltehetően a baba anyja, kivette Jessop kezéből a gyereket, majd szó nélkül elszaladt. Jessop ezt követően a harmadik testvérhajó, a kórház hajóvá alakított Britannicon kezdett el dolgozni. 1916. november 21-én a Britannic aknára futott, amit az U-70 német tenger alatt járó telepített ki. 55 percen belül süllyedt el a Britannic. Jessop ezúttal nem tudott mentőcsónakba szállni, így leugrott a fedélzetről, beütötte a fejét, és bár megsérült a koponyája, mégis túlélte ezt is. Az első világháború után Jessop elhagyta a White Star Line-t és a Red Star Line hajóin kezdett dolgozni. 1971-ben halt meg szívelégtelenségben, 83 éves korában. Ha rákeresünk a nevére, akkor nagyon sok érdekes fotót és írást is lehet még pluszban emellett a történet mellett találni és olvasni róla.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: fehér kutyát!
1: Töltsd a délelőttet a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz.
2: Biztosan nem hallasz.
1: Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.
2: Manna FM.
1: FM-en a 98.6-on. Online. És applikáción keresztül. Manna.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb
1: pillanatok. Ugye nagyon-nagyon sokat hallani azt, hogy csak tévével tudok elaludni, csak a tévé duruzsolása mellett tudok elaludni, nem vagyok képes másképp aludni, ahogy kikapcsol a tévé, felébredek én is. Természetesen ez nagyon egészségtelen, könnyű hozzászokni ahhoz, hogy az ember a tévére alszik el. Nagyon sokan megszokják a bekapcsolt tévét, és úgy érzik, hogy a háttérzaj elaltatja őket, vagy szükségszerűen eltereli azok a gondolatait, akinek hajlamosak az agysejtjei nagyon rakoncátlankodni, és idegeskedni, és kattogni lefekvés előtt. Ezt mondja Wendy Troxell, PhD klinikai pszichológus, okleveles viselkedési alvásgyógyászati szakember. A National Sleep Foundation jelentése szerint a tévénézés a legnépszerűbb lefekvés előtti rituálé az Egyesült Államokban élő felnőttek körében. Ugyanez a közvéleménykutatás kimutat, hogy azok, akik lefekvés előtt nézik a képernyőt, rosszabb minőségű alvásról számoltak be, mint azok, akik nem. De vajon hogyan és miért befolyásolja a televízió az alvás minőségét? Tehát annak ellenére, hogy sokan az elalváshoz szükségesnek tartják a tévé éjszakai bekapcsolva hagyása, több okból is ronthatja a pihenés minőségét. Egyfelől, amiről már sokat hallottunk, de nagyon-nagyon fontos, és nem lehet róla eleget beszélni, az az, hogy csökkenti a melatonin termelést. A számítógépekhez és a mobiltelefonokhoz hasonlóan a tévé is kék fényt bocsát ki. A fény hullámhossza a napéhoz hasonlítható. Ez a hullám hosszú fény zavarja leginkább a melatonin termelést, így mondja Susan Mellon, PhD, MSN alváskutató és agyunktus. Azt mondja, hogy a belső biológiai óránk nem tudja felismerni, hogy ez a fény a nap helyett a tévéből jön, hanem egyszerűen csak reagál rá, ezért csökken a melatonin szint és felborul a természetes cirkadián ritmusunk. A melatonin körülbelül 3-4 órával azután szabadul fel, hogy a kék fény eltűnik, így aztán, hogyha sokáig tévézünk, a melatonin termelése késik. Alvás közben pedig stimulálja az agyat a televízió, mert hogy az agy továbbra is feldolgozza az elalvás előtt megtekintett tartalmat, sőt, miközben alszunk, folyamatosan dől az információ a tudatalattinkba, ezért fontos, hogy tisztában legyünk azzal, hogy milyen típusú médiát fogyasztunk, médiumot használunk, és nézünk vagy hallgatunk az éjszakai tévézés közben. A szorongató, izgalmas vagy ijesztő tartalom nagyon megnehezíti a jó minőségű alvást, és a természetesen az agyunk továbbra is dolgozza fel folyamatosan azt a tartalmat, amit beleöntünk még alvás közben is. Az ilyen érzelmi aktiválás lefekvés előtt rendre megzavarja az alvás minőségét. A REM ciklust is megzavarja, ugye a REM alvás az kb. Egy órával az alvási ciklus megkezdése után történik, akkor következik be, ilyenkor általában részletes álmaink vannak, a tévé bekapcsolása pedig, vagy bekapcsolva hagyása, vagy bekapcsolt állapotban való hagyása megzavarhatja az alvás ébrenlét ciklus minden aspektusát, beleértve a REM alvást is, mondja a szakember. Az erősen zavaró vagy ijesztő tartalom rémálmokhoz vezethet, amelyek leggyakrabban a REM alvás közben fordulnak elő. Ez a szakasz szintén erősen kapcsolódik a memória konszolidációjához. Még az alacsony hangszint is megakadályozhatja az agyat abban, hogy belenyugodjon a kognitív működéshez szükséges helyreállító alvási szakaszba. Az alternatívák a tévé mellett alvása, mert hogy vannak ilyenek is, hogyha megszokta valaki, hogy a tévére alszik el, és enélkül nem tud álomba merülni, akkor vannak módszerek, amik segíthetik a váltást. Érdemes fehérzajgépet használni, vagy a különböző hangfelületeken megkeresni az ilyen tartalmakat, beállítani egy időzítőt a televízión, hogy ez kikapcsoljon és ne maradjon. Szerencsére most már egyre több olyan televízió van, ami ugye nem nyúlnak hozzá egy idő után, kikapcsol magától, de ha nincs, akkor be kell állítani az elalvási időzítőt a tévén, vagy fogyasszunk alternatív médiát, tehát az éjszakai tévé rituálét valami másra le lehet cserélni, egy könyvolvasása, vagy egy nyugtató podcast hallgatása is lehetséges alternatív lehet. Ezek a tevékenységek legalább nem növelik a kékfények, vagy a kékfényeknek való kitettséget, és hogyha olyan tartalmat hallgatunk, ami megnyugtató, akkor az az agyunkat is le tudja csillapítani az alvás idejére.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Mai vendégem dr. Balogh Illés endokrinológus, akivel szerintem korunkat leginkább mondhatom ezt a szót, hogy megnyomorító, megnehezítő jelenségéről, a stresszről, és ennek a hormonháztartása gyakorolt hatásáról fogunk beszélgetni, mert bizony azt borítja meg legelőször, és hogyha a hormonháztartás borul, akkor tulajdonképpen mondhatjuk, hogy minden felborul odavent az emberi szervezetben. Üdvözlöm, doktor úr, köszönöm, hogy ránk ér.
2: Jó napot kívánok mindenkinek!
1: Mit kell tudni a hormonrendszer és a stressz összefüggéséről, vagy egymásra való hatásáról?
2: Hát a stressz jelenség az egy normális élettani jelenség. A stressz jelenség az korábbi egyetfejlődésből, vagy testfejlődésből következően, amikor valamilyen hirtelen támadás vagy menekülésre van szüksége a szervezetnek, akkor erre való reakciója a hormonháztartásnak, hogy ezt elősegítse, és így sikeres legyen a túlélés. Tehát ez a stressz reakció, ez nagyon régmúltból származik, és ennek a jelentősége a túlélés. Úgyhogy ennek semmi probléma nincsen, hogyha van ilyen stressz reakció, és ennek a hormonális következménye sem ártalmasak, hiszen a reakció után a hormonrendszer visszaáll a normális szintre.
1: Ha visszatud, de inkább, hogyha folyamatos stressz van, ugye?
2: Igen. Igen, tehát hogyha ilyen több apró stressz jelenség éri a szervezetet, akkor ez a hormonszint nem tud visszaállni a normál szintre, és a stressz reakció során felszabaduló adrenalin, ami egy vérnyomás emelkedést, egy pulzus számemelkedést okoz, és a kortizol, ami pedig a reakció során a cukorral ellátja a szervezetet, tehát a cukorháztartást mobilizálja, illetve a keringést átalakítja úgy, hogy az agyra és az izmokra menjen főleg az energia. Ha ez a jelenség ez tartós és állandó vagy gyakori a nap során, akkor ez bizony szövődményeket okoz.
1: Honnan vesszük azt észre, hogy valami a hormonrendszerünkkel nem stimmel? Annak idején a 80-as évek elején, a 70-es évek végén emlékszem, hogy még alsó tagozatos iskolás koromban, hogyha valaki nagyon duci gyerek volt, akkor sokszor hallottuk, hogy a felnőttek azt mondták rá, hogy hormonzavaros. Pedig akkor nyilván egy gyereket ilyen stressz nem ér, legalábbis jó esetben nem. Hol kezdődik a hormonháztartás problémája? Mert nyilván nem csak a stressz okozza mindezt, hogy egy picit erre is kitérhetünk.
2: Hát a duci gyerek esete az egy picit más, mert ott azért valóban előfordult hormonzavar, tehát egy pajzsmirigyalú működés, vagy mellékmesekérek hormon túlműködés, tehát hogy ott, vagy cukorbetegség, ott azt vizsgálni kell. Uh-huh. Itt inkább a felnőtt generáció, tehát a mindennapokban élő emberek, az urbanizáció okozta stressz jelenséggel az, amivel szemben védekeznünk kell valamilyen formában. És itt a stresszt úgy kell elképzelni, hogy például a fényszennyezés, éjszaka nem alszunk, hanem villog mindenféle lámpa, a hangszennyezés, hogy zaj van mindenhonnan, a hangszennyezésen kívül az információszennyezés, jön mindenféle hír az interneten, a telefonunkra, ezek apró-apró stresszt okoznak, és ennek a lereagálása a szervezetnek a természetes reakciója. Tehát ennek a mennyiségét kell valamilyen módon csökkenteni, vagy pedig megtanulni ennek a feloldását, tehát hogy legyenek a nap során olyan időszakok, amikor ezt kizárjuk az életünkből.
1: Nagyon fontos természetesen azzal is tisztában lenni, hogyha ezeket mind megtettük, de mondjuk a munkahelyünkön, a családunkban, vagy az életünk bármely más területén továbbra is folyamatos stressz áll fönn, tehát nem az üs vagy fuss helyzet, amikor menekülni kellett a mamut elől, hanem ez a folyamatos, konstans, csepegtetett, ahogy ön is fogalmazott, állandó stressz, akkor nyilván el kell kezdeni nagyon tudatosnak lenni arra, hogy mind lehet és mind kell változtatni, de ahhoz, hogy ez kiderüljön, érdemes elmenni vizsgálatokra, és milyen vizsgálatokra menjünk el, hogyha arra gyanakszunk, hogy a hormonháztartásunkkal valami nincsen rendben.
2: Vizsgálatra akkor érdemes elmenni, hogyha ez már panaszt okoz.
1: Milyen tehát panaszokat okozhat?
2: Szorongás, depressziót, emésztési problémát, súlygyarapodást, koncentráló képesség csökkenést, alvás zavart, a memória koncentrálásnak a csökkenését. Tehát ha ilyen tüneteket okozunk, akkor érdemes orvoshoz fordulni. Egyébként pedig mindenkit érez a stressz, tehát akinek még nincsenek tünetei, azok valószínűleg jól dolgozzák fel a stresszt, és itt az orvosok olyan javaslatokat szoktak tenni, hogy oda kell figyelni a táplálkozásra, oda kell figyelni arra, hogy, hogy valamit hobbit tudjunk űzni, amiben kiélhetjük magunkat, ami lehet sportolás, de éppen lehet horgolás is, vagy bázisugrás, vagy sakkozás, tehát

0: ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: Elektronikai hulladék. A fiókban lapuló bánya. Régi telefon, elromlott töltő, használaton kívüli tablet, kábelek, amelyekről már senki sem tudja, mihez valók. Sok otthonban van egy, majd jó lesz valamire, fiók.

0: hogy az elektronikai hulladék világszinten hatalmas és gyorsan növekvő probléma. A Global E-Waste Monitor 2024 szerint 2022-ben 62 millió tonna elektronikai hulladék keletkezett a világon, és ennek csak valamivel több mint ötödét gyűjtötték be, és hasznosították dokumentáltan megfelelő módon. Ez azért gond, mert az elektronikai eszközök értékes anyagokat tartalmazhatnak, fémeket, ritka földfémeket, ugyanakkor veszélyes anyagok is kikerülhetnek belőlük, ha rosszul kezelik őket. A legjobb hulladék persze az, ami meg sem keletkezik. Használjuk tovább, javítassuk, adjuk tovább, ha működik. Ha pedig végleg elromlott, vigyük megfelelő gyűjtőhelyre, ne a kommunális szemétbe. Az elektronika kényelmet ad, kapcsolatot teremt, munkát segít. De az életciklusa nem ér véget akkor, amikor mi lecseréljük. A fiókban lapuló régi eszköz nem csak lom. Erőforrás vagy kockázat. Attól függ, mit kezdünk vele.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A stressz és a hormonrendszer egymásra hatásáról és összefüggéséről beszélgetünk. Szakértő vendégem dr. Balog Illés endokrinológus, és ígértem, hogy egy kicsit belemegyünk abba is, doktor úr, hogyha nem baj, hogy tulajdonképpen a hormonrendszer mit csinál bennünk. Miért és hogyan termelődnek a hormonok? Nyilván ez egy nagyon hosszú válasz lenne, csak így dióhéjban, amit a legfontosabb tudni erről, és hogyan tudjuk mi a legjobban megtámogatni a hormonrendszerünket, hogy ne is alakuljon ki hormon probléma. Tehát azok a tünetek ne jöjjenek elő, pontosabban ne alakuljanak ki, amiket az előző beszélgetésben ön felsorolt.
2: A hormonrendszerünk működése a legtöbb esetben születésünktől kezdve normális, tehát a környezetre adott reakciók a lényege a hormonrendszernek. Ez segíti az idegrendszert abban, hogy a hirtelen reakciókra egy picit föl tudjon készülni, és ehhez fölkészíti a szervezetet energiában, a szívfrekvenciában, a vérnyomásban. Tehát a észlelünk a szemünkkel valamit, vagy hallunk a fülünkkel, vagy érzékelünk bármelyik érzékszervünkkel valamilyen olyasmit, ami esetleg a szervezetünkre, az életünkre, vagy bármire negatív hatással lehet, vagy bármilyen váratlan hatással lehet, akkor a szervezetnek van egy idegi reakciója, hogy azonnal az izomzat megfelelő összerándulásaival reflexesen reagál erre a dologra, és a hormonrendszernek is van, ami támogatja ezt az idegrendszer által feldolgozott képet, jelenséget. És ebben a hormonrendszernek van óriási szerepe. De ez a szerep, ez túlságosan leterhelő lehet, hogyha a környezeti ártalmak nagyok. Itt, amikor valaki betegséggel fordul hozzánk, akkor, és elmondja a tüneteket, amikor már a hosszú ideje fennálló stressz állapot már betegséget okoz, és megkérdezem tőle, hogy egyébként hogy is él, vagy mivel foglalkozik, és akkor kiderül, hogy általában 2-3 helyen dolgozik, és dupla annyi munkát végez, tehát nem marad ideje arra, hogy valahol meditáljon, valahol feloldja a mindennapi stresszt, és ez hiányzik a mindennapi életünkből. A sportolást azt mindenki tudja, hogy a sportolásnál a stresszhormon szintet lehet csökkenteni, és kiélni tulajdonképpen magunkból az aznapi feszültséget, tehát ez már egy triviális dolog, hogy a sportolás az egy ajánlatos. A táplálkozást is nagyon sokan tudják, hogy ma már azért Magyarországon kifejezetten elérhetőek a cukormentes ételek, italok, édességek, amik külföldön még nem ilyen számban érhetőek el, tehát ebben a vonatkozásban a magyar ellátottság az egészen jó, összehasonlítva akár egy amerikai kontinensen levő állammal, vagy akár a nyugati országokkal, vagy a mediterrán államokkal. Tehát a lehetőség megvan arra, hogy vigyázzunk az egészségünkre. Most már csak az a fontos, hogy meg is találjuk a nap során, vagy a hét során azt az időt, amit arra szánunk, hogy az idegrendszerünket nyugalomba helyezzük.
1: Tehát akkor gyakorlatilag arra nagyon oda kéne figyelni, amit manapság olyan divatosan én időnek neveznek, amit ön hobbiként is, vagy a hobbi gyakorlásaként is megjelölt, hogy valami, ami örömet szerez, amiben megnyugszunk, ami kikapcsol. Hogyha mindezt tudjuk, akkor miért veszik ennyire kevéssé komolyan ezt az emberek? Miért mindig a pihenés a legutolsó? Miért mindig az étkezésre való odafigyelés a legutolsó? Mit tapasztal a praxisában?
2: Ez azért szokott előfordulni, mert már nem marad rá energiája. Mert már olyan mértékű a leterhelés és az elfáradás, hogy maga az állandó stressz miatti kimerültség okán nem marad energiája, hogy magára odafigyeljem. Tehát kell egy kis tudatosság ebben, hogy ezt a pihenést, ezt a pihenő időszakot, ezt a ételekre való odafigyelést, hogy miket eszik, mikor eszik, hogyan és mennyit, hogy ezekre fordítsunk időt. És hogyha ez elmarad, és azt mondjuk, hogy ma már nem volt rá időm, vagy a múlt héten nem volt rá időm, ez össze fog adódni, és aztán utána már a szomatizálódás a szervezetnek a rossz reakciója bekövetkezhet.
1: Hogyha odafigyelünk tudatosan a hormonháztartásunkra a stressz szinttel kapcsolatban is, akkor mik azok a belső elválasztású mirigyek, amikre a legrosszabban hat, vagy amire a legkevésbé hat a stressz, a szorongás, ez a felgyülemlett feszültség, vagy sorolhatnánk még a belső elválasztású mirigyeink közül. Van-e ilyen sorrend?
2: A stressz hormonok a mellékveséből származnak, de nem a mellékvese sérülése várható, hanem ennek következtében az állandó cukoremelkedés miatt az inzulin háztartás, az inzulin rezisztencia kialakulása, a koleszterin szint megváltozása, a koleszterin emelkedés, ezzel kapcsolatban a vérnyomás emelkedése és keringési problémák kialakulása várható. Tehát nem a közvetlenül a stressz hormonért felelős szerv lesz, amelyik sérül ettől, hiszen ennek a mellékvesének életünk végéig az utolsó pillanatig kell tudnia működnie, reagálnia a külső hatásokra, hiszen ez az élet egyik lényege, hogy reagálunk arra, hogy mi történik körülöttünk.
1: Doktor úr, egy nőnek egy bizonyos kor után, akár ez a premenopauza idejében is jelentkezhet ez az emelkedett szőrösödés. Az is például valami hormonszint probléma, ami szintén gyakran előfordul manapság.
2: Hát ugye a nőkre általában nem jellemző a szőrnövekedés fokozódása, azért nőies bőrük van. Mikor a stressz hormonszint megemelkedik, akkor a petefészek működése is sérül, hiszen említettem, hogy a stressz hormon hatására a keringés elosztása, hogy hova koncentrálja a szervezet az energiát a meneküléshez, a reagáláshoz, az az izomzat, az agy, nem pedig a petefészek vagy a helyre, tehát nem a nemi működés felé megy az energia, és ezért ott sérülhet ennek az ellátottsága, ami nők esetében a menstruáció zavarhoz vezet, a megérő tüsző nem reped meg, visszamarad, policisztás ováriumbetegség alakulhat ki, ami egyébként például egy plusz stressz tényező a nők életében, a pubertás, illetve a menopauza. Ebben a két időszakban ez fokozottabb problémát okozhat a petefészek működés zavara, és ennek következtében a bőrön megjelenő jelenség, ez a szőrnövekedés. Ilyenkor ezt orvosilag lehet korrigálni, segíteni, persze genetikai okok is lehetnek, amikor már csak szépészeti megoldások jöhetnek szóba. De ez nem csak nőknél fordul elő, nem férfiaknál is, csak ott nem olyan látványos, mert nem egy menstruáció kimaradás, elmaradás következik be, hanem a nemi működés, a nemi vágy csökkenése az, ami jelenségként megfogalmazható, és ezzel a férfiak viszonylag későn fordulnak orvoshoz. Egyrészt büszkeségből, másrészt pedig hát a férfiak ritkábban mennek orvoshoz, mint a nők.
1: A vendégem dr. Balogh Illés endokrinológus, a stressz és a hormonrendszer összefüggéséről beszélgetünk, és vajon preventíve tudunk-e dolgozni ezek ellen a tünetek és kialakulóban lévő, vagy lehetséges betegségek ellen. Erről lesz a következőkben, hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Vendégem dr. Balogh Illés endokrinológus, a stressz és a hormonrendszer működésének az összefüggéséről beszélünk. Tudunk-e bármit tenni megelőző jelleggel? Táplálkozás, mozgás, ezt tudjuk, de tudjuk-e például valamivel, gyógynövénnyel, vagy valami célirányos tevékenységgel, vagy valaminek a fogyasztásával konkrétan és kifejezetten támogatni mondjuk a pajzsmirigyünket, vagy a mellékvesét, vagy a hasnyálmirigyet, esetleg még, uram, bocsánat, az agyalapi mirigyet is.
2: Nem csak gyógynövényekre, gyógyszerekre, vagy ételekre kell gondolni ebben az esetben, hanem oly módon is tudjuk támogatni a szervezetünket, hogy odafigyelünk a mentális egészségünkre. Tehát meg kell próbálni a nap során megtalálni azokat a szituációkat, amikor tudunk nevetni, örülni a környezetünkkel, a családunkkal, párkapcsolati, harmonikus párkapcsolatot kell tudni fenntartani. Érdemes talán figyelmet fordítani, hogy elmenni akár egy moziba, színházba, vagy olvasni könyvet, tehát ezek a mentális karbantartásnak fontos részei. Ez nem csak divatból kell ezt megtenni, hanem azért is, mert a saját egészségünk szempontjából ez nagyon fontos. Ezen kívül a sportolás is ugye egy ilyen fontos tényező, vagy a zenehallgatás is, tehát aki koncertre megy, vagy akár csak amíg az ember az autóba beül reggel, és elmegy a munkahelyére, és közben zenét hallgat, az már önmagában is egyfajta levezetése a reggeli stressznek, ami a felkelés, elnekések, stb. Dugó okozta stresszből adódik. Tehát egy megfelelő zenét is érdemes beállítani. Tehát egy mentális karbantartás jóval nagyobb értéke a megelőzés szempontjából, mint ha azt hiszük, hogy most iszunk egy gyógynövényes teát, vagy bekapunk egy kapszulát, ami akármilyen divat kapszula, hogy az segít.
1: Hogyha mindez megvan, akkor jó eséllyel meg tudjuk támogatni a hormonrendszerünket úgy, hogy ez olyan hosszan és olyan jól tudjon működni, mint ahogyan az egyébként rendeltetve van, vagy rendelve van, vagy rendeltetett vala, bárhogyan fogalmazunk is. Ők azért dolgoznak, a belső elválasztású mirigyek, hogy rajtunk segítsenek, hogy minket balanszírozzanak. Úgyhogy természetesen, hogyha bárki bármi olyasmit tapasztal önmagán, ami a leírtakkal, a megbeszéltekkel összecseng, a leírtakat azért mondom, mert hogy nyilván erről sokan olvasnak az interneten is, akkor érdemes szakemberhez fordulni. Az első vizsgálat is, akkor még ide térjünk vissza egy kicsit, doktor úr, az mindig egy vérkép, így van?
2: Hát általában mindenkinek évente jár egy vérkép, ami akár a házi orvosnál, akár a munkahelyén, a munkaalkalmassági vizsgálattal kapcsolatban egy ilyen általános szűrő vizsgálat, és aki ezt végzi, az orvos és ő neki az anamnézis felvételénél lesz egy ilyen kérdés, hogy van-e valamilyen panasza. És hogyha ott őszintén feltárjuk, hogy van vagy nincs, ha van, akkor az orvos valamilyen módon elkezd kutakodni a laborleletekben is, hogy van-e ennek a panasznak valamilyen relevanciája a laborleletekben, és hogyha talál eltérést, vagy ha nem talál, az is egy információ, akkor tovább küldi szakorvoshoz, ami akár egy endokrinológus is lehet, és akkor már speciális vizsgálatok, akár terheléses vizsgálatok, akár más hormonális vizsgálatokra kerül sor, és általában megtaláljuk az okot, vagy kiszűrjük az okot, ami a panaszokat okozza. Ha az megvan, akkor eldöntjük azt, hogy ez az ok, ez olyan mértékű, ami még karbantartható valamilyen alternatív módon, diétával, sporttal, vagy erre adunk egy záros határidőt, hogy mit próbáljunk meg, és hogyha nem megy, akkor akár gyógyszeres segítségre is van lehetőség.
1: A vendégem volt dr. Balogh Illés endokrinológus, a stressz és a hormonrendszer összefüggéseiről és egymással való hatásról beszélgetünk. Doktor úr, köszönjük szépen az idejét!
2: Én köszönöm!
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: 40 év felett gátolják a fogyást, lassítják az anyagcserét, ételek és italok, amik rosszul hatnak a hormonokra. Tessék nagyon figyelni, ugye 40 éves kor felett már amúgy is problémás a létezés és az egészségünk, szépségünk kordában tartása és fenntartása, hiszen 40 éves kor felett már nem úgy működik az anyagcsere, mint fiatalabb korunkban, és ugye az anyagcsere gyakorlatilag mindent befolyásol. Érdemes pár dologra odafigyelni, mik ezek. Például hát nyilván és elsősorban az étkezés. 40 éves kor felett ugyanis megváltozik a szervezet működése, jelentősen csökken a kollagén termelődés, az izületek egyre érzékenyebbé válnak, a terhelésre lassul az anyagcsere, és sokkal nehezebb megszabadulni akár csak 2-3 kilótól is. Természetesen az étrend összeállításán múlik leginkább az, hogy milyen ütemben zajlik az öregedés folyamata, és hogy sikerül-e megakadályozni az elhízást. Ugye nagyon sok háztartásban alattomos bűnösök lapulnak, amiket napi szinten fogyasztva telített zsírokat, túlzómértékű cukrot és nátriumot juttatnak a szervezetbe, úgyhogy itt vannak azok, amiket javasolt mérsékelni 40 éves kor felett. Hát gyerekek, virslés, előre csomagolt húsok, azaz a feldolgozott élelmiszer, füstölt szalonnák, virslik, felvágottak, mind nagy-nagy-nagy mértékben tartalmaznak nátriumot, és bármennyire is fehérjében gazdag, és még a ketodiétába is beilleszthető élelmiszerekről van szó, a nitrátok és a nitritek emelik a vérnyomást, károsítják a vérereket, emellett pedig a hatásukra megnövekszik a szervezet oxidatív stressz szintje, ami elhízáshoz vezet, és az öregedést is felgyorsítja. A magas nátrium szint vízvisszatartó hatású befolyásolja a vesében lévő hormonokat is. A vaj például, képzeljétek el, margarinból és vajból ugye azok sírtartalma miatt naponta maximum 2 kanállal ajánlott fogyasztani, de ezt a mennyiséget nagyon könnyű átlépni. Elegendő sütésnél vajjal kikenni a tepsit, vagy valamilyen vajas süteményt készíteni, és már is a többszörösét visszük be, és ezek az úgynevezett transz zsírok lassítják az anyagcserét, gyengítik az inzulin választ és növelik a koleszterin szintet is. Ám egy 2010-es kutatásban azt is kiderítették, hogy a transz zsírmentes margarinok mérsékletes fogyasztása, azaz 2-3 gram naponta belőle még jótékonyan befolyásolja a koleszterin szintet. Azért itt szerintem a franciák ezzel vitatkoznának. Aztán ott van a fehér liszt, ugye, a finomított és a feldolgozott gabonafélékből készült búzaliszt, amik gyorsan felszívódó szénhidrátok tartalmaznak, hirtelen vércukorszint növekedést okoznak, ami aztán egy idő után elhízáshoz vezet, és olyan betegségekhez, mint a cukorbetegség. A lassan felszívódó típusok, mint a teljes kiörlésű liszt, vagy a tönkölybúzaliszt, a rost tartalmuknak hála táplálják a bélflórában található jótékony baktériumokat, amik bizonyítottan segítik a fogyókúrás folyamatokat, erre 40 éves kor felett javasolt külön odafigyelni. És hát bármilyen egészségnek is tűnik reggelente egy-egy pohár narancslevet meginni, valójában a gyümölcslevek, főleg a boltban kaphatók, legtöbbje hozzáadott cukrot tartalmaz, úgyhogy tessék belegondolni, hogy már eleve a gyümölcsben lévő fruktózis okozhat hasi elhízást, a plusz cukortartalom miatt pedig rövid időn belül a túlsúly gyakorlatilag a végeredmény egészen biztosan. Aztán ott vannak a szénsavas üdítők, a zéro és a cukros is, úgyhogy tessék erre is figyelni, mert hogy a cukros és diétás üdítőitalok bevitele egyaránt mérséklendő kategória 40 éves kor felett, hiába diétás valami attól még okozhat súlygyarapodást, a Yale Egyetem tudósai találtak kapcsolatot a hastályéki hígzás és a mesterséges édesítők között, ezen kívül pedig egy átfogó 78 ezer főt számláló 22 éven át tartó kutatásban pedig a cukros szénsavas üdítők hatását vizsgálták a nők szervezetére, és azoknál, akik napi szinten egy pohárral megittak a cukros üdítőkből, 75%-kal nagyobb eséllyel alakult ki a köszvény. Aztán itt van még a bűnösök között sajnos a kávé, de hát ez bizonyos helyeken a világban azért szintén vitatott, pont úgy, mint mondjuk a vaj mennyiségének a bevitelével vitatkoznának a franciák, hát a kávé mennyiségének a bevitelével pedig vitatkoznának például az olaszok vagy a brazilok. Ugye a kávé sokunknak napindító üzemanyag, ám némelyek napközben is legurítanak még pár pohárral belőle, és ahogy telik az idő, úgy változik a szervezet cirkadián ritmusa, és vele együtt a hormonháztartás is. Így válik az ember egyre érzékenyebbé a koffeinre és annak élénkítő hatására, a túlzó fogyasztás következtében pedig alvászavar alakulhat ki, ami pedig aztán szorosan összefügg az elhízással és az anyagcsere erőteljes lassulásával is, úgyhogy ezekre kell figyelni 40 éves kor felett.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, elő a mikrofonnál, már István Dániel startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: Élet, öröm, zene.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Légies sütemény, bármivel feldobhatjuk a tésztáját, lehet édes, lehet sós, ezt úgy hívják, ezt a kis sütét, ami úgy néz ki, mint egy picurka muffin, hogy mamon. Piskóta, de mégsem, ugyanolyan könnyű, de mégis különlegesebb sokkal ez a süti, mert tényleg szinte bármivel lehet ízesíteni. Sági Kün Zsófi receptje alapján haladunk a sóborsnál, és hogy tökéletes legyen, visszatérve most a mamonhoz, vízgőzben kell sütni, úgyhogy a formák alá a tepsibe egy kevés vizet kell tenni, és úgy tudjuk be a sütőbe a sütiket, úgyhogy olyan tepsit kell választani, ami egészen magas falu, hogy biztonsággal legyen benne a víz, és ilyenkor mindig szilikonos muffin kapszlit kell. Szerintem azt érdemes használni, hiszen nyilván a vízben mondjuk elázna ugye a papír. Mi kell hozzá? 12 darabos adaghoz kell 10 deka krémsajt, 1,2 deci tej, 7 darab tojás, 2 evőkanál keményítő, 20 deka cukor, 7 deka vaj, és ebben az esetben minek utána ilyen piskótaszerű süteményről van szó, mindenképpen vaj kell hozzá. 2 evőkanál olaj, abszolút semleges ízűre van szükségünk, 12 deka liszt, egy csapott teáskanál sütőpor, negyed teáskanál citromlé. Fölforraljuk a vizet a lábasban, egy tűzálló tába, ami passzol a lábas tetejére, beletesszük a vajat, a krémsajtot, a tejet, az olajat, és ezt a tálat a vízgőz fölé helyezzük, ne érjen a vízbe az üvegtál alja, és szépen összemelegítjük a hozzávalókat, és amíg a vaj és a krémsajt el nem olvad, és egy nemű nem lesz a keverék, addig kevergetjük a vízgőz fölött, majd levesszük és hagyjuk kihűlni. Előmelegítjük a sütőt 180 fokra, és ezután pedig szétválasztjuk a 7 darab tojást. A tojássárgákat kikeverjük a vajas krémsajtos alappal, hozzászitáljuk a lisztet, és ebben az esetben nem elhagyható a szitálás. Hozzáadjuk a keményítőt és a sütőport is, de hogyha ezt előtte még szitálás előtt összekeverjük a liszttel, akkor egyszerre megtörténhet az egész. A tojásfehérjét habbá verjük a citromlével, és amikor már nagyjából összeállt és szép fényes, akkor elkezdjük hozzáadagolni a cukrot, így egészen kemény, stabil habbá tudjuk verni. Gyönyörű, fényes, stabil hab lesz. Ezt a tojáshabot több részletben szépen, ügyesen lapáttal beleforgatjuk a tojássárgás alaphoz. Vigyázzunk nagyon, hogy ne törjük össze a buborékokat, akkor jó, hogyha szép egynemű lesz majd a massza. Kivajazunk 12 muffin formát, vagy használjunk szilikont, szerintem ez az ilyenkor az legegyszerűbb, mert a vízzel érintkezve nem lesz baj, és a természetesen az a legegyszerűbb, hogyha nem kell kivajazgatni a formákat, de hogyha papírkapszlink van csak, akkor pedig 2 tepsit használunk, és akkor a vízes tepsibe belerakunk egy másik tepsit, amiben benne van az összes kis sütike. Szétosztjuk a kapszlik között ezt lehetőség szerint fagyiskanállal a muffin tésztát, belerakjuk a muffin formákat a tepsibe, aláöntünk annyi vizet, hogy a formák egyharmadáig érjen, és olyan 25-30 percig sütjük őket, tűpróbával lehet ellenőrizni, hogy készen van-e, és hagyjuk még, ez fontos, hogy hagyjuk a lekapcsolt sütőben, nyitott sütőajtónál őket nagyjából 3 percig, és akkor utána már hagyhatjuk őket teljesen kihűlni, mielőtt kínálnánk. És ebben az az igazán izgalmas, hogy tulajdonképpen bármivel lehet ezt készíteni, és úgy tud sós lenni, hogyha 20 deka cukrot ki tudjuk helyettesíteni, például egy kis sörélesztő pehellyel, és csak egy minimális cukrot kell a tésztájába tenni, de ilyenkor ez kihelyettesíthető akár egy kis mandula liszttel még pluszban, vagy egyéb maghelyettesítő darálmányokkal, amik tulajdonképpen maglisztnek mondhatóak, de hogyha maradunk az édes tésztánál, akkor akár meg lehet potyogtatni, ha gyerekekkel készítjük gumicukorral, gumimacikkal, vagy zselécukordarabkákkal, vagy gyümölcsel, vagy kandírozott citrom és narancshéjjal, vagy cukrozott cseresznyével, ki mit szeret, de teszem hozzá egyébként, hogy a krémsajt miatt kifejezetten finom így magában is. Nagyon-nagyon finom, és a tetejére esetleg érdemes egy ezt a bizonyos amerikai icingot elkészíteni és rákenni. Jó étvágyat!
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A bélflóra és a bélrendszer egészsége egy rendkívül fontos dolog. Gyakorlatilag a teljes egészségügyi állapotunkra hatással van, és nem csak az egészségi állapotunkra, hanem a mentális egészségünkre, sőt az immunrendszerünkre is. Úgyhogy íme a jó tanács, fogyasztunk rendszeresen úti fűmag héjat. Ez egy olyan kíméletes méregtelenítő és béltisztító és emésztőrendszer tisztító növény, amiről az ember nem is gondol, hogy mekkora varázslatot tud tenni. Ez egy csodaszer, úgy hívják, tehát, ahogy az imént mondtam, hogy útifű makhéj. A világon legalább 250 féle útifűvet tartanak számon. Az útifű makhéj, vagy más néven indiai bolhafű, nem azonos a meghűléses betegségek esetén jótékony hatású lándzsás útifűvel, két tök különböző növényről beszélünk. Ez a bizonyos útifű, vagy bolhafű a zsenge kis leveleit nyersen kínálja nekünk saláta lehetőségként, a szárított magját pedig gyulladáscsökkentő és béltisztító hatásának köszönhetően évszázadok óta használják a bélrendszerben kialakuló gyulladások megszüntetésére, illetve az emésztőrendszer tehermentesítésére. Miért olyan fontos az emésztőrendszer tehermentesítése? Ahogy szokták volt mondani, bocsánat, keményen koppan a szó, de ez így van, Paracelsus mondta ezt először, a halál a belegben lakozik. A még ismertebb ókori orvos Hippokratész szerint minden betegség a bélből ered, és egy 18. századi francia pszichiáter Philippe Pinet úgy vélte, hogy az elmebaj kiindulási pontját általában a gyomor és a beleg környékén kell keresni. A szervezet egészséges működéséhez szükségesek a vitaminok, az ásványi anyagok, a fehérjék, a szénhidrátok, a rostok, a zsír és a víz. A rohanó, felgyorsult világban viszont olyan ételeket fogyasztunk, aminek a többségéről elmondható, hogy bővekedik zsírban, szénhidrátban, illetve sok hús és tejtermék fogyasztás miatt a fehérje bevitel is meghaladja a szervezet számára optimális mennyiséget, és ezek az anyagok nagyon leterhelik a beleket, és kevés rostfogyasztás miatt pedig a félig emésztett ételek megrekednek a bélcsatornákban. A megfelelő mennyiségű rost, ami napi 25 g kb, és a folyadék, a megfelelő mennyiségű, ami napi másfél, két és fél, három liter, attól függ, hogy az ember mit dolgozik, milyen a napja is, hány kiló és milyen koróna, ezek mind képesek segíteni a megfelelő emésztést. Ezek hiányában különböző egészségügyi problémák léphetnek fel, például pattanásos bőr, túlsúly, sajgó ízületek, székrekedés, puffadás. Na de mit tud ez a méregtelenítő csodaszer, az útifű makhéj? Az útifűnek 85%-a nem felszívódó élelmi rost, így rendkívüli folyadék felszívó képessége van, képes arra, hogy a térfogatát akár a tízszeresére növelje. Egyébként a vegánok biztos, hogy ismerik, mert tojás helyett kötőanyagnak, zselésítő anyagnak szokták használni. Az útifű és a folyadék az együttes hatását úgy fejti ki, hogy a fogyasztás után egyfajta zselésgél képződik a gyomorban, már ott, ami nyugtatja a nyálkahártyát, és nem szívódik fel, hanem tovább vándorol, így ebben a kis zselés állagában végig, egész végig a bélrendszeren. Egy üvegmosó keféhez lehet hasonlítani az útifű működési elvét, mindenféle lerakódott salakanyagot a bélbolyhok közül képes kiszedegetni, a bélbolyhokból, a bélredőkből, és viszont eközben a bélbolyhokat megkíméli. Hasmenés esetén magába szívja az emésztőrendszerben található fölösleges folyadékmennyiséget, székrekedés esetén pedig a felszívott folyadéktartalom képes lágyítani a székletet, nem felszívódó rostként pedig képes visszaállítani a bélrendszer egészséges úgynevezett hernyó mozgását. Az útifűmag nem okoz hasmenést, nem okoz székrekedést, hanem pont optimális állapotot eredményez. Rendkívül alaposan tisztít, garantáltan megkötés eltávolítja a vastag bélben lerakódott méreganyagokat, és az nagyon-nagyon fontos, életbevágóan fontos, mégpedig azokkal a káros baktériumokkal együtt, amelyek krónikus betegségeket tudnak okozni, és hosszú távon akár a belek rákosodását is kiválthatják. No, kinek ajánlott, és akkor itt a jó tanács résznek a legértékesebb pontja, kinek ajánlott az útifűmag fogyasztása, akik üzemi koszton, gyorsételmi ételen, vagy instant félkész feldolgozott élelmiszereken élnek, azoknak, akik nem sok állati fehérjét fogyasztanak, mivel ez adja a legkiválóbb táptalajt a bélférgeknek, és a különböző bélparazitáknak, aztán akik evés után kellemetlen gyomorműködési panaszokra hajlamosak, felfúvódás, szélgörcs, túlzott teltségérzet, Aztán azoknak, akik a keleténél több kandidagombát fedeztek fel a szervezetükben, akár egy vizsgálatnak köszönhetően, vagy a tüneteknek köszönhetően már észrevették, azoknak, akik hajlamosak bármilyen epe problémára, volt vagy van epe kövük, vagy epe vezeték elzáródásuk. Azoknak is nagyon hasznos az úti fűmag fogyasztása, akiknek rossz a máj funkciójuk, vagy bármilyen máj működési zavarral kapcsolatos betegségük van. Akiknek az orcáin, vagy a szája körül található májfolt, vagy állandóan barna karikás a szeme, vagy makacs kiütései és pattanásai vannak az állán, vagy a szája körül az arca közepén, ugyanis ezek a bőrtünetek a legtöbb esetben emésztési és gyomorműködési rendellenességekre utalnak, és azoknak is hasznos, aki antibiotikumos kezelés után a bélflóráját helyre kívánja állítani, illetve a túlsúlyosaknak, akik nem tudnak fogyni, annak ellenére, hogy keveset esznek, a refluxban szenvedőktől, a bélférgeseknek, és azoknak is, akiknek nem jó a székletük, tehát akiknek emésztési problémájuk van. Gyakorlatilag, mondom még egyszer, egy olyan hihetetlen csodaszerről beszélünk, mint amilyen a kovaföld. Úgyhogy tessék úti fűmaghéjat fogyasztani.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A kánikulában nagyon fontos, hogy ne csak a saját hűtésünkre, hanem a gyerekek és a kisállatok hűtésére is figyeljünk. Egy cicának a hűtése nyáron alapvető fontosságú, de nyilván ilyenkor adódik a kérdés, hogy hogyan tudunk segíteni a cicának a kánikula elviselésében. Nyilván az első a friss, hideg víz. Mindig legyen friss, és mindig legyen hideg az a víz. Nem jéghideg, tehát ne, de úgyis felmelegszik nagyjából másfél perc alatt. Banális tanácsnak tűnik, mégis sokan elfeledkeznek arról, hogy friss vizet adjanak a macskának, pedig az állatok elég válogatósak a cicák, úgyhogy nem feltétlenül isszák meg a több napos nyálas vizet. A cica hűtése pedig nyáron úgy az optimális, hogyha a tálkájában rendszeresen kerül hideg víz, esetleg néhány jégkockát is beledobhatsz. Ha valamilyen különleges megoldásra vágysz, akkor akár egy olyan macskáknak való ivókutat is vehetsz, amiben folyamatosan csobog a víz. Ez a termék azoknak az állatoknak lehet jó, akik nem szeretnek a tálkájukban lévő vízből inni. A macska ivókutról egyébként már beszéltem, nagyon jót tesz, mert hogy friss vizet forgat neki. Aztán készíthetünk, ugye erről is korábban beszéltünk már talán a múlt héten is, hogy jégkrémet vagy jeges krémet. Simán egy jégtömböt is oda lehet adni a cicának, hogy az állat nyalogassa és ennek segítségével hűtse le magát, de azért a tapasztalatok alapján a csacska macska szerint is így szól az igazság, nem minden macska szereti ezt a megoldást, de például, hogyha összetúrmixolsz botmixet,

0: egyébként, vagy odébb tolhatod, hogyha mondjuk alszik. Az ételeket is érdemes lehűteni, mert a kánikulában bár általában kevesebbet eszik a cica, a hűtése így is lehetséges, hogy néhány órára a hűtőbe rakod az eledelt, amit oda szeretnél adni neki, bár előfordulhat, hogy nagyon hidegen nem eszi meg. Tehát legyen inkább hűvös az étel, sem mint hideg. Aztán ott van a trükk ugye a nyáron, hűtésként a cicának, kutyának és nekünk is egyébként, a vizes törölköző, akár alá, akár pedig a kis testére is tehetsz bevizezett törölközőt, vagy vásznat, vagy textilt, vagy egy párnahúzatot. Bár van olyan cica, aki ezt egyáltalán nem viseli el, hogy beteked, vagy rápakod, de hogyha lerakod mondjuk a kőre ezt a hűtő alkalmatosságot, ami egy vizes kicsavart törölköző vagy vászon, akkor arra rá fog feküdni. Ventilátor, hűtött palackos víz, ugye így is lehetséges, hogy a fekhelyéhez hűtött palackos vizet pakolunk, vagy pedig azt a bekapcsolt ventilátor mögé tesszük, mert hogy így sokkal hűvösebb lesz a szétfújt levegő, vagy pedig a ventilátort azt egy vizes textil elé, vagyis mögé kell tenni, és azon keresztül fújja majd a levegőt a ventilátor, akkor ez is hűvösebb lesz a cicának. A Csacskamacska írója azt mondja, hogy olyat is szokott csinálni, hogy egy előre behűtött, vagy teljesen lefagyasztott palackos vizet fektet le az éppen pihenő macska mellé. A cica hűtése nyáron így is sikeres lehet, hogyha az állat a helyén marad. Arra tessék figyelni, hogy a klímás a lakás, akkor rendben vagyunk, de mindenképpen tessék vigyázni, mert az emberekhez hasonlóan az állatoknak sem tesz túl jót, hogyha hosszú időn keresztül túl intenzíven megy mellettük a klíma. Viszont, ha elmész otthonról, és a cica otthon marad, vagy a kutya otthon marad, akkor ugyanúgy redőny le, roló le, függöny behúz, legyen hűvös neki, ne süssön be a nap, ne melegedjen, és ne hevüljön túl, és ilyenkor is érdemes a lakás több pontjára, vagy a kert több pontjára, vagy a ház több pontjára, kinek milyen van, elhelyezni itatótálkákat, és mindig nézni, hogy friss legyen benne a víz, és ilyenkor még gyakrabban el is kell mosni, mert ugye, hogy elkezd melegedni benne a víz, az a kis nyálas víz azért az olyan kis nyálkás lesz, úgyhogy megállnak benne ott a dolgok, ezt érdemes kimosni, és hát vannak olyan cicák, akinek nagy a bundája, és esetleg érdemes azt is lenyiratni nyáridőre, ha hagyja magát.
1: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: Miért forróbb a város, mint a vidék? Nyáron sokan érzik úgy, hogy a városban áll a levegő. Ez nem csak benyomás. A városi hősziget jelenség azt jelenti, hogy a sűrűn beépített területek melegebbek lehetnek a környező, kevésbé beépített vidékeknél. Az aszfalt, a beton, a kő és a sötét tetők napközben elnyelik, este pedig lassan adják le a hőt. A növényzet ennek az egyik természetes ellenszere. A fák árnyékot adnak, a levelek párologtatnak, a zöld felületek pedig kevésbé forrósodnak fel, mint a burkolt felületek. Ezért nem mindegy, hogy egy utcában van-e fasor, egy udvarban van-e árnyék, vagy egy lakótelepen van-e használható park. A városi zöld nem csak szépészeti kérdés, egészségvédelmi infrastruktúra. Hőség idején csökkentheti a hőterhelést, javíthatja a levegő minőségét, tompíthatja a zajt, és még a közérzetre is hat. Amikor tehát egy város fát ültet, árnyékot tervez, zöld felületet őriz meg, az nem díszítés. Az alkalmazkodás a melegebb nyarakhoz, és néha egyetlen árnyékos utca is érezhető különbséget jelent.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Tetőzik a hőség. Stabilan termel az utolsó paksi blokk. Az M1-en is láthatók lesznek az idei Sziget koncertjei. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Stabilan termel a paksi atomerőmű, a Duna vízszintje lassan emelkedik, már 7 cm-rel van a minimum szint fölött. Tájékoztatott az esti helyzetről a miniszterelnök a kormányülés és a védelmi munkacsoport ülése után. Magyar Péter közölte, hogy a Dunamenti erőmű szivattyúja átmeneti időre automatikusan lekapcsolt a hőség miatt, de hamarosan újraindul a termelés. Kiemelte, a rekord hőség után a következő nap még kritikus lesz, ezért azt kérte, hogy aki teheti, továbbra is ütemezze át áramfogyasztását. A kormányfő kiemelte, hogy a védelmi munkacsoport ülésén minden szakterület feladatul kapta, hogy készítse el a közép- és hosszú távú alkalmazkodási stratégiáját. Összesen 868 milliárdos energetikai fejlesztéseket hajtanak végre. Erről is a miniszterelnök számolt be a kormányülés után. Uniós forrásból egyebek között a települések bevonásával szélerőművek, valamint geotermikus energiahálózat fejlesztés és energiatároló kapacitás bővítés valósul meg. Emellett felgyorsítják a háztartási napelemek hálózati csatlakozását, valamint mindenki igényelhet ingyenesen okosmérőt, aminek felszerelése évi 4000 kWh terhelés felett kötelező lesz. A kormányfő tájékoztatott, augusztus 31-éig kiírják az első szélerőmű pályázatokat a Szent István vidékfejlesztési terv részeként. Magyar Péter elmondta azt is, eredményt hirdetnek pénteken az 1,5 milliárd eurós, mintegy 600 milliárd forintos elektromos hálózat fejlesztési pályázat kapcsán. Nem enged át több vizet Szlovákia a Duna-Magyarországi szakaszára. A szlovák környezetvédelmi miniszter közölte, hogy nem tudják növelni a vízhozamot, mert az két napon belül vízhiányt okozna a szlovák oldalon. Tomás Taraba hangsúlyozta, hogy Pozsony a jelenleg átengedett mennyiséggel eleget tesz a nemzetközi kötelezettségeinek. Egyúttal elutasította azokat az állításokat, hogy visszatartanák a vizet, hogy áramtermelésre használják a bősi erőműben. A szlovák miniszter telefonon egyeztetett a helyzetről Orbán Anita külügyminiszterrel. A Tisza frakció kezdeményezte, hogy jövő kedden válassza meg az új köztársasági elnököt a parlament.